0: bennem, és hát nem véletlenül, hogy a szereplíra az felfelbukkanó kis forrásként feltör itt a kötetekben, ugye üzenet Helsingőrből.
1: Ez a legújabb kötet címe.
0: Így van, ami hát egy Hamlet parafrázis, egy 21. századi Hamlet alter ego figurája gondolkodik a 21. század kihívásáról egyéni és kollektív szempontból is. Volt ennek a verses kötetnek már előzménye, a H-úr hagyatéka.
1: Talán arról beszélgettünk utoljára.
0: Így van, pedig az, hogy mikor is 2016-ban jelent meg az a 6. verseskötet, de például a 2. verseskötet, ami 2006-ban jelent meg, a Nézd Lír Papa, ott pedig a Lír Király Bohócának a szerepébe, a kis bolond sipkájába bújtam, és abból próbáltam reflektálni önmagamra és a világra.
1: Természetesen nem csak verses kötetekben lehetett találkozni Lázár Balázs verseivel. Magyar Napló, Mozgóvilág, Parnasszus, Jelenkor, Irodalmi Jelen számos helyen publikált, és úgy tudom, hogy a színészi pályát pedig Pécsen kezdte, és Pécsen találkozott mesterével, Bertók Lászlóval.
0: Igen, 97 júniusától, amit már említettem, folyamatosan publikálok irodalmi lapokban és folyóiratokban, és úgy hozta az élet, hogy Pécsre szerződtem akkor 97-ben, amikor végeztem színészként, és ott összeismerkedtem Bertók Lászlóval, illetve a Pécsi Jelenkor folyóirat körével, és igazából az adott egy lökést, hogy folytassam a versírást. Kamasz korában úgymond mindenki ír verseket, aztán a szerencsésebbek abba hagyják, a szerencsétlenebbek meg folytatják, ahogy mondta ezt nekem kicsit élcel Bertók László költő, aki Pécsen valóban mesteremmé vált, mind költészetileg, mind emberileg egy nagy példakép számomra, de megemlíteném még, hogy az egyetemen annak idején még volt ilyen tárgyunk, színész szakon végeztem, először a Színművészeti Egyetemen, volt ilyen tárgyunk, hogy költészettan, amit Lator László tanár úr tanított nekünk egy éven át.
1: Élmény lehetett.
0: Így van, hát ez is nagy hatással volt rám, hogy ott a főiskolán is már írogattam, és Pécsen pedig tényleg ilyen hasonló lelki alkatúak voltunk Bertók Lászlóval, hasonlóan láttuk a világot, a költészetet a nagy korkülönbségünk ellenére is, és engem annyira megragadott a költészete, hogy nem csak egyik fő költészeti inspiráló forrásommá, mentorommá vált, hanem színészként pedig készítettem a verseiből költői Estet is deszkatavasz címmel, amit aztán később valahol valami címmel újítottunk fel, már Tallián Marian színművész író hegedűssel, akivel meg több mint 20 éve hozunk létre klasszikus és kortárs költői esteket.
1: Térjünk rá akkor a legújabb kötetre, az Üzenet Helsingőrből című verses kötetre, ami elsősorban helsingőri feljegyzéseket tartalmaz, de mást is, tehát például az említett Bertók László emlékére is több vers van benne, és vannak cinikus versek is, vagy humorosak, de elsősorban helsingőr jelenik itt meg, amire már utalt is Lázár Balázs. Azt gondolom, hogy a talán legtöbbet idézett dráma, a Hamlet helyszíne talán nem csupán földrajzi hely vagy irodalmi utalás itt.
0: Igen, tehát ez a világunk, azon belül kicsit Magyarország szimbóluma, így az egyes embernek a szimbóluma is, hogy tulajdonképpen mi is így az életünkben sokszor önmagunkban az önmagunk helsingőri várában kóborló kérdéseket feltevő emberek vagyunk. Tehát ez egy sokrétű szimbólum, ez a helsingőr, miközben persze egy jó játék lehetőség is egyben ez a szereplíra, amiben olyan kérdéseket lehet úgy feltenni, ami ettől válik erőssé, hogy ebből a szerepből fogalmazzuk meg. Tehát ha nincs ez a szerep, akkor túl direkt valahogy ez a kérdés. Tehát olyan dolgokról tud beszélni, olyan dolgokat tud megmutatni ez a figura, amit mondjuk a költő szemérmesen mondjuk nem mondana ki.
1: Korábban is, idén is Lázár Balázs verseiből bekerült. Korábban is többször volt már rá példa, és így volt ez idén is, az év versei antológiába több verssel bekerült Lázár Balázs. Ezt nálunk a Magyar Költészet napján fel is olvasta, elő is adta, úgyhogy ebből majd a riportunk végén egy verset be is fogunk játszani, de előtte azért a kötetről, aminek négy nagy blokkja van, beszélgessünk még egy kicsit. A Helsingőri feljegyzések mellett több rész is van, ami szintén fontos. Ugye itt említettem, hogy Bertók László, de hát mellette Tandori Dezső, Csukás István, több jeles alkotónak a munkássága inspirálta egy-egy versre, vagy többre is.
0: Így van, és még Olá János nevét emelném ki is a Magyar Napló szellemi körét, de van Parnasszus emlékvers is a 25. évforduló kapcsán. Tehát a második ciklusban olyan költőkről, olyan irodalmi lapokról szólok, akik hatással voltak a pályámra.
1: A második ciklus címe Roncstavasz.
0: Roncstavasz, igen, mert az első két vers az meg apám haláláról szól, illetve rá emlékezik, és hát az valahogy egy olyan erős kép volt abban a versben a Roncstavasz, hogy végül is ez lett a ciklusnak a címe, de hát ebben benne van az a fájdalom is, ahogy ugye elveszítjük a szeretteinket, hogy elveszítjük a mestereinket, tehát ezzel az emlékezéssel próbáljuk valamennyire enyhíteni ezt a fájdalmat.
1: Talán a legerősebb impulzus a szüleink elvesztése, vagy az igazi felnőtt kor kezdete.
0: Így van. És épp ezért van, hogy a harmadik ciklus, az pedig egy egész más hang, az pedig humoros, ironikus vers átiratok, hogy az emlékezés és a tisztelet mellett fontos egy kicsit néha kifordítani a dolgokat, fontos egy kicsit nevetni magunkon is, egymáson is, nem túl komolykodva a dolgokat, mert ezzel lehet, azt hiszem, sok mindent oldani, mind a magánéletünkben, mind a tágabb közösségünkben.
1: És a negyedik etap is ezt az oldást szolgálja, ha jól gondolom.
0: Igen, az nem egyféle tematikára épül fel, mint az első három. Inkább azt mondanám, hogy annak egyfajta koncentrációja, eszenciája talán. Tehát ott is vannak fanyarabb versek, mondjuk a August Bohúcnak a szemszögéből, szereplírájából szóló vers, de azért vannak benne komoly, úgymond ilyen helsingőrös versek, amikor a mesterséges intelligenciával próbálok párbeszédbe lépni, próbálom azt értelmezni, próbálom annak a hatásait kiírni magamból, feltérképezni, úgyhogy ott egy óda formában is szól például a mesterséges intelligenciáról egy vers, de magáról a vers írásról is van két árszpoétikus vers, amivel záródik a kötet, tehát itt tulajdonképpen ez foglalja keretbe a kötetet, ez a két árszpoétikus vers.
1: Ennek az Üzenet a Helsingőrből című legújabb kötetnek a bemutatója május 28-án lesz. Hogyan készül erre a költő?
0: Nos, igen, május 28-án 18 órakor a Bab Galériában Budapesten a Kossuth Lajos utca 10-es szám alatt lesz a könyvbemutató.
1: Ez közel van a Ferenciek teréhez.
0: Így van, és úgy készülök, hogy várom majd Erős Kinga, az Orpheus kiadó vezetőjét, itt jelent meg a könyvem. illetve közreműködik majd az est folyamán Talján Mariam hegedűn, és az SFE dráma instruktor osztályának két hallgatója, Kernya Sarolta Margit és Rácz Balázs, akik az egyik versemből készítenek egy performance-ot, ami számomra is meglepetés lesz, úgyhogy izgatott várakozással készülök erre a bemutatóra, és úgy alakult, hogy június 11-én pedig a Andrássy úti Scruton szalomban, június 12-én pedig a Szolnoki Versegi Könyvtárban lesz még kötetbemutató, június 13-án pedig a könyvhéten fogok dedikálni az Orpheus kiadó standjánál.
1: Hiszen a 97. ünnepi könyvhétre jelenik meg a kötet. Befejezésül akkor az említett versek közül melyik hangozzon el most?
0: Az Íme hát a vers című...
1: Ez a záróvers.
0: Ez a záróvers a kötetben, ez is ez poétikus vers. Ha esetleg több időnk van, akkor pedig az egyik helsingőri feljegyzés talán.
2: Lázár Balást hallották, üzenet Helsingőrből című könyvéről. Most pedig következzen az ígért vers a kötetből, a szerzőtől.
0: Íme hát a vers. Íme hát a vers, ami nincs. Sosem volt, sosem lesz. Nem létezésével tölti ki a lapot. Akár a csend, ahogy felfüggeszti a teret. Az idő a tökéletes illúzió. Minden üresség ígéret, szédülés, születés. Mindig lehet jobb verset írni annál, amit épp. Végül a lemondásban jutni el szavak passziójából a szó passziójába, a kimondás keresztjét cipelve a papír Golgotára.
2: Lázár Balázs Íme hát a vers című költeményét hallották a szerző előadásában.

0: Itt a Magyar Katolikus Rádióban folytatjuk az Akvarált, a közép-európai népek irodalmát egymás nyelvére fordítók munkaközössége az utóbbi években rendszeresen találkozik hazánkban. Májusban 5 helyszínen tartottak kerekasztalbeszélgetést. A találkozó főszervezőjével a május 14-i hévízi rendezvényük előtt Szerdahelyi Csongor beszélgetett.
1: Csesztai Gizella a beszélgetőtársam, Bábel csendje, közép-európai költők bemutatkozása és kerekasztal beszélgetése 5 színhelyen, köztük Hévízen is. Bábel csendje. Ez egy pozitívum, mert a bábeli zűrzavar az ellentetje ennek. Most ez egy reménykedő cím, vagy egy pessimista cím?
2: Isten áldja Ács Mara Kossuth Díjas írónőt, az ő ötlete volt, hogy adjuk ezt a címet a rendezvényünknek, mert az írók a csendet, az alkotást, a békét szeretnék, nem akarnak egyetlen nagyhatalom háborújába se részt venni, ezért Bábel csendje.
1: Bábel az oka egyébként annak, hogy fordítani kell, mert nem érti mindenki ugyanazt a nyelvet. Milyen állapotban van a műfordítás a szomszédos országok között?
2: 90 után ugye megcsappant a közép-európai költők egymás iránti érdeklődése, de mi azon dolgozunk, és még sokan mások is, hogy ismerjük meg Közép-Európát, a hazánkat, amelyet szeretünk, és különböző magánkezdeményezések, kis fesztiválok, találkozók során mi például ezt évek óta csináljuk. Alexander Navrotsky lengyel költő, hogy is mondtam, nyomán, aki 20 évig szervezte Varsóba a közép-kelet-európai költők konferenciáját, elhunyt sajnos 3 éve, és mi az ő nyomdokaim próbáljuk, és 4 éve csináljuk, közép-kelet-európai költőket hívunk meg, egymást fordítjuk, kiadjuk egymás verseit, itt van Böszörményi Zoltán, az irodalmi jelennek a tulajdonosa, könyvkiadó, folyóirat tulajdonos, aki maga is babérkoszorús költő, ő adta ki a jelenlévő orosz, lengyel, német, román költőket.
1: A kerekasztal beszélgetések május 10, 11, 12, 13, 14 Hévízen van beszélgetésünk pillanatában.
2: Igen, az összejövetel. Eddig volt az Írószövetségbe, a MUG-ba,
1: Babgalériában.
2: A Nyugvillába, az MMA villájába, ezektől a szervezetektől kaptunk helyiséget, rendezvénybiztosítást, mert amúgy teljesen szponzor nélkül vagyunk, ez magánkezdeményezés.
1: 5 alkalommal, ez egy roadshow, ugyanarról beszélgetnek, ugyanazok beszélgetnek?
2: Vagy... Ugyanazok a költők, de a költők váltakoznak, mert például nagy sajnálatunkra volt itt egy szorköltő, Dresdából, a szorbok a legkisebb szláv népcsoport, Szászországba, Morvaországba és Nyugat-Lengyelországba élnek, és például szorb költő, nem emlékszem, hogy valaha megfordult-e Magyarországon, ő eljött, de sajnos 4 napig volt szabadsága, és vissza kellett mennie. Ma már nem jött Hévízre.
1: Nagyon fontos, hogy ismerjük meg egymás irodalmát, egymás gondolkodását, mert akkor tudunk testvérek lenni, ha ismerjük egymást.
2: Így van. Tejtestvérek, ahogy Németh László mondta. Nincs támogató, mi szervezzük, mi fordítjuk. Én a lengyel-orosz költőket, a férjem pedig egy csomó nyelven tud, Mandis György, József Attila Díjas író. Ő a németeket, az románokat, a szerbeket és az egyéb közép-európai nyelvek költőit.
1: Régebben volt a nagyvilág, amely olyan folyóirat volt,
2: ahol
1: ezek megjelenhettek, de hát nagyvilág már elég régóta.
2: Régen nincs.
1: Mi az, ami van? Hol tudnak publikálni?
2: Az irodalmi jelenben például. Ezek a költők, ezeknek majdnem mindegyiknek kötetük is van már Magyarországon, és mind az irodalmi jelen. papíralapú és online folyóirat adja ki a könyveket.
1: Legutóbb Kerényi Grácia nagy lengyel fordító, illetve magyar-lengyel oda-vissza fordító 100. születésnapján beszélgettünk, akkor is Gizella volt a motorja ennek az összefogásnak, és hát az lenne jó, hogyha az irodalmi jelennek a szószoros értelmében része lenne a szomszédos irodalmak ismerete, és hát a magyar irodalom is jó lenne, hogyha
2: hát
1: ismert lenne.
2: Lényegében, és ne felejtsük el, hogyha nem lenne ez a könyvkiadó, akkor az erdélyi könyvkiadás sokkal szegényebb lenne, mert az irodalmi jelennek köszönhetik a fiatal erdélyi írók, hogy egyáltalán megjelenhetnek a könyveik, az írásaik a folyóiratokban.
1: Milyen reménykedés és aggodalom származik most az irodalmi élet résztvevőinek a fejében, szívében, hogy hatalomváltozás, kormányváltozás van?
2: Hát biztos jön az új csapat, a régi csapat biztos, hogy háttérbe lesz állítva, de hát eddig se dicsekedhetett a nemzeti kulturális élet nagy támogatással. Bocsánat, eddig is a folyóiratok épp hogy fenntartották magukat, az írók épp hogy megvoltak, úgyhogy csak abba lehet reménykedni, hogy talán nem rosszabb lesz, hanem még életbe maradnak.
1: Mondja meg Gizella nekem, hogy most miket fordít, és mik azok a, gondolom, a lengyel irodalomban olyan értékek, amelyek nagyon jó lenne, hogyha ismertek lennének nálunk.
2: Hát az az igazság, hogy már én is idős vagyok, és az időseket fordítom. Odojevszkit, akik már nagyjából kimentek a divatból, és én nagyon szeretem az orosz irodalmat, bár magyar-lengyel szakos voltam, de orosz irodalomból is doktoráltam, és orosz költőnőket fordítok, hát azok nem igen tudnak manapság eljönni ilyen találkozókra, mert különböző megszorítások miatt ezen kívül nincs repülőjára, Törökországon keresztül tudnak csak jönni. Én két orosz költőnőt említenék, Elena Iszajevát és Elena Ivanovnát, kiválóak mind a kettő. Ők voltak már Budapesten 8 évvel ezelőtt, akkor a idegen nyelvű könyvtárba mutattuk be őket nagy sikere, és szintén az irodalmi jelen hozta le a verseiket.
1: Ez egy évenként ismétlődő?
2: Évenként szeretnénk, negyedszer csináljuk. Hát reméljük, bár elég idősek vagyunk, reméljük a fiatalok is majd besegítenek. Itt van mellettem Lőrinc P. Gabriella, József Attila díjas költőnő, és mondta, hogy hát bizony még technikai segítség lenne szükség, mert itt a sok-sok egymás nyelvét nem igen értő költő nem érti sokszor, hogy mit magyarra fordítjuk az oroszt, a szerbet, és akkor a románok nem értenek semmit, és az oroszoktól tanultuk, hadd dicsekedjek, hogy egy tavaly egy Budapesten élő költő barátunk, Sergej Pancirev, meghívta a brüsszeli orosz emigráns írószövetséget, eljött 20 orosz költő, moszkvaiak is voltak köztük, akik nem emigrációba élnek, hanem otthon, és 120 ember vett részt a MUK Magyar Újságíró Közösség helyiségében az akkori rendezvényünkön, és bevetették magukat technikailag, ott ment magyarul, oroszul a kivetítőn a szöveg.
1: Nagyon szépen köszönöm, és akkor jó értekezést kívánok, meg egymás
2: szönjük
1: megismerését,
2: szépen,
1: és reméljük lesz folytatás.
2: A Katolikus Rádiónak, hogy érdeklődik ennyire a kultúra iránt.
0: Csesztai Gizella műfordítóval Szerdahelyi Csongor beszélgetett.

0: A Vasmári Pál Kamara Színház alapításától kezdve küldetésének tekinti, hogy akár a hazánk legkisebb településein élőknek, akár a határon túlra került magyaroknak színházi előadásokat hozzon létre magyar szerzők műveiből, közelhozva a mai emberekhez a régmúlt korokat. Legutóbbi színdarabjuk három korábban játszott előadásukból áll össze, melyekben történelmünk fényes alakjait idézik meg. A Magyarok csillaga című előadással legutóbb Erdélyben jártak. Pelsőci László színművészt, a Vasvári Pál Kamaraszínház színész igazgatóját és Kovács Éva Rebeka színésznőt kérte mikrofon elé Zsoldos Szilvia.
1: A Vasvári Pál Kamara Színház ebben az évben kezdte meg ezen a néven a tevékenységét. Ez tulajdonképpen az Új Nemzeti Kamara Színháznak a folytatása, amely 2018-ban alakult, és ugyanazzal a feladattal folytatjuk, tehát elsősorban magyar szerzők műveit játsszuk, és a legfontosabb feladatunknak azt tartjuk, hogy a színház előadásait eljuttassuk a legkisebb településekre is, legyenek azok a határon belül, vagy éppen a határon kívül az elszakított ország részeken. Azért váltottunk nevet, mert ettől kezdve a Vasvári Pál Polgári Egyesület égisze alatt dolgozunk tovább. Az ő kérésük volt az, hogy készüljön egy színdarab Vasváriról. Tudjuk, hogy a március 15-i ifjak egyike volt, Petőfi Jókai Vasvári, az előző kettőről szinte mindent tudunk, Vasváriról nagyon keveset. Így született meg egy előadás, és azért is, mert ebben az évben 200 éve úgy született Vasvári Pál. Így kezdte meg aztán a Vasvári Pál Kamaraszínház a munkáját.
2: Történelmi alakokat idéznek fel, és ilyen színdarabban járják a határon túli területeket és a kis településeket. Érdekli-e ma az embereket a történelem ilyen módon?
3: Nem csak, hogy érdekli őket, hanem keresik is ezeket az előadásokat. Ugyanis az embereknek a legjava a történelmet már nem a tankönyvekből tanulja. A fiatalok meg végképp nem. Ahol érik, ott kapják az információt, nagyon sokan az internetről, de jobban szeretik azt, amikor valami történelmi dolog közel kerül hozzájuk. És egy ilyen történelmi előadás, amit mondjuk a mi színházunk játszik, sokkal közelebb kerül hozzájuk, mert élő. Van rá lehetőség, hogy utána kérdezzenek, és mindig ki szokták használni a lehetőséget.
2: És most itt fiatalokról beszélünk, vagy az idősebb korosztályról, vagy bárkiről?
3: Én azt hiszem, hogy bárki. Volt olyan, amikor a Rákóczi előadásunkat általános iskolásoknak játszottuk hatalmas nagy sikerrel. Nem olyan régen Balatonfüszfőn volt például egy előadásunk, ahol a gyerekek utána jöttek és gratuláltak nekünk. Ez meglepő. De a mostani előadásunk például a Magyarok csillaga, amit most mutattunk be, szintén hatalmas nagy sikert aratott, pedig azok a gyerekek nem is nagyon találkoznak magyar történelemmel, mert a bemutató az kint volt Erdélyben, és az ott lévő gyerekek a magyar történelemhez nem is jutnak hozzá.
1: A harmadik előadásunkat pedig egy olyan kis településen játszottuk Erdélyben, Görgény Üvegcsűr, egy egészen kicsi 1400-as település, azt hiszem 1200 magyar lakja, teltház, és körülbelül a 30%-a fiatal volt, gyerek volt. Egészen másképpen nézték az előadást egyébként, mint az itthoniak, teljes áhítattal, csöndben. Ugye olyan csillagokat mutatunk be, akik történelmünk meghatározói voltak. Három színdarabból vettük ki ezeket az úgynevezett csillagokat, István király, Rákóczi és az imént említett Vasvári Pál.
2: Pontosan mik voltak ezek a művek, amikből összeállt a Magyarok csillaga?
1: Dráma részletek hangzanak el ebben az előadásban, Sík Sándor István király című drámájából, a második Rákóczi a bujdosó fejedelem. Ebben a színdarabban egyébként Rákóczi nem jelenik meg a színen, hanem az idős Mikes Kelemen visszaemlékezéseiből, ugye a törökországi híres leveleit vettük alapul, így gondol vissza a történelemben lépésről lépésre feltárva azokat a társadalmi politikai viszonyokat, amik jellemezték az egész Rákóczi időszakot, egészen Rodostóig. A harmadik pedig Vasvári Pál, akiről, mint mondtam, elég keveset tudunk, most már talán többet, hogy ez a színdarab is létrejött, amelyből két komoly jelenetet vettünk alapul ebben az előadásban.
3: És ezt az előadást pedig az egyik kollégánk, Lénárt László írta.
2: Belsőci László milyen szerepekben jelenik meg ebben a Magyarok csillaga előadásban?
1: Szerencsém volt 14 évvel ezelőtt játszani István királyt a Síksándor féle drámában, és akkor az éppen említett vasvári darab szerzője Lénárt László volt Vazul, most is ő volt. Tulajdonképpen itt István utolsó napjáról van szó, amikor a koronát felajánlja Szűz Máriának. Pontosabban nem tudja eldönteni először, hogy kinek is adja, az alapvetően katolikus, ám kevésbé magyar szívű Orzeoló Péternek, vagy pedig a pogány, de Árpádházi Vazulnak. Gyakorlatilag idáig tart a történet, megjelenik a színen természetesen Gizella királyné, Kovács Éva Rebeka megszemélyesítésében, vagy Vazul feleségeként Gyöngy, Pelsőci Luca játsza ezt a szerepet. A Rákócziban pedig az idős Mikes vagyok, a vasvári darabban pedig tulajdonképpen három szerepem is van. Ezek most itt nem igazán nevesíthetők, mert senki nem ismeri őket, de magában a teljes előadásban ott Horváth István történész professzort játszom, egy idős huszártisztet, Klauzál Gábort.
3: És a narrátor szerepét.
1: És a narrátort.
2: Az ön életét azért végigkíséri Szent István. Igen. Hogyha visszagondolunk még a 1983-as István a királyra is. Mi az, ami a mai embernek István királyból, Szent Istvánból fontos?
1: Amit én át szeretnék adni, az mindenképpen a felelősségtudat és a hit. Mert hit nélkül az ember nem igazán cselekvőképes, én úgy gondolom, és azt a szabadságvágyat is, amelyet István fogalmazott meg. Ha összetartozunk, akkor tudunk megmaradni, mi több erősek maradni nyelvünkben, tartásunkban, gyökereinkben.
2: Hogyan lehet váltogatni a szerepeket, vagy pedig egymás után kronológikus rendben következnek?
3: Belsőci László, aki szerkesztette az előadást, nagyon jól áttekinthetően csinálta meg. Egymás után jönnek a korszakok és az előadásban a részletek, úgyhogy tudja követni a néző.
1: Történelmi ívet igyekeztünk bemutatni.
2: Rebeka, te is különböző nőket formálsz meg, akik ilyen erős nők voltak, kik voltak ők?
3: Két női alakot személyesítek meg ebben az előadásban.
1: Nem akárkiket.
3: Első István feleségét, Boldog Gizellát, és Zrínyi Ilonát. Két fontos személyiség a történelemben, két igazi nagyasszony. Vannak hasonlóságok az életükben, és vannak különbségek is. Boldog Gizella, aki Bajorországból jött, nagyon-nagyon nagy tudású, fejedelem asszonynak nevelt nő volt. A darabban is látszik, amit én próbáltam kifejezni vele, hogy mennyire fontos neki a hit, a tudás, a család, és mennyire fontos neki István. Ráadásul ő az összes gyermekét elvesztette, úgyhogy ez egy meghatározó pont az ő életében.
2: Ezt ugye nehéz egy mai nőnek átélni, neked ez hogyan sikerült?
3: Mivel nekem is gyermekem van, ezt az érzést nem szeretném átélni az életben, elég a színpadon. Nem könnyű feladat egy színésznőnek. Azt hiszem, hogy nagyon mélyre kell ásnia ahhoz, hogy ezeket a dolgokat föl tudja hozni. Tudjuk, hogy aztán utána, a gyermekei elvesztése után milyen történelmi, fantasztikum dolgokat hozott még létre. Zrínyi Ilona, aki nem vesztette el konkrétan a gyerekét, de mégis elvesztette, mert második Rákóczi Ferencet nem ő nevelte fel.
1: 16 éves korában.
3: 16 éves korában elvették tőle, úgyhogy ezek nagy-nagy nehéz sorsok. A kettő közötti különbség talán annyi, hogy Gizella egy sokkal nyugodtabb ember lehetett, mert őt erre felkészítették, őt már királynőnek nevelték. Zrínyi Ilona viszont mégsem egy olyan kategória, mint amikor egy országot kell vezetni. Az egyiket inkább úgy mondanám, hogy az oroszlán szívű Zrínyi Ilona és a boldog, méltóságos Gizella. Talán tudom így érzékeltetni a különbséget.
1: Zrínyi Ilonának valójában harcolnia kellett, tehát ő háborúban
3: veszett.
1: 3 évig védte asszony létére sikerrel Munkácsvárát a császári túraerőben szemben.
3: Mindegyik karakter hatalmas nagy gondolatokat hozott bele a történelembe, amit aztán el is hangzik magába az előadásba is. És így Zrínyi Ilonát idézve annyi, hogy csak tanulj szorgalmasan, s ne feledd. Nincs a világon szebb, dicsőbb dolog, mint a becsületes név s a jó hír. Ez soha meg nem hal. hanem örökkön örökké él. A földi javak elveszhetnek, azokért nem nagy kár, de aki becsületét veszti, az mindenét elvetette.
2: Mai embernek a becsület megfogható, mint fogalom?
3: Én azt hiszem, hogy már a felnőtteket is tanítani kell erre. De az előadás is segít, hogy ezeket az örök érvényű igazságokat, dolgokat, ezeket közelebb hozzuk hozzájuk. Nagyon fontos, hogy ebben a virtuális valóságban ember közelivé hozzuk a történelmet.
2: Kicsit a szereplőkről, ugye már említette Pelsőci Lucát, elhangzott Lénárd László neve, aki szerző is, és játszik is a darabban. Ki az, akit még kihagytunk esetleg?
1: Berencsi Martin. Ő most végez, a mestervizsgát most teszi le Marosvásárhelyen. Ő játsza Vasvári Pál szerepét, és itt még megtanulta az Ifjú Mikes Kelemen szövegét is, Kőszegi Zsuzsika Mikes Kelemen kettőshöz. Ő is énekel, gitározik, tehát itt valóban csak élő zene van, mindketten énekelünk, gitározunk, illetve énekelni mindenki énekel. Úgy próbáltuk összehozni az előadást, és mindegyik előadást úgy próbáljuk, hogy a mély tartalmon és történelmi hitelességen kívül azért legyen benne humor is, lehetőleg zene is.
2: Az előadást mikor lesz még látható?
1: Minél többet szeretnénk játszani, sok mindentől függ. A turnéinkat támogatásokra építjük, hiszen ott nem szedünk belépődíjat, pályázunk általában.
2: Tegyük fel, hogy meg lesz a pénz, akkor ez hogyan dől el, hogy hova mennek?
1: Tulajdonképpen vannak bejáratott helyeink, hát Erdélyben elsősorban a Maros mente, de eljutottunk mi már Sepsiszentgyörgyre is, sőt bejártuk gyakorlatilag a Felvidéket, Kárpátalját.
3: És itt Magyarországon is vannak olyan települések, akik nagyon szeretnék, hogyha elvinnénk hozzájuk az előadást, akár iskolák is jelentkezhetnek az előadásért.
2: Tehát akkor a színháznak a léte és a tevékenység, akkor ez önök számára a misszió is.
1: Nevezők annak, igen, mert például az 1000 éves magyar határon túli Csángóföldre, Módába, oda semmiféle színház nem jár. Mi pedig igyekszünk rendszeresen tavasszal és ősszel, az útviszonyok miatt elsősorban, ott előadásokat vinni.
3: Nekem van egy történetem, amit azért ezzel kapcsolatosan szeretnék megosztani. Az utolsó alkalom, amikor kint voltunk Csángóföldön, egy olyan faluba mentünk el, amiért nagyon sokat kellett utazni. Én nem gondoltam, hogy ilyen még van, hogy olajkályhával fűtenek egy iskolába, román gyerekek, csángó gyerekek együtt, és a magyar gyerekek, akik otthon tanulnak magyarul, ők fordították a román gyerekeknek le, miközben az előadás ment. Ez egy olyan előadás volt, amit azt hiszem, hogy ritkán él meg egy színész, hogy ennyire közösségi, ennyire együttműködő dolog, csak a legszebb dolgokat lehet róla elmesélni, úgyhogy ez tényleg egy misszió.
0: A Vasvári Pál Kamaraszínház Magyarok Csillaga című előadásáról Kovács Éva Rebekával és Pelsőci Lászlóval Zsoldos Szilvia beszélgetett. Kedves hallgatóink, a mai akvarell véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a zenéket válogató Bögös Herrietta és a szerkesztő Tóth János András nevében is a műsorvezető Tóth Zsófia.

0: Kodály Zoltán Maros-széki táncok című művét a Riász Szimfonikus Zenekar adta elő Fricsai Ferenc vezényletével.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Három óra van. Következik a koszorúk, emlékezés és tisztelgés nagyjaink előtt.
3: A mikrofon előtt a szerkesztő Liptai Katalin. Köszöntöm hallgatóinkat és üdvözlöm stúdió vendégemet, Liszkai Zoltán írót, akinek a közelmúltban jelent meg egy kötete a Cédrus Művészeti Alapítvány gondozásában. A címe Könyv a Szentlélek boldog szegényeiről. Számos egyéb írást is tartalmaz a kötet, például Gyökösi Endréről, Blankenstein Györgyről, a Koptok budapesti közösségéről, Baka Györgyi verses kötetéről, Orhán Pamukról és a török kapcsolatról, de amiért igazából ez a könyv megíródott, az az első esszé a Szentlélek boldog szegényeiről szóló. Pünkösd előtt nagyon is aktuális ez a téma. A hegyi beszéd, ami Krisztusnak a legszentebb, leghitelesebb és személyesebb tanítása, a következő mondattal kezdődik Máté evangéliumában. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Liszkai Zoltán érvelése szerint a beszédnek a szakrális ünnepélyességét mindjárt az elején valamiképpen megtöri egy ünneprontás. Mintha azt jelenteni a mondás, hogy a lélekben, szellemben gyatrák, vagyis bugyuták azért lehetnek boldogok, mert az agyműködésük igen szerény. Ez elég rosszul hangzik, de a valószínűség szerint ez nem is így értendő. Menjünk vissza a görög eredetihez. Makari iptohi top nevmati. Mit jelent ez a mondat, és mi történhetett a tanítás nyitó mondatával, illetve annak a lefordításával?
4: Lényegében, ugye sokat elmondtál már, Kati, a...
3: Bocsánat, hogy belekontárkodtam a mondani valóba.
4: Nem, nagyon is köszönöm, és még szerettem volna, hogy tovább folytasd, de sokkal gördülékenyebben beszélsz nyilván, mint én. No, tehát az öt szónak a jelentése, makári, ugye bár boldogok, azzal nincs probléma, iptohi, a szegények, ez már ugye három, és akkor a végén ott van ez a két szó, hogy topnevmati, a Szentlélekért, ez azt jelenti a Szentlélek által. Na most lehet kérdezni, hogy hol van itt a szent szó az utolsó kettő elemből. Hát az így konkrétan nincsen benne, de a görög nyelvben a pneuma az maga azt jelenti, hogy Szentlélek. És ki lehet ugyan tenni elé a szent jelzőt, hogy ájopnevma? Van is erre példa a görög szentírásban. Először is azt mindig el kell mondani, hogy a görög a szentírásnak a nyelve, nem a latin, a görög. Ezt hangsúlyozni kell, és a tiszta forrás a szentírás esetében az a görög nyelv. Nem az arámi, meg tudom is én milyen hegyi, akár a szent görög nyelv. Ezen a nyelven alapul több milliárd embernek a hite. A görög nyelvnek ezt az állapotát is nevezhetjük szentnek, szent görög nyelv. Szóval tehát topnevmati az teljesen szó szerint azt jelenti, hogy a szent lélekért, a lélekért, ami hát a Szentlélek ebben az értelmezésben. Ezt egyébként Baka Györgyinek a verses kötetében olvastam, ezt a megoldást, ez nagyon csodálatos megoldás. Így szól, hogy boldogok a lélekért szegények. Na most ehhez én azt mondtam, a minap Sajgó Szabolcs jezsuita költő és hát természetesen pap barátomnak, hogy hát jobb ez a megoldás, mint az eredeti, de hát ilyet nem lehet mondani, mire Szabolcs mondta, hogy hát dehogy nem, hiszen most az előbb te magad mondtad, tehát
3: Jezu... Amit szabad a költőnek, nem biztos, hogy szabad a teológusnak.
4: Hát igen, de most jezsuita engedéllyel merem dicsérni Baka Györgyének a megoldását, sőt, még aztán Baka Györgyivel megegyeztünk abban, hogy ezt is azért ki lehet egészíteni a szent szóval, tehát boldogok a szent lélekért szegények, mert övék a mennyek országa, óti afton, estini, vasziliaton, uranon. Ezzel nincs probléma a mondat második részében.
3: Sokunkat zavar némelykor a szentírásban néhány ilyen félrefordítás, ami nehezíti, vagy pedig egyáltalán nem jó irányba tereli a megértést, hiszen nyilvánvalóan nem az értelmükben korlátozottakra gondolt Jézus Krisztus, amikor a lelki szegényekről, pontosabban a szent lélekben boldog szegényekről beszélt.
4: Gondolt viszont nyilván a saját szegénységére is, hiszen ő is szegény volt, és nem véletlen volt szegény, és nem győzte lebeszélni a tömeget, hogy ne nevezzék ki Izrael királyának.
3: De... Az elóták meg egyenesen hadvezérnek szerették volna őt látni, de hát ő a jó hírt, az evangéliumot Persze. hirdette.
4: És a belső gazdagságot, nem azt, hogy jó bugyutának lenni.
3: Tudom rólad, hogy magyar-német szakos voltál a Debreceni Egyetemen, és számos nyelvben járatos vagy, görögöt és latint is tanultál, de a törökben is otthon vagy, és az angol nyelvtudásod is figyelemre méltó, vagyis amatőr nyelvtudóként és nyelvészként is elkönyvelhetünk téged. Vigyázat, nem dilettáns a jelző, amit mondtam, hanem amatőr.
4: Hát nem tudom, hogy van-e olyan nyelvész, aki rühelli a nyelveket, hát akkor régen rossz. Tehát a nyelveket csak szeretni lehet, én azt hiszem. Ilyen szempontból mindenki amatőr talán.
3: Milyen bizonyítékokat találtál arra a már eddig felsoroltakon kívül, hogy itt bizony félrefordításról van szó, amit most már nagyon nehéz megváltoztatni, pedig szükség lenne rá. Például a Károli Gáspárféle Biblia fordítás, amit alapnak fogadunk el. Milyen megoldást alkalmaz is, vajon miért?
4: Hát ez a lelki szegények, valójában ez a két kulcs szó, ami nagyon-nagyon rosszul hangzik. Egyébként annyit megjegyezhetünk, hogy a lelki szegények az azért egy határeset, tehát azt lehet helyesen is értelmezni. Gondoljunk egy olyan szerkezetre, hogy mondjuk az esztergomi szegények. Ezt alakítsuk át birtokos szerkezetté, akkor kijön, hogy Esztergom szegényei, vagy a külvárosi szegények, a külváros szegényei, a folyóparti szegények, a folyópart szegényei, stb. Stb. Tehát a lelki szegények átalakítható úgy, hogy a lélek szegényei. A lélek, és azt hozzátetjük, hogy a szent lélek. Annál inkább ez furcsa, hogy Károly nem ezt írja, mert hiszen egyébként mindig ő a lélek szót nagy ellel írja, amikor az a szent lélekre vonatkozik, és az írásban teljesen egyértelmű. Na most itt Károly lemond arról, hogy ezt a nagybetűs megoldást használja, hiszen ugye magyarul a melléknevet kisbetűs. Elírjuk. Itt el lehet gondolkozni, hogy miért választotta ezt a kicsit szerencsétlen megoldást. Hát egyszerű a válasz, hogy nyilvánvalóan számos egyéb nyelven is megnézte a bibliákat, és az, hogy mindenütt lényegében a név előtt kihagyták a lélek szó előtt, ettől ő elbizonytalanodott, és ezt a meglehetősen szerencsétlen megoldást választotta. A fő probléma a nemzetközileg rossz fordításokban, hogy a szent lélek elől, illetve a lélek, hogyha a görögből kilépünk, akkor már következik az, hogy egyet süllyedtünk az értelmezésben, mert a legtöbb nyelvben nincs külön szó a Szentlélekre. Tehát az már egy süllyedés.
3: Hát ezért van az, hogy a latin is hozzáteszi a spiritus sanctus.
4: Hát igen, sanctus, de ebben spiritus a mondatban nincsen.
3: De benne, ahogy elmondtad az előbb, ez a Bauperes szó, ez nem azonos a pszichével. Tehát ez a szent lelket jelenti, a lelket.
4: Pneuma, természetes.
3: És igen, nem a pszichológusok és pszichiáterek által felfejtett lelkületi problémákra utal.
4: Egyáltalán nem. Speciálisan a szent lelket jelenti. Nagyon érdekes az Úr Jézusnak ez a személyes üzenete, amit Nikodémosznak mondta, pneuma pnei opus eli, ami ugye azt jelenti, hogy a, így van fordítva, hogy a szél ott fújja, ahol akar. Ez is egy szegényítés, le van szegényítve az eredeti jelentés, mert a pneo az ugye fújni azt is jelenti, és pneuma lehet szél jelentésű is, és a pneuma pnei az egy abszolút szójáték. Tehát szent is ez a mondat, és csodálatos. Egyébként nemrég döbbentem rá, hogy Bródy Jánosnak és Kont Zsuzsának is maximális tisztelet jár ki, hogy fiatal korukban ugye megírták azt a gyönyörű, a Szél című kis dalt, ugye, amiről hát senki nem tudta akkor, úgy, na mi is ez, és úgy átcsúszhatott, pedig hát ez egy szakrális, nagyon-nagyon szép megnyilvánulás volt tőlük.

0: A nemzetközi fordításokban a katasztrófát az okozza, hogy a lélek szó elé nem teszik ki a névelőt. Na most ez a latinnal kezdődött, latinul így van, beati pauperes in spiritu. Quoniam ipsorum est regnum celorum, ez nem érdekes. Tehát beati pauperes in spiritu, ami magyarra pontosan fordítva, így hangzik, hogy boldogok, szegények lélekben. Hol vannak itt a névelők, kérdem én. Hol vannak, Katikám?
1: Nincsen névelő a latinban?
0: Így van, nem beszéltünk össze le a kalappal, ugye, mert ezt illik tudni azért minden bölcsésznek, hogy a latinban nincs névelő, és amikor ezt tovább fordították
1: a nemzeti nyelvekre,
0: olaszra, akkor ez lemaradt. Megmagyarázhatatlan módon. Nekem van egy olasz biblia fordításom, így szól ez a ominózus mondat, sajnos így kell mondanom, beati, az ugyanaz, i poveri, a szegények, többes szám, nem névelő, i poveri, és úgy folytatódik, hogy in spirito. Tehát ez a latin in spirituhoz képest szinte semmi különbség, in spirito, u-ból könnyen lesz ó, ugye, mint lú és ló, stb. A magyarban is akár ezek rokon hangok, nyíltabbá válás, in spirito. Tehát nincs névelő, az a tó, a pneumatinak a tó névelője, ami egyébként ott birtokos eset, részes eset akartam mondani. Ó, megával van írva, az nem érdekes most ilyen szempontból, lényeges maga a névelő. Tehát azután, hogy i poveri, az in spiritóból kiállt a hiány, a névelő hiánya. Na most spirito, olaszul annak a névelője az SP miatt lo. La Spirito, olaszban hím nem van és nő nem, meg ez a különleges ejtési sajátosság, ebben nem kell belemenni, Lo Spirito. Na most ez a Lo Spirito, ez kötelezően összevonandó az innel, ha in van előtte, és akkor ennek úgy kellene hangoznia, hogy Nello Spirito. Tehát beati i poveri nello spirito, boldogok a szegények a lélekben, ami értelmezhető szentlélekként is, főleg ha nagy betűvel írjuk, mint például a szél ott fúj, ahol akar kezdetű mondatban, érdekes módon, ez nemzetközileg jól van írva, és ott a lélek szót naggyal írják. Ott tudták valamilyen módon. Ekkor állt elő az a helyzet, hogy boldogok a szegények lélekben. Ott már összecsúszik a lélek és a szegénység, és ugye a grammatikai sátán incselkedik ebben a mondatban, tehát akik azt magyarázzák, hogy ez azt jelenti, hogy az együgyűek állnak első helyen a bebocsátásra várva a mennyországba, azok nem a krisztusi szót magyarázzák, hanem az együgyű szót, de azt is rosszul, mert együgyű az magyarul együgy, az nem számnév, az nem számot jelent, hanem az ugyanazt jelenti, mint a fél cédulás vagy fél nótás. Írhatjuk külön, egybe, egymás alá, fölé, teljesen mindegy, együgyű, az magyarul azt jelenti, hogy idióta.
1: Három stációt különböztettél meg, az egyik ugye boldogok a lelki szegények, igen, ez a hibás megoldás. Igen. A második boldogok a szegények lelki értelemben.
0: Igen,
1: ez nem rossz, de ez a körülményes.
0: Ez a lehető legrosszabb.
1: És a harmadik végül is, boldogok a szegények lélekben, a lélekben, vagyis a szent lélekben, akik abban hisznek.
0: Ami nincs kitéve egyébként. A harmadik megoldásból is hiányzik a névelő, az a lélekben. Na most boldogok a szegények lelki értelemben, az katasztrofálisan rossz.
1: Ez körülményeskedő, igen.
0: De nem az a baj, hogy körülményes, hanem hogy ez is bugyuta. Lelki értelemben, hát hol van ez, hogy értelemben?
1: A görögsöle hát hajánál fogva odarángatták,
0: tudálékosan a rossz buta értelmezést, mert névelő nélkül a lélek az ember lelkét jelenti. Névelővel meg a szent lelket.
1: Most, ha Lukács evangéliumával összevetjük, akkor kiderül a te igazságod. szabadságot, hogy hogyan értelmezte, értette ezt Krisztus Urunk. A hegyi beszéd első boldogságát nyilván még Károlyi Gáspárt is megtévesztve így fordították a nemzeti nyelvekre, hogy boldogok a lelki szegények. A könyv hátsó borítóján Michelangelo híres Mózes szobra látható, két változatban. Szarvacskákkal, ahogy a valóságban is látható, és szarvacskák nélkül, de ez utóbbi csak fikció. Hogyan kerülhettek ezek a kis nyúlványok Mózes fejének a tetejére? Az olasz reneszánsz egyik legnagyobb művészének kararai márvány kompozíciójában.
0: Ugyanezen okból ott is elrontották a fordítást, hogy a dicsfény, a héber dicsfény szót úgy fordították, hogy szarv. És Michelangelo ezt elfogadta, és csinált egy ilyen kicsit ördögi Mózest, ugye, a szarvashiba. Hát én emlékszem gyerekkoromban...
1: Ja, ez a szarvashiba szólásunk is innen ered.
0: Hát ezt nem tudom, de én arra tippelek.
1: A szobor most már így marad, de a fordítási hibát a Bibliában talán könnyebb lenne kiigazítani, csak hogy egy kanonizált szöveget megváltoztatni ehhez nagy elszántság, majd azt mondtam bátorság szüksége. Óriási apparátus, mindenek előtt valami közmegegyezés, vatikáni jóváhagyás. Te látsz erre valamilyen esélyt?
0: Sajnos nagyon-nagyon lesújtó tapasztalatokat szereztem az első időkben. Azt vártam, hogy na majd kigörgetik előttem a piros szőnyeget a Vatikánig, és akkor ott majd...
1: Te próbálkoztál ezzel egyházi körökben? Hogy
0: próbálkoztam, hát úgy... Gyakorlatilag magánemberként nem olyan nagy hívű kísérletek voltak ezek, de azok bizony nagyon szomorúak és elkeserítőek voltak. Rá kellett döbbennem, hogy végül is arról van szó, hogy igen, a tehetetlenségi erő hat, és akkor azokat, akik azt magyarázzák, hogy azt mondta az Úr Jézus, hogy boldogok a bugyuták, mert tövék a mennyek országa, hogy ezeket védik, nem akarnak
1: konfliktust.
0: Na de megint hadd hivatkozzam Sajgó Szabolcsra. Természetesen ugye, mint nagy szellem, ugye,
1: személyiség.
0: Persze megértette, és támogatja az én változatomat. Azt mondta, hogy jól tettem, hogy megírtam a könyvet, de hát ugye...
1: Ő is óvatosságra intett, gondolom.
0: Igen, és hogy nagyon figyeljek oda, hogy milyen csomagolásban próbálom eladni az árumat. Én azt mondtam neki, hogy én a hegyi beszéd első mondatát az elmúlt 2000 év egyik legfontosabb mondatának tartom. És ezt Szabolcs helyben hagyta. Na már most... Én azért örülök ennek a megfogalmazásnak, mert így nem kell a saját személyemet előre tolni, önmagamat dicsérni, ez tényleg egy diplomatikus megoldás, de azért bocsánat, hogyha a hegyi beszéd az elmúlt 2000 év egyik legfontosabb mondata, és én megtaláltam, hogy ezt hol rontották el... Azért az se egy pitiáner ügy.
1: Nem kellene figyelmen kívül
0: Igen,
1: hagyni.
0: Hogyha azokat védjük, akik továbbra is ilyen kisztitkári szellemben magyarázgatják, hogy jó hülyének lenni, ők akkor kinek a pártján vannak? Nem az Úr Jézus Krisztus tiszta szava az, ami számít, hanem az, hogy mit mondott a kolléga, meg mit írnak a könyvek. A Szapiencia Egyetemen direkt a könyvtárban kihoztam az ide vonatkozó összes magyarázatot, amit így el tudtam érni. Kivétel nélkül mindegyik azt mondja, ezt a jó hülyének lenni megoldást magyarázza, pedig közben jöttem rá például arra is, hogy hát ez az Úr Jézusnak a belső világa is, ez a szegénységből következő lelki gazdagság, és hogy hát nem véletlen volt.
1: Ezt nem
0: volt.
1: Szabad meghamisítani.
0: Hát persze, nem véletlen volt ő szegény.
1: Hát bízunk benne, hogy valamit majd idővel el lehet érni ebben az ügyben. Nem könnyű mondjuk például egy katolikus papnak misézés közben esetleg ezt a megváltoztatott formulát használni, lehet, hogy nem is szabad. a liturgia kötöttségei miatt. De hát mi felvetettük a dolgot, és köszönöm szépen, hogy előadtad az elméletedet.
0: Én köszönöm igazán.
1: Vendégem volt a stúdióban Liszkai Zoltán író, akinek könyve a Szentlélek boldog szegényeiről című új kötetét mutattuk be a szerzővel. Áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje előtt, Balassi Bálint szavaival szólva, éppen aktuális volt ez a téma. Remélem, hogy nem botránkoztattunk meg senkit, mert jó szándékunk vezérelte a kérdés felvetését. Munkatársai Bögös Henrietta zenei szerkesztő, Vixa Levente hangmester és Werner Eszter gyártásvezető nevében is elköszön a szerkesztő. A koszorúban Liptai Katalint hallották.

0: Szervánszky Endre Szerenád vonós zenekarra című művének részletét a Magyar Kamarazenekar szólaltatta meg.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra 30 perc. Következik a dallamív.
3: Tisztelt hallgatóink, májusban keddenként a dallamívben a szerelem arcainak bemutatását ígértem önöknek, Marton Árpád vagyok, köszöntöm önöket, és ha már a szerelem arcainál tartunk, akkor hol kutakodhatnánk jobb helyen, mint az opera irodalomban, hiszen szinte minden operának az alapja, cselszövésének a hátterében a szerelem áll, és minden operában minden szerelmes legalább egyszer szerelmet val. Következzék a végtelen választékból az egyik legszebb, Radames románca, az Aidából Placido Domingótól halljuk a berlini német operazenekar élén Nello Santi.

A szerelem persze nem minden esetben őszinte, vannak hivatásos csábítók, akik minden esetben azon a hangon szólalnak meg, ahogyan a hölgy hallani szeretné, talán már tudják. Don Giovanni szerenádja következik az opera második felvonásából. Melis György mellett a Magyar Állami Operaház zenekara, vezényel Kóródi András.

A bálok világában van egy kifejezés, hölgyválasz. Ez arra vonatkozik, amikor a táncos nők kérnek föl urakat táncpartnerképpen. Az operában ez ritkábban esik meg, de van rá példa méghozzá Puskin és Csajkovszki Anyeginyében, amikor Tatjana az, aki megvallja a szerelmét. Tatjana levelét halljuk Váradi Júlia előadásában a Müncheni Rádió zenekarának élén Roman Kaufmann.

A szerelem pedig olykor önfeláldozó, akár az élet föláldozásáig Liu halálának jelenete következik Puccini Turandottjából. Liu szerepében Mirella Freni, Kalof Herceg Hozi Carreras, Timur, Paul Piska, a Strasbourgi Kamarazenekar és kórus élén Alain Lombard.

és mint hogy a szerelem kiváltképp az opera színpadon minden végletet magába foglal, következik a Carmen zárójelenete, mesteri dramaturgiával a Bika viadal és egy gyilkosság egy pillanatban zajlik le. Carmen Giulietta Simeonato, Don José Nicolai Gedda, a bécsi zenebarátok kórusát és a bécsi szimfonikus zenekart Herbert von Karajan vezéli. Marton Árpád köszöni az önök figyelmét, a viszonthallásra.

0: Debussy Boldog sziget című darabját Ránki Dezső játszotta.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 4 óra van. Vendégoldal a Szent István Rádió összeállítása következik.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban Kávéház című műsoromat sugározzuk, amelyben az 50 éves Miskolci Reflex együttesről lesz szó. A zenekar frontemberével beszélgetek, és a riportok közben természetesen zenél nekünk a Miskolci Reflex együttes. Mint ahogy most is, hallgassuk először a prológ, vagyis a bevezető felvételüket.

0: Bárdos Istvánnal, a Reflex zenekar és együttes vezetőjével, frontemberével ültem le beszélgetni. Általában, ha mi ketten találkozunk, akkor az állandó témánk az utazások világa, most azonban egy teljesen más témáról beszélgetünk, a miskolci rock legendáról, a Reflex együttesről, zenekarról, mert a kezemben tartok egy könyvet, amely a közelmúltban jelent meg az ön tollából. És egy mottóval kezdem a riportunkat, Huyber Szabolcstól idézem, a dalból a zene az, ami megfogja az embert, a szöveg pedig az, ami ott is tartja. Ez a miskolci Reflex együttes mottója, arszpoétikája?
1: Hát ez a két sor, ez mindent elmond. Azt, hogy miért érdemes zenélni, azt, hogy hogyan kell csinálni, azt, hogy mitől lesz esetleg érdekes, mitől kíváncsi rá a közönség. Hát gyakorlatilag ez valóban ez a zenekarnak a mottója. Én, amikor annak idején régen elköteleztem magam a különböző dolgok iránt, akkor nekem volt egy nagy álmom. Én két dolgot szerettem volna csinálni, zenélni és utazni.
0: Mind a kettő sikerült, megadatott önnek.
1: Hát igen, ilyen szempontból szerencsém volt, mert egyrészt szerencsés időszakban, szerencsés korszakban kezdett el a zenekar játszani, hiszen a 60-as években indultunk, akkor gyakorlatilag ez egy lázadás volt, minden ellen lázadtunk, amit csak éppen eszünkbe jutott, és próbálgattunk különböző zenéket, próbálgattunk különböző stílusokat, magunk is tanultunk, és hát úgy tűnik, hogy a végére sikerült egy jó zenekarnak lennünk.
0: Igen, mert hogy a miskolci Reflex együttes egy legendás együttes. Nem véletlenül előlegeztem meg azt a kifejezésemet, hogy miskolci rock legenda. Kezdjük akkor el a zenekar történetének ismertetését.
1: Hát ez a fél évszázad azért nem volt ennyire egyenes, voltak azért benne kisebb kunkorok, de arra érdemes visszaemlékezni, hogy a 60-as években, amikor megindult ez az igazán rockzenei őrület, gondoljunk a Woodstockra, és a Woodstock utáni időszakra, amikor mindenki, aki úgy gondolta, hogy képes rá, gitárt fogott a kezébe, és zenekart próbál csinálni, hát mi is ekkor kezdtük, és hát az első időszakokban azért az együtteseknek nem volt olyan egyszerű és könnyű dolog, hiszen senki nem tudta, hogy kell csinálni, hogy kell egy zenekart alapítani, mire kell odafigyelni, honnan lesznek hangszerek, hogyan lesznek fellépések. Tehát gyakorlatilag mindent önmagunktól autodidakta módon kellett megtanulni. Pontosabban igyekeztünk az angol száz zenekarok stílusát, kinézetét lemásolni, és hát nyilván a dalait is. Most az akkori angol tudásunkkal el lehet képzelni, hogy milyen halacsos szövegek hangzottak el a színpadokról, de aztán később ezek kisimultak, kiegyenesedtek, aztán jöttek a saját dalok és a magyar számok, és hát gyakorlatilag azok voltak a zenekaroknak a döntő sikerei és érvei, hogy milyen új dalokkal tudott jelentkezni, milyen új dalokkal tudta megfogni a közönséget. Nekünk ugye a 60-as évek végéről beszélünk, mert akkor alakult a zenekar. Én egy-két évvel korábban érettségiztem, és teljesen kezdőként belevágtunk ebbe a dologba, és azt tudni kell, hogy abban az időszakban Magyarországon a Balaton volt a legfőbb, legérdekesebb dolog, ami létezik ma a világon. Még csak nem is a főváros, hanem ugye a nyári időszakban mindenki a Balatonra indult, és hát a könnyűzenei élet is gyakorlatilag ott kezdődött, és ott folytatódott. És mi nagy bátran belevágtunk, és irdatlan nagy szerencsénk volt, mert mi a 3 évet lent gyakorlatilag kezdő zenekarként ott játszottunk olyan színpadokon, ahol az elődeink közül, vagy a nagyok közül, akár a Szörényi Fivérek, akár a Ferm, akár a Sámson, és ma nagyon sok ismert zenész ott kezdte a pályafutását. Ezek ugyan vendéglátóipari helyek voltak, de könnyű zenét és az akkori slágerzenét játszott minden zenekar, és ez messze nem vendéglátós zene volt, de ez vonzotta a közönséget, ez vonzotta a fiatalokat, dugig volt minden balatoni helyen nyáron, és hát ott, amikor több hónapon keresztül egyfolytában játszani kellett a zenekarnak, ott tényleg meg is tanult játszani.
0: Beszélgetésünk folytatásában most meghallgatjuk az együttes Hajnalról szóló dalát, hiszen egészen pontosan a felvétel címe is ez, vagyis Dala Hajnalról.

0: segítsetek!
1: Milyen zene volt ez? Rockzene? Egyértelműen rockzene?
2: Hát az első időszakban inkább popzenéről beszélünk, mert ahogy alakultak az évek, úgy alakultak a stílusok is. Tehát először az az úgynevezett könnyen emészthető popzene volt, ami megragadta a zenekarokat. Dallamos, énekelhető, mindenki által könnyedén énekelhető, sőt, miután 2-3 akkordból állt egy szám, még a közönségből is nagyon sokan hazamentek és megpróbálták lejátszani a dalokat, és az ment is, mert nem volt annyira nehéz. És gyakorlatilag a popzene után alakult egy kicsit komolyabbá a dolog. A popzene a beat zenébe torkolott át, a beat pedig aztán később a rocknak a különböző válfajaiba, először a könnyebbe, majd a keményebb rockba, aztán voltak szélsőséges hajtások is ebben, és aztán úgy a századfordulók előtt időszakra kialakult egy nagyon hasznos és okos stílus. Ez a rockzenének voltak emészthetői fajtái, és voltak a kicsit keményebb vagy szélsőségesebb vonalak, de gyakorlatilag innentől kezdve beszélhetünk arról, hogy rockzene volt.
1: És milyen zenét játszott ezen belül a Miskolci Reflex zenekar? Meg lehetett önöket ismerni? Volt egy sajátos stílusuk?
2: Hát hogyne, mi 1974-ben jöttünk az a Balatonról 3 év után, és sikeresen elnyertük az ifjúsági házba a pályázatot, és onnantól kezdve a mi klubunk az ifjúsági házban volt, ezek egészen 74-től 79-80-ig, és hát nyilván azokat a zenéket játszottuk, amit a fiatalok akkor hallottak a rádióból, és még itthon nem voltak lemezeken, de zenekaroktól és a rádióból lehetett ezeket hallani, és hát nyilván a zenekarok, az akkori zenekarok igyekeztek minél jobban átvenni ezeket a nótákat, és gyakorlatilag általuk ismerte meg a közönség nagyobb része ezeket a dalokat. Ezek könnyen emészthető, elsősorban slágerzenék voltak az első időszakban, és az idő haladtával aztán keményedtek. Nekünk rögtön az első pillanatoktól kezdve voltak saját dalaink. Tehát játszottuk a angol száz zenekaroknak az ismert nótáit, de mi hozzákezdtünk rögtön az elején saját nótákat is írni, és azok aztán meg is maradtak hosszú időn keresztül.
1: Kik voltak az alapító tagok?
2: Hát ez egy érdekes történet, ugyanis mi hárman, akik az annak idején a leges-legelső zenekart alapítottuk, mert az első 3 évben, tehát mi 70-ben kezdtük a Balatonon, és akkor még minket Deltának hívtak. Kolencsik Imre, Szergely, a Kovács Kálmán és én voltunk a 3 alapítótag, és mindig jöttek hozzánk, vagy mentek el tőlünk, de idők folyamán ez úgy alakult, hogy gyakorlatilag mind a mai napig ez a 3 ember ez egybe van, barátságban van, jó kapcsolatban vagyunk, tehát tulajdonképpen itt van egy 50 éves zenei múlt és egy 50 éves baráti vonal.
1: Miért lett éppen Reflex zenekar a zenekar neve? Hogyan lett a Deltából Reflex?
2: Hát amikor 1970-71-ben lejátszottunk a Balaton, akkor még Delta néven játszottunk. 74-re úgy éreztük, hogy mi már nagy zenekar vagyunk, hosszú hajjal, megfelelő kinézettel, normális zenekari hangszerekkel és felszereléssel, mert ez nagyon fontos volt, hogy a hangzás az olyan legyen, amilyennek kell lenni. És akkor eldöntöttük, hogy akkor válaszunk egy olyan nevet, ami egy kicsit nemzetközibb, egy kicsit jobban elfogadott. Mindenki hozott valami ötletet, volt, aki Edisont hozott, vagy nem is tudom már pontosan miket. Végül én hoztam a Reflexet, én találtam ki, és gyakorlatilag úgy fogadtuk el, hogy innentől kezdve a mai napig Reflex zenekar néven dolgozunk.
1: De mi miatt választotta ezt a nevet? Volt valami különleges oka erre?
2: Hát nem hinném már, én nem emlékszem rá. Azért ez néhány jó névvel ezelőtt volt. Inkább olyan nevet kerestünk, ami hangzatos. Ugye akkoriban Omega, Illés, tehát nem voltak ezek a hosszú, elnyújtott nevek, hanem inkább csak rövid szótagokból álltak a zenekarok, és abból olyat kellett találni, ami mutatós volt. Ugye akkoriban inkább az egy szavakból álló zenekar nevek voltak, és így jött a Reflex szóba.
1: A folytatásban most a legendás DVTK, vagyis a Diósgyőr induló szól a Reflex együttes előadásában, itt a Szent István Rádióban.

0: Azt említette, hogy önökre jellemző igazi slágerek már az elején adtak elő saját dalokat. Hát melyek is a Reflex együttes igazi nagy slágerei? Melyek voltak a szó szerint a zászlós hajók, amelyekkel nagy-nagy sikereket értek el?
1: Hát miután a zenekarnak több korszaka volt, ugye mert a 70-es évektől a 80-as évekig volt a klasszikus Reflex, ott volt egy rövid átalakulás, és aztán 79-től jött az új Reflex, ami szinte gyakorlatilag az ország egyik legkiresebb zenekarának sikeredett, tehát akkor voltunk a legközelebb ahhoz, hogy valóban komoly sztár legyen a Reflexből. Így azt kell, hogy mondjam, hogy voltak könnyebb, slágeresebb ízű dalok a legelején, itt Artur bácsi, a Pereces bácsira gondolok, vagy az 1977-ben született Hajrá Diós Győr, a Diós Győr induló, ami mind a mai napig a DVTK hivatalos indulója.
0: És azt a dalt ön írta?
1: Hát azt én írtam, és a zenekar hangszerelte, tehát ezt persze a szerzője én vagyok, de gyakorlatilag olyan köntösben, ahogy ma a dal megszól, a többieknek a segítségével öltöztettük fel. És a második időszakban, ugye, amikor az új Reflex jött, akkor már egy keményebb, rokkos, kőkemény rockot játszottunk, és hát akkor azért voltak már olyan dalok, amik aztán később a országos ifjúsági magazin slágerlistájára felkerültek. Itt lehet gondolni a Madári Esztőre, a Várótermek albérlője voltál, az Álmodj örökké, a Magyarország, és még sorolhatnám ezeket a dalokat. A zenekar egyébként két saját CD-t adott ki, plusz egy harmadikat, ami inkább csak egy összefoglaló volt, és gyakorlatilag ezek a dalok ott is megtalálhatók, és a zenekarnak a reflexrock.hu honlapján pedig ugyancsak ott van az összes dal, mégpedig úgy, ahogy a CD-k megjelentek, úgy a CD-k kapcsán azok a dalok ott, ha ráklikkel az ember a megfelelő borítóra, akkor ott jönnek fel azok a dalok.
0: Azt említettem a beszélgetés elején, hogy kezemben tartok egy könyvet, melynek címe Miskolci rocklegenda, Reflex egy zenekar története. Mit lehet tudnunk erről a könyvről? Mi indokolta a megszületését? Éppen az 50 éves évforduló?
1: Nem feltétlenül. Én mindig is úgy gondoltam, és inkább onnan kezdeném, hogy tulajdonképpen ez a zenekar lokálpatrióta volt. A kihívások ellenére és a csábítások ellenére ez mindig miskolci zenekar maradt. Azt mi nagyon jól tudtuk, hogy ha országos hírű banda szeretnénk lenni, akkor muszáj Pestre költöznünk, mert egyszerűen akkor ez volt a megoldás, nem lehetett más kitalálni, akkor nem úgy volt, mint a mai nap, hogy Gyulától Sopronig jönnek, és vadonatúj szép jó zenekarok születnek, akkor egy megoldás volt, Pestre kellett menni. Ezt pedig mi nem nagyon akartuk vállalni, és inkább úgy gondoltuk, hogy maradnánk miskolciak, és azért gyakran fel kellett ugye Pestre járnunk, mert a kapcsolatokat az csak ott lehetett megszerezni. És egy másik érdekes dolog a könyv születésével kapcsolatban pedig az, hogy én úgy gondolom, hogy a Reflexen kívül az utóbbi jó néhány évtizedben itt rengeteg olyan nagyon jó zenész és nagyon jó zenekar született a városban, akik mind megérdemelnék, hogy hasonló könyvekben emlékezzenek meg róluk. Sajnálatos tény, hogy ugye az Eddán kívül gyakorlatilag nem jelent meg egyetlen egy zenekarról sem könyv. Ez egy hiánypótló könyv gyakorlatilag, hiszen, mint ahogy az Edda számított annak idején az egyes számú zenekarnak, Miskolcon a Reflex a kettes számú zenekarnak, annak ellenére, hogy miskolciak maradtunk, de gyakorlatilag így erről a két zenekarról maradt fel úgy a utókor számára írásos emlék, és hogyha valaki kíváncsi rá, akkor végig tudja olvasni, hogy hogyan is történt. Mi történt, ha 50 év alatt?
0: És hogyan írta meg, hogyan szerkesztette össze ezt a könyvet? Hiszen 50 évet könyvbe foglalni, közel 300 oldalas könyvbe, nem könnyű feladat.
1: Hát a könyv két részből áll. Az első részbe végigviszem az én gondolataimon keresztül a zenekar születését a mai napig. Ebben benne vannak a nagyon sikeres évek, benne vannak a kevésbé sikeres évek, és benne van a utolsó 15-20 év, amikor a zenekar talán az egyik legmagasabb szintre emelkedett. És a könyv második részében pedig, miután ugye az első rész a szubjektív, én írtam, a második részében lehetőséget adtam a tagoknak, hogy ők maguk mondják el, hogy ők hogy gondolják a viszonyukat a zenéhez, hogy kerültek a bandába, mit éreztek itt, miért csinálták, vagy mik a terveik, vagy egyáltalán hogyan élik az életüket. Így gyakorlatilag két egységes, de különálló szerves részből áll a könyv. Az első a zenekar története, a második pedig a tagok visszaemlékezései a saját dolgaikra. Tehát ez a könyv tulajdonképpen a zenekarnak az életpályája is, de egyúttal az én életutam is, zenei életutam is.
0: Beszélgetésünk folytatásában most szóljon ismételten egy dal a Miskolci Reflex együttestől. A felvétel címe A Miskolci villamoson.

0: Milyen példányszámban jelent meg a kiadvány?
1: Hát a Bíbor kiadóvállalata a könyvkiadását 1000 példányban jelenik meg, és meglátjuk, hogy mennyire lesz sikeres. Nyilván, akik annak idején kedvelték a zenekart, azok keresni fogják a könyvet, akik kíváncsiak egy ilyenre, azok is fognak benne nagyon sok érdekes dolgot találni, én úgy gondolom, hiszen amikor a 80-as évek végén volt a zenekarnak egy nagyobb üres járata. Ugye a 80-as évek elején, a 82-ben oszlott fel az új Reflex. Ez volt egyébként, ami a legsikeresebb formáció volt olyan szinten, hogy rádió, televízió, minden budapesti fellépések az ország összes ifjúsági parkjában jártunk. Tehát gyakorlatilag az új Reflex volt az, aki előzenekarként az összes nagy ismert zenekar előtt előzenekarként játszott, a Kartágó, a Hobo Blues Band, a P-Mobil, a Balázs Fecó féle zenekar, a Korál, és még mondhatnám mások. Tehát ez a lehetőség azt kínálta fel a zenekarnak, hogy nagy helyeken, nagy közönség előtt bemutatkozhasson. Nem mi voltunk eleinte a főműsorszám, hiszen csak a zenekar bevezető zenekar volt, de ezáltal annyian megismerték, hogy gyakorlatilag utána önállóan hívták a zenekart, és végig turnéztuk az országot, sőt, kikitekintettünk, mert Lengyelországba is jártunk akkoriban két alkalommal. Majd következett egy hosszabb kihagyási időszak a zenekar életébe, amikor a könnyű zenét, az élő zenét átvette a diszkó. Biztos vannak, akik erre emlékeznek, hogy gyakorlatilag az élő zenekarok, akik nem szerettek volna háttérbe szorulni, azok elkezdtek külföldre menni, akár tengerjáróhajókra, akár vendéglátóhelyekre, és ez a nagyok közül is így volt. Ezt az időszakot így mentették át ezek a zenekarok. Én ugye akkor ebben az időszakban a másik nagy szerelmemnek, az utazásnak hódoltam, hiszen akkor elmentem idegenvezetőnek 12 évig, gyakorlatilag Keresztbe-Kasba jártam a világot, és a Keresztbe-Kasba alatt azt kell érteni, hogy Hawaii-tól Észak-Koreáig, gyakorlatilag Vietnámtól Amerikáig, tehát mindenütt, minden évben sikerült eljutnom, egyébként 70 országba jutottam el eddig. És ez az idegenvezetősdi korszak, ez tartott a 70-es évek derekáig, amikor Miskolcon a Non-Stop Rádiónak eszébe jutott, hogy a Vintinager Party keretén belül életre hívja a régi miskolci zenekarokat. Ugye, és akkor az legelső alkalom az az Építők zenekarnak volt a koncertje, ez nagyon-nagyon sikeres volt, és talán a második vagy harmadik alkalommal hívták a Reflexet, és hát akkor én megkerestem a korábbi tagokat, abból a két-három formációból, amiben játszott a zenekar, hogy próbáljuk meg újraéleszteni a zenekart, és vállaljuk el, és el is vállaltuk ezt a Vintinage Partit. De hát akkor úgy gondoltuk, hogy ez egy ilyen jutalomjáték lesz nekünk, és hát mit ad Isten, kiderült, hogy nem a jutalomjáték lett, hanem az utóbbi 15-20 év az egy olyan magas szintre emelte a zenekart a színpadok világába, amire korábban csak álmodoztunk. Nyilván ebben benne volt az is, hogy maga a zenekar a saját dalaival újra visszajött, megtalálta a közönségét, meg újak jöttek hozzá, és hát a másik vonal pedig az volt, amikor ugye Zalatnaival találkoztunk, aki éppen zenekart keresett az élő koncertjeire, és gyakorlatilag a Reflexet választotta koncertzenekarának. Ez azt jelenti, hogy mi nem egy zenekar voltunk, aki Zalatnait kísérte, hanem a programnak az volt a címe, hogy Zalatnai Sarolta és a Reflex. Tehát magának a produkciónak ez volt a címe. Ezek másfél-két órás koncertek voltak, élő koncertek nagy színpadokon, fesztiválokon, városnapokon és egyebeken, ahol a zenekar az első részben a saját dolgait csinálta, majd a második részben jött Zalatnai, és ez az előadás így alkotott egy szerves egységet. Hát ezzel gyakorlatilag, ezzel a formációval odáig jutottunk, hogy az Erkel Színházat csináltuk, az Erkel Színházas koncertet, teltházas 1600 néző előtt, a Zalatnai 70 koncertet pár évvel ezelőtt, a pandémia előtt, mert azt követően pedig egy 10 előadásos felvidéki turnéra indultunk, Kassától Pozsonyig, a színházakba, itt téli időszakba, úgyhogy elég sikeres időszaka lett ez a zenekarnak, aztán beköszöntött a pandémia, mérhetetlen nagy csend lett a zenekarok közül, mindenki leült, várta a csodát, és hát még mindig várjuk, mert azért igazából még nem, tehát a zenei világ még mindig nem tudott annyira visszajönni, amennyire korábban volt, vagy amennyire szerette volna. Gulyás Szabinának írtam az Őrült világ című dalt,
0: amelyet most meg is hallgattunk itt a Szent István Rádióban.

0: És ebben az időben megírta ön ezt a visszaemlékezést és ezt a rock történeti könyvet, amelynek nagyon szép a megjelenése is. Most a borítóra gondolok. Egy letisztult, szép, fehér színű borító, pirossal ráírva a reflex, mert hogy ennek általában pirosak voltak a fellépő ruhái, és minden mellett még egy ezüst színű monogramot látok magam előtt. Ennek mi a története?
1: Hát ez a zenekarnak a logója, és ennek nagyon érdekes története van, ugyanis ez nem más, mint Pető János festőművész készítette. A története pedig az, hogy ugye a 70-es években a zenekar az Ifjúsági Háznak a zenekara volt, és Pető János akkor ott egy klubot vezetett. János bejárt a próbáinkra, és egyik alkalommal előállt azzal az ötlettel, hogy hát ő csinálna a zenekarnak egy logót. Hát akkor nem nagyon gondoltuk, hogy ennek fontos szerepe lehet, mert hiszen senki nem használt. És János nekiállt, és valószínűleg a mi arc berendezkedésünket, hajhosszúságunkat idézve készített egy képet, és azt mondta, hogy na fiúk, ez lesz a továbbiakban a logótok, használjátok egészséggel, és ez fog kísérni benneteket. Majd eltelt pár hónap, és János beköszöntött egy másik ötlettel, amikor azt mondta, hogy azzal együtt, hogy a logótok megszületett, ez most már egy nagyon jó ötlet, de én úgy gondolom, hogy szeretném, hogyha lenne mögöttetek valami olyan háttér, ami csak rátok jellemző. És akkor kért tőlünk 50-60 négyzetméter vásznat, neki állt festeni, és ezzel a szemmel, ami minket figyel, azzal gyakorlatilag megfestette a zenekar első háttér megjelenését, amit a továbbiakban mindig hurcoltunk magunkkal, azt mondta, hogy ez a szem fog vigyelni rátok, és vigyázni fog rátok. Hát sajnos az idők során mind a rajz, mind ez a háttér elveszett, pedig nem csak egy érték lenne ma, hanem egy barátságnak a jelképe is, de hál' Istennek a régi képek megőrizték mind a kettőt.
0: Köszönöm szépen önnek ezeket a történeteket, és ezeket a történeteket is többek között elolvashatjuk ebben a könyvben, amely tehát a közelmúltban jelent meg. Akikben felkeltettük az érdeklődést az ön könyve iránt, hogyan juthatnak hozzá?
1: Hát miután a Bíbor kiadó adta ki, a Bíbor kiadónak a saját honlapján online is lehet rendelni, de magában Miskolcon is és a nagyvárosokban is a Libri és a Lira kiadónak a könyvesboltjai fogják értékesíteni. Miskolcon a Génius könyvesbolt az, ahol nagyobb mennyiségben meg lehet találni a könyvet. Ott egyébként többször dedikálása is lesz a könyvnek, és még a Miskolci Antikváriumban is lehet kapni. Tehát gyakorlatilag Miskolcon az összes könyvesboltban elérhető, és az országos hálózatban pedig a Libri és a Lira könyvesboltokban érhető el. Grenella Orsolya énekli a Nem mondd el senkinek című dalt. A dalról annyit kell tudni, hogy miskolci szerző, miskolci énekes, miskolci felvételekkel, miskolci helyszíneken készült dal, hiszen videóklip is készült a dalokból.
0: Szóljon tehát most a Reflex együttes, Ne mondd el senkinek című dalom.

0: Említettem a fellépő ruháját. A Reflex együttesnek nem csak jellegzetes és speciális dalaik voltak, önökre jellemző dalai, hanem még a fellépő ruhák is speciálisak, önökre jellemző fellépő ruhák voltak. Milyenek is voltak ezek a ruhák?
1: Hát én úgy gondoltam a legelső perctől kezdve, és nyilván ezt a többi zenekarok is úgy csinálták, hogy egyfajta sajátos stílust kellett kialakítani mindenkinek, nem csak zenébe, hanem kinézetre is. Nagyon fontos volt a küllem, hogyha felmegy valaki a színpadra, akkor hiteles legyen. Lehessen látni, hogy ez a 4-5 fiú, ez egybe tartozik, ugyanarra gondolnak, ugyanazt a közösséget alkotják. Bergendi Pistának volt egyébként annak idején egy érdekes mondata, rögtön a történetek elején, hogy a zenésznek a színpadon soha nem szabad úgy kinézni, mint a közönségének. És aki ezt megfogadta, azok, ugye gondoljunk például az Omegára, akik példamutatóak voltak, nem csak a zenében, hanem a kinézetben, a küllemben, mindenben, és hát úgy gondoltuk, hogy én mindig is ragaszkodtam hozzá, hogy a zenekarnak egységesen kell kinézni. Nem azonos ruhákba, de hasonló jelleggel, és egységesen. És a mi történetünk az arról szól, hogy mi az elején elmentünk a Miskolci Nemzeti Színházba, végig jártuk a ruhatárat, a jelmeztárat, és hát eldöntöttük, hogy akkor ezt a fajta stílust szeretnénk magunknak, úgyhogy először az első időkben onnan vettük kölcsön a fellépő ruhákat, majd aztán mindenki alakította és kialakította magának ugyanazon a stílusra a saját ruháit, de gyakorlatilag a zenekar az utolsó időszakig ebben a jellegzetes fellépő ruhában lépett fel. Ez egy ránk jellemző dolog volt, mikor azt mondták, hogy megjött a küllemében, nem tudom, a 48-as szabadságharcra hasonlító együtt tag, vagy azt mondták, hogy megjöttek a huszárok, vagy én nem tudom. A zenekar úgy nézett ki sajátos jelleggel, mint ahogy senki más.
0: Mert hogy ilyen huszáros ruhájuk volt egy ilyen váltöméssel, és két soros gombbal, aranygombokkal.
1: Igen, ezek a színházban valószínűleg valamelyik előadásnak a fellépő ruhái voltak, amiből ezt kölcsönöztük, és abból alakítgattuk ki. De úgy gondoltuk, hogy ez úgy illik ránk, és egységes képet tud a zenekar általa mutatni, úgyhogy mi ezt örömmel használtuk egész az utolsó időkig.
0: Egy arcpoétikával, egy mottóval kezdtük a beszélgetésünket, fejezzük is be, javaslom egy mottóval. A közel 50 év után ön a zenekar frontembereként, vezetőjeként hogyan fogalmazná meg, mi is a Reflex zenekar arcpoétikája?
1: Hát én úgy gondolom, hogy ha az embernek van egy olyan adottsága, amivel képes mások figyelmét felhívni, akkor azzal a lehetőséggel és feladattal élni kell. Tehát mi úgy gondoltuk, hogy egy dolognak biztosan a birtokába vagyunk valaminek, ami miatt a zenekart elfogadják, és figyelnek rá, és szívesen hallgatják, és ha valakinek ilyen adottsága, vagy ilyen tulajdonságai vannak, akkor az alkotó embernek ezzel élni kell, és át kell adni a többieknek ezt a fajta lehetőséget, hogy nézzék, próbálják meg élvezni, használják, próbálják meg levonni belőle a megfelelő tanulságokat.
0: Bárdos Istvánnak, a Miskolci Reflex együttes énekesének, frontemberének nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, gratulálok az 50 évhez, és gratulálok a közelmúltban megjelent könyvéhez is, amelyet a zenekar történetéről írt. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Hát köszönöm szépen, reméljük, hogy még zeneileg is, meg akár írásban is, a későbbiek során folyamán is tudok majd valamit hozzátenni az eddigi munkásságomhoz, és én azt kívánom, hogyha valaki elolvassa a könyvet és talál benne érdekes gondolatot, akkor már megérte megírni. A 80-as évek nagyon kiugró zenekarának voltak olyan rock jellegű dalai, amik közül nagyon sok a slágerlistára került. Itt a elsősorban mondjuk az Álmodj örökké című dalra gondolok.
0: És ezt a dalt most meg is hallgatjuk itt a Szent István Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim Tóri Sarolta és Nátrán István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek, a viszont hallásra!
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Belterületi utak fejlesztése Tóth Komloson című beruházás kezdődött el márciusban. Tóth Komlós önkormányzata visszanemtérítendő támogatásban részesült a TOP Plusz pályázati kiírásban. Az elmúlt években az előkészítés zajlott. 2021-ben pályáztak a TOP Plusz forrásaira, a pozitív döntés 2022 tavaszán érkezett meg az önkormányzathoz, 2023-tól zajlott a tervezés, az engedélyeztetés, 2025-ben megtörténtek a közműkiváltások, napjainkban pedig a projekt a megvalósítási szakaszba lépett. A kivitelező, a két Konstruk Kft. Dolgozik folyamatosan az érintett utcákban. Teljes erőbedobással folytatódik a város belterületi és közúthálózatának megújítása, javítása és burkolása, írta közösségi oldalán a polgármester Zsura Zoltán. A belterületi útfejlesztési program keretében már elkészült a Nagyatádi és a Szemelweis utca, ahol jelenleg az utómunkálatokat végzik. Ezzel párhuzamosan megkezdődött a Bajza utca előkészítése, míg a Gajdács és a Tas utca már az aszfaltozásra vár. A Móricz Zsigmond utcában is elkezdődtek az aszfaltozási munkálatok. A műszaki vezető tájékoztatása szerint a kivitelezés várhatóan még a héten befejeződik. A belterületi utak fejlesztése még több utcát érint, mint a Bajza József utcát, a Nagyatádi Szabó István utcát, a Kossuth Lajos utcát, ahol parkolók is épülnek, a Katona József utcát, a Békés-Sámsoni út és a Borsziget utca közötti részt, a Diófa utcát, a Földvári utcát, a Gajdácspál utcát és a Földvári utcát. A Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara minden évben megtartja küldött gyűlését, mely események kiemelt része a kamarai díjak átadása. Az elnökség olyan vállalkozóknak és cégeknek ítéli oda az elismeréseket, akik hosszú távon is meghatározó szereplői a térség gazdaságának, aktívan részt vesznek a kamarai közéletben, valamint jelentős szerepet vállalnak a szakképzésben és a duális képzésben. Az idei alkalommal két orosházi kötődési vállalkozás is a kitüntetettek között szerepelt. A döntések több év teljesítményét értékelve születtek meg. Hatos Zoltán, az Unicon ZRT operatív igazgatója, az év Békés megyei kamarai vállalkozója 2025 díjat vehette át. Elmondta, meglepte az elismerés, mely számára különösen nagy megtiszteltetés. Orosházi születésű, a cégen belül több családtag dolgozik, egy hatalmas családi vállalkozásként működnek Orosházán és Békéscsabán. Számára a legfontosabb, hogy a kollégáinak minél jobb legyen. Körülbelül 180-200 emberrel dolgoznak, ez 200 családot jelent. Az ő megélhetésükkel kell foglalkozni, ez a legfontosabb. Ez a díj pedig 100%-ban az ő érdemük, ő csak egy kellék hozzá, hogy így működjön, hangsúlyozta Hatos Zoltán. Szabó Géza, az Orosházi Euróunión fűtéstechnikai Kft. Ügyvezető igazgatója, az év Békés megyei kamarai vállalkozása 2025 díj kapcsán kiemelte, a cég immár 70 éves múltra tekint vissza, ő maga pedig 46 éve irányítja a vállalatot. Ennyi idő alatt előfordulhat, hogy valakit észrevesznek. Ez most történt meg, és nagyon örülnek. A csapat, a cég minden dolgozójának az eredménye ez. Nagyon komoly munka folyik náluk, és úgy tűnik eredményes is. Ez az egész kollektíva díja, emelte ki Szabó Géza. A Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldőgyűlése és az ahhoz kapcsolódó díjátadó megmutatta, hogy a vármegye gazdasági életének motorját azok a vállalkozások adják, amelyek nem csak eredményesen működnek, hanem közösségi és oktatási szerepet is vállalnak. A kitüntetettek történetei rávilágítanak, hogy a munkavállalók megbecsülése és az innovációra való törekvés továbbra is a siker kulcsa Békés megyében. Bibók Bea, a pszichológus, az ellopott gyermekkor jelentőségéről tart előadást Orosházán. A szexuálpszichológus, terapeuta és író azonos című könyvének témáját állítja középpontba, azt a sokakat érintő, mégis gyakran rejtve maradó családi működést, amikor a gyermek túlkorán kényszerül felnőtt szerepbe. A parentifikált gyermek sokszor túlzott felelősséget vállal, mások problémáit próbálja megoldani, miközben saját szükségletei háttérbe szorulnak. Felnőtt korban ez gyakran megfelelési kényszerhez, kapcsolati nehézségekhez, önfeladáshoz és állandó bűntudathoz vezethet. Az előadás segíthet felmérni azokat a működési mintákat is,
amelyek sok családban generációkon át öröklődnek. Bibók be a konkrét példákon és személyes tapasztalatokon keresztül mutatja be, hogyan alakul ki a parentifikáció, milyen jelei vannak, és miként lehet elindulni az önazonosabb, kiegyensúlyozottabb élet felé. Bibók Béa előadása május 22-én, pénteken 18 órakor kezdődik a Petőfi Művelődési Központban. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség fenntartásában működő Orosházi Veselei János Gyógypedagógiai Óvoda, fejlesztő nevelés-oktatást végző iskola, speciális szakiskola, több mint 100 sajátos nevelési igényű, mentális kihívással élő gyermek mindennapjait kíséri végig az óvodás évektől egészen a szakmunkás vizsgáig. Az intézmény a régióban egyedülálló módon dolgozik, korszerű pedagógiai módszerekkel, türelemmel és elhivatottsággal segítik a tanulók fejlődését, önállósodását és társadalmi beilleszkedését. Az Oltalom Karitatív Egyesület a közösségi médiában hívta fel a figyelmet arra, miszerint 45 diák számára nyílik lehetőség, hogy részt vegyen egy 5 napos kiránduláson június 22 és 26 között. Mindez jutalom azoknak a gyerekeknek, akik tanulmányi eredményeikkel vagy közösségi szerepvállalásukkal kiemelkedtek társaik közül. Egy ilyen út számukra egyszerre jelent elismerést, megerősítést és motivációt. Az egyik legfontosabb feltétel már biztosított, hiszen a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség felajánlotta a helyszín található üdülőjét, így a szállás rendelkezésre áll. A teljes élmény megvalósításához azonban még hiányoznak a források az utazásra és a napi 3-szori étkezésre. A szükséges összeg 1 millió forint, amely fedezni a diákok biztonságos eljutását és ellátását az 5 nap során. A kezdeményezés mögött álló pedagógusok és szervezők most abban bíznak, hogy a közösség ereje ismét megmutatkozik. Egy-egy adomány nem csupán forintokban mérhető segítség, hanem abban a lehetőségben is, hogy ezek a gyerekek átélhessék, számítanak, fontosak és van helyük a világban. Aki szeretne, bankkártyás vagy banki utalással is segíthet, illetve személyesen is van lehetőség támogatást nyújtani. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Továbbra is a honvédelmi nevelés élén a debreceni Kratokvil, olvasható a híren. A honvédelmi nevelésről rendezett nemzetközi konferenciát a Kratokvil Károly Honvéd Középiskola szerdán a Déri Múzeum dísztermében. Fekete András a debreceni mellett további három telephelyen működő, összesen 450 diákot nevelő Honvéd Középiskola igazgatója a tapasztalatcserét és az együttműködési lehetőségek feltérképezését emelte ki a nemzetközi konferencián, amelyen bemutatták a cseh, a szlovák, a szerb és a magyar honvéd nevelés gyakorlatát. A város nevében Barcsa Lajos köszöntötte a rendezvény résztvevőit. Az alpolgármester elmondta, hogy a háromszintű honvéd kadét program legmagasabb szintjét képviseli a Kratokvil, amelynek személyiségformáló szerepe van, felelősségre tanítja a fiatalokat, szellemisége pedig növeli a város közösségének az erejét. Közel 3000 hajdúbihari vállalkozás pályázott sikeresen idén a Széchenyi Kártya programban, tudta meg a dehír.hu. A kis- és középvállalkozások növekedését segíti a Széchenyi Kártya program, amelynek országjáró rócsója Debrecenben adott áttekintést az elérhető forrásokról, a gazdasági kilátásokról és a KKV szektor előtt álló kihívásokról. A rendezvényen elhangzott, hogy a következő években a versenyképesség javítása és a tudásintenzív exporttermékek arányának növelése kerülhet a középpontba. Stabil és sikeres a Széchenyi Kártya program, amelynek keretében 24 év alatt országszerte 540 ezer hitelszerződést kötöttek kis- és középvállalkozásokkal. Népszerűségét jól mutatja, hogy a tavalyi utolsó negyed évben a vállalkozói hitelek 35%-át a kedvezményes konstrukciók tették ki. Hajdúbiharból idén tavasszal közel 3000 vállalkozó pályázatát fogadták be, 66 milliárd forintot helyeztek ki, és ennek 50%-a az agrárterületre ment, közölte Miklósi Ferenc, a Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Humaniora elnevezéssel angol nyelvű Facebook oldal kezdte meg működését, amely a Debreceni Egyetemen művelt humán tudományokkal kapcsolatos híreket, eseményeket népszerűsíti. A Humaniora célja, hogy külföldön minél szélesebb körben mutassa be az intézmény oktatási és tudományos eredményeit, erősítve ezzel is a nemzetközi kapcsolatok építését hallgatói, oktatói, kutatói és tudományos szinten egyaránt olvasható az Unideben. Az oldal elnevezése a Humaniora latin eredetű szó, a humán tudományok gyűjtő fogalma. Eredete egészen a reneszánsz humanizmus koráig, a 14.-15. századi Itáliába vezet vissza, és a klasszikus ókori műveltség területeit nyelv, irodalom, filozófia, művészetek, történelem foglalja össze. Az idén indult Humaniora program elsődleges célja, hogy a Debreceni Egyetem humán tudományait nemzetközi szintéren még láthatóbbá tegye. A Facebook oldal mellett hamarosan elkészül a Humaniora angol nyelvű honlapja is, amely még több lehetőséget nyújt majd a Debreceni Egyetemen a humán tudományokat művelők számára a nemzetközi ismertség további növelésére. A természetben megbújó és cselekvések kész kórokozók emberi szervezetre gyakorolt hatásairól, veszélyeiről, a védekezés és a megelőzés módszereiről, valamint az ezzel kapcsolatos szakmai kihívásokról egyeztettek a szakemberek a DOCIDOH nemzetközi konferencián. A Debreceni Egyetem által szervezett nemzetközi tanácskozáson az intézmény több kara és intézete is megosztotta a tématerülettel kapcsolatos innovatív elképzeléseit, írja az egyetem honlapja. Az egyegészség megközelítés fontos eszközzé vált a fertőző betegségek megelőzésében, kivizsgálásában, felügyeletében és megfékezésében. Ehhez kapcsolódóan harmadik alkalommal rendezett a Debreceni Egyetem egészségtudományi kar egy egészségintézete a mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar, valamint a metagenomikai központ május 11-e és 13-a között nemzetközi szakmai konferenciát annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet a fertőzések komplex emberi egészségre veszélyt jelentő kockázataira, valamint a megelőzési lehetőségekre. Debreceni alelnök a Fürdőszövetségben, olvasható a Civis híren. Új elnökséget és Vég Andor, a Zalakarosi Fürdő ZRT vezérigazgatója személyében új elnököt választott a Magyar Fürdőszövetség tavaszi tisztújító közgyűlésén május 13-án szerdán, közölte a szövetség az MT-vel. A tájékoztatás szerint alelnök lett Borosné Szűcs Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői ZRT vezérigazgatója, és Holléri Tibor, a Debreceni Akvatikum Kft. Fürdőszolgáltatási igazgatója.
A magyarországi fürdők továbbra is a hazai turizmus meghatározó szereplői. Magyarország termálfürdő nagyhatalom. A beutazó vendégforgalmi adatok évről évre azt mutatják, hogy ez jelentős tényező az utazási döntésekben, írták. Az idén 34 éves szövetség 6 nagyobb fürdővállalattal alakult meg. 1998 óta tagja az Európai Gyógyfürdők Szövetségének. Az egyesületi formában működő szervezetnek csak nem 120 rendes tagja van. A rendes tagok a fürdőt üzemeltető cégek mellettük jó néhány pártoló tagjuk is van. Cégek és magánszemélyek, egyéb szervezetek. Május 10-én vasárnap a 9 órai szentmisében 51 fiatal járult először szentáldozáshoz Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya Tárcékesegyházban. Tiszta szívvel, őszinte hittel és a ragyogó arccal fogadták az oltári szentséget. Számukra ez egy életre szóló találkozás Krisztussal. Az ünnepi szentmisét Csordás Gábor plébános atya celebrálta. Új beruházás indul a Hajdúbihari településen, nagy átalakuláson megy keresztül a villamoshálózat, írja a HAON. Villamos hálózatfejlesztési munkálatok zajlanak a következő napokban Hajdúsámson több pontján, tájékoztatja a lakosságot az önkormányzat. A település vezetés a lakosok türelmét és megértését kéri a munkálatok idejére. A közlés szerint május 19-én a Pipacs utcában új KTV állomás telepítését és beállítását végzik. Május 20-a és 21-e között a Petőfi utca és a Bartók utca sarkán lévő meglévő állomás, valamint a Pipacs utcai KTV állomás között mintegy 600 méter hosszan kábeleket fektetnek le. A nyitott munkagödröket kábeljelző szallaggal kerítik el. Május 22-e és 27-e között a Pipacs utcában szekrény telepítési munkák zajlanak majd, május 28-án pedig a gödrök visszatemetése, tereprendezés és a munkaterület helyreállítása következik. Ekkor helyezik feszültség alá az új állomást és a hozzátartozó kábeleket is. Megrendezik a 30. országos gulyásversenyt és pásztortalálkozót a Hortobágyon május 23-án, adta hírül a Hajdú Press. Idén 30. alkalommal rendezik meg az országos gulyásversenyt és pásztortalálkozót, amelynek a Hortobágyi Pusztai Állatpark ad otthont. A főbb versenyszámok a pásztorok mindennapi munkájából merítenek, marhakifogás, vízhúzás, pányvadobás, gulyásbot és karikás ostor használat. A rendezvény elmaradhatatlan záróakkordja minden évben a közreműködők és a közönség közös csergetése. A programok mellett a látogatók elvegyülhetnek a 9 lyukú hídtól másfél kilométerre található Pusztai Állatpark népművészeti vásárának forgatagában, megkóstolhatják a hagyományos pásztor ételeket, és közelebbről is megismerhetik a jellegzetes alföldi állattartás világát, valamint a régi magyar állatfajtákat. Sikerrel szerepeltek a Deac vívói az egyetemi bajnokságon, tudta meg a De Hír. Szegeden rendezték a vívók magyar egyetemi és főiskolai országos bajnokságát. A Debreceni Egyetem színeiben több deacos sportoló vett részt az eseményen. A legjobb eredményt a Falucskai Márta, Kis Abigél, Vince Ágnes összeállítású női karcsapat ért el, ugyanis aranyérmes lett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a Testnevelési Egyetem előtt, írta a deac.hu. Férfi kard egyéniben Bányai Marcell teljesítette a legjobban, a negyeddöntőig jutott, végül az 5. helyen zárt, míg Sápi Vince 10. lett. Női kard egyéniben Kis Abigél remek teljesítménnyel ezüstérmes lett, Falucskai Márta a 6., Vince Ágnes a 7. helyen végzett. Debrecen is a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Májusban a szatmári esperesi kerületben Fehér Gyarmaton találkoztak a Szent László Ima Szövetség tagjai, hogy együtt imádkozzanak újabb papi és szerzetesi hivatásokért. A Szent Misét Palánki Ferenc Debrecen Nyíregyházi megyés püspök mutatta be, vele koncelebrált dr. Németh István püspöki titkár, valamint az esperesi kerület papjai. A Szent beszédében a főpásztor a következőkre hívta fel a jelenlévők figyelmét.
1: Meghívást kaptunk, hogy az utolsó vacsora termében legyünk, vagyis a templomban. Hogy odafigyeljünk Jézusra, szemléljük őt, hallgassuk őt, és szívleljük meg azokat a mondatokat, amelyeket nagyon szeretne a lelkünkre kötni. Hiszen az utolsó vacsorán, amikor tudta már, hogy elment az áruló, már megjövendölte Péternek is azt, hogy meg fogja tagadni, és mégis örömről beszél, hogy az ő öröme legyen bennünk, mindannyiunkban, mindenkor hívő emberében. Legyen bennünk ez az öröm. Ez az öröm, ennek a forrása Jézus Krisztus szeretete. És mindegy, hogy milyen nehézségeink vannak, ha oda tudunk figyelni erre az örömre, a Jézusi szeretetre, és azt megpróbáljuk életre váltani, akkor átérezhetjük ennek örömét. Ma délelőtt Ábel püspök atya meghívására a Nyíregyházi Görög Katolikus Székesegyházban prédikáltam Szent Liturgián. Ezen a Szent Liturgián körülbelül 250-en voltak, jó részt fogyatékkal élők és a gondozóik. És ezek az emberek Istennek a remek művei. Hiszen a létükkel felszólítanak bennünket, mindenkit, legyél a fele barátom. Mutasd meg azt a szeretetet, ami benned van. Vedd észre, hogy én szükséget szenvedek. És olyan csodálatos volt, amikor a saját képességeiknek megfelelően ott mozdulatokat végeztek zenére, táncoltak már a liturgia után, verset mondtak, készítettek rajzokat, és hát megajándékoztak bennünket. Ki az egészséges, akiben ott van ez a szeretet, akiben ott van az Isten szeretete? Igen, az egészség az a teljességre vonatkozik, hogy a teljesség szerintiek katolikusok tudunk lenni. Mert erre hívott meg bennünket Jézus, és ezért választott ki egyszerű embereket, apostolokat. Hallottuk Szent Jakabnak a beszédét, egyszerű halász ember, ismeri a Szentírást. Tudja értelmezni a jövendőléseket az Ószövetségi Szentírásban, és Jézusra alkalmazza. Honnan ismerte a Szentírást? Eljárt a templomba, illetve a zsinagógába, ahol minden szombaton felolvastak a Szentírásból. Gyakorolta a vallását. Kereste Isten akaratát az életében. És az a Péter, aki megtagadta, mégis ő lett a szikla. Ő is egyszerű halász emberként. Honnan vette azt a tudást, azt a bölcsességet, amivel a kezdődő egyház nehézségeit el tudta simítani? Hát csak onnan, hogy kereste Isten akaratát, és a Szentlélek megtanította őt arra. Amíg itt imádkoztunk a Szentórában, szemlélhettem az oltárképet. Nekem nagyon tetszik ez a kép. Egy dolgot viszont észrevettem rajta, hogy Péter egy kicsit szomorú. Igen, ilyenek vagyunk. Félünk a keresztektől. Ott már látszik, hogy ott van a kereszt, és Pál fölmutat az égre, ott már őt is várja a hóhér, és ő valahogyan az égre mutat a szomorú Péternek. Égre mutat, hogy nézzen föl. Egy régi mondás szerint, hogyha az égre mutatok, a balga ember az ujjam hegyét nézi, de az okos, a bölcs ember az eget. Így van, egymást segítjük abban, hogy fölfelé tudjunk tekinteni a nehéz helyzetekben is. És Péter apostol ezzel a bölcsességével, azzal, hogy a Szentlélek előtt kinyitotta a szívét, és képes volt vezetni az egyházat, és képes volt odaadni az életét a hagyomány szerint fejjel lefelé, feszítették keresztre. Mert azt mondta, nem vagyok méltó, hogy úgy halljak meg, mint a mesterem. Igen, az öröm akkor lesz bennünk teljes, hogyha tudjuk befogadni Isten szent lelkét, megtudjuk, mi az életünkkel Istennek az akarata, és azt nagylelkűen teljesítjük. Imádkozzunk ezen a mai szentmisén azért, hogy minél több fiatal megértse Isten akaratát, igent mondjon a hívásra, és képes legyen arra, hogy szeretetben odaadja az életét Isten és embertársai szolgálatára.
0: Az eseményről egy képes beszámolót nézhet és olvashat a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye weboldalán a dnyn.hu-n. Debrecen is környéke eseményeiről Mikos Ákos tudósított önöket, viszont hallásra!

0: Telemann 6 szonáta fuvolára című művének részletét Stephen Schulz és Mindy Rosenfeld szólaltatta meg.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Reitling Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebb tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján a lengyelországi Krakkóban kedden. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lenni. A miniszterelnök a sajtótájékoztatón elmondta, delegációja, amelynek több miniszter is tagja, ismerkedő látogatásra érkezett Lengyelországba, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter kedden. Közösségi oldalán közzétett bejelentésében közölte, saját és Orbán Anita külügyminiszter miniszterelnök helyettes egyidejű esetleges akadályoztatása esetére döntött Ruf Bálint kinevezéséről. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a honvéd vezérkar főnökének, aki elvállalta azt. A miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzésében úgy vélekedett, egyértelmű feladat áll előttük, helyre kell állítani a haderőben az állomány bizalmát, javítani a morált, meg kell teremteni a harmonikus működést a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium között. Szerda éjfélig még benyújtható az SZIA bevallás. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint eddig több mint 2.200.000 bevallás érkezett, ezért hosszított ügyfélfogadással és telefonos segítséggel támogatják az adózókat. A NAV központi ügyfélszolgálatai május 20-áig reggel 8.30 és este 18 óra között tartanak nyitva, míg a 18-19-es infóvonal szerdán egészen 20 óráig hívható. A hivatalnál személyesen is lehet módosítani vagy elfogadni az SZIA tervezetet, illetve segítséget kérni az Ügyfélkapu Plusz ügyintézéshez. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia állandó tanácsának tagjai, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház püspökei május 18-án megtartották találkozójukat. A Magyarországi Történelmi Egyházak küldetése, hogy hazánknak az evangéliumot, a hit és a szeretet örömhírét éljék és hirdessék. Olyan értékeket képviselnek, mint az ember végtelen méltósága, amely abból fakad, hogy minden ember a Teremtő Isten képmása, az életvédelme a fogantatástól a természetes halálig, a házasság és a család értéke, a béke, az oktatás és a nevelés fontossága, az igazságosság, a szegények, a betegek, az idősek, a gyöngék iránti szolidaritás és kitüntetett szeretet. Ezeket az értékeket törekszenek megvalósítani a közösségeikben, áll a közleményükben. Végül az időjárásról. Szerdán napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott. Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem nevedben azokat, akiket nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most te hozzád megyek, ezeket pedig elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól, hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból. Szenteld meg őket az igazságban, mert a te tanításod igazság. Amint te elküldtél engem a világba, úgy küldöm én is őket a világba, és értük szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban. Ezek az evangélium igazságban.

Szent János evangéliumának 17. fejezetéből, a 11-től a 19. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel.

Johann Sebastian Bach D-moll cselló szvítjének részletét Róma Anditta adta elő. 5 óra 40 perc, megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Keddi műsorunk tartalmából. Magnifica Humanitas, Csodálatos emberség címmel pünkös hétfőn jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája. A Szent Atya egy amerikai segélyszervezethez. A gyengék és a szegények megsegítése az ősegyház buzgóságát igényli. Leó pápa a cilíciai örmény katolikoszhoz. Egyházatok ökumenikus hivatása az egység szolgálata. Szent IV. Nerszész örmény katolikusz életrajza. Magyar szeretett vacsora a pápa szegényei számára a Vatikánban.
1: Magnifica Humanitas. Pünköst hétfőn jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája. Az emberi személy megóvása a mesterséges intelligencia korában. Erről a témáról szól a dokumentum, amelyet a Szent Atya május 15-én látott el kézjegyével, névadó elődje 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikája megjelenésének 135. évfordulóján. Az új enciklikát május 25-én 11:30-kor mutatják be az új szinódusi aulában a pápa jelenlétében. A Magnifica Humanitas ismertetését az enciklika megjelenése napján május 25-én a következő személyek végzik majd. Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztérium prefektusa, Anna Rowlands teológus, az angliai Durham Egyetem oktatója, Christopher Olá, az Anthropic nevű amerikai mesterséges intelligencia vállalat társalapítója, és a mesterséges intelligencia értelmezhetőségének vezető kutatója. Továbbá Leocadie Lusombo, a kaliforniai Szent Klára Jezsuita Egyetem politikai teológia és katolikus társadalmi gondolkodás oktatója. Ezután Pietro Parolin bíboros szólal föl, majd Leó pápa beszédével és áldásával zárul az enciklika ismertetése. Leó pápa. Életerős keresztény közösségeket kell ma építeni és segíteni a szegényeket. A Szent Atya hétfőn délelőtt fogadta a Vatikánban a Catholic Extension Society nevű amerikai pápai jótékonysági alapítvány tagjait és hozzátartozóikat római zarándoklatuk alkalmából. A 120 éve alapított szervezet az USA elmaradott régióiban és a Karibi térségben is segíti a hátrányos helyzetű közösségeket, az egyetemes egyház szeretetét tolmácsolja, amiért a pápa háláját fejezte ki. A Katolikus Kiterjesztési vagy Missziós Társaság 1905-ben alakult azzal a céllal, hogy adományokat gyűjtsön a szegényebb katolikus közösségek javára. Tizedik Pius által pápai jóváhagyást nyert a szervezet, mely számos projekttel támogatja a missziós egyházmegyéket az Amerikai Egyesült Államokban. Tevékenységi köre kiterjed templomépítésre, épületek felújítására, ösztöndíj folyósítására, papságra, szerzetességre vagy lelkipásztori munkára készülők számára. Május 18-án hétfőn délelőtt 14. Leó pápa az apostoli palota konzisztórium termében audiencián fogadta a társulat vezetőségét, akik családjukkal együtt Rómában és a Vatikánban tartózkodnak zarándoklaton. A Szent Atya örömmel köszöntötte őket, majd imáit ajánlotta fel azért, hogy ez az időszak lehetőséget adjon arra, hogy imádkozzanak az apostolok sírjánál, megerősítsék kötelékeiket Péter utódával és az egyetemes egyházzal. Ez különösen jelentős alkalom egy pápai jogú társulat számára. Római látogatásuk a pünkösdöt megelőző napokra esik, és ez az ünnep kulcsfontosságú az egyház életében, és ma is rendkívül lényeges számunkra. Az apostolok ugyanis csak a Szentlélek ígéretét megkapva kezdték hirdetni a názáreti Jézust az embereknek, terjeszteni az üdvösség és a Krisztusban való új élet jó hírét. Ezt követte az ősegyház és az evangélium terjedésének története, előbb Jeruzsálemben, majd a környező térségekben. Szép lassan növelte a számukat az Úr, és elkezdtek közösségeket alapítani, melyek a testvéri egységen és az apostolok tanításán alapultak, az eukarisztia és az ima élet tápláló erejével. Ugyanaz a buzgalom, ami az ősegyház keresztényeit hajtotta, hogy megosszák az emberekkel Jézus Krisztus örömhírét és a lélek ajándékát, ihlette az Amerikai Katolikus Missziós Társaság alapítóját, Francis Clement Kelly atyát, több mint 120 évvel ezelőtt. Igyekezett elérni az USA legeldugottabb hitközösségeit is, hogy elvigye nekik Krisztus életét a szentségeken keresztül. És egy szélesebb körű keresztény közösség támogatását nyújtsa. Ma is szükség van erre a missziós lelkesedésre, állapította meg Leó pápa, majd köszönetet mondott a szervezetnek, amiért állandóan segíti a szegényebb katolikus közösségeket, mind az USA-ban, mind azon túl. Különösen ígéretes a Kubában és Puerto Ricóban végzett munkájuk. Az ottani közösségeket támogatva jelenítik meg az egyház egyetemességét, tanúskodva arról, hogy a felebarát iránti szeretet az Isten iránti szeretet kézzelfogható bizonyítéka. Ugyanígy bátorította a pápa a hátrányos helyzetű személyeknek nyújtott lelkipásztori ellátást, mint ahogy a sok bevándorló család segítését az Egyesült Államokban. Elengedhetetlen, hogy ezek a testvéreink megtapasztalják egy olyan közösség melegségét, melyet Krisztus jelenléte határoz meg. Az ősegyház megmutatta, hogy egy valódi hitközösségben a keresztény szeretet arra indítja az embereket, hogy enyhítsék mások szenvedését, és gondoskodjanak a rászorulókról, különösen a szegényekről. A szegények iránti szeretetet az Isten szívéhez hű egyház evangéliumi biztosítékának foghatjuk föl, és így az általunk segítettek jobban megismerhetik az Urat, míg mi tanúskodunk az ő szeretetéről. 14. Leó pápa arra is rámutatott, hogy a jótékonysági szervezet tevékenysége nem áll meg az anyagi támogatásnál, hanem az élő katolikus közösségek építését is segíti, amire ma különösen nagy szükség van. A hittel teli közösségek lehetőséget adnak az embereknek arra, hogy megtapasztalják a Krisztusban való új élet örömét a hétköznapokban is. Támaszt nyújtanak a szegényeknek, de erőt is adnak, amire szükségünk van ahhoz, hogy hittel nézzünk szembe az élet kihívásaival. Ezek a közösségek jó táptalajt jelentenek új hivatások ébresztéséhez, a papságra és a szerzetesi életre, hogy új munkások érkezzenek a jövőben az Úr szőlőjébe, mondta Leó pápa, majd a Szeplőtelen Mária szerető közbenjárására bízta a társulat tagjait, apostoli áldását adva rájuk a feltámadt Úrban való béke és öröm zálogaként.
0: Leó pápa cilíciai örmény katolikoshoz. Egyházatok ökumenikus hivatása az egység szolgálata. Leó pápa hétfőn délelőtt a dolgozó szobájában kiagatáson fogadta első aram katolikost, a cilíciai örmény apostoli egyház vezetőjét és kíséretét. Hozzájuk intézett beszédében elismeréssel szólt arról, hogy a különböző népek és kultúrák találkozási pontján fekvő cilíciai örmény apostoli egyház székhelye régóta ismert az ökumenikus hivatásáról, különösen is a római egyház iránt. A beszédek után Leó pápa együtt imádkozott első aram katolikussal a 8. Orbán kápolnában. A cilíciai örmény apostoli egyház az ősi Ecsmiadzini székhelyű örmény apostoli egyház önálló része, székhelye a libanoni Antelias, miután 1441-től önálló egyházzá lett. Kegyelem és békesség legyen nektek Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Pál apostol e szavaival köszöntötte Szent Atya a cilíciai örmény katolikost. Lehet-e nagyobb lelki kötelék egyházaink között, mint az a kötelék, amely Pál apostollal, a tarzuszi Pállal fűzi össze őket, aki a te székhelyed Cilícia földjén született, és itt Rómában nyerte el a vértanúság koronáját? Szólt Leó pápa az örmény katolikushoz, majd így folytatta. Szent Pálra, az egyházak közösségének legkiválóbb apostolára bízom a római zarándoklatodat. És hogyan is hagyhatnám ki a nagy egyházi szenteket, akik a keresztények egységéért fáradoztak? A pápa gondolatban Szent Nerzész, Cilícia katolikusa felé fordult, akit az ökumenizmus úttörőjének lehet tekinteni, és akit a közelmúltban felvettek a római martirológiumba, a vértanok névtárába, ez pedig újabb példája annak a szentek ökumenizmusának, amely már is egyesíti az egyházokat. A különböző népek és kultúrál találkozási pontján fekvő Cilícia, örmény apostoli egyház székhelye régóta ismert az ökumenikus hivatásáról, különösen is a római egyház iránt. Egyházaink között ez a különleges kapcsolat a középkorban rendkívül intenzív volt, míg a 20. században és főként a II. Vatikáni zsinat után új fejleményekkel gazdagodott. Leó pápa jól tudja, hogy vendégének tiszteletre méltó elődje első korán katolikus volt, az első keleti ortodox egyházfő, aki a zsinat után már 1964. májusában Rómába látogatott. Első Aram, mostani katolikus pedig fáradhatatlan buzgalmával tűnt ki, mind helyi szinten, mind a közel-keleti egyházak tanácsának egyik alapítója, mind pedig nemzetközi szinten, így az ökumenikus egyházak tanácsában, ahol fontos tisztségeket töltött be. Leó pápa mélységesen hálás mindazért, amit első Aram katolikus a katolikus egyházzal való kapcsolatok előmozdításáért tett, valamint a római egyház iránti közelségéért, amelyet katolikusként először 1997-ben a keresztények egységéért tartott imáit alkalmával látogatott meg, és amit azóta is számos alkalommal megtisztelt jelenlétével. A Szent Atya különösen hálás a katolikusnak a teológiai párbeszéd előmozdítására irányuló személyes elkötelezettségéért, amely 2003-ban a katolikus egyház és a keleti ortodox egyházak közötti teológiai párbeszéddel létrehozott vegyes nemzetközi bizottság keretében valósult meg. Ez a párbeszéd, amelyhez örmény küldöttek és értékesen hozzájárultak, már három fontos dokumentumot tett közzé az egyház természetéről és küldetéséről, az őskeresztény egyház közösségeiről, valamint a szentségekről. A pápa őszintén reméli, hogy a közelmúltbéli nehézségek ellenére ez a párbeszéd megújult erővel folytatódik, hiszen a hit egysége nélkül nem lehet helyreállítani a közösséget az egyházak között. Leó pápa szívesen emlékezett a tavaly decemberben tett libanoni látogatására, amely a cilíciai örmények hazája is. Libanon azért is oly kedves számára, mert ez az ország sokáig megmutatta az egész világnak, hogy különböző kultúrájú és vallású emberek is képesek egy nemzetként együtt élni, miközben most nehéz próbatételékkel néznek szembe. A jelen időszakban, amikor Libanon egységét és integritását ismét fenyegetés éri, egyházainknak meg kell erősíteniük azokat a testvéri kötelékeket, amelyek nem csak összeköti a keresztényeket egymás közt, hanem más közösségek testvéreit is a közös hazájukban. Leó pápa libanoni népért és a közel-keleti egyházakért mondott napi imáiról biztosította vendégeit, amely egyházak szerepéről éppen első Aram katolikus szervez egy konferenciát mostani római tartózkodása alatt. A pünkösd ünnepét megelőző napokban, miközben a Szentlélek kiáradásának befogadására készülődik az egyház, Leó pápa azért hálás, hogy a találkozójuk után együtt imádkozhatnak a Szentlélekhez, az Úrhoz és Éltetőhöz, az élet adományozójához, hogy adja meg az egység ajándékát, a tartós békét,

Írtő és szépíró kalligráfus is volt. Előkelő örmény nemzetség sarja, aki bátyja a romklai harmadik Krikor katolikus udvarában nevelkedett. 1120-ban pappá, majd 1127-ben püspökké szentelték, és a katolikus titkáraként szolgált, majd 1166-ban katolikusszá nevezték ki. Magyar szeretett vacsora a pápa szegényei számára a Vatikánban. A magyar gasztronómia és a keresztény szeretett szolgálat találkozásának adott otthont május 13-án szerdán este Rómában az a szeretett vendégség, amely Magyarország Szentjégi Nagykövetségének szervezésében és a Hungarikum programiroda non-profit Kft. Szponzorálásával valósulhatott meg a Szent Egyet Közösség vatikáni befogadóházában a pápa szegényei számára. A Hungarikum programiroda képviseletében Miklós Beatrix és fia Miklós Péter készítették el a Római Magyar Akadémia konyhájában a hagyományos magyar vacsorát, amelyet aztán a Szent Egyet közösség önkéntesei és a Szentjéki Magyar Nagykövetség munkatársai szolgáltak fel a rászorulóknak. A vacsorának otthont adó befogadóház a Szent Egyet közösség által fenntartott hajléktalanokat és nehéz sorsú embereket segítő intézmény, amely közvetlenül a Szent Péter tér mellett a bazilikára néző Palazzo Migliori-ban működik. A ház Ferenc pápa kívánságára jött létre, amelyet a Szent Atya személyesen avatott fel 2019-ben. Azóta a Palazzo Migliori a szegények szolgálatának egyik különleges helyszín a Róma szívében. Szállást, közösséget és mindennapi segítséget nyújt a rászorulóknak. A szeretett vendégsége jelen volt dr. Kvek Péter szentjéki magyar nagykövet. Az este közös imádsággal kezdődött, amelyet Louise Marin de San Martin a szentjék szeretett szolgálatáit feledő dikasztériumának prefektusa vezetett. A prefektus nagy szeretettel köszöntötte a jelenlévőket, és háláját fejezte ki a nagylelkű felajánlásért. Az est során mintegy 50 rászoruló vendég számára szolgáltak fel hagyományos magyar menüt, kakas pörköltet galuskával, desszertként pedig almás pitét. A közös vacsora során a résztvevők nem csupán éltet, hanem figyelmet, emberi közelséget és meghallgatást is kaptak. A magyar vacsora és a szívélyes vendéglátás nagy örömet és megbecsülés váltott ki jelenlévők körében. A Hungarikum programiroda non-profit Kft. Hosszú évek óta dolgozik a magyar kulturális értékek és hagyományok népszerűsítésén, különös figyelmet fordítva a nemzeti örökség közösségépítő és értékközvetítő szerepére. Az iroda tevékenysége túlmutat a kulturális bemutatkozáson. Kiemelt célja, hogy a magyar hagyományok a keresztény szolidaritás és a társadalmi felelősségvállalás szolgálatába is álljanak. A mostani alkalom különleges jelentőséggel bírt, hiszen immár második alkalommal nyílt lehetősége a Hungarikum programirodának arra, hogy a Szentjéki Magyar Nagykövetség közreműködésével karitatív szolgálatunk keresztül kapcsolódjon a pápa szegényeit segítő kezdeményezésekhez. Az est családias és meghitt légkörben telt, ismét tanúságot téve arról, hogy a keresztény szeretet nyelve minden ember számára érthető és közös. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus!

6 óra 1 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Reitling Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebb tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján a lengyelországi Krakkóban kedden. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lenni. A miniszterelnök a sajtótájékoztatón elmondta, delegációja, amelynek több miniszter is tagja, ismerkedő látogatásra érkezett Lengyelországba, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter kedden. Közösségi oldalán közzétett bejelentésében közölte, saját és Orbán Anita külügyminiszter miniszterelnök helyettes egyidejű esetleges akadályoztatása esetére döntött Ruf Bálint kinevezéséről. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a honvéd vezérkar főnökének, aki elvállalta azt. A miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzésében úgy vélekedett, egyértelmű feladat áll előttük, helyre kell állítani a haderőben az állomány bizalmát, javítani a morált, meg kell teremteni a harmonikus működést a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium között. Szerda éjfélig még benyújtható az SZIA bevallás. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint eddig több mint 2.200.000 bevallás érkezett, ezért hosszított ügyfélfogadással és telefonos segítséggel támogatják az adózókat. A NAV központi ügyfélszolgálatai május 20-áig reggel 8.30 és este 18 óra között tartanak nyitva, míg a 18-19-es infóvonal szerdán egészen 20 óráig hívható. A hivatalnál személyesen is lehet módosítani vagy elfogadni az SZIA tervezetet, illetve segítséget kérni az Ügyfélkapu Plusz ügyintézéshez. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia állandó tanácsának tagjai, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház püspökei május 18-án megtartották találkozójukat. A Magyarországi Történelmi Egyházak küldetése, hogy hazánknak az evangéliumot, a hit és a szeretet örömhírét éljék és hirdessék. Olyan értékeket képviselnek, mint az ember végtelen méltósága, amely abból fakad, hogy minden ember a Teremtő Isten képmása, az életvédelme a fogantatástól a természetes halálig, a házasság és a család értéke, a béke, az oktatás és a nevelés fontossága, az igazságosság, a szegények, a betegek, az idősek, a gyöngék iránti szolidaritás és kitüntetett szeretet. Ezeket az értékeket törekszenek megvalósítani a közösségeikben, áll a közleményükben. Végül az időjárásról. Szerdán napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Adásunkat Mozart harmadik G-moll vonós ötösének negyedik tételével folytatjuk. Előadja Arthur Grümio és Gérec Árpád.

Mozart harmadik G-moll vonós ötösének negyedik tételét Arthur Grümio és Géretz Árpád szólaltatta meg. 6 óra 15 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Arról a rendről akarunk beszélni, amelyre az ember első halláskor gondol, és ez a külső rend. Ennek azonban csak akkor van értelme, ha belemegyünk a részletekbe is, noha az a veszély fenyegeti az embert, hogy kicsinyessé és tolakodóvá válik. Meg kell próbálnunk megtalálni a helyes mértéket. Gondolkodjunk el mindenek előtt az idő elrendezéséről, mely a fény ritmusán nyugszik, s meghatározza egyúttal az emberi tevékenység és a belső élet folyamatok ritmusát is. A nap és az éjjel, a munkanapok és a vasárnap, az év és az évszakok váltakozásának érvényesülnie kell az imádság rendjében is. Reggel a nap megújul, este lezárul. Az elsőben mindig megsejtjük az élet kezdetéhez, a születéshez való hasonlóságot, a másikban pedig előrevetül a végső befejezés, a halál. A kettő között munka, küzdelem, alkotás, sors, növekedés, termékenység és veszélyek kavarognak. Mindez kifejezésre jut a reggeli és esti imádságban. Ha ezek hiányoznak, akkor elvadul a nap. A hold ritmusából, a hónapból, ugyanakkor a biológiai feszültségek, valamint a munka és pihenés váltakozásaiból alakul ki a hét. 6 napja munkára rendelve, egy pedig pihenésre. A munkanapokon szolgálatot végez az ember, a 7. napon pedig szabad. Ez a mi életritmusunk egyik lényeges törvénye, amelyet attól kaptunk, aki az embert és a csillagokat alkotta. Azzal, hogy a 7. napot természettörvényé tette, természetes alapot adott az Úr napja megszentelésének lelki törvényéhez. A kinyilatkoztatás elmondja, hogy Isten 6 nap alatt teremtette a világot, de a 7. napon megpihent. Így ennek a napnak a nyugalma mögött Isten nyugalmának titka rejlik. Nem az ember nyugalma az, amiért a vasárnapot üljük. Az emberi pihenés tulajdonképpen Isten nyugalmából nyeri el mélységét. Az embernek épp úgy meg kell nyitnia magát az Isten nyugalma számára, mint ahogy szolgálata Isten teljes művének a szolgálatában áll. Isten nyugalmának a titkához kapcsolódik még valami. Krisztus feltámadásának a titka, amely a megváltás győzelmének dicsőségébe emeli az Úr napját, s az új teremtés kezdetének a tudatát oltja bele. A feltámadás fénye tölti be a húsvét vasárnapot, s attól kezdve minden vasárnapot. A vasárnap az Úr napja, s épp ezáltal az emberé is. De a vasárnap lelki tartalma messze feledésbe merült. A mai korban valami meghatározatlan ünnepélyesség napjává vált, végül pedig már csak a szórakozás és pihenés puszta alkalma lett. Nem tudjuk megmondani, hogy miképp lehetne ezt a napot helyesen kialakítani egy olyan környezetben, mely egyre inkább elveszíti minden érzékét az ilyen lelki tartalom befogadására. Mit lehetne tenni, hogy ez a nap komolysággal, de mégis erőltetés és kényszer nélkül váljék a világ teremtője és megváltója előtti hódolat napjává, és ugyanakkor az Úristen színe előtti öröm napja is legyen. Minden esetre olyan feladat ez, amellyel mindenkinek törődnie kell. Kívülről nem lehet megoldani, csak belülről, úgy, hogy komolyan elgondolkodunk a nap titkán. Megértjük, hogy miképp függ össze benső lényegével a természetes és természetfeletti élet. Megpróbáljuk befogadni szépségét, s azután feltesszük a kérdést, vajon mit tehetnénk, hogy személyes életünkben és családunkban mindennek teret biztosítsunk. Amilyen mértékben megértjük, hogy miről is van szó, annyira leszünk képesek mozgósítani erőinket a megvalósítás érdekében. Fel kell hívnunk azonban a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a vasárnap szempontjából is a szombat este kialakítása. Az egyház szemlélete szerint minden nap az azt megelőző estén kezdődik, és ez igaz is. Mert minden nap az ébredéssel kezdődik. Az ébredés pedig olyan, mint amilyen az alvás volt. Azt pedig a közvetlenül megelőző események határozzák meg. Ha tehát a vasárnapot meg akarjuk újítani, akkor az előkészülettel, a szombat estével kell kezdenünk. Az idő múlásának legátfogóbb egysége az év,
és annak kisebb részei a hónap, a hét és a nap, melyeket a napjárása határoz meg. Az élet ébredése, virágzása, termékenyé válása, majd elmúlása pedig az esztendő tagolását adja meg. Az esztendő változásának az egyházban a liturgikus év felel meg, melyben Krisztus életének eseményei a naptári évvel egybefonódva jelennek meg. Így valósul meg minden eleven megemlékezés az Úr életéről, amely megváltásunknak állandóan ismétlődő megélése. Mennyire elmélyült és mindig másképp elmélyült az ember kedélye adventben és a karácsony időszakában, s milyen mélyen érint minket az Úr megjelenése, azután a nagybőjt, a húsvét, majd a pünkösd, végül azok a hetek, amelyek a történelem menetét s Krisztus visszajövetelének várakozását fejezik ki. Az egyházi év utolsó vasárnapjáig, amely az ítéletről beszél. Mindezt az egyéni imádságos életben is gyümölcsöztetni kellene. Régebben a családokban a liturgikus év történeteit tartották szem előtt. Ezeken keresztül léptek be a megváltás nagy eseményei és alakjai az egyéni életbe. Ma már teljesen szertefoszlott ez az összefüggés, de nagyon fontos feladat lenne azt helyreállítani és újra megteremteni a liturgikus év kapcsolatát a hétköznapi élettel. A liturgia megélése, a jól megválasztott szövegek olvasása, néhány tartalmas, otthoni családi szokás meghonosítása sokat segíthetne ebben. Az egyéni imádságnak is változatos színeket és mindig új tartalmat adhatna. A tagolt és egységes külső tér a második eleme a külső rendnek. Ezen a téren is számolnunk kell egy régóta tartó hanyatlással. Az emberi élet külső terét régen a hit alakította ki. Ha például a falu közösséget tekintjük, mint az akkori élet egyik lényeges egységét, ennek vallási központja a templom volt. Körülötte helyezkedtek el a házak, amelyek otthonok és munkahelyek is voltak egyúttal, a mezők és erdők az alkotó munkaterületei. A látványt elszortan tagolták az útszéli keresztek, szentképek, kápolnák, s a temető. A házakat megszentelték, és keresztény szimbólumokkal díszítették. A szobában feszület volt, amely felé a napi imádság irányult. Ez a rend messze menőleg szétesett. Nem létezik többé körülöttünk a keresztény módon kialakított tér, hanem a hívő embernek kell azt újból és újból felépítenie. De miután minden ember más körülmények között él, nem lehet általánosságban túl sok tanácsot adni. Minden esetre a templomnak újból vissza kellene nyernie jelentőségét minden egyes hívő életében. Nem csak a közösségi istentisztelet helyeként, hiszen most nem arról van szó, hanem fel kellene ismerni benne az atyai házat, ahol otthont talált. Ki kellene alakulnia az odatartozás tudatának, hogy mindennapi útjaink közben bebetérjünk a templomba. Itt találjuk meg nyugalmunkat, összeszedettségünket, belső fellélegzésünket, vigasztalást, bátorságot, megerősítést nyerünk. Minden esetre a templomnak addig kellene nyitva lennie, ameddig látogatják. Természetesen adódnak okok, amelyek miatt az istentiszteleti időn kívül bezárják a templomot. Ezeket az okokat azonban nagyon lelkiismeretesen a lehetőség szerint szűkíteni kell, nehogy az emberek otthonossága megszűnjön a templommal kapcsolatban. Mert micsoda otthon az, amelyik alig van nyitva.

0: Cecil Chaminade a Hízelgő című művét Nagy Péter adta elő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-33-33-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
4: A mikrofonnál
0: a bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Bolyás János, a szerkesztő Reichlin Krisztina. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert a kormányfő. Magyar Péter miniszterelnök Lengyelországba utazott. Szerda éjfélig lehet benyújtani a személyi jövedelem adóbevallást. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter kedden. A kormányfő ezt közösségi oldalán jelentette be, annak kapcsán, hogy az első hivatalos miniszterelnöki látogatására Lengyelországba utazott. Magyar Péter közölte, saját és Orbán Anita külügyminiszter miniszterelnök helyettes egyidejű esetleges akadályoztatása esetére döntött Ruf Bálint kinevezéséről. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján a lengyelországi Krakkóban kedden. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lenni. A miniszterelnök a sajtótájékoztatón elmondta, delegációja, amelynek több miniszter is tagja, ismerkedő látogatásra érkezett Lengyelországba, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Hozzátette, a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a honvéd vezérkar főnökének, aki elvállalta ezt. A közösségi oldalán közzétett bejegyzésében úgy vélekedett, egyértelmű feladat áll előttük, helyre kell állítani a haderőben az állomány bizalmát, javítani a morált, meg kell teremteni a harmonikus működést a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium között. Szabályos, de nem szokásos eljárásban történt K. Endre kegyelmi ügyének miniszteri ellenjegyzése. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin ugyanis a pápalátogatásra hivatkozva sürgette a kegyelmi kérvények ellenjegyzését, mondta Répási Róbert, az igazságügyi minisztérium korábbi államtitkára az MT-nek. A volt parlamenti államtitkár, akinek irányítása alá tartozott a kegyelmi főosztály is az igazságügyi minisztérium, megerősítette azt, amit az ügy 2024. februári nyilvánosságra kerülése után Tuzson Bence akkori tárca vezetőnek írt, és a kormány.hu-n most nyilvánosságra hozott feljegyzésében is szerepel, hogy az ellenjegyzés gyakorlására, az idő szűkösségére figyelemmel, nem a megszokott módon, a szolgálati út betartásával került sor. Ugyanakkor hangsúlyozta, az eljárás nem volt szabálytalan, csak nem a szokások szerint történt. Szerda éjfélig még benyújtható az SZIA bevallás. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint eddig több mint 2 millió 200 ezer bevallás érkezett, ezért hosszított ügyfélfogadással és telefonos segítséggel támogatják az adózókat. A NAV központi ügyfélszolgálatai május 20-áig reggel 8:30 és este 18 óra között tartanak nyitva, míg a 18-19-es infóvonal szerdán egészen 20 óráig hívható. A hivatalnál személyesen is lehet módosítani vagy elfogadni az SZIA tervezetet, illetve segítséget kérni az Ügyfélkapu Plusz ügyintézéshez. A KDNP 13 éves kor alatt nem engedné használni a közösségi médiát, az MTI összefoglalóját Reichlin Krisztina ismerteti.
5: A Kereszténydemokrata Néppárt törvényjavaslatot nyújtott be az országgyűlésnek, amelynek értelmében megfelelő életkor azonosítás után 13 év alatt nem lenne megengedett a közösségi média felületekre történő regisztráció. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke jelezte, már az előző kormányzati ciklusban is foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és zajlottak egyeztetések az unió tisztségviselőivel is. Meggyőződésük szerint olyan javaslatot nyújtottak be az országgyűlésnek, ami megfelel az uniós irányelveknek, és hasonló szabályozás van érvényben Dániában, illetve Ausztráliában is. Máté Zsuzsa, a KDNP országgyűlési képviselőjének ismertetése szerint a törvényjavaslatuk két lábon áll. Rögzíti, hogy 6 éven aluli gyermekek fokozott védelme érdekében minden digitális eszközön helyezzenek el olyan felhívást, amely szerint ezen eszközök használata ebben az életkorban nem ajánlott. Arra kérik továbbá a törvényhozást, olyan szabályozást fogadjanak el, ami arra kötelezi a tech cégeket, hogy megfelelő életkor azonosítást tegyenek lehetővé annak érdekében, hogy ne tudjanak a gyerekek 13 év alatt regisztrálni a közösségi média felületekre. Megteremtenék továbbá a 16 éven aluli gyermekek fokozottabb védelmét is ezeken a felületeken. Kiemelte, a digitális gyermekvédelem kérdése nem tűr halasztást, a gyermekekkel foglalkozó szakemberek régóta kongatják a vészharangot, és a szülők sok esetben tehetetlenül állnak a kihívásokkal szemben. Az Orbán kormány szabályozta az okos eszközök iskolai használatát, de onnan kilépve a gyerekek védtelenül állnak. Máté Zsuzsa bízik benne, hogy nemzeti konszenzus övezi ezt a javaslatot, amelyhez várják a véleményeket.
0: A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia állandó tanácsának tagjai, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház püspökei május 18-án megtartották fél évente szokásos találkozójukat, melynek végén a következő közleményt fogalmazták meg. A magyarországi történelmi egyházak küldetése, hogy hazánknak az evangéliumot, a hit és a szeretet örömhírét éljék és hirdessék. Olyan értékeket képviselnek, mint az ember végtelen méltósága, amely abból fakad, hogy minden ember a Teremtő Isten képmása. Az életvédelme a fogantatástól a természetes halálig, a házasság és a család értéke, a béke, az oktatás és a nevelés fontossága, az igazságosság, a szegények, a betegek, az idősek, a gyöngék iránti szolidaritás és kitüntetett szeretet. Ezeket az értékeket törekszenek megvalósítani a közösségeikben, az általuk fenntartott oktatási, kulturális és szociális intézményekben, karitatív tevékenységeikben. Magyar állami cég nyerte a 124 milliárdos szerb olajvezeték projektet. A magyar határtól Újvidékig épülő új olajvezeték kivitelezését egy magyar kötődésű vállalat vezette konzorcium, az MVM Júzná Bácska, azaz az MVM Délbácska végzi majd. A vállalat 60%-ban a magyar állami energetikai óriás, az MVM tulajdonában van. A fennmaradó 40% a Szerb Manex cégnél maradt. Az orosz elnök május 19-én és 20-án Pekingbe látogat, a delegáció tagjai között miniszterelnök helyettesek, miniszterek, valamint a Kínával kapcsolatban álló állami és magáncégek képviselői is ott lesznek, jelentette be Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő. Hangsúlyozta, hogy Moszkva jelentős várakozásokkal tekint a közelgő útra. Vladimir Putyin és Xi Jinping megbeszélésein a világ legégetőbb válság helyzeteit is napirendre tűzik. A gazdasági és humanitárius együttműködés fejlesztése, a nemzetközi kapcsolatok aktuális helyzete, továbbá az iráni és ukrajnai események is szerepelnek majd a témák között. Az Európai Unió a jövőben politikai lojalitáshoz kötheti a fejlesztési támogatások egy részét. Erről beszélt Brüsszelben Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Az uniós vezető szerint azok az országok, amelyek Oroszországot vagy Iránt támogatják, elveszíthetik az európai támogatások egy részét, miközben a jövőben előnyben részesítenék az európai vállalatokat a támogatásokból finanszírozott beruházások során. A diakóniai szolgálat szakmai és lelki megerősítése volt a célja annak a tematikus napnak, amelyet Mezőváriban szerveztek a kárpátaljai református önkéntes szolgálattevők számára. A kárpátaljai református egyház és a presbiteri szövetség közös programján a résztvevők az együttműködés és a különleges ellátás hatékonyságának növeléséről tanácskoztak, amelyekre a háborús időkben nagy szükség van. Nyíri Kata jelenti.
6: A diakóniai szolgálatnak a kárpátaljai református egyház minden szintjén meg kell erősödnie. A háborús hétköznapokban ez a hálózat jelenti a közvetlen kapcsolatot a rászorulókkal, hangsúlyozta Danku Gábor főgondnok.
7: Amikor a Biblia azt írja, hogy egymás hite által épüljetek, talán ezt is bele lehet venni az ilyen alkalmakat. Mindig is nagyon fontos volt a Bibliában a közösségi munka, a közösségi étkezések. A Biblia korában sokkal több idejük volt az embereknek. Tehát amikor Gedeon meglátogatja az angyal, elmegy, készít neki, levágja a jószágot, elkészíti. Végig gondoltam, hogy milyen sok idő volt ez, mi meg a rohanó világunkban nem nagyon érkezünk ilyesmire. Úgyhogy azért különlegesek ezek az alkalmak, mert itt összejöhetünk, együtt lehetünk, tudunk beszélgetni, elmondjuk a gondjainkat, és nagyon fontos, hogy ne csak a gondokat mondjuk el, hanem vigasztaljuk is egymást.
6: Baksa Zsolt lelkipásztor előadóként hangsúlyozta, a gyülekezeti tagoknak is szerepet kell vállalniuk az önkéntes szolgálatból.
8: Tudatában kell lenni annak, hogy a mindenható Szent Istennek a szolgálatában állunk, és valójában Jézus Krisztusnak a szolgálatát visszük tovább ebben a világban, mert Jézus Krisztus nem csak igét hirdetett ebben a világban, evangéliumot hirdetett, hanem ugyanúgy törődött a betegeknek, szegényeknek, a különböző megszállottságban lévő embereknek a bajaival, és ugyanúgy elmondtam, hogy nekünk is ezzel a lelkülettel kell végezni a szolgálatot, ami a lelkülettel az Úr Jézus Krisztus fordult a rászoruló emberek felé, és ezért újra és újra meg kell éreznünk egyrészt az alkalmatlanságunkat, másrészt kérnünk kell az Úrtól azt a kegyelmet, hogy tisztítson meg bennünket, tegyen készé a szolgálatra, és hogy nyissa meg a szemünket olyan emberek felé, akik körülöttünk élnek, de közben sokféle problémákkal küzdenek.
6: Zán Fábián Sándor püspök kiemelte, az önkéntes szolgálat hatalmas felelősség és teher, amit közösen kell viselni, másképp össze lehet roppanni a súlya alatt.
9: Az intézményes rendszer az mindig nagyobb terhet jelent, és nagyon sokszor a személytelenség jellemző rá. Na, mi ezt nem szeretnénk. Ezért meghívtuk a kárpátaljai diakónusokat Mezőváriba, a Ne Felejts központba, ami fejlesztő és nevelő központ, speciális igényű gyerekek számára hoztuk létre, és itt láthatják az itteni munkakörülményeket, tudhatják a küldetést, megerősödhetnek abban, hogy igenis a gyülekezeti diakóniából nől ki az intézményi diakónia, amikor egy gyülekezet már nem tud ellátni egy speciális feladatot, akkor intézményre van szükség.
6: A segélyszervezetek arra figyelmeztetnek, hogy a háború elhúzódásával még több lesz az elszegényedő, segítségre szoruló család és egyedül élő ember.
0: 25 magyarországi és külhoni középiskola 300 diákja indul a csíksomlyói pünkösdi búcsúban a Rákóczi Szövetség meghívására a Boldogasszony zarándok vonattal. Évtizedes hagyomány, hogy a szövetség középiskolai szervezetei diákságának zarándoklatot szervez a csíksomlyói búcsúba, azzal a céllal, hogy a fiatalok megtapasztalják az együvé tartozás élményét, és együtt imádkozhassanak jövőjükért és a keresztény Magyarországért. Május 23-a és 25-e között rendezik meg az idei pünkösdi búcsút a Mátra-Verebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen, ahova három nap során várhatóan 8-10 ezer zarándok érkezik az ország különböző részeiről, írja a Magyar Kurír. A program pünkösd szombatján, május 23-án szentmisével kezdődik. Délután fogadják a gyalogos zarándokokat, este pedig Mária köszöntő, a Mária Rádióval közös imádság, virrasztás és keresztút is szerepel a programban. Éjfélkor szentmisét mutatnak be az elhunytakért. Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn ünnepi szentmisék, körmenetek, litániák és vesperások várják a híveket a Mátra-Verebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Továbbra sem körvonalazódik megoldás a romániai kormányválságra, noha valamennyi parlamenti párt bemutatta elképzeléseit, feltételeit az új kormány létrehozására a román köztársasági elnöknek, Gáspár Sándor tudósít.
10: Hétfőn ugyan valamennyi romániai parlamenti párt jelentkezett az államfőnél, de újdonságnak csak annyit tekinthetünk, miszerint Diana Sasalkă, a 8%-os szélsőséges párt elnöke, akinek mentelmi jogát most függesztették föl az Európai Parlamentben, fölajánlotta, hogy vállalná a miniszterelnöki megbízást. A fiatal emberek eddig szintén szélsőségesként megjelent pártjának elnöke, Anna Maria Gavrilă, viszont irányt váltott és nyugatbarátként jellemezte magukat, ennek alapján 6%-kal vállalná az új kormány többség létrehozását. A megoldás egyik lehetséges kulcsának tekinthető PSD, Sorin Grindeanu elnök révén úgy nyilatkozott, hogy ők a 22%-uk mellé ugyan képesek lennének kormány többséget biztosítani, létrehozni, de ez nem felelne meg az államfő által igényelt feltételeknek. Ez csak is a 18%-os áur beemelésére vonatkozhat, amely pedig azzal ment az államelnökhöz, hogy nem járul hozzá olyan kormány megalakításához, amelyben nem kap szerepet. A liberális párt is 14%-kal, meg a Mentsétek meg Romániát 12%-kal továbbra is köti magát, hogy a PSD-vel nem fog együtt kormányozni, inkább ellenzékbe vonul. Az RMDS továbbra is kizárja az együttműködés lehetőségét a szélsőséges AUR-ral, és a megbuktatott négypárti koalíció újjáélesztését szorgalmazza. Összességében egyfelől az látható, hogy a román politikai paletta árnyalataiban tovább töredezett, másfelől pedig a PSD nyíltan is közeledik az AUR-hoz, amit eddig tagadott. A múlt héten viszont PSD-s képviselők is aláírták azt a törvénytervezetet, amelynek a szenátus jogi bizottsága már is zöld utat adott, miszerint mégsem legyen tilos a fasiszta, antiszemita, vasgárdista jelképek használata a román nemzeti méltóság megünneplése érdekében. Nikus Ordán államelnök hamarosan mégis kénytelen lesz valakinek miniszterelnöki megbízást adni, mert a jelenlegi ügyvivő kormánynak már alig 30 napja maradt.
0: Közlekedési hírek következnek.
11: Jó reggelt kívánok! Jó hírrel köszöntöm a hallgatókat, ugyanis jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult és zajlik az országban a ma reggeli vonat közlekedés. A déli körvasút projekt újabb ütemhez érkezett holnapig, illetve jövő kettől csütörtökig napközben 9 és 14 óra között valamennyi vonat. Így a Railjetek, Eurocitik és a G43-as vonatok is csak kelenföldig közlekednek, és onnan is indulnak. A Martonvásári Z30-as vonatok ebben az időszakban nem közlekednek, az S36-os vonatok pedig módosított menetrend szerint a déli pályaudvar és Tárnok között járnak. Pályakarbantartás miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat holnapig Mezőtúr és Szarvas között, szintén holnapig, de csak késő esténként a H5-ös Hév helyett Békásmegyer és Szentendre között, péntekig Diós Jenő és Balassa gyarmat között, valamint május 28-áig Vésztő és Szeghalom között. A Mezőtúré Szarvas között közlekedő pótlóbuszok a közút kialakítása miatt 25 perccel hosszabb menetidővel közlekednek, ezért Mezőtúron nem biztosított a megszokott átszállás a Békéscsabai távolsági vonatokra, akár egy órával hosszabb eljutási idővel is kell számolni. A Budapest és Szarvas között utazóknak a volánjáratait javasoljuk. Javasoljuk, hogy utazásuk előtt minden esetben tájékozódjanak. A részletekről bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok! Kis Horváth Levente, Mavinform.
12: Jó reggelt kívánok! A főváros negyedik kerületében a Megyeri úton a külső Szilágyi útnál lezárták már a félútpályát, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Várhatóan reggel 8 órától délig nem működnek a jelzőlámpák az Alkotás utcában, a Nagyenyed utcánál, illetve a Nagyenyed utcában sem a Böszörményi útnál áramszünet miatt. Az Alkotás utcában a forgalmat rendőrök irányítják. Kertészek okozhatnak ma napközben útszűkületet a Vörösvári úton a Váradi utcától befelé, illetve a Kőrösi Csoma Sándor úton is a Dréher Antal út és a Vaspálya utca között. Csatornajavítás miatt zárták le mától a Kánai utat a 11. kerületben a Bodorka utcánál. Az Ásólúd utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon a két irány forgalma felváltva egy sávban halad. A Márvány utcában a Győri útnál félpályás lezárásra készüljenek mától átépítés miatt. Holnap éjjelig a 16. kerületben a Szent Korona utcát a Rákóczi út és a József utca között aszfaltozás miatt lezárták. Varga Etele, BKK Info.
0: A várható időjárásról. Szerdán napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Rúf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert a kormányfő. Magyar Péter miniszterelnök Lengyelországba utazott. Szerda éjfélig lehet benyújtani a személyi jövedelem adó bevallást. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a technikai munkatárs Bújás János, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
13: Multidéző Tóth János Andrást hallják.
14: 2026. május 20-a szerda van. Isten éltesse a ma ünneplő Bernát és Felícia keresztnevű hallgatóinkat. A Bernát germán eredetű név, jelentése medve és erős. A Felícia pedig a Félix latin eredetű férfi név női párja, jelentése boldog, szerencsés. Egyházunkban ma Siennai Szent Bernardin, itáliai hitszónok, egyháztanító ünnepe van. Bernardin hamar árván maradt, s örökölt vagyonát bőkezűen szétosztotta a szegények között. Amikor 1400-ban Siennában kitört a pest is, és mások elmenekültek, ő a városban maradt, és ápolta a betegeket. Maga is megkapta ugyan a fertőzést, de életben maradt. 1404-ben Ferences szerzetes pap lett, hogy Assisi Szent Ferencet kövesse a szegénységben, az áldozatvállalásban. Fáradhatatlanul járta az itáliai városokat, hogy prédikációival bűnbánatra térítse az embereket. Hatására sokan megtértek, de ellenfelei koholt vádakkal arra vették rá 5. Márton pápát, hogy megtiltsa neki a prédikálást. Ezt is alázatosan és engedelmesen megfogadta. Noha ezt a tilalmat Kapisztrán János közbenjárására feloldották, az új pápa, 4. Jenő, még súlyosabb intézkedést hozott ellene, börtönbe vetette. Nem sokkal azután, hogy újból visszakapta a prédikálás jogát, súlyosan megbetegedett és meghalt. Siennai Bernardint már 6 évvel halála után szentté avatták. 1701 évvel ezelőtt nyitotta meg Nagy Konstantin római császár a keresztény püspökök első egyetemes zsinatát Niceában. 325-ben a niceai zsinaton elfogadták az ókeresztény ökumenikus hitvallást, Athanasius alexandriai püspök tanítását, aki az új szövetség alapján azt mondta, hogy Krisztus valóságos ember és valóságos Isten, egy lényegű az atyával. Tehát nem csak homo luisios, azaz hasonló vele, ahogy Arius tartotta. Az arianizmust, mint eretnekséget kiátkozták. Azonban az ariánusok tanai tovább terjedtek a germán törzseknél, akik az ő hitüket vették fel. A zsinaton döntöttek a húsvéti ünnep időpontjáról is, mely szerint az első tavaszi telihold utáni vasárnapot jelölték meg a feltámadási ünnep napjára. 21 évvel ezelőtt, 2005. május 20-án, 92 éves korában, álmában hunyt el Paul Ricoeur, protestáns francia filozófus, a kortárs kultúra egyik legtermékenyebb és legbefolyásosabb gondolkodója. Második János Pál pápa Átlépni a remény küszöbén című interjúkötetében 1994-ben így írt Ricoeur munkásságáról. A mai gondolkodás, miközben egyre távolabb kerül a pozitivista állításoktól, jelentős lépéseket tett az ember egyre teljesebb megismerése felé, és elismerte többek között a metaforikus és szimbolikus nyelv létét és jelentőségét is. A mai hermeneutika új nézetből mutatja be az igazságot a világról és az emberről, mint ahogy ezt Paul Ricoeur műveiből is olvashatjuk. A pozitivizmus eltávolít minket a teljes megértéstől, sőt, bizonyos fokig el is zárja el.

0: 70-es, 80-as évek fordulójától a tények szembesítésére építette verseit, amelyeket nyugtalanság, fintor, kétségbeesés és várakozás jellemez. Orbán Otto főleg angol és spanyol költőket fordított. 18 éve távozott közülünk Raksányi Gellért, Kossuth és Jászai Mari díjas színész, a Nemzet színésze, a Nemzeti Színház örökös tagja, akit többek közt a Bánkbánban, Gogol, Holt lelkek című darabjában, vagy Shakespeare viharjában játszott alakítása tett emlékezetessé, de láthattuk a Rákóczi hadnagyában, vagy Koltai Róbert játékfilmjében, a Sose halunk megben. De sokan leginkább a Szomszédok című tévés teleregényből ismerték, mint Kutyaurat. 10 éve már, hogy nincs közöttünk Rajhona Ádám sem. A Jászai Mari díjas művész szinkron színészként is elismert volt, például a Vissza a jövőbe című trilógiának ő adta a doki magyar hangját, de elsősorban, mint hazai, már klasszikusnak mondható filmekben, a Megáll az időben, az Egészséges erotikában, vagy a Roncs filmben játszott szerepeivel vált emlékezetessé.
1: A mai multidézőt Tóth János András készítette.
2: Szívem első gondolatja, hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjje, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeket, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmet, őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj, amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelked.
0: Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, itt a város

Mari templomban, és azokat is, akik a rádió keresztül kapcsolódnak be ebbe a szent áldozatba. Mai szentmisénk szándéka élő Kristóf, Réka és családja. De nem szűk marka a mi Istenünk, ti is tegyétek nyugodtan ide az oltárra a ti szándékaitokat. Mi pedig most valamennyien nézzünk magunkba, vizsgáljuk meg a lelkünket, és őszintén bánjuk meg minden bűnünket, hogy tiszta lélekkel ünnepelhessük az Úrnak szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk. Irgalmas Istenünk, tekints jóságosan egyházadra, amelyet a Szentlélek gyűjtött össze, az, hogy tiszta szándék vezessen minket, és egymással egyetértésben éljünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Pál apostol így folytatta beszédét az efezusi egyház presbiterei előtt. Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra. A Szentlélek azért tett titeket előjáróvá, hogy igazgassátok az Isten egyházát, amelyet Jézus az ő tulajdon vére árán szerzett meg magának. Tudom, hogyha eltávozom, ragadozó farkasok törnek rátok, és nem kímélik a nyájat. Sőt, még köztetek is akadnak olyanok, akik álnok szóval magukhoz akarják csábítani a tanítványokat. Legyetek tehát éberek, és vésétek jól emlékezetekbe, hogy 3 éven át éjjel-nappal, szünet nélkül könnyek között figyelmeztettelek mindnyájatokat. Most pedig Istennek és az ő kegyelme igéjének ajánlok titeket. Neki ugyanis hatalmas hatalma van arra, hogy föllépítse művét és megadja nektek az összes szentekkel közös örökségét. Nem kívántam senki ezüstjét, aranyát vagy ruháját. Jól tudjátok, hogy amire magamnak vagy társaimnak szüksége volt, azt a kezem munkájával szereztem meg. Minden tekintetben példát adtam nektek, hogyan kell dolgozni, és ezzel a gyengéket segíteni. Így emlékezzünk Urunk Jézus Krisztus szavaira, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Szavait befejezvén Pál apostol letérdelt, és mindnyájukkal közösen imádkozott. Valamennyien hangos sírásra fakadtak, és nyakába borulva csókolgatták. Leginkább az a mondása fájt nekik, hogy többé nem fogják viszont látni. Aztán kikísérték a hajóhoz. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott. Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem nevedben azokat, akiket nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kározat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most te hozzád megyek, ezeket pedig elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból való, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból. Szenteld meg őket az igazságban, mert a te tanításod igazság. Amint te elküldtél engem a világba, úgy küldöm én is őket a világba. És értük, szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a mai evangélium egy szeretetteljes és gyengéd részlet. Jézus mindazokért imádkozik, beleértve minket is, akiket Isten a gondjaira bízott. Jézus tudatában van annak, hogy rövid az ideje a földön, aggódik azokért az emberekért, akiket hamarosan elhagy. Jézus imádkozik és kéri Atyát, hogy tartsa meg őket az ő nevében. Jézus vágyik arra, hogy nyája védelemben és biztonságban legyen, amikor már nem lesz velük. Milyen gondoskodó és szerető pásztorunk van. Jézus egyértelműen nagyon szerette tanítványait, vágyott arra, hogy teljesen és maradéktanul megosszák az örömét. Jézus tudta, hogy elhagyja őket, és vágyott arra, hogy biztonságban legyenek, Isten szeretetében és gondoskodásában. Jézus arra is vágyott, hogy tanítványai megosszák azt a személyes örömöt, amelyet ő is megtapasztalt, amikor egyé vált Istennel. Szállj egy pillanatot arra, hogy emlékezz egy olyan alkalomra, amikor közösséget vagy egységet éreztél Istennel vagy Jézussal. Emlékszel az időre vagy helyre? Milyen érzelmeket éltél át? Örömöt, békességet, szeretetet, áhítatot? Jézus vágyik arra, hogy ma megossza velünk békéjét, örömét és igazságát. Nyitottak vagyunk ezekre az ajándékokra és befogadására? Ha igen, arra hívlak, hogy ülj csendben Jézus jelenlétében, nyitott elmével, szívvel és kézzel, és várj. Jézus eljön, és megajándékoz téged. Légy türelmes. Amen. Testvéreim, kérjük mennyei atyánk, hogy a húsvéti szent időben mi is találkozhassunk feltámadt Urunkkal.
1: Hogy egyházad mindig is mindenütt hívő lélekkel ünnepelje az Úr feltámadásának győzelmét, kérjük Urunkat, kérjük téged, hallgass meg minket. Hogy az egyház pásztorai az apostolok lelkesedésével tanúskodjanak az Úr feltámadásáról, kérjük Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a feltámadt Krisztusba vetett hitükről, kérjük Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy mindnyájan az odafönt valókat keressük, ahol a feltámadt Krisztus él a te dicsőségedben, kérjük Urunkat, kérjük, hallgass meg minket. Úgy Urunk mindig éreztesse szeretetét Krisztóft és Rékat testvéreinkkel életük minden napján a nehézségek között is kérjük, Urunkat, kérünk téged, hallgass meg.
0: Jóságos mennyei Atyánk, újjászülettünk egy szülött fiat halálában és feltámadásában. Tekints ránk kegyelmesen is enged, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk Krisztus, ami Urunk által.

0: által részesei vannak Istenségében, aki kegyesen részes a Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Irgalmas Istenünk, szenteld meg ezeket az adományokat, és elfogadva lelki áldozatunkat, tégy minket neked szentelt örök áldozattá. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Ő feltámadása után tanítványainak valóságosan megjelent, majd szemük láttára fölemelkedett a mennybe, hogy Isten életét megossza velünk. Húsvét öröm, ezért kiárul az egész földre. Nagy világ örvendezve újjunk, a mennye erők és az angyali hatalma a te dicsőséget himnuszát zengik és vég nélkül éneklik.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szentelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

0: Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, s igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk. Mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsd egybe a Szent Élek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és Isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr béké legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk minden. Értelek, de...

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az élet.

0: Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, az oltári szentségben való részesedés szüntelenül gyarapítsa bennünk kegyelmedet, tisztítson meg hereivel, és tegyen minket állandóan alkalmassá mennyei ajándékodra, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Szúrágyen veletek,
1: és a te lelkedtel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható és ember szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Szent mise véget ért. Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.

0: Szentmisét közvetítettünk a Városmajori Jézus Szíve plébánia templomból. A Szentmisét bemutatta Gyurkovics István aszódi plébános. A kántor Csanádi Tádé volt. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai Szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7:30. Jó reggelt kívánok, hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján a lengyelországi Krakkóban kedden. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lenni. A miniszterelnök a sajtótájékoztatón elmondta, hogy delegációja, amelynek több miniszter is tagja, ismerkedő látogatásra érkezett Lengyelországba, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálint, miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter kedden. Közösségi oldalán közzétett bejelentésében közölte saját és Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök helyettes egyidejű esetleges akadályoztatása esetére döntött Ruf Bálint kinevezéséről. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a honvéd vezérkar főnökének, aki elvállalta a feladatot. A miniszter közösségi oldalán közzétett bejelentésében úgy vélekedett, egyértelmű feladat áll előttük, helyre kell állítani a haderőben az állomány bizalmát, javítani a morált, meg kell teremteni a harmonikus működést a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium között. Ma éjfélig még benyújtható az SZJA bevallás. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerint eddig több mint 2.200.000 bevallás érkezett. Ezért hosszított ügyfélfogadással és telefonos segítséggel támogatják az adózókat. A NAV központi ügyfélszolgálatai május 20-áig reggel 8:30 és este 6 óra között tartanak nyitva, míg a 18-19-es infóvonal ma egészen 20 óráig hívható. A hivatalnál személyesen is lehet módosítani vagy elfogadni az SZIA tervezetet, illetve segítséget kérni az Ügyfélkapu Plusz ügyintézéshez. Vladimir Putyin orosz elnök helyi idő szerint kedden este megérkezett Pekingbe, ahol Xi Jinping kínai elnök meghívására állami látogatáson vesz részt szerdáig, jelentette a kínai állami média. Vladimir Putyin és Xi Jinping megbeszélésein a világ legégetőbb válsághelyzeteit napirendre tűzik, a gazdasági és humanitárius együttműködés fejlesztése, a nemzetközi kapcsolatok aktuális helyzete, továbbá az iráni és ukrajnai események is szerepelnek majd a témák között. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia állandó tanácsának tagjai, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház püspökei május 18-án megtartották találkozójukat. A Magyarországi Történelmi Egyházak küldetése, hogy hazánknak az evangéliumot, a hit és a szeretet örömhírét éljék és hirdessék. Olyan értékeket képviselnek, mint az ember végtelen méltósága, amely abból fakad, hogy minden ember a Teremtő Isten képmása, az életvédelme a fogantatástól a természetes halálig, a házasság és a család értéke, a béke, az oktatás és a nevelés fontossága, az igazságosság, a szegények, a betegek, az idősek, a gyöngék iránti szolidaritás és kitüntetett szeretet. Ezeket az értékeket törekszenek megvalósítani közösségeikben, áll közös közleményükben. Hazánk időjárásáról. Napos idő várható kevés, fátyol és gomoly felhővel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható. Híreket legközelebb 8 órakor mondunk. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
3: Jó reggelt kívánok! Jó hírrel köszöntöm a hallgatókat, ugyanis jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult és zajlik az országban a ma reggeli vonatközlekedés. A déli körvasút projekt újabb ütemhez érkezett holnapig, illetve jövő kettől csütörtökig napközben 9 és 14 óra között valamennyi vonat. Így a Railjetek, Eurocitik és a G43-as vonatok is csak kelenföldig közlekednek, és onnan is indulnak. A Martonvásári Z30-as vonatok ebben az időszakban nem közlekednek, az S36-os vonatok pedig módosított menetrend szerint a déli pályaudvar és Tárnok között járnak. Pályakarbantartás miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat holnapig Mezőtúr és Szarvas között, szintén holnapig, de csak késő esténként a H5-ös Hév helyett Békásmegyer és Szentendre között, péntekig Diós Jenő és Balassa gyarmat között, valamint május 28-áig Vésztő és Szeghalom között. A Mezőtúr és Szarvas között közlekedő pótlóbuszok a közút kialakítása miatt 25 perccel hosszabb menetidővel közlekednek, ezért Mezőtúron nem biztosította megszokott átszállás a Békéscsabai távolsági vonatokra, akár egy órával hosszabb eljutási idővel is kell számolni. A Budapest és Szarvas között utazóknak a volánjáratait javasoljuk. Javasoljuk, hogy utazásuk előtt minden esetben tájékozódjanak, a részletekről bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok! Kis Horváth Levente, Mavinform.
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Gyáli úti felüljárón kifelé lassulást tapasztalhatnak, mert egy rövidebb szakaszon sávlezárásra kell készülni a burkolatjavítása miatt. Akadozik az előrejutás az M5-ös bevezető szakaszán az autópiactól, az M3-ason befelé a Szilas pihenőhelytől. Szintén lassulásra kell számítani a Soroksári úton, a Rákóczi hídhoz közeledve a befelé vezető sávokban, és az Üllői úton is ugyancsak befelé az Ecseri út előtt. Telített a Kerepesi út és a Fogarasi út a közös csomópont előtt, illetve a Hungária körgyűrűn is akadozik a haladás szakaszonként. Nehezen járható a 10-es főút Solymártól befelé, a 11-es főúton a Budakalászi körforgalomtól a Pünköstfürdő utcáig szintén telítettek a sávok. Araszolásra készüljenek az M1-es M7-es bevezető szakaszán ma reggel is az Egér úttól és a folytatásban a Budaörsi úton szintúgy. Nehezen járható a Szerémi út, a Rákóczi hídhoz közeledve, a Műegyetem rakpart befelé, illetve a Budai alsó rakpart is a Petőfi híd közelében északi irányban. Varga Etele, BKK Info.
0: Lapszemle. Lengyelországban figyelmeztetik, Ausztriában támogatják a magyarokat az euró bevezetésével kapcsolatban, írja Mandiner. A lengyel jegybank elnök szerint a nemzeti valuta védelmet nyújt külső sokkokkal szemben. Osztrák kollégája viszont úgy véli, az euró csökkenteni a tranzakciós költségeket és devizakockázatokat. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke óvatos támogatását fejezte ki Magyar Péter kormányának euró bevezetési terve iránt, hangsúlyozva az alapos felkészülés szükségességét és jelezve, hogy a jegybank konstruktív partner lesz. A jegybank elnöke szerint a végső döntés politikai kérdés lesz Magyar Péter miniszterelnök részéről. Az üzletek pünkösdi nyitvatartásáról ír a Magyar Nemzet. Pünkösd mindkét napja, vasárnap és hétfő is hivatalos munkaszüneti napnak számít. Így a kereskedelmi egységek túlnyomó többsége nem nyit ki. A szakemberek azt javasolják, ne hagyják az utolsó pillanatra az élelmiszer beszerzését. A pénteki és a szombati napokon a boltokban várhatóan jelentősen megnövekszik a forgalom. Az általános vasárnapi és hétfői boltzár ellenére maradnak alternatívák azok számára, akiknek sürgősen szükségük van valamilyen termékre. A benzinkutakon található kisebb üzletek folyamatosan nyitva lehetnek a hétvégén. A non-stop működő éjjel-nappali kisboltok szintén fogadhattak vásárlókat az ünnepnapokon. A magántulajdonban lévő kisebb üzletek, például újságosok, édességüzletek vagy virágboltok is kinyithatnak abban az esetben, ha a tulajdonos vagy a családtagja áll a pult mögött. Az éttermekre, kávézókra és cukrászdákra nem vonatkoznak az általános kereskedelmi korlátozások, ezek a vendéglátóhelyek a saját ünnepi beosztásuk szerint dolgoznak. Szintén a Magyar Nemzet írja, Egerszegi Krisztina kimondta azt, ami túl kevésszer hangzik el a magyar sportban. Már egy korábbi interjújában is arról beszélt, hogy a saját szüleinek milyen fontos szerepük volt abban, hogy ő mindössze 14 évesen gyerekként már olimpiai bajnok lett, 1988-ban Szöulban. Elmondása szerint a szülei akkor úgy engedték el a világ másik felére, hogy belecsempésztek egy cetlire felírt üzenetet a csomagjába, aminek nagy jelentősége volt. Azt írták le, hogy legyek büszke arra, hogy magyar vagyok, hogy a hazámat képviseltem, és tegyek meg mindent ennek érdekében. Mindig bennem volt, ez szerintem egy nagyon jó dolog, hogy magyarként a világon valamiben a legjobb voltam. És ezt meg tudtam mutatni. Idézi a cikk, Egerszegi Krisztina, ötszörös olimpiai, kétszeres világ és kilencszeres Európa bajnok úszónőt. Alapszemlét Reichlin Krisztina állította össze. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
0: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át, ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 40 perc van, kedves hallgatóink. A zenés napköszöntőt hallják itt a Magyar Katolikus Rádióban egészen 9 óráig. A következő percekben a Bee Gees, az Abba, Máté Péter, a Margaret Island és az LGT egy-egy felvétele szól.

0: Az elmúlt percekben Máté Péter a Margaret Island és az LGT muzsikát.
1: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
2: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
0: 8 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Lázár Csaba. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia állandó tanácsának tagjai, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház püspökei május 18-án megtartották találkozójukat. A Magyarországi Történelmi Egyházak küldetése, hogy hazánknak az evangéliumot, a hit és a szeretet örömhírét éljék és hirdessék. Olyan értékeket képviselnek, mint az ember végtelen méltósága, amely abból fakad, hogy minden ember a Teremtő Isten képmása, az életvédelme a fogantatástól a természetes halálig, a házasság és a család értéke, a béke, az oktatás és a nevelés fontossága, az igazságosság, a szegények, a betegek, az idősek, a gyöngék iránti szolidaritás és kitüntetett szeretet. Ezeket az értékeket törekszenek megvalósítani a közösségeikben, áll a közleményükben. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján a lengyelországi Krakkóban kedden. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és

0: erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lenni. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter kedden. Közösségi oldalán közzétett bejelentésében közölte saját és Orbán Anita külügyminiszter miniszterelnök helyettes egyidejű esetleges akadályoztatása esetére döntött Ruf Bálint kinevezéséről. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a honvéd vezérkar főnökének, aki elvállalta a feladatot. Ma éjfélig még benyújtható az SZIA bevallás. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint eddig több mint 2.200.000 bevallás érkezett, ezért hosszított ügyfélfogadással és telefonos segítséggel támogatják az adózókat. A NAV központi ügyfélszolgálatai május 20-áig reggel 8:30-tól este 6 óráig tartanak nyitva, míg a 18-19-es infóvonal szerdán egészen 20 óráig hívható. A hivatalnál személyesen is lehet módosítani vagy elfogadni az SZIA tervezetet, illetve segítséget kérni az Ügyfélkapu Plusz ügyintézéshez. Vladimir Putyin orosz elnök helyi idő szerint kedden este megérkezett Pekingbe, ahol Xi Jinping kínai elnök meghívására állami látogatáson vesz részt szerdáig. Jelentette a kínai állami média. Vladimir Putyin és Xi Jinping megbeszélésein a világ legégetőbb válság helyzeteit is napirendre tűzik. Yvette Cooper brit külügyminiszter szerint globális élelmiszerválságot okozhat a Hormuzi szoros lezárása. Irán a Hormuzi szoros forgalmának akadályozásával az egész világgazdaságot túlszulejtette, de a legnagyobb árat a globális dél fejlődő országai fizetik, fogalmazott Cooper. Hangsúlyozta, a világ agrárszektorát már is olyan károk érték, amelyek még jövőre is éreztetik majd hatásukat a betakarítási hozamokban és az élelmiszerárakban. A brit külügyminiszter idézte az ENSZ becslését, amely szerint a globális dél országaiban már az idén hozzávetőleg 45 millió embert fenyeget heveny éhínség. Végül hazánk időjárásáról. Napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 8:30-kor mondunk.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: A reggeli riportig Noel Richards énekel, 8:04.

0: Pünkösd Európa felett, hazánkért, Európáért és az egész világért hív közös imádságra a Normafánál található Szent Anna Réti kápolnához Pünkösd vasárnap délután Kemenes Gábor, az Emmanuel közösség és a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Mozgalom. A szentmise 4 órakor kezdődik, előtte 2:30-tól dicsőítés lesz. A részletekről Kemenes Gábor atyát és Herbert Dórát, az Emmanuel közösség egyik magyarországi felelősét kérdezte Gőbel Ágoston.
1: Pünkösd Európa felett szentmisére hívjuk a rádióhallgatókat, de honnan is indult ez az egész kezdeményezés? Talán onnan kezdjük. Kemenes Gábor atya, először téged kérdezlek erről. Honnan indult?
2: Angliában mentek föl, úgy, ahogy annak idején pünköskor fölmentek a hegyre imádkozni az emberek, és akkor úgy gondolták, hogy kell a városért, Európáért imádkozni, és meghívták azokat, akik erre hajlandók. És aztán sok-sok városban Európa szerte fölmentek a hegyre imádkozni, kérve a Szent Lelket, hogy ezt a várost áldja meg az Isten, és töltse be a Szent Lélek örömével és erejével, és újítsa meg az életüket.
1: Magyarországra hogyan került ez a kezdeményezés?
3: Igazából Erőse Gábor atyát kéne kérdezni, mert ő is benne volt, meg a Marik házas pár, Marik Jóska és Erzsi, akik hát azt hiszem, hogy a megújulásban, meg a városmisszió óta biztos, hogy sokaknak ismerősek. Akkor az Emmanuel közösséget akkor kezdték igazából Magyarországon elindítani, így a 90-es években, és amikor ez a Európa fölötti imádság elindult, akkor ők álltak bele, akkoriban ők szervezték az országos találkozókat is, tehát így benne voltak a vérkeringésben, és úgy érezték, hogy ez egy olyan kezdeményezés, amit föl kell karolnia egy karizmatikus közösségnek, aki hát ugye szent lelkes, tehát ott a helyünk, és aztán ez így hagyományként továbbadódott, úgyhogy most is az Emmanuel elég aktív ebben a rendezvényben minden évben.
2: És úgy gondoltuk, hogy amikor azért ott fönt a hegyen imádkoztunk, és nagy számmal jöttek oda a közösségek, meg mindenkit meghívtunk persze, nem csak a karizmatikusokat, hogy a városért, az országért imádkoztunk, és azért választottuk ki azt a helyet, mert ez egy nagyon, nagyon szép panoráma van a városra, és ott a víztároló fölött lehetett látni a várost, is lehetett érte imádkozni, és így meg is áldottuk a várost. És hát ezért lett aztán annak a következmény, hogy akkor, amikor a városmisszió nagy záró miséje volt, akkor oda tervezték ezt a záró misét, és oda jöttek fel a plébániák, és ott volt egy nagyon nagy létszámú hálózó szentmise, és dicsőítés, és köszönet az Úrnak.
1: 2007-ben volt ez a budapesti városmisszió. Most, ebben az évben hova várjátok a híveket?
3: Nagy ajándék, hogy most már elkészült a Szent Anna réten az engesztelő kápolna, az viszont jövőre már 80 éve lesz, hogy meg kellett volna épülni, és sőt, tulajdonképpen még előbb volt az üzenet, vagy a kérés a szűzanyától, hogy épüljön egy ilyen kápolna, de 47-ben tényleg megpróbálták letenni az alapkövet, de hát aztán utána nagyon megváltozott a légkör, és nem lett bele semmi. Viszont azok a csodálatos kövek máig ott vannak, és most azokon ülve lehet szentségimádást, vagy egyszerűen az imádságot követni ott a kápolnánál. Vannak olyan kövek, amikre rá van írva, hogy honnan jött. Balassagyarmatra határozottan emlékszem, hogy egy ilyet olvastam, de vannak olyan kicsi helységek, amik így meg is lepik az embert, hogy egy kis falu is mondjuk küldött egy ilyen nagy követ. Tehát az Anna réten ennél a kápolnánál, ami most 3. éve már a helyszínét adja, mert úgy éreztük, hogy ha már ez a kápolna egy ilyen áldott helyen áll, egy ilyen nagy ígéret fűződik hozzá, hogy Magyarországért, vagy Magyarország imájáért az Úr egész Európát akarja megújítani, tehát hogy nekünk ebben egy nagy küldetésünk van, akkor úgy éreztük, hogy mivel ez Európa fölötti imádság, nem az a legfontosabb, hogy a budapesti panorámánk meglegyen, bár a Normafától is gyönyörűen látni a várost, amikor nincs tele lombbal éppen a környék, de hogy hát itt kell Európáért imádkoznunk, hiszen erre hívott minket az Úr most már ilyen hosszú ideje, és hát egy gyönyörű helyszín, és a szabadtér legalább olyan szép szerintem, mint a Gellért hegy.
2: És hát ide hívjuk viszont nagy szeretettel a testvéreket, akik ide jönnek. Délután 4 órakor lesz az ünnepi szentmise, ahol Mózs Gábor püspökatya és Fábri Kornél püspökatyák fognak együtt imádkozni, bemutatni a szentmisét. Előtte pedig 2:30-tól lesz a közös dicsőítés, amire meghívunk mindenkit. Ebben lesz hálaadás, könyörgés, rózsafüzér, mindenki belekapcsolódhat.
1: Dóra, itt az előbb beszéltél arról, hogy mi az alapvető indítatása ennek a szentmisének, ennek a közös imádságnak. Nyilván azért minden évnek lehet egy-egy speciális ima szándéka is. Azon kívül, hogy imádkozunk Európáért, országunkért, most itt 2026-ban hogy érzitek? Mire van a leginkább szükség? Mi az, amit most ez a közösség, a hívek közössége leginkább odahelyez az oltárra?
3: Az most már hagyomány, hogy ott felajánljuk az országot a két szent szívnek, de úgy érzem, hogy az idén, ha most ezt így külön talán nem is mondtuk ki, de az a legnagyobb szándék, vagy a legfontosabb szándék, hogy a mi szívünk megújuljon, és akkor onnan tudjunk igazából valóban az Istennek a követei lenni, a nagykövetei, ugye? Azt mondjuk, hogy a mi hazánk nem a földön van, hanem a mennyben, és tulajdonképpen mi itt nagykövetek vagyunk. És minden változás csak úgy tud elindulni, hogyha a mi szívünkben kezdődik, és tulajdonképpen azért megyünk oda, hogy itt vagyunk, Uram, minket küldj. És jöjjenek minél többen azok, akik szeretnének tüzet fogni, vagy már érzik magukban ezt a tüzet, hogy egymást megerősítsük, és tényleg úgy menjünk ki a világba utána, hogy vigyük ezt a tüzet tovább. Tehát ez nem azért van, ahogy a Úr is mondja, hogy a véka alá rejtsük, hogy hétköznap meg csak szürkék legyünk, hanem azért, hogy mindenhol, ahova megyünk, oda elvigyük az Istennek a világosságát, a Szentléleknek a tüzét, és hát azt a békességet, amit csak az Úr tud megadni, és amit senki nem tud elvenni. Hát ha valamire szüksége van ma ennek a világnak, azt hiszem, ez a megnyugvás az Istenben.
2: Megnyugvás, meg a megtérés. És azt gondolom, hogy most a pünkösd erre hív meg bennünket különösképpen, és az, hogy ha tényleg akarjuk, hogy a lélek átformáljon és átalakítson, akkor nekünk kell egészen leborulnunk, megtisztulnunk, bűnbánatot tartanunk, és így oda ajánlani az életünket. Meg kell újulnunk nekünk is, és hiszen a keresztségünkben is, és hiszen, hogy nagyon sok megújulást hozhat az Úr szeretete, úgy, ahogy szerintem nagyon nagy csoda volt, ami a Franciaországban történt most a Szent Szív vetítése kapcsán. Szerintem egy nagy megújulást várok én most, és azt hiszem, eddig ez a kérés ma a közös imádságunkban, hogy ez megtörténjék közöttünk is.
1: Gábor atya, most említetted a Sacré-Cœur, a Szent Szív csodálatos hatalma című filmet, ami valóban tavaly 2025-ben Franciaországban hát egész elképesztő hatást váltott ki, több százezer ember ment el a mozikba, és ugye ezt most a pünkösdi hétvégén meg lehet nézni nálunk is, aztán reméljük, hogy még utána tovább is.
3: Igen, hát az Emmanuel közösségnek az egyik legfontosabb helye, hát az Emmanuel közösség szíve, az Paris-le-Monial, ahol ezek a jelenések történtek. Úgyhogy ezért a mi lelkünknek egészen csodálatos ajándék, hogy most ez a film eljutott ide. Egyáltalán elkészült egy ilyen film végre, és nagyon-nagyon jó film lett szerintem. Jó, lehet rajta vitatkozni, hogy kinek milyen dinamika tetszett volna jobban vagy sem, de én úgy éreztem, amikor megnéztük a bemutatót, hogy igen, valami nagyon fontosat eltalált ez a film, megérinti a szíveket a tanúságtételek által, és azt érezzük, hogy igaz, hogy ez a jelenés a 17. század vége felé volt, és hát egy jelentéktelen kis városka volt akkor ez a Paris-le-Monial, most se lett óriási, de hát máig is ég ez a tűz, és Jézus szeretete nem lett kisebb irántunk, sőt, és azt hiszem, hogy abban a szempontból is eléggé hasonló állapotban vagyunk, hogy most is elmondhatja az Úr, hogy mennyi közönyt és hidegséget, és rá se figyelést kap csak, tehát hogy észre se vesszük. Az üti szíven az embert, hogy Jézus mennyire kiszolgáltatja magát tulajdonképpen, hogyha azt nézem, hogy az ostyában, ugye most már vannak ilyen kutatások, hogy azt látják, hogy egy szívizom sejtjei, azok egy agonizáló szívizom sejtjeit találják az ostyában, akkor ez azt jelenti, hogy Jézus tényleg a teljes szívét megnyitja előttünk, és minden nap vele táplálkozhatunk, és ehhez képest tartok tőle, hogy mi katolikusok is, hát azért kis százalékban vesszük ezt komolyan. Úgyhogy ezért nagyon fontosnak érezném, hogy a katolikusok is nézzék meg ezt a filmet, tehát ez evangelizáció is, de azért aki teljesen újként látja, az lehet, hogy megdöbben. Viszont aki katolikusként látja, az talán magába szállhat, hogy minden igaz, amit a mi egyházunk tanít. És ezt így tanítja, hiszek egy így van minimum 1700 éve, ez nem vicc, és ez nem változik az idővel. Ez az igazság.
2: Bátran ajánlom ezt a filmet mindenkinek megnézni, és én az számomra az egyik legmegrendítőbb pillanata a filmnek, az amikor Jézus a szívét adja oda nekünk, mindent odaad, azért, hogy mi benne élhessünk, és általa élhessünk. Számomra azért olyan ajándék ez a film, hogy akik ezt megértették, vagy megérezték, vagy fölfogták, és válaszolnak az Isten hívására, ahogyan Szűzanya kéri Medjugorjéban, akkor az életük egészen meg tud változni, mert Jézus lefoglalja őket egészen maguknak, jelen lesz az életükben, és ezek a tanúságtételek erről szólnak a filmben, hogy azok, akik megnyitották a szívüket válaszként Jézus szeretetére, megélik a szeretet csodáját, és új emberekké lesznek. Hát erre a megtérésre van szükségünk most, pünköstkor, és erre hív a közös imádság, a film, hát hajra magyarok!
0: Pünkösd Európa felett. Szentmise és dicsőítés pünkösd vasárnap délután 14:30-tól a Normafa melletti Szent Anna téren. Göbel Ágoston kérdezte Kemenes Gábor atyát és Herbert Dórát.

0: 8 óra 22 perc van. Itt ül velem a stúdióban Szabó Csilla. Jó reggelt, szia Csilla. Közben itt elkezdtük a beszélgetést a műsorod témájáról. Ugye nagyon érdekes, sokszínű téma ez, amit hoztál. Magyar nők Indiában. Mi mindenről lesz, hogy nekem fölvázolták közben néhány életutat, ami egészen különböző, egészen sokoldalú megközelítés. Mit tudtok bemutatni a következő műsorban?
1: Jó reggelt a hallgatóknak. Már magában az is nagyon érdekes, hogy Lázár Imrével fogok beszélgetni, aki diplomata, India szakértő, és több évig Delhiben a Delhi Magyar Tájékoztatás és Kulturális Központnak volt az igazgatója. Amit ő magában tud mesélni Indiáról, már az is nagyon színes, de ő arra csodálkozott rá, hogy miközben, hogyha India és Magyarország kapcsolatáról, vagy a Magyarországról, Indiába utazókról beszélünk, akkor azért eszünkbe jut egy-két név. Ezek mind férfiak, akikre mi gondolunk. És ő megdöbbent, hogy mennyi magyar nő járt, vagy élt Indiában. Hát egy olyan kötetet írt, Magyar nők India vonzásában címmel, ami nagyon színes életutakat mutat be, és pont azt kezdtem neked elmondani, Csaba, hogy amikor én olvastam ezeknek az asszonyoknak, hölgyeknek az életéről, akkor hát így letaglózott, hogy hogy fér ennyi minden egy életbe. Tehát ezek között rengeteg olyan van, aki már Magyarországon is valami olyat tett, tanult, letett az asztalra, olyan munkát végzett, ami már magában érdekes, és utána ebbe a kultúrába beilleszkedett, megtanulta a nyelvet, vagy utazott sokfelé, gyűjtött valamit. Szóval olyasmiket tett, amit így egy ilyen hétköznapi ember el se tud képzelni, hogy hogy fér bele egy életbe.
0: Egy-egy érdekes életutat fölvillantasz, hogy mi minden
1: igen,
0: olvastál
1: hát
0: benne?
1: Akiről biztos, hogy szeretnénk majd beszélni, az Fóri, azaz Fóri Néru, aki egy magyar zsidó lány volt, aki egyébként Oxfordban ismerkedett meg a Néru klán egyik tagjával, és ott estek szerelembe. Hát ez is nagyon érdekes, hogy az a két egymástól nagyon különböző család, az indiai Néru klán és a magyar család hogyan egyezett bele abba, hogy ez a két fiatal összeházasodhasson, és hogy ez egészen odáig ívelt, hogy amikor meghalt Fóri, aki nagy tiszteletben élt egyébként Indiában a maga jogán is, nem tudták az indiaiak, hogy ő magyar volt. Annyira beilleszkedett, hogy mindenki azt gondolta, hogy ő egy indiai hindu. Hát az ő életéről biztos fogunk részletesebben beszélgetni majd, mert nagyon sokrétű az, amit ő tett ott Indiában, és egyébként közben meg megtartotta a magyar identitását, és amikor valaki Magyarországról érkezett Indiába, akkor mindig nagy szeretettel fogadta. De egy nagyon érdekes alak volt Mocsári Béláné Fáj Mária, aki először utazott úgy Indiába, hogy kísérő nélkül. Vagyis egy hölgy ment vele, egy ilyen szolgáló, ez a 19. század végén történt, de egyébként nem férfiakkal ment, nem egy expedíció tagjaként.
0: Ez magán volt akkor, igen.
1: Hanem egyedül járta végig Indiát, kirándult a végig Indiát, készített róla fényképeket, írt róla utána könyvet, amit Magyarországon sok helyen bemutatott, fényképekkel kísért előadást tartott Indiába, Indiáról.
0: De akkor ő nem telepedett le kint, nem. Ő csak bejárta.
1: Csak. És utána itt Magyarországon meghatározó lett az a kép, amit ő Indiáról lerajzolt, aha, és sokakat inspirált utazásra. Tehát ő is egy olyan magyar hölgy, aki senkit nem ismeri szerintem a nevét, pedig, hogyha mondjuk bevegyünk itt a közelben az Andrássy úton a Kelet-Ázsiai Múzeumban, akkor ott találjuk azokat a tárgyakat, amiket ő gyűjtött, és biztos, hogy más munkáinak a nyomát is látjuk. Aztán remélem, hogy beszélünk Tömöri Edit művészettörténész tudós apácáról, aki Magyarországon több művészettörténeti tanulmányt is írt már, és Európában szerte jelentős művészettörténeti tanszékeken végzett, mikor eldöntött, hogy apáca lesz, belépett a Ferences rendbe, és hát kalandos út után végül is Indiába küldte őt a rend, ahol megalapította az első nők számára létesített egyetemi művészettörténeti tanszéket, amely máig nagy szeretettel emlékezik rá. Ő is bejárta természetesen Indiát, és egy nagyon érdekes olyan könyvet írt, ami máig az egész világon páratlan, az indiai és az európai művészettörténetet hasonlította össze, vagy párhuzamba állította és kutatta. Ezt máig minden olyan tanszéken, ahol Indiával foglalkoznak, használják. Igen, ez az alap. De jó. Egyik alapmű.
0: Na hát akkor egy izgalmas témával várod a kedves hallgatókat, tehát a 9 órai hírek után nők Indiában.
1: Igen.

0: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
1: Fél kilenc van. Jó reggelt kívánok, hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a mikrofonnál Lázár Csaba. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia állandó tanácsának tagjai, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház püspökei május 18-án megtartották találkozójukat. A Magyarországi Történelmi Egyháza küldetése, hogy hazánknak az evangéliumot, a hit és a szeretet örömhírét éljék és hirdessék. Olyan értékeket képviselnek, mint az ember végtelen méltósága, amely abból fakad, hogy minden ember a Teremtő Isten képmása. Az élet védelme a fogantatástól a természetes halálig, a házasság és a család értéke, a béke, az oktatás és a nevelés fontossága, az igazságosság, a szegények, a betegek, az idősek, a gyöngénk iránti szolidaritás és a kitüntetett szeretet. Ezeket az értékeket törekszenek megvalósítani a közösségeikben, áll a közleményükben. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján a lengyelországi Krakkóban kedden. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Magyar Péter ma Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel találkozik. A mesterséges intelligencia terjedése egyre erősebb ellenérzéseket vált ki a munkaerőpiacra most belépő fiatalok körében. Eközben a nagyvállalatok tömegesen építik le dolgozóikat az automatizálásra hivatkozva. A diplomaosztókon kifütyült technológiai vezetők és a romló közvéleménykutatási adatok egyaránt világos üzenetet hordoznak. Eric Schmidt, a Google korábbi vezérigazgatója, az Arizonai Egyetem diplomaosztóján tartott beszédet. A végzősök erre kifütyülték. Hasonló fogadtatásban részesült Gloria Caulfield ingatlan ipari vezető is a Közép-Floridai Egyetemen. Ő az AI-t az újabb ipari forradalomnak nevezte. Olvasható a portfolio.hu-n. Hazánk időjárásáról. Napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel. Délután zápor, zivatar előfordulhat. A hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Híreket legközelebb 9 órakor mondunk. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
2: Jó reggelt kívánok! Nehéz az előrejutás az M1-es, M7-es közös fővárosi bevezetői szakaszán az Egér úttól. A folytatásban tehát a Budaörsi úton is akadozik a haladás. A Hegyalja út, Erzsébet híd, Kossuth-Lajos utca útvonal szintén csak nehezen járható, ahogyan a Szerémi út is a Rákóczi hídhoz közeledve. A budai alsó rakparton a Rákóczi híd északra és a Műegyetem rakparton befelé a Petőfi hídnál ugyancsak torlódásra készüljenek. Egybefügg a sor a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton a Szilágyi Erzsébet fasor előtt, erős a forgalom a Szélkálmán tér környékén, a Margit körúton is mindkét irányban és az Alkotás utcában a déli pályaudvar előtt szintúgy. Az M5-ös bevezető szakaszán az autópiactól, az M3-as bevezető szakaszán pedig a Szilas pihenőhelytől akadozik az előrejutás. Az Üllői út is csak lassan járható szakaszonként a befelé vezető sávokban, illetve a Kerepesi út és a Fogarasi út ugyancsak befelé a közös csomópontnál. Varga Etele, BKK Info.
1: Lapszemle. Lengyelországban figyelmeztetik, Ausztriában támogatják a magyarokat az euró bevezetésével kapcsolatban, írja Mandiner. A lengyel jegybank elnök szerint a nemzeti valuta védelmet nyújt külső sokkokkal szemben. Osztrák kollégája viszont úgy véli, az euró csökkenteni a tranzakciós költségeket és devizakockázatokat. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke óvatos támogatását fejezte ki Magyar Péter kormányának euró bevezetési terve iránt. Hangsúlyozva az alapos felkészülés szükségességét és jelezve, hogy a jegybank konstruktív partner lesz. A jegybank elnöke szerint a végső döntés politikai kérdés lesz Magyar Péter miniszterelnök részéről. Az üzletek pünkösd nyitvatartásáról ír a Magyar Nemzet. Pünkösd mindkét napja, vasárnap és hétfő is hivatalos munkaszüneti napnak számít. Így a kereskedelmi egységek túlnyomó többsége nem nyit ki. A szakemberek azt javasolják, ne hagyják az utolsó pillanatra az élelmiszer beszerzését. A pénteki és a szombati napokon a boltokban várhatóan jelentősen megnövekszik a forgalom. Az általános vasárnapi és hétfői boltzár ellenére maradnak alternatívák azok számára, akiknek sürgősen szükségük van valamilyen termékre. A benzinkutakon található kisebb üzletek folyamatosan nyitva lehetnek a hétvégén. A non-stop működő éjjel-nappali kisboltok szintén fogadhattak vásárlókat az ünnepnapokon. A magántulajdonban lévő kisebb üzletek, például újságosok, édességüzletek vagy virágboltok is kinyithatnak abban az esetben, ha a tulajdonos vagy a családtagja áll a pult mögött. Az éttermekre, kávézókra és cukrászdákra nem vonatkoznak az általános kereskedelmi korlátozások, ezek a vendéglátóhelyek a saját ünnepi beosztásuk szerint dolgoznak. Szintén a Magyar Nemzet írja, Egerszegi Krisztina kimondta azt, amit túl kevésszer hangzik el a magyar sportban. Már egy korábbi interjújában is arról beszélt, hogy a saját szüleinek milyen fontos szerepük volt abban, hogy ő mindössze 14 évesen gyerekként már olimpiai bajnok lett. 1988-ban Szöulban. Elmondása szerint a szülei akkor úgy engedték el a világ másik felére, hogy belecsempésztek egy cetlire felírt üzenetet a csomagjába, aminek nagy jelentősége volt. Azt írták le, hogy legyek büszke arra, hogy magyar vagyok, hogy a hazámat képviseltem, és tegyek meg mindent ennek érdekében. Mindig bennem volt, ez szerintem egy nagyon jó dolog, hogy magyarként a világon valamiben a legjobb voltam. És ezt meg tudtam mutatni. Idézi a cikk, Egerszegi Krisztina, ötszörös olimpiai, kétszeres világ és kilencszeres Európa bajnok úszónőt. Alapszemlét Reiklin Krisztina állította össze. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, ma délután 3 órakor is lesz a hírek után akvarell kulturális programajánló. Nézzük, hogy milyen témákkal várják majd önöket. Egy kiállításra invitáljuk majd a Török-bálinti Falu Múzeumban nyílt Szent Helyek című tárlatról Ürmös Péter kurátor, grafikus, valamint Tali Zsuzsa, a Kis Grafika Barátok Köre titkára és ügyvezetője Túl Zsófiának mesél. Majd a Hagyományok Házában látható, mint a Forrásvíz című kiállításon járunk, amely a Magyar Állami Népi Együttes 75 évét mutatja be. Alattunk is éppen ők muzsikálnak. Ott Fazekas Gyöngyvér, Cingel Szilvia főkurátort és Mihály Gábort, a Magyar Állami Népi Együttes vezetőjét szólította meg. Végül egy különleges kötetet mutatunk be Wolfgang Váciusról, a 16. század derekának meghatározó alakjáról és művéről. Fazekas Gyöngyvér beszélget majd Kassa Péter filológus történésszel. Most ebből a beszélgetésből hallanak egy rövid részletet.
1: Nyilván nem lesznek földrengések. Az nem lesz. Meg hogy akkor hát nem is kell, hogy szóljon a Lázióhoz, hogy földrengés legyen. De én azt, mindig azt gondolom, hogy azért fontos ez a, mondjuk, hogy egy Habsburg udvari történetírás, a Velius, amit a Szemléti már egyszer lefordított, de azóta találtuk új szöveget, tehát majd újra kell kiegészíteni. A Lázióhoz, aminek egyetlen része sincs meg magyarul. A Jean Mocky-nak olyan szövege, most mondom azokat, akik így mennek ebben a szériában, akitől egy-két szöveg megjelent, ő nem írt nagyon monumentális szövegeket, de egy-kettő megjelent magyarul, de nincs összegyűjtve például az, ami. Hogy akkor látnánk egy olyan ívet, hogy hogyan lehet láttatni, és nem az igazságról szól, hanem a láttatásról, hogyan lehet láttatni a Magyarország, vagy a Magyar Királyság, vagy nevezzük bárhogy történetét, a 16. századi történetét, a Mohács utáni történetét ebből az aspektusból. És azt gondolom, az lesz revelatív, hogy kikről vannak Magyarországon utcák elnevezve. Tököliről, Rákóczi-ról, Betlen Gáborról, nem tudom, Bocskairól, nem? Tehát, hogy ugye az ellenzékről vannak elnevezve az utcák. De hogy az ország, most kifejezetten a 16.-7. századról beszélek, egy jelentős része meg alapvetően mindig is mondjuk, hogy aulikus volt. Ez nem hazárulás szerintem, mert egyszerűen az van, hogy az egy létező királyi udvar, egy létező stratégia, túllési stratégia, akármi, és ezeknek a történetíróknak, ezek a történetírók ennek az oldalnak, vagy nem tudom, világlátásnak adják meg a történeti hátterét. Szerintem ez a magyarországi önismeret szempontjából nem elhanyagolható dolog.
0: Wolfgang Lácius 1540-1546 közötti magyarországi eseményekről szóló kéziratáról és jelentőségéről. Bővebben tehát a délután 3 óra 4 perckor kezdődő akvarellben hallhatnak majd. Várja önöket az adás szerkesztője Fazekas Gyöngyvér és a műsorvezető Túl Zsófia. És most ismét a Magyar Állami Népi Együttes muzsikál.

0: Gyönyörű széki muzsikát hallhattak a Magyar Állami Népi Együttes felvételéről Berki László vezényletével. 8:45 van, a földsója következik. Spányi Antal megyéspüspök minden évben közös imádságra hívja az egyházmegye papságát, a szerzeteseket, a fiatalokat, a családokat és a Prohászka Ima Szövetség tagjait pünköst hétfőn Bodajkra, a mindenkor segítő Szűz Mária kegyhelyére, hogy együtt fohászkodjanak új papi és szerzetesi hivatásokért. Az ünnepélyes szentmisét május 25-én hétfőn 10 órakor a megyés főpásztor mutatja be, amely után a papi és a szerzetesi hivatás útján járók mondják el tanúságtételeiket. 14 órától szentségimádás kezdődik a kegytemplomban a megszentelt hivatásokért, majd a találkozó a Loretói Litánia elimádkozásával zárul. A papi meghívásról, az evangélium örömhírének terjesztéséről Spányi Antal püspököt Berta Kata kérdezte.
1: Püspök úr, hogyan juthat el egy mai fiatal a papi hivatás választásához? Egyáltalán ő választhatja-e a megszentelt életutat, vagy a döntése igazából egy meghívásra szóló válasz?
2: Úgy gondolom, hogy az út az bizonyos értelemben változatlan, mert nem arról van szó, hogy valaki jelentkezik, hanem arról, hogy valakit meghívnak. A hittel megélt hivatás, egyházi hivatás, arról azt állítjuk, azt mondjuk, hogy az Isten ajándéka. Ahogy az Úr Jézus megszólította Lévit, és megszólította a halászokat, és megszólította az apostolokat, a gazdag ifjút és sokakat, jöjj és kövess engem, ez azóta is ugyanígy hangzik, fölhangzik sokak szívében és lelkében ez a jézusi mondat, csak nem mindenki hallgat rá. Van, aki megfogadja ezt a hívó szót, elgondolkodik rajta, van, aki elhesegeti magától, nincs ebbe semmi különös. Az Úr Jézust is követték, de mikor arról volt szó, hogy Jézus azt mondja, gyere és legyél az enyém, tartozzál egészen hozzánk, akkor sokan azt mondták, hogy na nem, ezt köszönöm szépen, nem vállaljuk. Van elég dolgunk a világban. A világ vonzása erősebb volt, mint Jézus hívó szavának ereje. Ma, amikor egy fiatal meghallja a szót lelke mélyén, hogy pap akar lenni, hogy szerzetesnek hívja a Jóisten, vagy szerzetesnőnek hívja a Jóisten, akkor azt hiszem, hogy a legfontosabb az, hogy ezen mélyen elgondolkodjon. Csöndben, imádságban, Isten színe előtt sokszor kell ezt végig gondolni az embernek. Általában én a magam példáján is azt látom, és beszélgetve régi kispaptársaimmal, szemináriumi beszélgetésekre emlékezve, vagy ma a fiatalokkal, amikor jelentkeznek egy egyházmegyébe, egy szerzetes rendbe jelöltnek kispapnak, azt látom, hogy bizony soknak hosszú, küzdelmes, vívódásokkal teli út vezet a papi hivatás, a szerzetesi hivatás elfogadásához.
1: Hogyan szólít meg az Isten a papi hivatásra? Milyen módon hív meg a megszentelt életre?
2: Az evangéliumokat nézve azt látjuk, hogy Jézus az emberek között élt, és emberek között járkálva, élve, belenézett az emberek szemébe, és nyilván ott ő meglátta a maga isteni látásával azt, hogy kit lehet meghívni. Ezek az emberek egészen másféle életkörülmények között éltek, egészen másféle kultúrájuk voltak, másféle intelligenciával bírtak. Egy biztos volt bennük, hogy erős volt bennük a hit, volt egy emberi jellemük, és volt egy nyitottságuk, egy készségük, volt egy nagy lelkűség bennük, hogy ők másokat szolgáljanak. Úgy gondolom, hogy ez alapvetően ma is így van. Az Úr az, aki szólít. Ha valaki nem tanulja meg meghallani lelkében az Isten szavát, nem ismeri föl az Úr hangját, akkor azt az Úr hiába szólítja. Valóban fájdalmas dolog sokszor találkozni olyan esetekkel, lelki vezetésben, gyónásban, beszélgetésekben, amikor kiderül, hogy valaki megkapta a hivatás kegyelmét, de nem mert vele élni, nem tudott vele élni, és ez bizony sokszor hosszú évtizedeken keresztül, egy életen keresztül valami fájdalmas hiány érzetként ott marad a szívükben. Nyilván a jó Isten nem akar senkit megsebezni, és nem akar senkit fájdalommal sújtani, nem büntet ezzel bennünket, de ott marad az ember szívében egy-egy elmulasztott döntés nyoma, egy-egy rossz döntésnek a nyoma, amely személyeket érint. Én úgy gondolom, hogy ez sokszor megvan a házassággal kapcsolatban is az emberekben. Hogyha az Isten szeretete nem indít el valakinek a szívében és a lelkében olyan hőfokú, olyan intenzitású szeretetet, mint amilyet az Istentől kapunk. Hát nyilván a magunk módján tudjuk ezt viszonozni, de ez nem indul el, akkor bizony ez a szeretet kapcsolat nem jön létre, és a hivatás már fölkínált valóság volt, sajnos semmivé válik.
1: Püspök úr, Szent Pál is már azt írta a Timóteusnak írt levelében, hogy minden baj gyökere a pénz utáni sóvárgás. Így néhányan, akik törik magukat utána, már elpártoltak a hittől, és sok bajba keveredtek. Mai világunkban sokan a pénzt hajszolják, mint az öröm forrását. Egy ilyen környezetben hogyan tudja a pap az evangélium örömhírét terjeszteni?
2: A papnak örömet kell hordozni a szívében, de az öröm az családban is, papi életben is, a szívből kell, hogy fakadjon, a lélekből kell, hogy jöjjön. Az igazi öröm az mindig a lélekből táplálkozik. És ezt a lelki békét, ezt az Istentől kapott örömet, kegyelmet kell az embernek megélni, erről kell tanúságot tenni, és ezt kell valahogy tovább sugározni. És ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy az ember öreg vagy fiatal, és meggörnyedt, vagy atléta termetű. Szent II. János Pál pápa, mint egy atlétát pápává választottak, aki énekelt, táncolt szinte, vezényelt hatalmas, százezres, milliós tömegeknek a botjával, és aztán láttuk, szinte tehetetlenül öregen is, mind a két helyzetében világosan tudta sugározni azt az örömet, amelyet a világ megértett. Nem csak a hitben élők, hanem én azt gondolom, hogy egy kicsit megértette az is, aki nem élt egészen a hit szerint, nem az egyházhoz tartozó ember volt, mert valami sugározta azt, ami a szívében van. Ezt nem lehet megjátszani, ezt nem lehet előadni, ezt nem lehet megtanulni. Ez vagy benne él a lelkemben, és akkor sugárzik rólam. Hát így van, azt hiszem, hogy a papnak, szerzetesnek, szerzetesnőnek ezt a krisztusi szeretetet, ezt a krisztusi békét kell hordozni, és kell sugározni. A papnak minden oka, Isten emberének, szerzetesének, szerzetesnőjének minden oka megvan rá, hogy ezt a békét megélje, és ezt a békét tovább sugározza.
0: Spányi Antal megyés püspököt hallották, a Földsólya rovatunkban Berta Kata összeállítása szólt.

Kedves adatunk a mai zenés nap köszöntő Szekeres Tamás muzsikájával véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a technikai munkatárs Fülöp Csaba és a zenei szerkesztő Bögös Harriet a nevében is. Lázár Csaba, áldott békés napot kívánunk!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 9 óra. Jó napot kívánok! Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A mikrofonnál Lázár Csaba. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia állandó tanácsának tagjai, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház püspökei május 18-án megtartották találkozójukat. A Magyarországi Történelmi Egyházak küldetése, hogy hazánkban az evangéliumot, a hit és a szeretet örömhírét éljék és hirdessék. Olyan értékeket képviselnek, mint az ember végtelen méltósága, amely abból fakad, hogy minden ember a Teremtő Isten képmása. Az életvédelme a fogantatástól a természetes halálig, a házasság és a család értéke, a béke, az oktatás és a nevelés fontossága, az igazságosság, a szegények, a betegek, az idősek, a gyöngék iránti szolidaritás és kitüntetett szeretet. Ezeket az értékeket törekszenek megvalósítani a közösségeikben, áll a közleményükben. A visegrádi együttműködés fejlesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján a lengyelországi Krakkóban kedden. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lenni. Magyar Péter ma Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel találkozik. 2 milliárd forintos zöldítési program indul Budafok belvárosában. Új zöld területek, közösségi terek jönnek létre, elsőbséget kap a gyalogos és kerékpáros közlekedés, tudatta a Budafok Tétény polgármesteri hivatala közleményben.

az MTI-vel. Az önkormányzat a magyar kormány által meghirdetett Széchenyi Terv Plusz Építsük Együtt Magyarországot program keretében az Európai Unió társfinanszírozásával közel 2 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást nyert el. A végleges tervek a lakosság és az érintett területen tevékenykedő intézmények és szervezetek bevonásával készülnek, közölte a polgármesteri hivatal. A mesterséges intelligencia terjedése egyre erősebb ellenérzéseket vált ki a munkaerőpiacra most belépő fiatalok körében. Eközben a nagyvállalatok tömegesen építik le dolgozóikat az automatizálásra hivatkozva. A diplomaosztókon kifütyült technológiai vezetők és a romló közvéleménykutatási adatok egyaránt világos üzenetet hordoznak. Eric Schmidt, a Google korábbi vezérigazgatója, az Arizonai Egyetem diplomaosztóján tartott beszédet. A végzősök kifütyülték. Hasonló fogadtatásban részesült Gloria Caulfield, ingatlanipari vezető is, a Közép-Floridai Egyetemen. Ő az AI-t az újabb ipari forradalomnak nevezte. Olvasható a portfolio.hu-n. A Pentagon kedden késő este bejelentette, hogy ismét katonákat vonnak ki Európából, illetve törlik Európába készülő amerikai csapatok kiküldetését is, tudósította a Washington Post. Az Egyesült Államok 4-ről 3-ra csökkenti az Európában állomásozó dandár harc csoportjainak számát. Donald Trump régóta szorgalmazza, hogy az európai országok vállaljanak nagyobb szerepet a saját védelmükben. A döntésben az is szerepet játszott, hogy a kulcsfontosságú NATO szövetségesek nem támogatják kellőképpen az Irán elleni amerikai-izraeli katonai műveletet, írja az MTI. Végül hazánk időjárásáról. Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, délután lehet zápor, zivatar, a hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 10 órakor lesz. Kilenc óra 4 perc. Házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla.

0: India vonzásában sokan éltek a magyarok közül, sokan kerültek olyan közel ehhez a kultúrához, amely innen számunkra Magyarországról nagyon izgalmas és érdekes, hogy belehelyezkedhettek az indiai kultúrába, a mindennapokba, sokan váltak közülük szinte indiaivá, de hogyha visszagondolunk azokra a nevekre, akik eszünkbe jutnak magyarok közül India kapcsán, akkor szerintem nő neve nem valószínű, hogy eszünkbe jut. És én azt gondolom, hogy dr. Lázár Imre, diplomata, India kutató is így lehetett ezzel, hogy elcsodálkozott, hogy Indiában magyar nők is vannak, meg jelentőset tettek, amikor Delhiben a Magyar Kulturális Intézet igazgatójaként, először igazgatóhelyetteseként ön is szembesült ezzel a ténnyel, hogy magyar nők is szép számban éltek, élnek Indiában. Vajon az Indiában megjelenő, és Indiába látogató nők közül ki volt ez az első, aki az ön figyelmének a középpontjába került? Lehet, hogy éppen egy személyes találkozás kapcsán, vagy már itthon Magyarországon, még mielőtt Indiába érkezett volna, ki volt az első, aki fölhívta az ön figyelmét arra, hogy noha nők is tettek itt India kapcsán?
1: Két időszakot is töltöttem Indiában kulturális diplomataként, és nagyon sok kiváló emberrel találkoztam. Közülük megragadta figyelmemet jó néhány ott élő hölgy. Kulturális diplomataként kutattam azt, hogy kik azok, akik a magyar-indiai kulturális kapcsolatok történetében valami fontos dolgot tettek, akikre emlékeznünk kell. És bizony, amikor ennek utána olvastam, csupa férfi nevekkel találkoztam, és ez valahogy ütközött a személyes tapasztalataimmal, hogy én magam is találkoztam olyan hölgyekkel, akik valahogy kimaradtak az eddig lejegyzett történelemből. Közülük talán az egyik nagyon érdekes és különleges személyiség, Shobha vagy becenevén Fori Nehru, aki azért volt érdekes, mert nem csak, hogy szinte a 20. századot Indiában töltötte, hosszú 108 évet átölelő élettartama során, hanem olyan közegben élt, ahol a 20. századi India történelmét formálták.
0: Szerintem a Nehru családnak a neve Magyarországon is sokak számára ismerős, de most még egy kicsit hagyd térjek vissza az első kérdésemre, amikor ön először találkozott Forival, Fori nénivel, ugye így szólították őt, akkor mi volt az ön benyomása, vagy mi volt az az egyéniségében, ami önt is megragadta? Mert azt hiszem, hogy ő nem csak olyan lehetett, akinek az élete, az, hogy ő mi mellett élt, vagy ki mellett élt, az meghatározó volt, hanem maga a személy, az egyéniség, a kisugárzása lehetett varázslatos.
1: Hát a 11 Indiában töltött év során léptennyomon találkoztunk. Ő nagyon hűséges látogatója volt a magyar kulturális rendezvényeknek, és bár az Indiában töltött évek alatt, ahol a Nehru család tagjaként töltötte az életét, mégis, bár szinte indiaivá vált, mégis a lelke mélyén magyar maradt. Ő egy nagyon varázslatos személyiség volt, egy végtelenül finom, művelt asszony, és magas kora ellenére pengeéles memóriája volt, és rengeteget mesélt nekem az életéről, és ezeket általa elmondott történeteket én mind lejegyeztem, és aztán később egy könyvben össze is foglaltam. Azt szeretném vele kapcsolatban elsősorban hangsúlyozni, hogy nőként és bár nem ő foglalta el azokat a fontos pozíciókat, azokat a fontos politikai posztokat, amelyet a Nehru család többi tagja, de ő a háttérből rengeteget segített, mind férje, Brács Kumár Nehru, mind közeli rokonuk, Jawaharlal Nehru, India miniszterelnöke munkájában.
0: Már az magában szerintem nagyon érdekes a számunkra, hogy egy magyar lány hogy jut el Indiába, és hogy tud egy ilyen magasrangú indiai családba beilleszkedni. Hiszen azt mindannyian tudjuk, hogy azért Indiának a társadalmát egy kasztrendszer határozza meg, a kasztok között nincs átjárás, és hogyha szigorúan vegyük a vallásos értelemben nézzük ezeket a kasztokat, akkor egy magasabb kasztba tartozó személy számára egy külső, egy idegen országból érkezett személy érinthetetlen. Hogy lehet, hogy mégis ő a Nehru családba beházasodhatott?
1: A sors néha nagyon különös módon szövi egy-egy ember életének a fonalát, történetét. Chopin Nehru Friedman Magdolna néven született Magyarországon 1908-ban. Szülei tehetős iparosok, kereskedők voltak, bútorgyáruk volt, játékgyáruk volt, és hát ez a emancipálódott zsidó család ugyanakkor nagyon komoly tradíciókat is őrzött, hiszen felmenőik harcoltak a szabadságharcban, ugyanakkor el kellett szenvedniük a 20. század zsidó ellenes törvényeit is. Fóri hiába volt, egyébként a neve onnan Fóri, hogy a Friedman nevet Forbátra magyarosították a szülei, és az iskolában a Forbát nyomán őt Fórinak becézték, és ez rajta ragadt egész életében. Nos, hát ő hiába volt jó tanuló, tehetséges, a numerus clausus miatt nem juthatott be a Budapesti Egyetemre. A szülei, bár a 30-as évek végének világválsága nagyon tönkretette őket, mégis úgy gondolták, hogy ennek a tehetséges lánynak tanulnia kell. Először a Sorbonne-ra küldték Párizsba, majd Londonban, a London School of Economics-ban tanult. És ott ismerkedett meg egy indiai fiúval, Brács Kumár Nehruval, egymásba szerettek, és elhatározták, hogy összeházasodnak. Nos, hát ez a szándék mind a két családban óriási ellenkezés váltott ki, hiszen a Nehru fiú egy kasméri brámin volt, és a szülei hallani sem akartak róla, hogy egy nem hindú és nem brámin lányt vegyen feleségül. Nem az volt a kifogásuk, hogy a lány zsidó származású, hanem az, hogy nem indiai. A lány szülei ugyanígy ellenezték a házasságot, hiszen ők nagyon tartottak attól, hogy a lány majd nem tud beilleszkedni ebbe a környezetbe, idegennek érzi magát, és nem tudja megszokni az európaitól teljesen eltérő környezetet. Nos, hát a két fiatal addig harcolt, míg a szülők beleegyeztek egy feltétellel, hogy a lány egy évvel a kitűzött házasság előtt kimegy Indiába, a Nehru fiú szüleinek felügyelete alatt él, ha megszokja az ottani életet, akkor maradhat. A fiú pedig el kell, hogy végezze a közszolgálati kurzust, és a két fiatal ebbe beleegyezett, sőt, sikeresen teljesítette is ezeket a feltételeket. 1934-ben Fóri Indiába ment, és mondhatni, hogy teljes sikerrel beilleszkedett. Ez nem volt könnyű dolog, hiszen meg kellett tanulni a nyelvet, már Budapesten elkezdte, Baktai Ervin volt a tanára, és olyan szerencsés alkata volt, fekete, hosszú haja, viszonylag barna bőre, hogy a indiai, egyébként a vallási hagyományokat szigorúan követő rokonok nem jöttek rá arra, hogy ez a lány nem indiai, annyira beilleszkedett. Ez nem volt könnyű, hiszen egy vegyes házassággal kapcsolatban voltak nagyon rossz tapasztalatok is Indiában. Nem minden európai tudta ezeket a szokásokat átvenni.
0: Biztos az egyéniségében volt valami olyan csoda, ami megtetszett, vagy szimpatikus volt az indiaiak számára, hiszen nem csak a közvetlen rokonságot, a leendő anyóst, apóst, a leendő férjének a nagyszüleit vette le a lábáról, hanem például Mahatma Gandhival, akivel ugye a család szoros kapcsolatban állt, többször találkozott, és maga Gandhi volt az, aki segítette, hogy ők összeházasodhassanak. Tehát volt valami a kisugárzásában, ami ott nagyon rezonált ezekkel az emberekkel.
1: Egyrészt volt benne egy nagy adag kedvesség, amit én is megtapasztaltam, egy varázslatos személyiség volt, mindenkit elbűvölt, másrészt pedig fantasztikus alkalmazkodó készség és szerénység volt benne. Ő attól a pillanattól kezdve, hogy Indiába ment, indiai ruhát öltött, és szinte egész életében indiai ruhába járt. Mondhatni, hogy hívő hindu lett. Ő a zsidó vallását soha nem gyakorolta, viszont buzgó hindu lett, és megtanulta tökéletesen a nyelvet, úgyhogy még azok a nagyon konzervatív rokonok is, akik egyébként a európaiakat a kasztrendszer aljánál is lejjebb helyezik el a rituális rangsorban, mlékcsának nevezik, az azt jelenti, hogy rituálisan érinthetetlen, tehát még az indiai érinthetetleneknél is érinthetetlenebb. A Nehru család teljesen felvilágosult volt, és nem törődött ezekkel a hagyományokkal, viszont voltak távoli rokonok, akik teljesen, hogy mondjam, elhitték azt, hogy fóri egy kasméri brámin. És úgy gondolom, hogy Fóri Nehru élete példázza azt, hogy hogyan lehet egy másik kultúrához úgy közeledni, és úgy abba beleilleszkedni, hogy annak az értékeit, és hangsúlyozom az értékeit, teljes mértékben elfogadjuk. Gandhi is ezt látta meg Fóriban, bár azt meg kell, hogy mondjam, hogy anyósát figyelmeztette, hogy figyelje ezt az európai lányt, mert az európai nők hajlamosak a túlköltekezésre, és ne hagyja, hogy szórja a pénzt, és mindig figyeljen arra, hogy kellő mennyiségű adományokat adjon az indiai szegényeknek. Nos, ebben nem csalódott Gandhi.
0: Hogyha az életének a történetét látjuk, akkor mindenképpen az alkalmazkodás az egy nagyon fontos tulajdonsága kellett, hogy legyen, hiszen a férje mellett, aki diplomata lett, és a Nehru család révén is, meg saját tehetsége révén is, a nemzetközi pénzügyek léptráján haladva nagyon fontos posztokat töltött be, ugye washingtoni nagykövet is lett, fontos bank kapcsolatok, India és Európa, India és Amerika közötti kapcsolatoknak a felelőse, felügyelő jelet. Tehát ő sok felé élt. Indiában is több tartományban élt, amikor éppen ott volt diplomata a férje. Európában is, ugye Amerikában is élt. Rengeteg felé kellett alkalmazkodni, és amikor éppen Indiában élt, akkor éppen a szegények felé is kellett, hogy lépjen, velük is kellett, hogy szót értsen, hiszen nagyon sok szociális munkát végzett, ilyen feladatokat is kapott, de a másik oldalon például Amerikában a Kennedy családdal, vagy az elnök legközelebbi diplomatáival is kellett, hogy szót értsen, és ez nagyon sikerült is, nagyon jól sikerült is neki.
1: Élete során nagyon sokszor került olyan helyzetbe, ahol komoly próbatéteknek volt kitéve, és ezeket a próbatéteket mind kiválóan teljesítette, kiállta. Hogy néhány példát mondjak, amikor például az indiai függetlenség és Indiára és Pakisztánra való szétválásakor egy népvándorlás kezdődött el. A hinduk és a szikek Pakisztánból menekültek Indiába, Indiából a muszlimok tömegesen vándoroltak át a muszlim Pakisztánba. Akkor egy válságos helyzet, egy vérontás alakult ki. Ezek a elkeseredett népcsoportok egymásnak estek és gyilkolták egymást. Volt egy vészhelyzet bizottság, aminek Fori Nehru tagja lett, és az volt a feladata, hogy egyrészt a Delhiben élő muszlimok, akik át akartak vándorolni Indiába, és halálos veszélyben voltak, mert a hinduk meg akarták gyilkolni őket, akkor az ő biztonságukról, ellátásukról és vonaton való szállításukról gondoskodjon. Ugyanakkor a Pakisztánból Delhibe menekült hinduk és szikek, akik nincstelenné váltak, minden javukat hátrahagyták, azokról is gondoskodjon. Nos, ezt a feladatot ő kiválóan ellátta, még akkor is, ha sok vonat, amit elindítottak, bizony tragédiába torkollott az út, mert az utasokat meggyilkolták. Viszont ő nagyon nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy valami megélhetési forrás találjon azoknak a szerencsétleneknek, akik Indiába menekültek. És ezek között nagyon sok olyan asszony volt, aki kiválóan hímzett, szőtt, és létrehozott egy mozgalmat, hogy munkát adjanak ezeknek a menekülteknek, és a nem csak, hogy munkát adjanak, hanem az általuk létrehozott népművészeti, iparművészeti tárgyakat árusítsák.
0: Ez Gandhi nyomán született ez a gondolata?
1: Ennek
0: mert
1: Gandhi,
0: ez neki egy nagyon
1: Gandhi
0: fontos
1: már,
0: volt a,
1: már
0: az indiai
1: Fori
0: kézipar.
1: Indiába érkezésekor arra biztatta, hogy tanulja meg az indiai kézi munkát, szövést, és minél több nincstelen indiait tanítson meg erre, hogy sokszor ezek az asszonyok, az a kézi munka, amit elkészítettek, egy egész család megélhetését biztosította. Gandhi egyébként mindenkit arra biztatott, hogy ne angol szövetekből készített ruhákba járjanak, hanem rokkánfont szálakból otthon készített házi szőttesben, úgynevezett kádiban járjanak. Nos, hát ezt a szellemet Fori teljesen magáévá tette, és úgymond a karitatív tevékenységében óriási sikerrel kamatoztatta.
0: Amikor éppen nem Indiában élt a férjével, és aztán ugye a gyerekeivel, ha jól tudom, 4 fiúk született, vagy három fiúk született, akkor egy diplomata, egy indiai, de mondjuk Washingtonban élő diplomata feleség volt. Azért ez már magában egy nehéz munka, amikor mondjuk egy nagykövet feleségeként kapcsolatot kell tartani a többi nagykövetséggel, elérni azt, hogy mondjuk India ezekkel a kapcsolatokkal gazdagodhasson, hogy kijárhasson olyan utakat, olyan lehetőségeket a férje számára, hogy megnyíljanak a különböző országok, vagy éppen a washingtoni amerikai köröknek az ajtai az ő férje előtt. Na ezt hogy vitte véghez? Hát ő végülis nem ezt tanulta, vagy nem ez volt a szakmája, nem is ebbe született bele, hogy diplomata legyen.
1: Fori fantasztikus diplomáciai készségeket árult el, még akkor is, hogyha a férje háta mögött, ugyanakkor a férje munkáját teljes mértékben támogatva élt történetesen Washingtonban. Két példát tudok erre mondani, hogy diplomáciailag milyen zseni volt Fóri. Történt, hogy Kennedy felesége Indiába utazott nem hivatalos látogatásra, és elkísérte India amerikai nagykövete Brács Kumár Nehru. Ugyanakkor Jawaharlal Nehru lánya Indira Gandhi pedig Amerikába utazott szintén nem hivatalos útra. Hát az indiai diplomáciai szolgálat kicsit lassabb volt, mint az amerikai. Az amerikaiak előbb tudták meg, hogy Indira Gandhi Amerikába érkezik, és Kennedyvel szeretne találkozni. Kennedy maga hívta fel Fórit, akinek a férje ugye távol volt Indiában, és mondta, hogy hallja, hogy Indira Gandhi Amerikába érkezik, és találkozni szeretne vele, mikor legyen a találkozó. Fóri erről még semmit nem tudott, de azonnal azt mondta, hogy elnök úr, azonnal tájékozódom, és üzenetet hagyok. Azt mondta, ne üzenetet hagyjon, mert azt nekem nem adják át, direkt telefonáljon nekem. Tehát ilyen nagy volt a presztízse Fórinak, hogy egy elnök személyesen kereste meg, és amikor Indira Gandhi megérkezett Amerikába, akkor Fóri személyesen kísérte el, és fotók vannak a tárgyalásról, ahol Kennedyvel együtt mindenki Fórira figyel a tárgyalás során. Egy másik példa, amikor már Kennedy nem élt, és Johnson volt az elnök, és a Nehru házaspár még mindig Amerikában élt, Indira Gandhi már mint miniszterelnök érkezett Amerikába, és hát ugye ott szigorú protokoll van egy ilyen találkozón, az indiai nagykövetségen ki volt tűzve, hogy ettől eddig megérkezik az amerikai elnök, és tárgyalást folytat az indiai miniszterelnökkel. Utána pedig egy vacsora van, amin a protokoll szerint már az elnök nem vehetett részt, és akkor távozik az elnök, bejön a vendégsereg, és megtartják a hivatalos vacsorát. Na most Johnson elnök, aki hát tudnivaló egy nem protokollban nem túl edzett ember volt, az egy órát túllépve maradt. És mindenki tűkönült, hogy az elnöknek már el kellene mennie, kezdődnie kellene a vacsora, kint toporognak a vendégek. Lehetetlen volt a protokoll szerint megkérni az elnököt akár arra, hogy távozzon, akár arra, hogy maradjon vacsorára. Fóri átvágta a gordiuszi csomót, maga vellé vette Indira Gandhit és a férjét, elébe lépett Johnson elnöknek, és megkérdezte, hogy elnök úr, marad vacsorára? A hátul álló protokollosok azonnal el akartak ájulni, hogy ilyen nem lehetséges, és Johnson elnök közölte, hogy marad vacsorára. Na most tudni való, hogy egy ilyen hivatalos vacsorán milyen kényes az ültetési rend, mindent át kellett szervezni, Fóri ezt egy perc alatt megcsinálta, és nemhogy lezajlott sikeresen a vacsora, de egy vidám baráti társasággá alakult. Na most, amikor ennek híre ment, hogy Brács Kumár Nehru, az indiai nagykövet ilyen jó viszonyban van az elnökkel, akkor minden nagykövet a Nehru kegyét kereste, hogy közvetítsék az ő kéréseiket az elnök felé. Tehát mondhatni, hogy Fórinak köszönhetően a diplomáciai presztízsben és rangsorban az indiai nagykövetség mondhatni a legmagasabb szintre emelkedett.
0: Az ő férje írt egy könyvet, amiben hát tulajdonképpen amiből megtudhatjuk, hogy ő neki igazából nem sikerült elérni az ő nagy céljait, vagy a vágyait. Hogy az ő emlékirat arról szól, hogy mindig a második volt. Mindig valamiről éppen lemaradt. És gondolom, hogy azért ez az ő kapcsolatukba is beszivároghatott, hogy nem sikerült a férjének igazából elérni azokat a posztokat, amit szeretett volna. Ugye, ha jól tudom, akkor az egyik az a pénzügyminiszterség, tehát hogy India pénzügyminisztere legyen, ez volt az egyik, amit éppen hogy nem sikerült elérnie, és ugyanígy éppen hogy nem lett az ENSZ főtitkára sem, pedig egyébként felajánlották neki ezt a
1: Brács Kumár Nehru fantasztikus karriert futott be. A önélet írásának a címe, hogy Nice Guys Finish Second, tehát a kellemes vagy jópofa fickók mindig másodikok lesznek. Hát a második hely sem akármi, de valóban nem lett első, hiszen amikor komoly esélyes volt arra, hogy az ENSZ főtitkára legyen, akkor hát egy indiai miniszter megfúrta, mert ő szerette féltékenységből.
0: Cselekvő
1: és
0: ember, igen.
1: Amikor pedig felajánlották neki, hogy India külügyminisztere legyen, akkor már több mint 80 éves volt, és korára való tekintettel nem fogadta már el. És hát több ilyen eset volt. Ezt Nehru mindig egy ilyen józan derűvel kezelte ezt, hiszen ő nagyon sokat tett a hazájáért, és ez a második hely azt jelentette, hogy azért ő az indiai diplomaták vagy tartományi vezetők rangsorában ő azért nem volt akárki, és Fóri mindig mellette volt, és Fóri mindig segítette, és mindig megtalálta Fóri magának azokat a karitatív vagy egyéb nőmozgalmi feladatokat, amikkel nem csak, hogy segítette a férje munkáját, de a saját jogán is rangot vívott ki magának.
0: Aztán, amikor meghalt a férje, akkor ugye Fóri még azt hiszem 17 évvel élte túl a férjét körülbelül, igen. Akkor ő azért még maga köré vonzotta azokat a diplomatákat, tudósokat, magyarokat és indiaiakat, akik életes során kapcsolatba kerültek vele. Tehát ez mutatja, hogy ő maga is volt annyira érdekes vagy vonzó a számukra, hogy nem hagyták magára.
1: Hát Fóri, hogy úgy mondjam, egy nagyasszony maradt, annak ellenére, hogy végtelenül szerény volt, de óriási tiszteletnek örvendett. Én magam is így kerültem kapcsolatba vele, és nagyon szép emlékként őrzöm azokat az órákat, fél napokat, amiket egymással beszélgettünk, de nem csak a magyarokkal, hanem például a fia barátaival is nagyon kedves és szoros kapcsolatot ápolt. Például a fia, aki Oxfordban tanult, és amikor meglátogatta őket egy ottani évfolyamtársa, aki a hosszú út során súlyos beteg lett, Fóri maga ápolta. És hát később ez a Martin Gilbert nevű egyetemista egy nagyon neves történész lett. És amikor már jóval később, 1998-ban újra meglátogatta őket, egy beszélgetés során szinte véletlenül derült az ki, hogy Fóri zsidó származású, amivel Fóri soha nem dicsekedett, nem mesélte senkinek, és Gilbert, aki maga is zsidó származású volt, hosszan elbeszélgetett erről vele, és Fóri elmondta, hogy mindig bántotta az, hogy amikor a zsidóság végveszélyben volt a náci uralom alatt, akkor ő távol volt biztonságban, és nem segíthetett. És elmondta azt is, hogy ő a vallását soha nem gyakorolta, és igazából nem is tud semmit arról, hogy mit jelent zsidónak lenni. És akkor ez a fiú, ez már immár jeles történész, megígérte neki, hogy minden héten küld neki egy levelet a zsidó kultúráról, a zsidó vallásról, a zsidók történetéről. És 2 éven át folyt ez a levelezés, és aztán elhatározták együtt Fórival, hogy ebből egy könyv lesz. És meg is jelent ez a könyv, amelynek a címe Letters to Auntie Fóri, Levelek Fóri néninek, ami a mai napig mondhatni egy alapvető könyv azoknak, akik szeretnék megismerni az őseik vallását, de nem zsidóknak is, akik zsidó testvéreikhez közelebb szeretnének jutni és megismerni az ő hitüket.
0: Amikor meghalt egyébként az indiai közösségben, akkor tudatosult, hogy ő magyar volt. Tehát mindenki azt hitte Indiában, mert elég közismert volt, hogy ő egy indiai hindu asszony.
1: Az asszimiláció ennyire tökéletes volt, illetve ő annyira alárendelte a maga sorsát, maga személyes sorsát annak a történelmi feladatnak, amit az a család, amelybe ő beleilleszkedett, amibe ő beleházasodott, India és a világ történetének formálásában véghez vitt. Férje halála után Kaszauliban egy nagyon kedves, úgynevezett hegyi állomáson töltötte a nyarakat, a teleket pedig a fiainál felváltva, akik India különböző részein éltek. Kaszauliban nagyon tisztelték őt, egyébként ott is aktív életet élt, hiszen ennek a kis hegyi közösségnek nagyon fontos motorja az ottani közösségi életnek, fontos mozgatója volt, és én emlékszem, hogy a 100 éves születésnapján, amelyre meghívott, micsoda szerető társaság vette őt körbe, India legmagasabb elitje, mondhatni, a politikusok, a művészek és a leghíresebb emberek köszöntötték őt, de külföldről is volt, aki amerikai barátai közül, aki csak ezért elutazott. Tehát én úgy gondolom, hogy ez az élet nagyszerűen példázza azt, hogyha valaki egy ilyen feladat elé kerül, akkor hogyan tudja ezt a legmagasabb szinten mind Magyarország, mind India dicsőségére végbe vinni.
0: Köszönöm, most itt egy pontot fogunk tenni, mert Fóri Nérúnak az életéről, aki ugye Magyarországon született, és egy magyar zsidó család gyermekeként került aztán először ugye Angliába, majd Indiába, Amerikában is élt hosszú időn keresztül, tehát az ő életéről ennyit beszélgettünk most éppen Lázár Imrével, de a zene után folytatjuk a beszélgetést egy másik indiai nőről, aki szintén India vonzásába került, egy olyan tudós művészettörténész apácáról, aki hitte és feladata rendeltetése révén került Indiába, ő nem készült oda sohasem, de aztán egy olyan nyomot hagyott az indiai kultúrában maga után, ami a mai napig jelentős. Tömöri Editről fogunk beszélgetni a zene után.

0: Továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót benne a házunk táján hallják. Üdvözlöm a most csatlakozó hallgatókat, én Szabó Csilla vagyok. Vendégünk pedig dr. Lázár Imre, diplomata, India kutató, a Delhi Magyar Kulturális Intézet volt igazgatója, akivel eddig Forinérúról beszélgettünk. Egy olyan korszakot élt ő végig magyar nőként Indiában, magyar születési asszonyként Indiában, ami India történelmét meghatározta. Most pedig egy olyan hölgyről kérdezem majd őt, aki szintén magyar, hiszen magyar asszonyok sorsáról beszélgetünk most, de ő apácaként, egy tudós művészettörténész apácaként írta be a nevét India történetébe is. Tömöri Edith Magyarországon született, és hogy alapozta meg azt a pályát, amit aztán Indiában futhatott ki? Mit tudunk egyáltalán az ő családjáról?
1: Tömöri Edith élete is egy fantasztikus történet, hiszen ő annak ellenére, hogy jó módba született, egy iparmágnás család gyermeke volt. Apácaként az egyik legszigorúbb rendet, a Ferences Mária misszionárius nővérek rendjét, a szegénységet választotta, és Indiába kerülve pedig felvirágoztatott egy oktatási intézményt, és egy olyan tisztelt tudóssá vált, akinek az emlékét a mai napig őrzi az az egyetem, ahol oktatott. Tömöri Edith családja német származású, úgynevezett Schopper család, amely az dédnagyapja magyarosította a nevét Tömörire, amikor nemesi rangot kapott, egyébként Pestváros tanácsában komoly szerepet játszott. Tömöri Edith korán árvaságra jutott 5 testvérével együtt, hiszen édesapja az első világháborúban elhunyt. Édesanyja az árvákkal 3 évig maradt özvegyen, és utána Rajnai Gáborhoz, a neves színészhez, azt hiszem, hogy régi magyar filmekből nagyon sokan ismerik őt, hozzáment férjhez, és mondhatni, hogy Rajnai példás apja volt az árváknak. Tömöri Edith már fiatal korában nagy tehetséget árult el, és elvégezte a középiskolát, majd a Pázmány Péter Egyetemet, és utána Löwenben, illetve Perugiában a Stranieri Egyetemen tanult tovább, és le is doktorált. A doktori értekezése az Aacheni magyar kápolnáról volt, egy nagyon komoly művészettörténeti munka, amely nyomtatásban is megjelent. Viszont alig, hogy ledoktorált, a család meglepetésére bejelentette, hogy ő apáca akar lenni. És a Ferences Mária misszionárius nővérek rendjébe lép be. Egyébként nagyon érdekes összefüggés, hogy ezt a rendet Indiában alapították, egy francia apáca, aki már hosszú ideig Indiában élt, Ellen de Chapotin, kínszenvedésről nevezett Mária nővér volt a rendbeli neve. Ő alapította a 19. század végén, egyébként 20. század elején már Magyarországon is létrejött egy anyaegyházuk. A mai napig egyébként a Hermina úton vannak, ahol a templomuk is található. Nos, félretéve a tudást és a művészettörténetben szerzett ismereteket, Olaszországba Grottaferrátába utazott, és ott lépett be noviciusként, majd ott is tette le a végleges rendbeli fogadalmat.
0: Ez Róma közelében van,
1: majd a fogadalom letétele után a római anyaegyházban, anya szervezetbe települt át, és Vatikánban, a háború alatt főleg, Vatikánban az általános titkárságon dolgozott, ahol családegyesítési, karitatív munkákat végzett. A második világháború után döntött úgy a rendje, hogy Indiába küldi. Chennaiba, a mai Chennaiba, az akkori Madrászba került, ahol a madrászi, a nagyon patinás madrászi egyetem egyik kollégiumába, a Stella Maris Kollégiumba került, hogy művészettörténetet oktasson.
0: Lányok számára, ami azért volt akkor rendhagyó vagy különleges, mert akkor építették ki az egyetemnek azt a részlegét, amely megnyitotta az egyetemi képzést a lányok számára.
1: Indiában ez volt az, immár, ez ugye 1948-ban volt, 1947-ben lett független India. A független India egyik legelső, kizárólag lányok számára létrehozott oktatási intézménye volt.
0: Ezért taníthattak itt az apácák, volt a zárójelünk. Tehát ők férfiakat nem oktattak, csak lányokat, de az volt még a különlegesebben, hogy ő alapítóként, tehát intézet alapítóként érkezett oda, azok után, hogy azért jó néhány évig nem foglalkozott a művészettörténettel, most neki kellett egy egyetemi szintű intézetet létrehozni.
1: Egészen addig Tamil Nadu-ban, Indiának ebben a tartományában nem volt lehetőség egyetemi szinten művészetet és művészettörténetet tanítani. Ő hozta létre a művészeti intézetet, amely részben rajz és művészet oktatást, tehát művészképzést végzett, részben pedig művészettörténetet. Ő lett a művészettörténet tanszék vezetője, és hát nagy ambícióval fogott ehhez a munkához. Menet közben kellett tökéletesen megtanulnia angolul, bár tudott angolul, de ahhoz, hogy a művészettörténeti szakkifejezéseket és ezt az oktatást a legmagasabb szinten végbe vigye, ahhoz még nagyon sokat kellett tanulnia, és nem volt tankönyv. És neki kellett megírni az első olyan tankönyvet, amelyben mind az európai, mind az indiai művészet történetét leírta. Ennek 1968-ban jelent meg az első kiadása, majd 1982-ben a lényegesen bővített újabb változata, amelynek már lényegesen bővebb része foglalkozik az indiai művészettel.
0: Ő nyilván ott kezdett el megismerkedni egyetlen, nyilván ő addig az európai
1: rengeteget
0: művészet történetével foglalkozott.
1: Fényképezett, tanulmányozott. Ez a könyv olyan alapossággal tárgyalja az indiai és az európai művészet történetét, hogy mondhatni, hogy örökbecső munkává vált, hiszen most már több mint 20 kiadást megért, és a mai napig minden felsőfokú indiai oktatási intézményben ebből tanítják a művészettörténetet, és kézikönyvként is ezt használják. Úgyhogy mondhatni, hogy mind intézmény alapítóként, mind intézet vezetőként, tanszékvezetőként, professzorként, mind pedig elméleti tudósként, művészettörténet íróként beírta magát India történetébe.
0: Vajon hogy lehetett az, hogy ugye úgy érkezett meg nyilván Indiába, hogy addig még nem foglalkozott az indiai művészet történetével, és akkor azért nagyon nagy munka megalapítani egy egyetemi tanszéket, vagy egy intézetet, akkor ezt elkezdte, szervezte, nyilván foglalkozott a, nem tudom, a tanárokkal, diákokkal, ő maga is oktatott, és közben még az is belefért az idejébe, hogy egyáltalán elengedte a rend arra, hogy ő beutazza Indiát, hogy megírhassa a tankönyvnek azt a részét, amely az indiai művészetet mutatja be. Ezt hogy engedték? Mert azért ez egy nagyon feszes rend, tehát nem mehet mindenki oda, hova akar.
1: Hát ez csak óriási áldozattal volt lehetséges, hogy ő teljes lényét, teljes tudását, minden erejét erre a célra áldozta föl. Mindemellett ő nem a saját dicsőségét kereste, ő mindig hangsúlyozta azt, hogy a művészet megismerése és megszeretése az csak eszköz annak érdekében, hogy ezek a tanulók közelebb jussanak Istenhez. És mindig hangsúlyozta azt, hogy ha valakinek a Jóisten tehetséget adott, talentumot, akkor ezzel a talentummal neki kötelessége élnie. Tehát ő ezt egy túlvilágról kapott feladatként értelmezte, és a diákok nevelése pedig azért volt fontos számára, hogy egy magas tudású, szociálisan érzékeny és India felemelésén dolgozó új generációt neveljen. És mondhatni, hogy nem csak egy, de több generációt is tanított, és könyvei és hagyománya révén a mai napig ő egy hatóerő a Stella Maris College-ban, hiszen az emlékét mindenféleképpen megőrzik, minden évben emlék szemináriumot és emlék előadásokat tartanak az ő emlékére, és a kis múzeumban, amely azokból a tárgyakból áll, amelyet ő összegyűjtött indiai utazása során, az ő fényképe van kirakva, és mondhatni, hogy az ő emlékét ez az intézmény a mai napig híven őrzi és gyakorolja.
0: Vajon az, hogy ő nem csak művészettörténész volt, meg egy tudós, hanem apáca is, az hogyan hatott erre? Tehát más egy apáca kezeiből egy könyv, egy ilyen művészettörténet könyv, más-e, hogyha egy apáca oktat egyetemi szinten tudósként, mint hogyha ő egy polgári személy lett volna.
1: Az ő mély hite átsugárzott az ő professzori, oktatói tevékenységén is. Mindig arra oktatta a tanítványait, hogy az a sok szépség, ami a művészetben megnyilvánul, azon Isten alkotó ereje sugároz át. És ez nem önmagáért van, és nem valami világi dicsőség hirdetésére, hanem azért van, hogy a művészet megnyit egy kaput, amelyen a lélek kapcsolatba tud lépni a legfelsőbb hatalmakkal. És ő ezt a legnagyobb szerénységgel végezte. Ugyanakkor ez a szerénység nem csak, hogy a művészet iránt nyilvánult meg, de India iránt is. Ő nagyon tisztelte a nem keresztény, tanított nem keresztényeket is, és amikor az unoköccse egyszer például megkérdezte, hogy miben különböznek az indiaiak és az európaiak, akkor ő tömören azt válaszolta rá, hogy az indiai mélyebb. Ez a mélység azt jelenti, hogy közvetlenebb kapcsolatban áll a szellemiséggel, a szellemi világgal, a túlvilággal, Istennel. Tehát ő Indiában és az indiai kultúrában megtalálta azt, amit Európában javarészt már kiveszett, a spiritualitás fontosságát és a spiritualitás életet vezérlő elvének fontosságát, hogy teljes életet tudjunk élni. Egyébként Magyarországgal a kapcsolatot soha nem veszítette el, levelezett a családjával, és többször Magyarországra látogatott. Írt is egy magyar nyelvű könyvet az India művészetéről, ami sajnos nem jelent meg, de üzenem a könyvkiadóknak, hogy ez a kiadatlan kézirat kiadásra vár, és aki hallja, adja át, hogy magyarul is olvashassuk Tömöri Edit munkásságát.
0: Egyébként, amikor meghalt, akkor ugye nyilván az intézet is, vagy az egyetem is emlékezett rá, az ország is, tehát több díjat kapott Indiában is, és azok a diákjai is, akik annyira tisztelték és szerették őt, hogy az

0: úgy az indiai történelemben, hogy intézet alapítóként jelenhetett meg ott a történelmükben. Tehát még egyszer köszönöm Lázár Imrének, hogy velünk volt. A mai műsort készítette Bögös Herrietta, Urbán Péter és Szabó Csilla.
1: Én is köszönöm a meghívást.

0: elhangzott a házunk táján. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
0: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át, ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Lázár Csaba. Magyar Péter miniszterelnök szerda délelőtt Varsóban tartott sajtótájékoztatót első hivatalos külföldi útjának második napján, miután tárgyalt Donald Tusk lengyel kormányfővel. A program kedden Krakkóban kezdődött a Waveli székesegyháznál, szerdán Varsóban folytatódott Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, Karol Navrocki államfővel, a Szejm és a Szenátus vezetőivel, valamint a varsói főpolgármesterrel való tárgyalásokkal. Online formában megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, jelentette be szerda reggel Orbán Anita külügyminiszter. A tárgyalásokat Andrii Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök helyettessel közösen nyitották meg. Orbán Anita hangsúlyozta, Magyarország továbbra is elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett, ugyanakkor a kétoldalú kapcsolatokban elsőként a nemzeti kisebbségek jogainak rendezését tartják kulcskérdésnek, írja a Portfólió. Angela Merkelt vagy Mario Draghit küldheti az Európai Unió, hogy a békéről tárgyaljon Putyinnal, hogy lezárják végre az orosz-ukrán háborút, írja a Financial Times. A végleges döntés a jövő héten várható. Oroszország május 19-e és 21-e között nagyszabású nukleáris hadgyakorlatot tart, amelyen a stratégiai rakétaerők, a haditengerészet, a hosszú hatótávolságú légierő és több katonai körzet egységei is részt vesznek, közölte az Ukrinform az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint. Moszkva azt is bejelentette, hogy a gyakorlat részeként Belarus területén állomásozó nukleáris fegyverek közös alkalmazását is szimulálják, írja az Index. A kínai-orosz kapcsolatok új, dinamikusabb fejlődési szakaszba léptek, jelentette ki Xi Jinping kínai elnök szerdán Pekingben, a nagy népi csarnokban, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnököt fogadta. A kínai elnök azt mondta, a két ország közötti politikai bizalom tovább mélyült, miközben a gazdasági, energetikai, tudományos, technológiai, kulturális és regionális együttműködés folyamatosan bővült. A két nép közötti kapcsolatok pedig tovább erősödtek.

A Pentagon kedden késő este bejelentette, hogy ismét katonákat vonnak ki Európából, illetve törlik Európába készülő amerikai csapatok kiküldetését is. Tudósította a Washington Post. Az Egyesült Államok 4-ről 3-ra csökkenti az Európában állomásozó dandárharc csoportjainak számát. Donald Trump régóta szorgalmazza, hogy az európai országok vállaljanak nagyobb szerepet a saját védelmükben. A döntésben az is szerepet játszott, hogy a kulcsfontosságú NATO szövetségesek nem támogatják kellőképpen az Irán elleni amerikai-izraeli katonai műveletet. Írja az MTI. Végül hazánk időjárásáról. Napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel. Délután kialakulhat egy zápor, zivatar. A hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 11 órakor lesz. A most következő műsorszám támogatója és szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Kamarai percek következnek. Lezárult a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üzleti tárgyalási stratégiák elnevezésű országos képzéssorozatának tavaszi szezonja. A 2026 áprilisi és májusi 25 programon 461 egyéni vállalkozó, KKV vezető, szakember és értékesítési szakember vett részt. A sikeres üzleti tárgyalások ma már nem csupán versenyelőnyt jelentenek, hanem a vállalkozások stabil működésének egyik alapját jelentik. A képzések erősen gyakorlatorientált megközelítést alkalmaztak. A résztvevők valós üzleti helyzeteken, interaktív feladatokon és tárgyalási szimulációkon keresztül sajátíthatták el azokat a technikákat, amelyek azonnal alkalmazhatók a mindennapi üzleti egyeztetések során. A program iránt az ország minden részén sokan érdeklődtek. Az általános tárgyalási stratégiák, az ártárgyalási technikák, a meggyőzés és a hatásgyakorlás módszerei voltak a főbb témakörök. Különösen nagy sikert arattak a gyakorlati példákra épülő feladatok, a gyors kapcsolatépítési, azaz networking gyakorlatok, valamint azok a módszerek, amelyek a hatékonyabb üzleti kommunikációt és a partnerkapcsolatok erősítését támogatják. A résztvevők aktívan kapcsolódtak be a munkába, nyíltan megosztották saját tapasztalataikat, a résztvevők hosszú távon is jól hasznosítható tudást kaptak a vállalkozásaik működéséhez. A szinte minden vármegyébe eljutó képzéssorozat tovább erősíti a helyi és regionális vállalkozói közösségeket is. A kamarai perceket hallották. Az elhangzott műsorszám támogatója és szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

0: 80 ezer könyv jut fel a Kárpát-medence magyar könyvtáraiba az Országos Széchenyi Könyvtár új programjának köszönhetően. A Széchenyi Ferenc könyvprogram célja, hogy minden korosztály számára elérhetővé tegye a minőségi magyar nyelvű olvasnivalót határon innen és túl. Kárpátalja is a kedvezményezettek között van. Beregszászon egy találkozót is tartottak a kárpátaljai magyar könyvtárosok és az Országos Széchenyi Könyvtár vezetése között. Nyíri Kata jelenti.
1: Nagy jelentősége bír az nekünk, hogy magyar könyveket kapunk, hiszen a gyerekek és az ifjúság és a felnőttek nagyobb részt a községünkben magyar ajkú.
2: Mondja Vári Katalin, a Beregszász melletti Mezőgecse könyvtárosa. Rózsa Dávid, az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatója elmondta, több mint 900 könyvtár regisztrált első körben, és 13 ezer könyv már gazdára is talált.
3: A Széchenyi Ferenc könyvprogramot 2026. márciusában indította az Országos Széchenyi Könyvtár, a Libri Bookline ZRT és Magyarország három regionális könyvtára, a győri, a kecskeméti és a debreceni vármegyei könyvtár. Ennek a programnak az a célja, hogy 80 ezer könyvet a Kárpát-medence könyvtárai között szétosszuk. Ez a 80 ezer példány 319 címet takar. Öt kiadó kiváló minőségű könyveiből áll össze. Ez minden korcsoportnak és minden érdeklődési körű olvasónak szólnak ezek a kötetek. Most zajlott le a program első fordulója. Ennek keretében 26 ezer példányból válogathattak a Kárpát-medencei könyvtárak. Több mint 900 könyvtár regisztrált a programra. Ezeknek a többsége iskolai könyvtár volt, és nagy örömünkre rengeteg határon túli könyvtár is regisztrált a programba. A kötetek közül 13 ezer példány már gazdára talált.
2: Toronyi Erzsébet, az Ungvidéken található Szürtei Kistérség központi könyvtárának igazgatója kiemelte, a magyar nyelvű könyvek iránt továbbra is nagy az igény.
4: Megpróbálunk a magyar könyvállomány gyalapítására minden adott lehetőséget, amit csak lehet akár itteni, akár magyarországi kihasználni. Például sajnos, mikor megalakultak a kistérségek, akkor a márai program van egy magyarországi program. Sajnos véget ért, mert mivel megszüntették az ungári járási könyvtárat, nem tudták hova vagy milyen módon a könyveket küldeni. Nagyon örülök, hogy ezen az éven újraindították így 5 év után, és akkor megint tudunk sok szép és új és gyerekkönyveket, tudományos könyveket, szép irodalmat, mindent tudunk pályázni a könyvtárnak.
2: A mostani program egyik előnye, hogy a könyvtárosok maguk választhatják ki azokat a köteteket, amelyekre a legnagyobb szükség van, ezért a kínálat valóban az olvasói igényekhez igazodik, hangsúlyozza Varga Éva, a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke.
5: Mi minden könyvállománygyarapítási programban részt veszünk, a legnagyobbak ezek közül a márai program, a kölcsei program és a most elindult Széchenyi program. A programnak is az az előnye, hogy a könyvtáros önmaga választhatja ki a számára szükséges könyveket, így történt ez most is, leginkább gyerekkönyveket választottunk, hiszen a gyerekek a legaktívabb olvasók, és a gyerekeknél változik leginkább az olvasói szokás, az olvasói igény. Itt vannak a leggyorsabban változó könyvigények, és ezeket a könyveket választottuk ki, amire most mutatkozik igény a magyar gyerekek részéről. Egy párbeszédre került sor, hogy a kis településektől a városi könyvtárakig, hogy látják a mostani magyar kárpátaljai könyvtárügyet, és tudják ezt tolmácsolni főigazgató úrnak.
2: Ungváron a Kárpátaljai megyei könyvtár idegen nyelvű osztályán több mint 25 ezer magyar nyelvű kiadvány található. Az olvasók között egyetemisták, nyugdíjasok és kisgyermekes családok is vannak, mondja Szlucki Éva, vezető.
6: Osztályunk állománya körülbelül 37 ezer dokumentumot tesz ki. Ebbe vannak könyvek, folyóiratok, újságok, van néhány CD, hangos könyv. Az állomány 75%-a körülbelül a magyar nyelvű, több mint 25 ezer dokumentum. Nagyon sok a szép irodalom. Vannak gyerekkönyvek, vannak nyelvtudományi könyveink. Vannak érdekes nyelvoktató könyvek, például ezen mindenki elcsodálkozik, vannak esperanto szót. Olvasóinknak a legnagyobb része egyetemisták, nyugdíjasok, fiatal szülők kisgyerekekkel. Mivel nem olyan messze tőlünk van az egyik ungvári magyar óvoda, oda menet, visszamenet, bejönnek a gyerekekkel, elég nagy számban van nálunk ilyen gyerekirodalom.
0: Nyíri Kata összeállítását hallották.

0: Kedves hallgatóink, a 17 óra 5 perckor jelentkező kerengőben közéleti témával várjuk Önöket. Most a műsorból hallanak egy részletet.
1: Megjelent az Évszázadok öröksége című könyv, amely feltárja a magyar műemlékvédelem 150 évét. A könyv két szerkesztőjével, Evdóczi Erika és Kovács Gergely művészettörténészekkel beszélgetünk. Milyen előzménye volt a könyv megjelenésének?
2: 2022-ben ünnepeltük az intézményes magyar műemlékvédelem megalapításának a 150. évfordulóját, és ebből az alkalomból a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ időszaki kiállítást rendezett a műemlékvédelem 150 évéről. Ez a kiállítás a Pesti Vigadóban volt, picit több mint két hónapon át megtekinthető. Ez a kiállítás volt ennek a kötetnek az előzménye, pontosabban ez a kötet, ez a kiállításnak a kicsi megkésve megjelent katalógusa, ami egyszer s mind egy ilyen műemlékvédelem történeti és intézmény történeti összefoglalás.
1: Az első műemlékvédelmi törvényt 1881-ben fogadta el az országgyűlés. Mire terjedt ki a törvény például?
2: 9 évvel azután jött létre a törvény, hogy már volt ideiglenes műemléki hivatal, ez a Magyarországi Műemlékek Ideiglenes Bizottsága volt, és a törvény elfogadásával együtt a műemléki intézmény neve is megváltozott, Műemlékek Országos Bizottságára. Egyébként egészen 1949-ig a Műemlékek Országos Bizottsága, vagy a MOB volt a műemléki intézmény Magyarországon. Az első törvény pedig tulajdonképpen magába foglalta mindazt, amit ebben az időszakban a 19. század végén műemlékvédelemről gondoltak, tehát a műemlékek dokumentálásának, feltérképezésének nélkülözhetetlen fontosságát, illetőleg a helyreállítással kapcsolatban a legfontosabb irányelveket is. Volt egy gyenge pontja ennek a törvénynek, ez aztán később több gondot is okozott a magyar műemlékvédelemben, hiszen ugye a műemlékállománynak a legnagyobb része ekkor magánkézben volt, és a törvény azt mondta ki, hogy amennyiben a bizottság megállapítja egy épületről, hogy az műemléki státuszú, akkor a tulajdonos az köteles maga fenntartani ezt az épületet, és a helyreállításának a költségeit is saját maga viselni. Amennyiben erre nem volt lehetőség a tulajdonosnak, akkor az állam kisajátíthatta ezt az épületet. Ugyanakkor erre nagyon sok esetben azért nem került sor, mert az államnak sem volt kellő fedezete arra, hogy a szükséges helyreállítást anyagilag megtámogassa. Tehát ennek is volt az oka az, hogy bár az első műemléki jegyzékekben, például ami Gerece Pétertől jelent meg 1906-ban ebben a történelmi Magyarország vonatkozásában, ugye több ezer épületet találunk, hivatalosan, tehát de jure műemlék, de össze 44 volt Magyarországon egészen még 1940-es években is, tehát ez ennek a törvénynek, ennek a problémájának volt köszönhető.
0: A beszélgetést a 17 óra 5 perckor jelentkező kerengőben hallgathatják meg.

0: Az elmúlt percekben Kassai István és a Bársony Bálint szextett muzsikált.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Fésűs Éva. Csaló az üveghegyen. 5. rész.

0: Az udvari írástudó hatalmas törvénykönyvvel a hóna alatt állt meg a trón előtt, és hogy mindenkiben kellő tiszteletet keltsen nélkülözhetetlen tudománya iránt, fontoskodva bemutatkozott.
1: Én vagyok nagyokos betűrágó domokos. Paragrafust latolgatok, szőrszálakat hasogatok, szóból hurkot tekerek, kákán csomót keresek. Ha én mondom, hol a vétség, nem fér ahhoz semmi kétség. Bármit állít a ludas, lesz itt mindjárt, nem ulas.
2: Helyes, helyes,
0: tapsolt kajánul tök király.
1: Halljuk az üveghegyi törvényt.
0: Nagyokos feltette a szemüvegét. Belelapozott a könyvbe, aztán, ahol egy lapnak be volt hajtva a csücske, vészjósló hangon olvasni kezdett belőle.
1: Az üveghegymászásban győztesnek tekintendő az a becsületes szerencse próbáló, aki saját erejéből és ügyességéből mászik fel az üveghegy tetejére.
0: Úgy van, bólintott a királyné, de tök király megint handabandázni kezdett.
1: Nem, ez az érdekes. Mit mond még a törvény? Azt mondja, hogy nem tekinthető győztesnek az, aki cipője vagy csizmája talpát csirízzel bekeni, és az sem, aki az üveghegy mászáshoz cipőjét vagy csizmáját leveti. Az ilyen csalót azonnal száműzni kell az országból, mihely csalása kiderül.
2: Ez az. Nagyon helyes. Tovább!
0: Tök király alig fért a bőrébe. Nagyokos szigorúan ránézett, amiért félbeszakította, és így folytatta.
1: Nem vihet magával egyebet, csak azt, ahol miát, amivel az országba érkezett. És ide soha többé vissza nem térhet.
0: Mindenki elszörnyedt. A gyerekeknél eltörött a mécses. A királyné felsikoltott.
3: Hiszen ez borzasztó. Én édes lelkem, zöld királyom, emlékezzék vissza, miért tette?
0: A palota népe kórusban kérte számon.
1: Miért tette? Hogyan tehette?
0: Zöld király kétségbe esetten fogta két foga közé a fejét.
1: Honnan tudjam, olyan régen történt. Úgy elfelejtettem, mint eperfa a virágát.
0: A királyné könyörögve fordult az írástudóhoz.
1: Nézd meg még egyszer azt a törvényt, nagyokos domokos, hát ha akad valami mentség. Sajnos nincs ilyen, felséges királyné asszony. Okos tanácsosok, mind akik itt vagytok, gondolkozzatok, hát ha ti tudtok felhozni valami mentséget.
2: Nem tudunk. Semmit sem tudunk.
0: Jött a bús válasz mindenhonnan. Tök király rájuk ripakodott.
1: Elég a siránkozásból. Indulj csaló a száműzetésbe.
0: Nagyokos domokos rezzenéstelen arccal fordult a király felé.
1: Sajnálom, felség. Azonnal indulnia kell.
0: Szabadkozó kézmozdulatot tett, mint aki semmiről sem tehet. Ő csak a törvény őre, neki nem lehet se szíve, se véleménye. Ami ezután következett, attól könnyeit törölgetve fordult el a palota népe. Az udvarról is szívet tépő zokogás hallatszott be. Az udvarmester a király elé lépett, és megindult hangon kérte.
1: Felség, szabad a koronáját!
0: Zöld király nem ellenkezett.
1: Tessék! Aztán a palástját, a kardját,
0: azokat is viheted.
1: A jogarát.
0: Az nincs nálam. A kicsi fiam szokott lovagolni rajta.
1: Akkor az országalmát.
0: Itt van. Vigyázz rá, el ne ejtsd.
1: Most pedig adjátok rám a régi gúnyámat, vállamra foltos tarisznyámat, kezembe vándorbotomat.
0: Szolgái szótlanul odaléptek hozzá, és kikísérték, hogy átöltöztessék. Az egybegyűltek ezt már alig bírták elviselni. Valóságos sirató énekbe fogtak.

0: Boldogtalan lesz a népe, sok gyermeke, felesége. Vállán foltos tarisznyája, könyvtől ázik szép orcája. Nincs már háza, sem országa, feje alá sem lesz párna.
1: Zöld király még egyszer visszalépett, hogy mindenkitől búcsút vegyen. Erőt, egészséget, kedves népem! Ég veled, lelkem, feleségem! A királyné minden erejét összeszedte. Ezen túl ő fog uralkodni, nem láthatja őt gyengének a népe. Isten vele, édes uram, vigyázzon magára, aztán írjon is néha. Zöld király bólintott, és tovább búcsúzott. Kedves gyermekeim, gyertek közelebb, hadd simogassalak meg még egyszer benneteket. Ágica, Katica, Zsóka, Marci, Pista, Jóska, Petike, Julika, Ferkó, Veronka, Zsuzsika. De hol van az icipici Palkó? Senki sem vette észre, mikor tűnt el a kis haszontalan, de nevének említésére Parányi batyúval a kezében lelkendezve futott az apjához. Itt vagyok! Ragyogok, édesapám! Ennyi. Hát te így búcsúzol tőlem, bántódott meg ő felsége, amint Palkó mosolygós szemébe nézett. Nem búcsúzom én sehogy, mert én édesapámmal megyek.
2: Velem?
1: Tudod-e, hová megyek én? Hogy ne tudnám, a világ végére, de én oda is elkísérem, felmutatta Parányi batyuját. Van hamuba sült pogácsám is. Gondold meg, Palkó, ha velem jössz, soha többé nem lehetsz királyfi. Se baj, én akkor sem hagyom el édesapát. Zöld királynak elcsuklott a hangja. Hát akkor add a kezed, derék kisfiam. Palkó már adta is volna, de előbb csodálkozva végigmérte az apját, mert eddig még mindig csak királyi öltözékben látta. Ennyi, édesapám, miért ilyen foltos a ruhája? Mert ebben a gúnyában jöttem ide, és ebben kell elmennem innen. És miért ilyen kopott a kalapja? Mert sokat verte az eső, amikor ifjúkoromban vándoroltam. Hát, az a hervat virág, minek rajta? Ezt még az édesanyád adta, király kisasszony korában. Na, gyerünk! Palkó hirtelen megtorpant. Megálljon, édesapám! Hát a csizmája? Csak nem akar mezitláb nekivágni. Nem volt én nekem csizmám, amikor idejöttem. Igazán nem volt. Onnan is lett volna egy magamfajta ágról szakadt legénynek. Palkó felkiáltott. De hiszen akkor nem is volt mit levetnie. Zöld király elképett. Az ám te gyerek! Csak ugyan nem volt! A trónteremben néhány pillanatig akkora csend lett, hogy egy lejtett mágszem koppanását is hallani lehetett volna. Aztán a királyné sikoltott fel, de most már örömében.
3: Csak ugyan nem volt, hiszen mezitláb jött, ugye? Ugye te is emlékszel, udvarmester? Ugye mindannyian emlékeztek?
1: És hirtelen, mint egy varázsütésre, mindenkinek világosság gyúlt a fejében.
4: Igen, valójában így igaz. Szegény volt Zöld Anti, vásott a ruhája, folt hátán folt inge, s nem is volt csizmája.
1: Zöld király a homlokát dörzsölte.
4: Ó, hogy ez előbb nem jutott eszembe, hiszen akkor nem vagyok csaló, akkor maradhatok.
5: Maradhat!
1: Zúgta újongva a népe. A királyné félig sírva, félig nevetve ismételte, miközben alig bírta féken tartani boldogan ugrabugráló gyerekeit.
3: Maradhat, édes kedves uram,
1: hanem Kend gonosz tök király, lakolni fog. Tök király és a fia körül hirtelen bezárult a palotabeli vitézek gyűrűje. Ha nem lett volna kopasz a tök király, az ijegységtől a haja is égnek áll.
0: Oj, drága, szépséges, jóságos királyné, irgalom, már úgyis éppen haza akartunk menni, igaz-e, Filkó?
3: Ha nem tudsz okosabbat kieszelni,
1: felelte megvetően a fia, de hamar oda lett a hegykesége, amikor észrevette, hogy saját katonáikra sem számíthatnak. Azok már mind kiszögdöstek a palotából, de még az udvarból is.
3: Jönek-en még egyszer ebbe az országba?
1: Kérdezte fenyegetően a királyné.
3: Ármánykodik-e még ellenünk?
0: Soha többé,
1: vacogott a félelemtől a tök király.
0: Még a lábanyomát is ne bánts virággal ültetem be az én zöld cimborámnak, csak eresszenek haza minket.
1: Hát akkor elmehetnek, de mezitláb. Ezzel bántották meg az én jó uramat, ezzel is bűnhődjenek. Na, egy-kettő, tessék kilépni a csizmákból, le a harisnyákkal is. A csupajuk régen mosott lábravalók láttán óriási derültség támadt. Tök király annál jobban sopánkodott.
0: Jaj, hazáig letörik a körmöm.
1: Filkó isméltatlankodott, és majdnem elbőgte magát.
3: Felhólyagzik a talpam, belemegy a tüske.
1: Ágica király kisasszony nem állta meg szó nélkül.
5: Majd kiszedi az, aki hozzád megy feleségül.
1: A királyné erélyesen toppantott. Elég a jajveszékelésből. Jó lesz, ha neki íramodnak, mielőtt megharagszik a népem. Már haragudtak is, mert imit amott furkós bot, sodrófa is fokos emelkedett a levegőbe. Ettől végleg inába szállt a maradék bátorsága kobakházi tök királynak, meg a mákvirág fiának. Országos futóbajnokságot nyerhettek volna, úgy szedték a csupasz lábukat, de még messziről is visszahallatszott tök király óbégatása.
0: Jaj, mit ad nekem ezért, Házsártos Janka?
1: Kitört a kacagás.
3: Úgy kell neki! Úgy kell! Úgy kell!
1: Csak nagyokos domokos elégedetlenkedett, mondván, hogy túlságosan könnyen megúzták. Sokkal nagyobb büntetést érdemeltek volna. A királyné szelíden leintette.
3: Hagyd el, nagyokos! A bosszúállás csak még áldázabb bosszú vágyat teremt. És ne feledd, hogy irigy embernek mindennél nagyobb büntetése a saját irigysége.
1: De hát a törvénykönyv. Erre aztán zöld király vette át a szót. Dobd el a sútba, hiszen a legkisebbik fiam okosabb volt annál.
3: Gyere, icipici palkó, hadd szorítsalak a szívemre.
1: A pöttömnyi királyfi boldogan bújt oda az apjához.
5: Ugye, ezután is lovacskázhatok a jogarán, mert édesapám most megint király.
1: Az volnék, ha visszafogad a népem, meg a feleségem.
3: Éljen! Éljen a mi erdőháti zöld királyunk!
1: Zúgott fel olyan lelkes éjjenzés meg taps, hogy az üveghegy is belecsendült. A királyné meg épp úgy mosolygott rá az urára, mint hajdanán, amikor győztesként állt előtte. A szakács levese takaréklángon is kifutott, akkora ünneplés kerekedett. Mindenki újjongott és úgy táncolt örömében, mintha lakodalmat ültek volna. Arra azonban még várniuk kell, mert Ágica király kisasszonynak nem jött el az igazi kérője. De hamarosan betoppan az is, nekem elhihetitek.

Fésűséva csaló az üveghegyen, az ötödik befejező rész hangzott el. Felolvasta Kristán Attila, a hangmérnök Horváth János, a zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa, a rendező Varga Andrea volt. Elhangzott a varázsdoboz. Most a Kaláka együttes muzsikál.

0: Ha meg furcsa beszéd, azt mondja Gyurika szép.
1: Nálatok laknak-e állatok?
2: Nálatok őrzik-e állatok az álmotok?
3: Szörcsöge kis tájából az aranyhörcsög, ha bántják a görcsök.
1: Nálatok laknak-e állatok?

0: Az elmúlt percekben a Kaláka együttes és a Mistrál együttes felvételeiből válogattunk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az info@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Lázár Csaba. Magyar Péter miniszterelnök szerda délelőtt Varsóban tartott sajtótájékoztatót első hivatalos külföldi útjának második napján, miután tárgyalt Donald Tusk lengyel kormányfővel. A program kedden Krakkóban kezdődött a Waweli székesegyháznál, szerdán Varsóban folytatódott. Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, Karol Navrocki államfővel, a Szejm és a Szenátus vezetőivel, valamint a varsói főpolgármesterrel való tárgyalásokkal, számol be az Index. Online formában megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, jelentette be szerda reggel Orbán Anita külügyminiszter. A tárgyalásokat Andrii Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Taras Kacska ukrán miniszterelnök helyettessel közösen nyitották meg. Orbán Anita hangsúlyozta, Magyarország továbbra is elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. Ugyanakkor a kétoldalú kapcsolatokban elsőként a nemzeti kisebbségek jogainak rendezését tartják kulcskérdésnek, írja a Portfólió. Angela Merkelt vagy Mario Draghit küldheti az Európai Unió, hogy a békéről tárgyaljon Putyinnal, hogy lezárják végre az orosz-ukrán háborút, írja a Financial Times. A végleges döntés a jövő héten várható, írja az MTI. A magyar cégek döntő többsége, 80%-a még nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével és szabályozásával, miközben a dolgozók kétharmada már használ valamilyen mesterséges intelligencia eszközt magán vagy munkahelyi célokra. Derül ki, az eset kiberbiztonsági cég hazai forgalmazójának megbízásából készített reprezentatív kutatásból. A megkérdezettek több mint 70%-a szerint ma már nehéz megkülönböztetni a mesterséges intelligenciával készült tartalmakat a valóságtól, és csak nem minden második ember szerint a technológia elbutítja a felhasználókat, olvasható az MTI-n. A kínai-orosz kapcsolatok új dinamikusabb fejlődési szakaszba léptek, jelentette ki Xi Jinping kínai elnök szerdán Pekingben, a nagy népi csarnokban, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnököt fogadta. A kínai elnök azt mondta, a két ország közötti politikai bizalom tovább mélyült, miközben a gazdasági, energetikai, tudományos, technológiai, kulturális és regionális együttműködés folyamatosan bővült, a két nép közötti kapcsolatok pedig tovább erősödtek, számol be az MTI. Az európai acélipar védelmében szavazott meg új szabályozást kedden az Európai Parlament. Ennek értelmében csökkentenék az EU-n kívüli export mennyiségét, míg a kvóta felett importált acélra kivetett vámtarifát megdupláznák. A szabályozás célja, hogy a világgazdaságban felgyülemlett acélfeleslektől megvédjék az európai acélipart.

acélipart és piacot. Ennek értelmében többek között csökkentik az EU-n kívüli acélimport kapcsán meghatározott kvótát, írja az Index. Végül a hazánk időjárásáról. Napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északi a szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható. Híreket legközelebb a déli imádság után mondunk. Tizenegy óra 4 perc. Kedves hallgatóink, a születésnapos Cher felvételeivel kezdjük a mai hangolót.

A születésnapos Cher felvételeiből válogattunk. 2012. május 20-án hunyt el Robin Gibb, a Bee Gees együttes alapítója. A hangoló következő perceiben őket hallják.

0: Éven alóliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége tisztelettel kéri minden kedves tagtársát és támogatóját, hogy személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával idén is támogassa a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségét. Adószám 180-62-269, kötőjel 1, kötőjel 41. Köszönjük! Készült a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
3: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
4: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
5: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Kedves hallgatóink, a déli harangszó után imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádióból. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Örülj és örvendezz, Szűz Mária, alleluja!
1: Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja!
0: Könyörögjünk, Istenünk, aki egyszülött fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál. Ott kérünk, hogy az ő szent anyja, Szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerhessük, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

12 óra 3 perc. Jó napot kívánok, híreket mondunk a mikrofonnál, Lázár Csaba. Ma délelőtt tartott közös sajtótájékoztatót Magyar Péter magyar miniszterelnök, valamint az őt Varsóban vendégül látó lengyel kollégája Donald Tusk. A magyar-lengyel viszonyról szólva Tusk azt mondta, hogy az hagyományosan nagyon jó volt, ám az elmúlt időszakban, amíg Orbán Viktor volt kormányon, ez megtört. Tusk szerint most már együtt fognak működni, mert az érdekeik teljesen azonosak. Tusk szerint a Visegrádi négyek újjáélesztése egy szélesebb körű projekt része, amelynek célja, hogy

visszaállítsa a régió korábbi jelentőségét. A lengyel kormányfő arról is beszélt, hogy a sajtótájékoztató előtti tárgyalásokon átbeszélték a magyar-lengyel kapcsolatokat. Írja az Index. Online formában megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, jelentette be szerda reggel Orbán Anita külügyminiszter. A tárgyalásokat Andrij Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Taras Kacska ukrán miniszterelnök helyettessel közösen nyitották meg. Orbán Anita hangsúlyozta, Magyarország továbbra is elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. Ugyanakkor a kétoldalú kapcsolatokban elsőként a nemzeti kisebbségek jogainak rendezését tartják kulcskérdésnek, írja a Portfólió. Angela Merkelt vagy Mario Draghit küldheti az Európai Unió, hogy a békéről tárgyaljon Putyinnal, hogy lezárják végre az orosz-ukrán háborút, írja a Financial Times. A végleges döntés a jövő héten várható, írja az MTI. A magyar cégek döntő többsége 80%-a még nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével és szabályozásával, miközben a dolgozók kétharmada már használ valamilyen eszközt magán vagy munkahelyi célokra, derül ki az esett kiberbiztonsági cég a hazai forgalmazójának megbízásából készített reprezentatív kutatásból. A megkérdezettek több mint 70%-a szerint ma már nehéz megkülönböztetni az AI-vel készült tartalmakat a valóságtól, és csak nem minden második ember szerint a technológia elbutítja a felhasználókat, olvasható az MTI-n. Lemondott Evika Szilina Lettország miniszterelnöke, miután kormánya elveszítette parlamenti többségét néhány hónappal az októberi választások előtt. A döntés előzménye, hogy a hétvégén menesztették az ország védelmi miniszterét, Andis Spruzt az Oroszország felől Lettország légterébe sodródó ukrán drónokkal kapcsolatos incidensek kezelésének módja miatt. A kínai-orosz kapcsolatok új, dinamikusabb fejlődési szakaszba léptek, jelentette ki Xi Jinping kínai elnök szerdán Pekingben, a nagy népi csarnokban, ahogy Vladimir Putyin orosz elnököt fogadta. A kínai elnök azt mondta, a két ország közötti politikai bizalom tovább mélyült, miközben a gazdasági, energetikai, tudományos, technológiai, kulturális és regionális együttműködés folyamatosan bővült, a két nép közötti kapcsolatok pedig tovább erősödtek, számol be az MTI. Hazánk időjárásáról: napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, délután zápor, zivatar előfordulhat, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható. Híreket legközelebb 13 órakor mondunk.

Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott. Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem nevedben azokat, akiket nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most te hozzád megyek, ezeket pedig elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól, hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból. Szenteld meg őket az igazságban, mert a te tanításod igazság. Amint te elküldtél engem a világba, úgy küldöm én is őket a világba, és értük szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban. Ezek az evangélium igények.

Szent János evangéliumának 17. fejezetéből a 11-től a 19. versig tartó igeszakaszt Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc, a Vatikáni Rádió tegnapi adását hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesaljai László. Keddi műsorunk tartalmából. Magnifica Humanitas, csodálatos emberség címmel pünkös hétfő jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája. A Szent Atya egy amerikai segélyszervezethez. A gyengék és a szegények megsegítése az ősegyház buzgóságát igényli. Leó pápa a cilíciai örmény katolikoszhoz. Egyházatok ökumenikus hivatása az egység szolgálata. Szent IV. Nerszész örmény katolikusz életrajza. Magyar szeretett vacsora a pápa szegényei számára a Vatikánban.
1: Magnifica Humanitas. Pünköst hétfőn jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája. Az emberi személy megóvása a mesterséges intelligencia korában. Erről a témáról szól a dokumentum, amelyet a Szent Atya május 15-én látott el kézjegyével, névadó elődje 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikája megjelenésének 135. évfordulóján. Az új enciklikát május 25-én 11:30-kor mutatják be az új szinódusi aulában a pápa jelenlétében. A Magnifica Humanitas ismertetését az enciklika megjelenése napján május 25-én a következő személyek végzik majd. Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztérium prefektusa, Anna Rowlands teológus, az angliai Durham Egyetem oktatója, Christopher Olá, az Anthropic nevű amerikai mesterséges intelligencia vállalat társalapítója, és a mesterséges intelligencia értelmezhetőségének vezető kutatója. Továbbá Leocadie Lusombo, a kaliforniai Szent Klára Jezsuita Egyetem politikai teológia és katolikus társadalmi gondolkodás oktatója. Ezután Pietro Parolin bíboros szólal föl, majd Leó pápa beszédével és áldásával zárul az enciklika ismertetése. Leó pápa. Életerős keresztény közösségeket kell ma építeni és segíteni a szegényeket. A Szent Atya hétfőn délelőtt fogadta a Vatikánban a Catholic Extension Society nevű amerikai pápai jótékonysági alapítvány tagjait és hozzátartozóikat római zarándoklatuk alkalmából. A 120 éve alapított szervezet az USA elmaradott régióiban és a karibi térségben is segíti a hátrányos helyzetű közösségeket. Az egyetemes egyház szeretetét tolmácsolja, amiért a pápa háláját fejezte ki. A Katolikus Kiterjesztési vagy Missziós Társaság 1905-ben alakult azzal a céllal, hogy adományokat gyűjtsön a szegényebb katolikus közösségek javára. 10. Pius által pápai jóváhagyást nyert a szervezet, mely számos projekttel támogatja a missziós egyházmegyéket az Amerikai Egyesült Államokban. Tevékenységi köre kiterjed templomépítésre, épületek felújítására, ösztöndíj folyósítására, papságra, szerzetességre vagy lelkipásztori munkára készülők számára. Május 18-án hétfőn délelőtt 14. Leó pápa az apostoli palota konzisztórium termében audiencián fogadta a társulat vezetőségét, akik családjukkal együtt Rómában és a Vatikánban tartózkodnak zarándoklaton. A Szent Atya örömmel köszöntötte őket, majd imáit ajánlotta fel azért, hogy ez az időszak lehetőséget adjon arra, hogy imádkozzanak az apostolok sírjánál, megerősítsék kötelékeiket Péter utódával és az egyetemes egyházzal.
2: Peter and the Universal Church.
1: Ez különösen jelentős alkalom egy pápai jogú társulat számára. Római látogatásuk a pünkösdöt megelőző napokra esik, és ez az ünnep kulcsfontosságú az egyház életében, és ma is rendkívül lényeges számunkra. Az apostolok ugyanis csak a Szentlélek ígéretét megkapva kezdték hirdetni a názáreti Jézust az embereknek, terjeszteni az üdvösség és a Krisztusban való új élet jó hírét. Ezt követte az ősegyház és az evangélium terjedésének története, előbb Jeruzsálemben, majd a környező térségekben. Szép lassan növelte a számukat az Úr, és elkezdtek közösségeket alapítani, melyek a testvéri egységen és az apostolok tanításán alapultak, az eukarisztia és az ima élet tápláló erejével. Ugyanaz a buzgalom, ami az ősegyház keresztényeit hajtotta, hogy megosszák az emberekkel Jézus Krisztus örömhírét és a lélek ajándékát, ihlette az Amerikai Katolikus Missziós Társaság alapítóját, Francis Clement Kelly atyát, több mint 120 évvel ezelőtt. Igyekezett elérni az USA legeldugottabb hitközösségeit is, hogy elvigye nekik Krisztus életét a szentségeken keresztül. És egy szélesebb körű keresztény közösség támogatását nyújtsa. Ma is szükség van erre a missziós lelkesedésre, állapította meg Leó pápa, majd köszönetet mondott a szervezetnek, amiért állandóan segíti a szegényebb katolikus közösségeket, mind az USA-ban, mind azon túl. Különösen ígéretes a Kubában és Puerto Rico-ban végzett munkájuk. Az ottani közösségeket támogatva jelenítik meg az egyház egyetemességét, tanúskodva arról, hogy a fele barát iránti szeretet, az Isten iránti szeretet kézzelfogható bizonyítéka. Ugyanígy bátorította a pápa a hátrányos helyzetű személyeknek nyújtott lelkipásztori ellátást, mint ahogy a sok bevándorló család segítését az Egyesült Államokban. Elengedhetetlen, hogy ezek a testvéreink megtapasztalják egy olyan közösség melegségét, melyet Krisztus jelenléte határoz meg. Az ősegyház megmutatta, hogy egy valódi hitközösségben a keresztény szeretet arra indítja az embereket, hogy enyhítsék mások szenvedését, és gondoskodjanak a rászorulókról, különösen a szegényekről. A szegények iránti szeretetet az Isten szívéhez hű egyház evangéliumi biztosítékának foghatjuk föl, és így az általunk segítettek jobban megismerhetik az Urat, míg mi tanúskodunk az ő szeretetéről. 14. Leó pápa arra is rámutatott, hogy a jótékonysági szervezet tevékenysége nem áll meg az anyagi támogatásnál, hanem az élő katolikus közösségek építését is segíti, amire ma különösen nagy szükség van. A hittel teli közösségek lehetőséget adnak az embereknek arra, hogy megtapasztalják a Krisztusban való új élet örömét a hétköznapokban is. Támaszt nyújtanak a szegényeknek, de erőt is adnak, amire szükségünk van ahhoz, hogy hittel nézzünk szembe az élet kihívásaival. Ezek a közösségek jó táptalajt jelentenek új hivatások ébresztéséhez, a papságra és a szerzetes életre, hogy új munkások érkezzenek a jövőben az Úr szőlőjébe, mondta Leó pápa, majd a Szeplőtelen Mária szerető közbenjárására bízta a társulat tagjait, apostoli áldását adva rájuk a feltámadt Úrban való béke és öröm zálogaként.
0: Leó pápa cilíciai örmény katolikoshoz. Egyházatok ökumenikus hivatása az egység szolgálata. Leó pápa hétfőn délelőtt a dolgozó szobájában kiallgatáson fogadta első aram katolikost, a cilíciai örmény apostoli egyház vezetőjét és kíséretét. Hozzájuk intézett beszédében elismeréssel szólt arról, hogy a különböző népek és kultúrák találkozási pontján fekvő cilíciai örmény apostoli egyház székhelye régóta ismert az ökumenikus hivatásáról, különösen is a római egyház iránt. A beszédek után Leó pápa együtt imádkozott első aram katolikussal a 8. Orbán kápolnában. A cilíciai örmény apostoli egyház az ősi Ecsmiadzini székhelyű örmény apostoli egyház önálló része, székhelye a libanoni Antelias, miután 1441-től önálló egyházzá lett. Kegyelem és békesség legyen nektek Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Pál apostol e szavaival köszöntötte Szent Atya a cilíciai örmény katolikost. Lehet-e nagyobb lelki kötelék egyházaink között, mint az a kötelék, amely Pál apostollal, a tarzuszi Pállal fűzi össze őket, aki a te székhelyed Cilícia földjén született, és itt Rómában nyerte el a vértanúság koronáját? Szólt Leó pápa az örmény katolikushoz, majd így folytatta. Szent Pálra, az egyházak közösségének legkiválóbb apostolára bízom a római zarándoklatodat. És hogyan is hagyhatnám ki a nagy egyházi szenteket, akik a keresztények egységéért fáradoztak? A pápa gondolatban Szent Nerzész, Cilícia katolikusa felé fordult, akit az ökumenizmus úttörőjének lehet tekinteni, és akit a közelmúltban felvettek a római martirológiumba, a vértanok névtárába, ez pedig újabb példája annak a szentek ökumenizmusának, amely már is egyesíti az egyházokat. A különböző népek és kultúrál találkozási pontján fekvő Cilícia, örmény apostoli egyház székhelye régóta ismert az ökumenikus hivatásáról, különösen is a római egyház iránt. Egyházaink között ez a különleges kapcsolat a középkorban rendkívül intenzív volt, míg a 20. században is főként a II. Vatikáni zsinat után új fejleményekkel gazdagodott. Leó pápa jól tudja, hogy vendégének tiszteletre méltó elődje első korán katolikus volt, az első keleti ortodox egyházfő, aki a zsinat után már 1964. májusában Rómában látogatott. Első Aram, mostani katolikus pedig fáradhatatlan buzgalmával tűnt ki, mind helyi szinten, mind a közel-keleti egyházak tanácsának egyik alapítója, mind pedig nemzetközi szinten, így az ökumenikus egyházak tanácsában, ahol fontos tisztségeket töltött be. Leó pápa mélységesen hálás mindazért, amit első Aram katolikus a katolikus egyházzal való kapcsolatok előmozdításáért tett, valamint a római egyház iránti közelségéért, amelyet katolikusként először 1997-ben a keresztények egységéért tartott imáit alkalmával látogatott meg, és amit azóta is számos alkalommal megtisztelt jelenlétével. A Szent Atya különösen hálás a katolikusnak a teológiai párbeszéd előmozdítására irányuló személyes elkötelezettségéért, amely 2003-ban a katolikus egyház és a keleti ortodox egyházak közötti teológiai párbeszéddel létrehozott vegyes nemzetközi bizottság keretében valósult meg. Ez a párbeszéd, amelyhez örmény küldöttek és értékesen hozzájárultak, már három fontos dokumentumot tett közzé az egyház természetéről és küldetéséről, az őskeresztény egyház közösségeiről, valamint a szentségekről. A pápa őszintén reméli, hogy a közelmúltbéli nehézségek ellenére ez a párbeszéd megújult erővel folytatódik, hiszen a hit egysége nélkül nem lehet helyreállítani a közösséget az egyházak között. Leó pápa szívesen emlékezett a tavaly decemberben tett libanoni látogatására, amely a cilíciai örmények hazája is. Libanon azért is oly kedves számára, mert ez az ország sokáig megmutatta az egész világnak, hogy különböző kultúrájú és vallású emberek is képesek egy nemzetként együtt élni, miközben most nehéz próbatételékkel néznek szembe. A jelen időszakban, amikor Libanon egységét és integritását ismét fenyegetés éri, egyházainknak meg kell erősíteniük azokat a testvéri kötelékeket, amelyek nem csak összeköti a keresztényeket egymás közt, hanem más közösségek testvéreit is a közös hazájukban. Leó pápa libanoni népért és a közel-keleti egyházakért mondott napi imáiról biztosította vendégeit, amely egyházak szerepéről éppen első Aram katolikus szervez egy konferenciát mostani római tartózkodása alatt. A pünkösd ünnepét megelőző napokban, miközben a Szentlélek kiáradásának befogadására készülődik az egyház, Leó pápa azért hálás, hogy a találkozójuk után együtt imádkozhatnak a Szentlélekhez, az Úrhoz és Éltetőhöz, az élet adományozójához, hogy adja meg az egység ajándékát, a tartós békét, és hogy újítsa meg a föld színét. Szent IV. Nerzész örmény katolikus életrajza. Szent IV. Nerzész 1102-ben született Kis Örményországban és Cilíciában halt meg 1173-ban. Az örmény apostoli egyház egyik legsokoldalúbb, a latin kultúrkörben is elismert képviselője. Nem véletlenül kapta a Snorhali kegyes, tehetséges nevet, mert nem csak kiváló pátriárka, hanem teológus, író, rétor, fordító, zeneszakértő és szépíró kalligráfus is volt. Előkelő örmény nemzetség sarja, aki bátyja a romklai harmadik Krikor katolikus udvarában nevelkedett. 1120-ban pappá, majd 1127-ben püspökké szentelték, és a katolikus titkáraként szolgált, majd 1166-ban katolikusszá nevezték ki. Magyar szeretett vacsora a pápa szegényei számára a Vatikánban. A magyar gasztronómia és a keresztény szeretet szolgálat találkozásának adott otthont május 13-án szerdán este a Rómában az a szeretett vendégség, amely Magyarország Szentjégi Nagykövetségének szervezésében és a Hungarikum programiroda non-profit Kft. Szponzorálásával valósulhatott meg a Szent Egyet Közösség Vatikáni befogadóházában a pápa szegényei számára. A Hungarikum programiroda képviseletében Miklós Beatrix és fia Miklós Péter készítették el a Római Magyar Akadémia konyhájában a hagyományos magyar vacsorát, amelyet aztán a Szent Egyet közösség önkéntesei és a Szentjéki Magyar Nagykövetség munkatársai szolgáltak fel a rászorulóknak. A vacsorának otthont adó befogadóház a Szent Egyet közösség által fenntartott hajléktalanokat és nehéz sorsú embereket segítő intézmény, amely közvetlenül a Szent Péter tér mellett a bazilikára néző Palazzo Migliori-ban működik. A ház Ferenc pápa kívánságára jött létre, amelyet a Szent Atya személyesen avatott fel 2019-ben. Azóta a Palazzo Migliori a szegények szolgálatának egyik különleges helyszín a Róma szívében. Szállást, közösséget és mindennapi segítséget nyújt a rászorulóknak. A szeretett vendégsége jelen volt dr. Kvek Péter szentjéki magyar nagykövet. Az este közös imádsággal kezdődött, amelyet Louise Marin de San Martin a szentjék szeretett szolgálatáit feledő dikasztériumának prefektusa vezetett. A prefektus nagy szeretettel köszöntött a jelenlévőket, és háláját fejezte ki a nagylelkű felajánlásért. Az est során mintegy 50 rászoruló vendég számára szolgáltak fel hagyományos magyar menüt, kakas pörköltet galuskával, desszertként pedig almás pitét. A közös vacsora során a résztvevők nem csupán éltet, hanem figyelmet, emberi közelséget és meghallgatást is kaptak. A magyar vacsora és a szívélyes vendéglátás nagy örömet és megbecsülést váltott ki jelenlévő körében. A Hungarikum programiroda non-profit Kft. Hosszú évek óta dolgozik a magyar kulturális értékek és hagyományok népszerűsítésén, különös figyelmet fordítva a nemzeti örökség közösségépítő és értékközvetítő szerepére. Az iroda tevékenysége túlmutat a kulturális bemutatkozáson. Kiemelt célja, hogy a magyar hagyományok a keresztény szolidaritás és a társadalmi felelősségvállalás szolgálatába is álljanak. A mostani alkalom különleges jelentőséggel bírt, hiszen immár második alkalommal nyílt lehetősége a Hungarikum programirodának arra, hogy a Szentjéki Magyar Nagykövetség közreműködésével karitatív szolgálaton keresztül kapcsolódjon a pápa szegényeit segítő kezdeményezésekhez. Az est családias és meghitt légkörben telt, ismét tanúságot téve arról, hogy a keresztény szeretet nyelve minden ember számára érthető és közös. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
3: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi adását. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
4: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
5: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
6: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
7: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
8: Magyar Katolikus Rádió.
9: Örömhír mindenkinek.
3: 12:30 van, a mai Guzsolyasban a Téka együttes muzsikál.

0: A mai Uzsajasban a Téka együttes muzsikált.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez is a főiskola honlapján www.eshf.hu. A meghosszabbított jelentkezési határidő 2026. május 27-e.
1: Reklámot hallottak.
2: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 13 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Lázár Csaba. Szerdán délelőtt tartott közös sajtótájékoztatót Magyar Péter magyar miniszterelnök, valamint az őt Varsóban vendégül látó lengyel kollégája Donald Tusk. A magyar-lengyel viszonyról szólva Tusk azt mondta, hogy az hagyományosan nagyon jó volt, ám az elmúlt időszakban, amíg Orbán Viktor volt kormányon, ez megtört. Tusk szerint most már együtt fognak működni, mert az érdekeik teljesen azonosak. Tusk szerint a visegrádi négyek újjáélesztése egy szélesebb körű projekt része, amelynek célja, hogy visszaállítsa a régió korábbi jelentőségét. Talán Tusk arról is beszélt, hogy a sajtótájékoztató előtti tárgyalásokon átbeszélték a magyar-lengyel kapcsolatokat. Magyar Péter a sajtótájékoztatón elmondta, Magyarország mindenben partnere lesz Lengyelországnak, a lengyel miniszterelnöknek, valamint Szlovákiának és Csehországnak, hogy a V4-ek visszanyerjék régi erejüket, fényüket és befolyásukat az Európai Unióban. Hozzátette, fontosnak nevezte a V4-es együttműködés kibővítését akár Skandinávia felé, akár Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával, Romániával vagy nyugat-balkáni, az Unióhoz még nem csatlakozó országokkal. Tette hozzá magyar. Lemondott Evika Szilina, Lettország miniszterelnöke, miután kormánya elveszítette parlamenti többségét néhány hónappal az októberi választások előtt. A döntés előzménye, hogy a hétvégén menesztették az ország védelmi miniszterét. Andris Spruzt az Orszország felől Lettország légterébe sodródó ukrán drónokkal kapcsolatos incidensek kezelésének módja miatt. Nem segíti elő az ukrajnai konfliktus békés rendezését Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kijelentése, miszerint Ukrajna júniusra támadási tervet készített Oroszország ellen. Jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára újságíróknak szerdán Pekingben. Megismételte, hogy Oroszország a békés rendezést részesíti előnyben. Zelenszky harcios retorikáját indokként nevezte arra, hogy Moszkva a különleges hadműveletet addig folytassa, amíg el nem éri céljait. A mesterséges intelligencia terjedése egyre erősebb ellenérzéseket vált ki a munkaerőpiacra most belépő fiatalok körében. Eközben a nagyvállalatok tömegesen építik le dolgozóikat az automatizálásra hivatkozva. A diplomaosztókon kifütyült technológiai vezetők és a romló közvéleménykutatási adatok egyaránt világos üzenetet hordoznak. Eric Schmidt, a Google korábbi vezérigazgatója, az Arizonai Egyetem diplomaosztóján tartott beszédet. A végzősök kifütyülték. Hasonló fogadtatásban részesült Gloria Caulfield ingatlanipari vezető is a Közép-Floridai Egyetemen. Ő az AI-t az újabb ipari forradalomnak nevezte, olvasható a portfolio.hu-n. Végül hazánk időjárásáról. Napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel. Délután kialakulhat zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 14 órakor mondunk. 13 óra 4 perc. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban Itt élünk című műsorunkat hallják Papp Péter szerkesztésében. Jó vételt, hasznos időtöltést kíván önöknek a műsorvezető Molnár András.
5: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
6: dicső

0: Szeretessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, Túri Sarolta zenei szerkesztő és a technikus Nátrán István nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Palotásra látogatunk a 12. Torta Fesztiválra. Műsorunkban először a polgármester asszony köszönti a vendégeket, majd a vele készült riport következik. Juhászné Kovács Feliciát hallják.
1: Sok szeretettel köszöntenék Adorján Karankát, aki a 13 évvel ezelőtti első Palotási Torta Fesztiválon volt tulajdonképpen ennek a rendezvénynek a megálmodó anyja és évekig főszervezője. Szeretettel! Nagy örömmel tölt el, hogy a közel 50 versenyző nevezett és érkezett el a mai napon. Kezdve a Palotási Nefelejts utcából, Nógrád, Heves, Pestvár megyék településein keresztül, Börzsöny, Tolna, Somogy, Zala, Bükk, a Nyírség, az Alföld helyettségeken át, és az országhatáron túlról Szlovákiából is. Az általuk elkészített több mint 100 alkotást tekinthetjük és kóstolhatjuk meg a már felsorolt kategóriákban. Ezúttal szeretném kifejezni elismerésemet az amatőr cukrásztanuló és cukrász kategóriában elindult versenyzőknek, hogy azt a rengeteg időt, energiát, kreativitást alkotásaikra szentelték. Akár több száz kilométernyi utazást nem sajnálva eljöttek hozzánk, és úgy döntöttek, hogy megtöltik rendezvényünket tartalommal, sőt, évről évben egyre csillogóbbá emelik rendezvényünk fényét. Sok sikert kívánok számukra, és bízom benne, hogy minden versenyző pozitív tapasztalatokkal és méltó elismerésekkel gazdagodva fog visszagondolni erre a szép napra, a 12. Palotási Torta Fesztiválra 2026. május 9-ére.
0: Fiatalon egy viszonylag nem apró településnek a polgármestere lenni, azért felelősség.
2: Igen, valóban nagy felelősség, és én azt gondolom, hogy amikor a település olyan mértékű bizalmat szavaz meg egy embernek, mint amilyet én kaptam Palotás lakosságától, akkor ez igen nagy felelősséggel ruház fel. Hitvallásom, hogy a szolgálatom minden napjában tudásom legjavával gyarapítsam a települést, úgy infrastruktúrális, kulturális és az összetartó erő minden jegyében, mint például a 12. Palotási Torta Fesztivál rendezvény alkalmával is, ami tulajdonképpen ugye elődöm Szabó Mihály polgármestersége alatt volt kezdemény. Adorján Aranka, az akkori palotási lakos, aki nagyon szeretett cukrászati készítményeket alkotni, hihetetlen kreativitással és kézügyességgel állt a cukrászati remekekhez. Ő kitalálta, ő volt a szülőanyja ennek az ötletnek, és az akkori településvezetés, illetve a művelődési házigazgatónője, Polonkai Katalin teljes válszélességgel az ötlet mellé álltak, és ez a rendezvény is jó bizonyítéka annak, hogyha egy fantasztikus ötletet valaki kitalál, akkor hogyha a közösség mellé áll, támogatja, akkor egy ilyen gyönyörű hagyomány alakulhat ki belőle. Tulajdonképpen hagyomány teremtődött itt Palotáson, és már hagyományőrző rendezvényként is tekinthetünk arra a 12 év múlt tekintetében.
0: A megnyitót hallgatva azt hiszem, hogy sok mindent tudok, hogy mi is volt, de azért mégsem tudok sokat. Annyit igen, hogy ez egy viszonylag nagyszabású rendezvény, egy nem túl nagy településnek, azért össze kell szedni magát mindenkinek. Az egész falu együtt kell, hogy gondolkodjon, együtt kell, hogy lépjen, és együtt kell, hogy tegyen rógát, mert azért egy egész napos rendezvényen végigmenni, Hát még csodálom a polgármester asszonyt, hogy van ideje arra, hogy leüljön egy kicsit.
2: Ez csak természetes, amikor ilyen megtiszteltetést tapasztalunk, hogy a Szent István Rádió személyesen felkeres minket, és mesélhetünk a rendezvényünkről. Ez mindig melegséggel tölti az ember szívét, hiszen egy olyan országos ismertségre szert tenni, amiről adott esetben nem feltétlenül mindenki tájékozódik az országban, hanem csak aki a témájában érdekelt. Ez azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon nagy dolog, és ezzel a lehetőséggel élni kell, hiszen Palotás hírneve tulajdonképpen a 12. Palotási Torta Fesztivál előtt már az immár 18. éve megrendezésre kerülő Biomed tókerülő futás öregbíthette a rendezvények tekintetében, ugyanis itt Palotáson a palotási horgásztó körüli futás olyannyira országos ismertségű rendezvény volt a kezdetek óta, hogy ide is szívesen visszajárnak a mozgást kedvelők, illetve korábban ugye 17 éven keresztül falunapjaink voltak, azonban azt gondoltuk, hogy Palotásnak is van olyan kulináris jegye a palotási horgásztó kapcsán, hogy az egészséges étkezés jegyében és ugye az indokolatlan alacsony halfogyasztás jegyében szeretnénk népszerűsíteni a halfogyasztást, ezért a 17 év falunap után ugyanabban az időben tavaly megrendezésre került az első palotási halfesztivál, aminek legalább akkora sikere volt, mint a Palotási Torta Fesztiválnak, és tulajdonképpen a Torta Fesztivált is az ország számos szegletéből látogatják, de például határon túlról, Szlovákiából is érkezett hozzánk versenyző, úgy tavaly a Torta Fesztiválnak is nagyon nagy volt a látogatottsága. Ezek valóban olyan nagy léptékű rendezvények, amikor nem elég egy-két szervezőnek, hanem a település közösségének, legyen azok magány személyek, civil szervezeti tagok, intézményi dolgozók, tehát itt a falu apraja nagyja összefog, és ki a két kezével segítségként, ki a fellépő produkciójával, ki a finom étkekkel, amit elkészítenek, hozzáteszi azt az értéket, amit ha stílszerűek szeretnénk maradni, akkor kerek egész lesz a torta. Tehát mindenki hozzátesz egy-egy pici szeletet, és ettől szép és csodálatos egy-egy ilyen rendezvényt megszervezni, hogy hosszú az előkészület, és azt gondoljuk, hogy már nagyon sok mindent megtettünk, és az utolsó előtti pillanatban mégis azt érezzük, hogy olyan, mintha semmit nem tettünk volna. De például tegnap este 7 órára már nagyon szépen kikristályosodott minden itt a Palotási Torta Fesztivál előkészületeiben is, és én azt sajnálom egyébként, hogy ezek a rendezvényen eltelt órák nem duplikálódnak, mert az a sok előkészület, ami ezzel jár, és nyilván utómunka is, feljogosíthatna minket arra, hogy duplán ünnepelhessünk, és ezek az órák, amiket együtt tölthetünk, és néhány perc, amit egymásra szánhatunk, ezek legalább kétszer annyi lehetne, és így picit több lehetőségünk lenne az együtt töltött időből.

0: Töröm a fejem, de nem jöttem rá, de próbálok valamit azért összekapirgálni, hogy mi a hozadéka ennek a rendezvénynek. Országosan jó, ismertek már, de a turizmus szempontjából sok mindent nem hoz. Valószínű, hogy nem is a turistáknak, meg az ide látogatóknak teszik a dolgukat, csinálják a fesztivált, hanem saját maguknak. Ez egy közösség összetartó, formáló erő lehet, amikor egy közösség össze tud fogni egy település valami jó cél érdekében, akkor összehozza őket. És van miről beszélni. Nem arról, mi a problémák, hogy milyen szép volt, milyen jó volt. Nem ez lehet az a 12. alkalommal megrendezett fesztiválnak a torta, fesztiválnak a hozadéka?
1: Azt gondolom, hogy nagyon jól tetszik látni, és tulajdonképpen szinte mindegy is, hogy éppen egy tó körüli futást, vagy egy tó kerülős sétát, vagy egy értékeink napját tartunk a településen. Itt a kulcs szó az az, hogy közösen. És az én mottom még az, hogy jót s jól. Tehát amikor egy ilyen rendezvényt valaki megálmodik, és legyen az bármilyen ötlet is, mindig mindenből, ha a legjobbat hozzuk ki, és úgy állunk a dolgokhoz, hogy hogyan lehet a legjobban ezt előkészíteni és létrehozni, akkor abból csak jó sülhet ki. És a magyar ember, ezen felül a palóc ember joggal híres a vendégszeretetéről. Nekünk lételemünk az, hogy a vendégeinket maximálisan kiszolgáljuk, gondoskodjunk arról, hogy ők jól érezzék magukat, és minket azt tesz boldoggá, hogyha azt látjuk, hogy ők jól érzik magunkat. Minket ez feltölt, nekünk ez olyan mértékű energiát ad, hogy amikor már lépten nyomon szó esik arról, hogy mondjuk palotási, ó, tudom, palotáson ott nagyon kedves emberek laknak, és joggal gondolják ezt, és hál' Istennek vélhetően ez is az oka annak, hogy míg a környező településeinknél esetleg csökken a lakosság szám, palotáson egyre nagyobb a lakosság. Azt gondolom, hogy palotáson szeretnek lakni az emberek, szeretnek tartózkodni az emberek, és most nem árulok el titkot, de például volt olyan tortafesztivál nevező is, aki azt mondta, hogy ő palotásra szeretne költözni. Tehát ez egy olyan üzenet tulajdonképpen, amikor itt megismeri a helyi lakosságot mondjuk egy idelátogató, és hogyha számára azok a szempontok fontosak, amik itt jelen vannak, akkor akár még egy ilyen vonzerővel is bírhat. És tulajdonképpen ezek a közös munkák, és utána a munka után a jól megérdemelt szórakozás, majd levezetésképpen ugye a szálak elvarrása, ezek ha közösen zajlanak, akkor bizony ez a közösséget építi.
0: Sokfelé járva általában az a probléma, hogy öregszik a lakosság, elöregszik. Itt néztem a programokat, hát egy nyugdíjas csoport volt, de még lesz talán, de egy csomó gyerekcsoport. A színpadon jó kedvel, kint az udvaron is futkároznak, ugrándoznak, akkor jövőkép az megvan.
1: Igen, hál' Istennek, ezt is nagyon reálisan tetszik látni. Palotás egy olyan település itt a térségben, ahol tulajdonképpen minden feltétel adott ahhoz, hogy akár fiatal házasként az ide költözők letelepedjenek, és itt alakítsák ki az életüket. A településünk két csoportos mini bölcsödével rendelkezik, óvodával, 8 osztályos általános iskolával, ami itt a környékben a legjobb színvonalon biztosítja az oktatást, illetve hát a továbbtanulás szempontjából is 20 kilométeres körzetben, Pásztó-Aszód térségben tudnak középiskolába, gimnáziumba járni a diákok. Munkalehetőség is van, lehetne több is, de azért aki szeretné, az megtalálja a számítását, és a településünk rendezettsége és összképe mind olyan vonzerővel bír, ami a környékbeli településről vonza a fiatalokat. Ezáltal ha nem szeretnék nagyon elfogult lenni, de tudjuk tartani azt a korosztály átlagot, tehát nem feltétlenül egy előregedő településről beszélünk, hanem sok a fiatal utánpótlás. Nem biztos, hogy ide születnek, de például a fiatal házasok itt telepednek le, megvásárolják azokat az ingatlanokat, ami megöresedik, és itt itt tervezi a jövőjét. Motiváló lehet egyébként számukra, hogyha rokonok, barátok megismerik a települést, nagyon sok esetben a családtagok is utánuk költöznek, vagy a barátok is kedvet kapnak ahhoz, hogy akkor én is itt szeretnék építkezni, vagy itt vásárolnék ingatlant.
0: Csodálkoztam, hogy egy viszonylag nem nagy település, nem mondtam, hogy kicsi lenne, mert méretében Nógrádhoz képest azért ez a középméretűnek számít, infrastruktúrálisan jó helynek tűnik itt, ahol vagyok. Ilyen nagyságú településeknek színházterme, egy csomó ilyen szaktanterem, vagy nem is tudom, mik vannak még. Ezt idejében megtervezték, mert nem frissen építették, de viszonylag nagynak tűnik nekem. Hát nem beruházni kell, hanem fenntartani kell már mindent.
1: Pontosan a település korábbi vezetése is mind maximálisan arra törekedett, hogy a település összetételéből és léptékéből adódóan egy kis térségi szerepet töltsön be. Ezáltal így a környékbeli településekhez képest büszkélkedhetünk művelődési házzal, ahol tulajdonképpen rengeteg olyan foglalkozásnak adhatunk helyet, ahol az egészen kicsiktől az idősebb korosztályig a civil szervezetek, a szakkörök, az edzések megtartásra kerülhetnek, és ha mindenki megtalálja a számítását, legyen az mondjuk egy óvodáskorú, vagy még korábbról mondjuk egy édesanya, aki mondjuk babamaba klubba szeretne járni, utána, ha cseperedik a gyermeke, és mondjuk óvodásként eljön kikölcsönözni néhány könyvet a könyvtárból, majd kisiskolásként eljár a Kenderike Néptánc Együttes próbáira, aztán utána, amikor már serdül, esetleg szeretné saját szárnyait bontogatni, és valamilyenféle kis ifjúsági találkozók ott létére keres helyszínt. Abszolút ideális a művelődési ház, és hogyha így tulajdonképpen az életszakaszokon megyünk tovább, legyen az egy családi rendezvény, akár egy születésnap, bármi, ami helyszínként biztosít a színház teremtől kezdve egészen kisebb klubhelységeken keresztül, tehát mind-mind olyan platformot biztosít a művelődési ház egészen a nyugdíjas korú lakosság számára, amikor már mondjuk eljönnek próbálni a nótakör tagjai, vagy adott esetben szenior örömtáncot tartanak, esetleg még ha az idejükbe belefér, akkor mondjuk még egy kis gerinctornára is beiratkoznak, de ha mondjuk valakinek még van egy kis színészi vénája, akkor a Patália Színtársulat tagjaiként is szórakoztathatja a településen élőket és a környékbeli érdeklődő közönséget. Ezzel szerettem volna érzékeltetni, hogy egészen pici kortól, és azt lehet mondani, hogy a 70-es évektől palotás lakossága a kultúrához hozzá van szokva. Tehát itt, míg mondjuk más településen előfordulhat, hogy a művelődési ház egy ilyen szellemjárta hely, itt nálunk pezseg az élet. Itt folyamatosan adják egymásnak a kilincset, mert valaki éppen néptáncruhát jön kölcsönözni, visszahozott egy könyvet, vagy szeretné, hogy a szakkörre feliratkozzon, esetleg érdeklődik, hogy mikor lesz a következő filmvetítés a filmklubban. Ha esetleg mondjuk már ebbe a korosztályba nem tartozik bele, akkor meglátja, hogy éppen most milyen mozifilmvetítés lesz, vagy melyik színtársulat érkezik a településre, és azt lehet mondani, hogy a gyorsaság elve alapján csapnak le a színházjegyekre, mert itt pezseg az élet.
0: Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy csak a gratuláció szavait mondhatom. Nagyon tetszett a rendezvény, magam is népművelő voltam, és pár rendezvényt szerveztem le a kalappal. Természetesen önnek, illetve hát a segítőinek, mert hát nélkülük nem ment volna. Gratulálok még egyszer, és hát jó munkát még, meg pihenést holnap.
1: Nagyon szépen köszönöm. Tulajdonképpen az érdem palotásé. Minden palotáson élő ember segít valamilyen módon. Aki többre vágyik, az inspirál minket. Hiszen arra sarkal, hogy még több lehetőséget biztosítsunk. Olyat, amiben mindenki megtalálja a számítását. Aki aktívan részt vesz az előkészületekben, ő nélkülük nem jöhetne létre egy-egy ilyen nagy szabású rendezvény, és mindig feltétlenül szükséges a rendezvényekhez a vendég. Hiszen, ahogy a beszédemben is mondtam, mit sem érne a sok előkészület, hogyha nem töltené meg ennyi szív és lélek. És én azt gondolom, hogy az interjúnk zárszavaként Talán ezzel le is zárom a gondolataimat, hogy ahol sok szív, sok érző szív és sok lélek találkozik, és a pozitív érzések összeadódnak, ott valami nagyszerű dolog történik. Köszönöm szépen a lehetőséget!
0: Elhangzott riportunkban Palotás polgármesterét, Juhászné Kovács Feliciát hallották.

0: Műsorunk folytatásában a Palotási Torta Fesztivál megálmodóját, megvalósítóját hallják.
1: Hodor Ján Aranka vagyok, üdvözlöm.
2: Hallottam ma már háromszor is, még pedig azt, hogy hát volt az első, aki kitalálta. Az, hogy valaki kitalál valamit, oké, rendben van, de 13 éve és 12. alkalom az már egy kicsit sok.
1: Igazából maradt ki egy-két év ugye a Covid miatt, igen, tehát ez már előrébb lennénk ebbe a 12-be, de igen, 2014-ben jött létre az első, és hát azóta szerencsére a szervezők, a további szervezők azok azért végzik a munkát. És most egy pár versenyzővel beszélgettem, és szeretnek ide járni.
2: 100 körüli munka van, akkor az első hánnyal indult? 10-20?
1: Szerintem az első nevezések ilyen 40 és 50 nevezéssel indultunk neki.
2: Helyiek vagy megyeiek?
1: Akkor is már eléggé tág, tehát volt külföldi nevezőnk is már, szerintem egy-kettő így Szlovákiából, én úgy emlékszem, és helyiek voltak heten. Heten voltak helyiek, amatőrben.
2: Na most bennem, mivel én nem vagyok egy nagyon édes szájú, de úgy persze merült volna, hogy torta fesztivál, vagy bárminek nevezhetjük, de hogy a tortát versenyeztetni, mert hát a mindenkinek más az ízlése. Nagyon nehéz lehet.
1: Hát nem a torta versenyzik igazából, hanem maga az, ahogy elkészült, tehát a kinézete, az íze, a belefektetett munkaversenyez és a mögötte álló ember. Tehát sokszor ugye látunk egy cukrászdába is egy sima leburkolt tortát, és aztán meglepődünk a ízen. Igazából itt már ez a művészet kategória a torták világában, amiért ez a verseny létrejött. És én is jártam versenyekre előtte, és így született meg, hogy hozzam ide azt, ami nekem tetszett más helyeken, és amit én hiányoltam, így összegyúrva létrejött így itt ez a fesztivál, hogy megmutassuk, hogy igenis művészet maga a tortakészítés, nem csak egy sima piskóta.
2: Lassan azért kezdem kapizsgálni már, hogy hát bizony-bizony természetes, hogy nem a torta versenyzik, hanem minden más együtt. De gondolom, hogy azóta egy pár helyen már volt, megnézte a torta fesztiválokat, zsűrizhetett is valószínű. Nem, mert zsűrizni.
1: Nem kértek föl zsűrizésre, itt ugye 6 évig szerveztem ezt, ahogy megálmodtam, így benne voltam, utána én kiléptem egészségügyi okok miatt, tehát azóta már nélkülem szervezik, és néha, ha sikerül, akkor nosztalgiázok, hogy mi hol tart ez a gyermek. Én külföldön élek. Ott próbáltam új életet kezdeni, kisebb-nagyobb sikerrel, és ott voltam viszont egy versenyen. Külföldön is megnéztem, milyen egy verseny. Ott igaz, csak egy díjat osztottak ki, kis település, kisváros, és a harmadik lettem volna, mint magyar torta készítő, hiszen Hollandiáról beszélek a verseny szemszögből, és ott inkább ezt a almáspite jellegű tortákat és a tejszíneseket szeretik, és az én a burkolt és artisztikai fölvonulásommal hát megcsodálkozták, de nem értették. Úgyhogy így belekóstoltam meg, hát ugye mielőtt itt megszerveztem, előtte itt is voltam versenyeken, és de zsűrizni nem zsűriztem.
2: De tulajdonképpen azért mégiscsak valamiféle olyan dolog kell hozzá, hogy valaki merjen indulni, önbizalma legyen, meg hát tudjon is valamit. Én biztos, hogy nem tudnék tortát csinálni.
1: Ezt úgy szokták, én magamból indulok ki, hogy először kicsibe kezdik, és online versenyeken. És online lehetőségek is szoktak lenni, régen legalábbis. Ilyen mondjuk közösségi médiában nyomjál rá szavazatot,
2: és akkor
1: egy kis pozitivitást, vagy a szomszéd már egy pozitivitást ad ahhoz, hogy merjen lépni egyet ki a komfortzónájából, egy ilyen háziasszony, mondjuk amatőrről beszélünk, a cukrászok már nagyobb a lehetőség, és hogy elinduljon egy versenyen. És én is magamon tapasztaltam, hogy egy versenyélmény előrébb visz mindig fejlődésben. Mindig.
2: De végül is azért, ugye, ahhoz, hogy jó legyen a torta, ahhoz kell. Hallottam, kölcsönöztem, jó alapanyag kell.
1: Így van.
2: Ugye, alapanyag, mellette kreativitás.
1: Így van.
2: Ízérzék.
1: És hát még, az se árt, igen.
2: És még akkor bocsánat, igen. Útba vagyok. Mi az még a bátorság, szem?
1: Kitartás.
2: Kitartás?
1: Akarat és kitartás. Az nagyon fontos, mert ugye a rengeteg próbálkozás és kudarc élmény, amikor mondjuk egy alkotás nem úgy sikerül és kukába végzi, ott olyankor kell megrázni magát az embernek, és kitartóan tovább menni, hogy igen, akkor is megcsinálom. Én meg tudom csinálni. És így indulnak neki sokan, hogy kitartás, te is akarod.
2: Bonyolult legyen, vagy egyszerű, de tényleg olyan, hogy ránézésre is a szem már megkívánja, hogy ez biztos finom lehet, mert jól néz ki.
1: Azért ezt tudom cáfolni, mert volt régen a csokító, tehát ezt nem mondom most itt a rádióban, de finom. Tehát, hogy ilyen rizs felfújt rizssel. Igazság szerint az a legjobb, hogyha a kevés, néha több. De ha nagyon egyedi akar lenni, akkor viszont a belseje is legyen ehető és finom. Tehát, ha már nagyon különleges tortát csinálunk, ne csak a külcsínyre adjunk, hanem legyen ízletes is a belseje. Jó, elmondtam, igen.
2: Azon gondolkodok, hogy én abszolút nem értek hozzá. Sok mindenhez nem értek, de ehhez aztán végképp nem értek, mert nem is szoktam kóstolgatni. De mégis azért valahogy kezdem pedzegetni, hogy ez tényleg művészet egy bizonyos szinten.
1: Ez határozottan művészet. Tehát ez nem sablon. Ha itt szétetszik nézni néhány alkotást, tehát felülmúlja önmagát. Tehát amikor egy ostyával, mondjuk amit a templomban és a szánkban annak hasonló ostyával, tehát nem meg... Abból csinálnak szárnyakat, fát, falevelet, tehát alkotást, láttam élethű nagyságú ruhakölteményt belőle. Tehát ez tényleg művészet kell, és hogy az anyagokkal hogy bánjon.
2: Egyébként vannak, akik úgy egyik versenyen lelesik, és megcsinálják, vagy pedig azért itt már a plágium nem nagyon jellemző.
1: Mindenkinek megvan a saját stílusa, és ez általában megmutatkozik. Tehát lehet, hogy megpróbálja lelesni a másik taktikáját, technikáját, viszont nem valószínű, hogy ugyanúgy fog sikerülni, és már ettől ugyanúgy egyedi marad. Tehát lehet utánozni itt is a másikat, de nem biztos, hogy neki is úgy áll a kezéhez, vagy úgy sikerül azt a anyagot hajlítani, vagy használni, vagy burkolni, hogy az olyan legyen, mint amit szeretne megcsinálni.
2: És végig tetszett már nézni ezt a 101 néhány alkotást?
1: Igen.
2: Akkor kinézetre, mert hát kóstolni még nem lehet, kettőtől lehet, hogyha jól tudom.
1: Ízben is van egy favorit, ami nagyon különlegesen hangzott. Van az unokámtól egy külön rendelés, az viszont anyuka az pókfóbiás, és a unokám a 2 éves, az pont abból szeretne kóstolni, úgyhogy még ott sorba kell majd állnom. Tehát úgymond van, meg kinézetre van egy, ami nagyon megütötte a szememet, ahol Royal Leasing és ostya alkalmazásával egy gyönyörű alkotás, számomra gyönyörű, tehát nem vagyok zsűri, tehát én úgy nézem, azért másképp nézem, mint a zsűri a tortákat, de tehát 3 favoritom van, úgymond.
2: Igen. Köszönöm szépen. Hát, ha bejön.
1: Hát, megkóstolunk a belőle 2-t, már az is előny.
2: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jó munkát akkor. Szórakozás.
1: Én most már csak élvezem a mások munkáját, úgymond.
2: Van ebben egy kis munka azért. Felelősséggel tartozik ön, ha már elindította.
1: Jó beszélgetni az emberekkel. Én ezért szerettem annak idején is, az első 6 évben is, hogy családbarát és barátkozós, tehát kapcsolatokat is építsünk, emberi, valós kapcsolatokat.
0: Adorján Orankát, a Palotási Torta Fesztivál megálmodóját hallották.

0: Abba.
1: A folytatásban egy cukrászoktató beszél.
2: Hóra Beretnyei Katalinnak hívnak. Pódiumbeszélgetésre hívtak a Palotási Torta Fesztiválra. Én egy cukrászakoktató vagyok és mestercukrász is egyben, a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Szamos Mátyás Technikum és Szakközépiskolájába tanítok 12. szeptemberre óta.
1: Mit lehet? Pódiumbeszélgetésen ott csak hallgatnak, vagy pedig bele is szólnak néha.
2: Szilágyi Györgyi kedves ismerősem azzal a felkéréssel keresett meg, hogy tulajdonképpen a cukrász szakma egy picit, bármennyire is szertágazó, de egy kicsit körbeért, és az elmúlt években már mindent kimerítettek, amit ebbe a témakörbe ki lehetett meríteni, és most egy új irányból próbálják meg a mi szakmánkat megközelíteni, mégpedig az oktatás terén, és így kerültem én előtérbe, azt mondta, hogy nem tudja megindokolni a miértjét, de amikor ez szóba került a szervezés alatt, akkor az én nevem került a lelki szemei elé, felhívott, és én örömmel mondtam erre igent.
1: Szakma, de hát azért aki cukrász, az igen komoly előképzettség kell hozzá. Ez nem lehet oda szaladni, csak neki szaladni a dolgoknak, ha nem ismernek el az anyagot, mi lesz belőle, és hát majdnem azt mondom, hogy tudomány.
2: Én azt gondolom, hogy igen, nagyon szerteágazó és nagyon-nagyon alapos alapanyagismeretre, technológiai ismeretre van szükségünk. Hát az oktatásához meg ugye módszerekre, módszertani megközelítésekre igen szerteágazónak kell lenni. Én abban szerencsés esetben vagyok, hogy én azt a szenvedélyt, amilyen szenvedéllyel űzöm a szakmámat, én ezt a felnőtt, illetve a nappali tagozatos hallgatóimnak is át tudom adni, és bízom abban, hogy minél tovább viszik is tovább ezt a csodálatos szakmát.
1: Szakma, de mondtam, hogy tudomány. Dolgok is vannak benne, tehát nagyon rossz képességű gyerekekből nem lesz cukrász. Általában olyanokat látok, akik komolyan tanulnak is, mellette is van fejük is.
2: Az az igazság, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, és olyan nincsen, és nagyon kevesen tudják magukról elmondani, hogy a cukrász szakma teljes területét, teljes repertoárját azonos minőségben őzik. Még a saját kollégáim körében is szerintem ezt túlzás nélkül kijelenthetem. Mindenki valamilyen irányzatba elmegy. Ugyanígy vannak a gyerekek is. Minden gyerek tehetséges valamibe. Tehát attól, hogy ő nem jó matematikából, adott esetben gyönyörű kézügyessége lehet, és a díszítő poszton megállja a helyét. Természetesen nekünk az a feladatunk, hogy minden területen az alapokat tanítsuk meg, és ez onnantól kezdve, hogy ő ezt elvégzi, a saját ideje, energiája és motivációja fogja eldönteni, hogy ő ebben marad és kiteljesül, teljesen mindegy, hogy melyik területén, avagy pálya elhagyó lesz, mert sajnos erre is van tapasztalat.
1: A szakácsokkal azért egy kicsit gyakrabban találkozok velük, főző versenyeken, stb. Tehát sok helyen, és rá kérdezek, hogy mikor lesz valakiből már érett, képzett szakács, azt mondja. Hol tájt kell tanulni?
2: Ez konkrétan így van. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy valaki feláll az iskolapadból, ugye jelenleg is vizsgák zajlanak, nálam már a héten kettő is volt, illetve hétfőn is, kedden is lesz. Én azt gondolom, hogy valaki szakképesített cukrász lesz, az még nem cukrász. Tehát onnantól kezdve elindul egy olyan úton, ahol az alapok elvileg a tudásbázisában szerepelnek, és ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat. Én azt gondolom, hogy a mi szakmánk, és ugyanígy igaz a szakács szakmára is, folyton változó. Ha csak az alapanyagokat vesszük, a trendeket vesszük alapul, soha senki nem jelentheti ki magáról, hogy mindennel tisztában van, mert minden folyamatosan változik, és aki ezt nem halad a korral, és nem halad a változással, az a mi szakmánkban elveszett és lemarad.
1: Ugye az ember belegondol cukrász, cukorpalotok, édesek, minden édes, nagyon-nagyon szép, hát nem pontosan úgy van ez, mert nem csak édességet, hanem sok minden mást is készítenek, de élelmet, az meg kényes dolog. Úgyhogy rendkívül oda kell figyelni, tudni kell a szakmát azon a szinten, meg hát az egészségügyi dolgokat is. Tehát önök akkor nem csak azt tanítják meg, hogy ebbe ennyi cukor kell, ennyi liszt, meg ennyi só, hanem mindenre, mindent meg kell tanulni.
2: Ez így van, mert felelősséggel tartozunk az emberek irányába, mivel élelmiszert és ami számukra elfogyasztásra alkalmas élelmiszert állítunk elő. Nagyon-nagyon fontos az élelmiszerbiztonság és higiénia betartása. Ez az első és a legfontosabb, amit a gyerekeknek is megtanítunk. Makulátlannak kell lenni, és ez nem csak a testi higiénián, ápoltságon, hanem az élelmiszerbiztonsági követelmények betartásán is múlik.
1: Aki azt mondja, szereti a cukrászati terméket, édességet, sósat, minket, az egy kicsikét talán még el is hízik. De nem úgy szokott lenni általában, az más miatt van. Az egészséges cukrászati termékek, azok egészségesek.
2: Ez így van, az a legkedvezőbb és a legmegfelelőbb, amikor a legmagasabb minőségű alapanyagokat használunk, és én remélem, hogy a legtöbbünk ezt használja, és igen, ezek egészségesek természetesen.
1: Ugye, aki ért valamennyit hozzá, megkérdeztem, hogy ez káros a szervezetre, az káros, akár alkohol, akár mi. Soha nem az a káros, hanem a sok.
2: A mennyiségre kell figyelni, ez így van, és nálunk különösen nagyon fontos, mert adott esetben bizonyos alapanyagok akár gramban beli túlzásba vitelem már ízben olyan mértékű, és hát állagról már nem is beszélek, változást eredményez, ami visszafordíthatatlan, és a mit mivel, az is egy nagyon-nagyon fontos, hogy a harmóniába kell lenni a desszertnek, és nem csak a külseje, mert régi standard vélemény, hogy a krém mindent eltakar, nem, hát az nem csak kívülről kell tetszetősnek lennie, hanem minőségileg belülről is harmóniába kell lenni.
1: Tulajdonképpen akkor mondhatjuk azt, hogy lehet egészségesen is szeretni a süteményt.
2: Abszolút, a mennyisége és a minősége határozza meg. Én azt gondolom, hogy senki nem egy desszerttől, vagy egy édességtől, akár egy sós süteménytől lesz beteg. A hosszú éveken át tartó káros mennyisége fogja ezt eldönteni, vagy adott esetben a minősége nem egy desszerttől. Sőt, én azt gondolom, mint ahogyan a szakács szakmában is a legnagyobb minőségre törekednek az emberek, sajnos még a magyar mentalitás az még az van beégve, hogy minél nagyobbak legyenek, és minél súlyosabbak, nem. Most már mi hál' Istennek fordulunk át a monodesszertekre, minél kisebb desszertbe egy olyan ízorgia van becsomagolva, ami tökéletesen elegendő egy-egy ilyen elfogyasztása, egy kiegyensúlyozott ebéd vacsora után.
1: Szégyellem, nekem nincs kedvenc süteményem. Régebben volt. Önnek maradt kedvenc süteménye, vagy mindenből az a megfelelő mennyiség is ízharmónia kell, hogy legyen?
2: Az az igazság, hogy teljes mértékben azt mondom, hogy kedvencem, mint olyan nincs, viszont falusi somogyi lányként elmondhatom, hogy nekem nem a habos-babos desszertek a kedvenceim, hanem a házi sütemények. Gondolok itt egy házi húzott rétesre, ezek a hazai ízek, és nekem ezek a kedvencek, és a két gyermek édesanyjaként elmondhatom, hogy az otthoni családomnak is ezek a kedvencei. Ugyanakkor vannak ízkombinációk, amik nagyon nagy kedvenceim, ilyen a pisztácia málna, de kimondottan kedvenc desszertem nincsen, hanem a hazai desszertek a gyengéim, és hát avval bármikor el tudnak varázsolni.
1: Hát közelebéd időhöz fog elhangzani ez a bűsor, valószínű, hogy akkor újra kapcsolnák legszívesebben az emberek, és akkor kóstolják rögtön ennek a süteményét. Köszönöm szépen, jó munkát még, mert hát azért munka ez egy bizonyos mértékig a tanítás mellett.
2: Iszonyatosan nagy munka, de az az ember szerencsés, akinek a szenvedélye a leg... mert így már nem munkává válik, hanem egy hobbi, egy igazából egy kiteljesülés, talán ezt mondhatom így, igen.
1: Húra Bereknyei Katalin cukrászoktatót hallották.

0: Végezetül ismerkedjünk meg egy versenyzővel.
1: Bazsón és Lezsák Andrea vagyok.
0: Különleges dolgokat lehet ott látni, olyan dolgokat, amelyek, hát nem azt mondom, hogy mindennaposak. Ezt ön találja ki, hogy mit fog alkotni?
1: Igen, ezt mindig én találom ki. Most a Csukás István születésnapjára lett, mert hogy ő, neki a 90. születésnapja, és ezért készítettem el pompomat, mert mindenki a süsüre gondol, hogyha Csukás István, és én úgy gondoltam, hogy a pompom is megér annyit, mint a süsü, és akkor legyen pompom esély.
0: De jel lesz. Hogy elhallgattam, hogy mondta a feleségemmel, beszélt, hogy hát már azért egy párszor volt itt, és díj nélkül nem engedték haza.
1: Nem, első alkalommal a 9. volt itt, a 9. fesztivál, akkor voltam itt először, akkor hazavittem egy külön díjat és egy harmadikat, következően pedig már első díjat is nyertem, másodikat, harmadikat. Tavaly is vittem harmadik, második, első díjat, de voltam jótékonysági versenyeken is, úgyhogy onnan is éremmel jöttem
0: haza. Akkor nem kispályás.
1: Hát ugye? Amatőr vagyok.
0: Amatőr?
1: Igen, amatőr.
0: Hát én azt hittem, hogy ez már bizony profi alkotás.
1: Nem, amatőr vagyok. És minden saját magam. Nem járok oktatásra, nem járok iskolába. Minden saját magam.
0: Tehát vannak a figurák, illetve torta is van, ugye?
1: Igen, vannak figurák, és vannak torták.
0: A torta...
1: És süti is.
0: Ja, azt nem láttam, mert ugye el voltam magamba. Tulajdonképpen a torta az ehető, mondja, hogy ez is ehető, csak éppen le kéne rágni.
1: Hát a figurák is ehető masszából vannak, ugyanúgy. Ezek kiszáradnak, ugye ezek azért... Kimondottan figurára készülnek ezek a masszák, és ezek megszáradnak. A virágoknak is kimondott virágmasszákból készülnek.
0: És mi lesz a sorsuk?
1: Hát én, amikor jönnek a gyerekek itt vásárolni a sütiket, vagy süti szeleteket, akkor mindig van, amelyik tetszik nekik, és el szokták kérni, én meg nagyon jó szívvel odaadom nekik.
0: Meddig tart ez? Évekig?
1: Van-e az egyik ismerősöm, 2 éve őrizgeti ezeket a figurákat, mert hogy a kislánya nagyon, nagyon tetszik neki, és akkor így mindig elrakják. Papírdobozban amúgy évekig eláll, nem lesz semmi baj, meg kiszárad.
0: Hát ezt nézni jó, nem pedig papírdobozban tartani.
1: Hát van, aki vitrínbe is ki lehet rakni. Az a lényeg, hogy hűtőben nem szabad, mert a pára az nem jó neki.
0: Tehát ez még után megkeményedett... Színe változik? Majd
1: hát elméletileg nem. Ugyanúgy működik, mint a marcipán figurák, hogy nem változik, csak hát megkeményedik.
0: Tehát ételfestékkel van.
1: Igen.
0: Hát megvan őszinte, azt hittem, hogy egy paróka van, de hát az úgy kiderült, hogy az cukorból, vagy nem is tudom, miből van.
1: Igen,
0: amennyire nem értek hozzá, pedig már annyiszor mondtam, hogy nem értek hozzá, a végén már meg fogom tanulni. A tortának van neve?
1: Igen, mindegyiknek van fantázia neve.
0: Igen.
1: Mert ugye pompom meséi, a következő az geometria és szenvedély, a harmadik pedig mézerdő.
0: A geometriát látom, hogy a pocka el van vetve, úgyhogy mondhatnánk a latin szöveget is, de előre terem meg az agyában,
1: igen,
0: hogy mi lesz?
1: Igen, megtervezem, mindig megtervezem, és leírom, és meg van tervezve minden, hogy milyen ízű legyen, milyen mintája legyen, hogy tudom azt megvalósítani, mindig meg van tervezve.
0: Az ízeket lehet keverni?
1: Is. Hát az ízeket, azt nagyon sok íz van, amit az egyik a másikkal, például a kört is, vagy a csokoládé és a narancssal, tehát azért itt lehet variálni az ízekkel, igen.
0: De úgy is, hogy végül is ön tudja előre, hogy milyen ízű lesz, és akkor milyen formát ad neki.
1: Igen.
0: Nem megy a fejembe, hogy lehet azért előre tervezni egy tortát az embernek. Le is rajzolja, vagy?
1: Igen. Igen. Lerajzolom, leírom.
0: Figyelünk, mert közben elmentek, de nem jönnek. Ott lerajzolja, leírja, és akkor munkás egyébként, mindegyik. Tehát sok munka van vele?
1: Igen.
0: Ezzel foglalkozik?
1: Nem, nekem beteg a kisfiam, otthon vagyok ápolásin, gyodon, és így hobbi szinten. Ez nyugtat meg, ezt szeretem csinálni. Családnak nagyon sokat, meg a barátoknak sütök.
0: Szóval akkor a gyerek is nagyon szeretheti.
1: Nem eszi meg.
0: Nem ételre mondom, a figurákat.
1: Igen, a mesefigurákat szereti, igen. És akkor így ő is szokott súgni, hogy mit szeretne, meg hogyha megcsinálok valamit, a tortát is, például most megcsináltam a pomponot, akkor megmutattam neki, hogy ő szerinte hasonlít-e. Véleményét mindig kikérem.
0: Hát akkor most gondolom, hogy számít meg valamiféle díjra?
1: Hát nem számítok, de örülnék neki, igen. Soha nem számítok díjra, mindig úgy jövök, hogy azért jövök, hogy jól érezzem magam. Ez a nap, ez ilyen. Vannak ismerősök már sokan,
0: akik... Hallottad, mintha fejembe látna,
1: vannak ismerősök, akikkel évek óta mindig jövünk, és akkor itt találkozunk.
0: Akkor egymásnak is adnak esetleg tanácsot, vagy szóval, már nem
1: hogyha
0: kell?
1: Hogyha arról van szó, akkor lehet tőlük, mert cukrász ismerősöm is van, igen, és nyugodtan fordulhatok hozzá, hogyha ha kérdésem van.
0: Ugye, hogyha valaki ilyeneket akar alkotni, akkor fogjon bele bátran, hogy
1: igen,
0: kreativitása.
1: Igen, ha van, meg szeret sütni, akkor nyugodtan fogjon bele. Én is úgy kezdtem, hogy belefogtam.
0: A sütés az az alap a piskóta, vagy milyen?
1: Igen.
0: Azt ugye megtervezte, akkor a nagyobbik, az a geometria, az legalább három részből áll, hogyha jól látom.
1: Igen.
0: Tehát három kör alakú, de lehetne bármilyen alakú, hadszögtől kezdve bármilyen, amit kitervez, és akkor ehhez ugrik be, vagy pedig már mondja előre, tudta, hogy ez lesz belőle, vagy pedig
1: nem,
0: közben
1: hanem
0: alakul.
1: Közben. Ez így, amikor itt tavaly hazamentem innen a versenyről, akkor már gondolkodtam azon, hogy ez éve mit szeretnék hozni.
0: Jaj, akkor a jövő évi verseny már elkezdődött.
1: Igen. És a pompom az pedig úgy jött, hogy láttam fönn egy ilyen online az interneten, hogy a Csukás István, és akkor ebből jött a pompom.
0: Már úgy van, mint az érettségizőknél, hogy milyen év lesz. Jövőre akkor már nézni kell, hogy milyen év lesz. Akkor majd kiderül, utána nézzük, hogyha sikerül jövőre is eljönnie, vagy esetleg nekem is eljönni. Már én nem vagyok nagy tortaevő, de a látvány azért az szép.
1: Nagyon szép torták, nagyon szép alkotások vannak, mindig én is végignézem, és mindig megcsodálom őket. Van egy-két kedvencem mindig, amit nagyon tetszik, és akkor azt úgy ugye ötletnek is jó.
0: A zsűri az sok mindent néz, ugye küllemet, ízt, mellette mit tudom én még micsoda lett, tehát az, hogy milyen ötlete valósított meg, amit más nehezen tudna esetleg megvalósítani, vagy hát én gondolom, aki itt van már, na, a többség azért meg tudja ezeket a dolgokat,
1: hát
0: ha a
1: fejbe
0: megszületik. Csodálatos. Érdemes eljönni, aki gondolja megnézni.
1: Igen, érdemes, mindig érdemes. És ha szabad mondanom valamit, a 17. kerületben szervezünk egy jótékonyságit 2 hét múlva. És szeretettel várjuk Önöket is.
2: Bazsóné Slezák Andreát hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Túri Sarolta zenei szerkesztő és a technikus Nátrán István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
3: Kedves hallgatóink, mai összeállításunk munkatársai Papp Péter és Kovács Krisztina nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Elhangzott a Szent István Rádió összeállítása.

0: Ellen Gogol felvétele szólt. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége tisztelettel kéri minden kedves tagtársát és támogatóját, hogy személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával idén is támogassa a Magyar Katolikus

0: 4 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! A kormány áttekinti a működő és az építés alatt álló magyarországi atomerőművek tevékenységét és gazdálkodását, adja hírül a Világgazdaság. Magyar Péter miniszterelnök fontosnak tartja az atomenergia szerepét a hazai energia mixben, de a Paks 2 projekt kapcsán nagyobb átláthatóságot szeretne. A Rosszatom már többször felkínálta a részletes tájékoztatót. A kormány most elrendelte az MVM paksi atomerőmű ZRT tevékenységének teljes körű és soron kívüli vizsgálatát, hogy pontosan meg lehessen állapítani az atomerőmű 4 blokkjának üzemidejét. Magyar Péter miniszterelnök korábbi nyilatkozatai alapján az új kormány Paks 2 állítólagos túlárazása miatt is tájékozódna. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a rendvédelmi dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte egyebek között a minisztérium keddi állománygyűlésén Pósfai Gábor belügyminiszter, aki egyértelművé tette, hogy a szakmaiságnak elsőbséget kell élveznie a politikával szemben. A keddi állománygyűlésről szóló Facebook bejegyzésében Pósfai Gábor azt írta, ez volt az első olyan összejövetel, amelyen a belügyi ágazat összes első számú vezetője és helyettese jelen volt, és ahol az előttük álló teendőkről beszélt. Mint írta, hisz abban, hogy a belügy feladata egyszerre a biztonság megteremtése és a szabadság védelme. A következő időszak legfontosabb céljai között említette egy új és kiszámítható életpályamodell kialakítását, a bérrendszer rendezését, az eszközpark modernizálását és a helyi, megyei és regionális szervek szakmai autonómiájának megerősítését. Ukrán dróntámadás érte a Lukoil egyik finomítóját Oroszországban. Orosz Telegram csatornák jelentése szerint ezúttal a Nyizsnyi Novgorodi olajfinomító és egy Stavropoli vegyi üzem lehetett a célpont. A Kiev Independent szerint drónok közelítették meg a Lukoil Nyizsnyi Novgorodi finomítóját Krzysztovó városánál, ahol robbanásokat és füstöt is észlelték. Az üzem Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítója, amely évente mintegy 17 millió tonna kőolajat dolgoz fel, és olyan üzemanyagokat állít elő, amelyeket az orosz hadsereg is használ. Az eszhia bevallás határideje szerda éjfél, aki eddig nem nézte meg és nem fogadta el a Nemzeti Adó és Vámhivatal által készített bevallási tervezetét, annak a határidő lejártával ez automatikusan bevallássá válik, közölte a hatóság szerdán. A NAV tájékoztatása szerint ez alól kivételt jelentenek az áfás magánszemélyek, az őstermelők és az egyéni vállalkozók. Esetükben a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, azt mindenképpen be kell nyújtaniuk. Azoknak is érdemes átnézni és szükség esetén kiegészíteni a tervezetet, akik tavaly évközben nem vették igénybe az adókedvezményeket. Ellenőrizniük kell a bevallás tervezetét azoknak is, akiknek volt olyan jövedelme 2025-ben, amiről a NAV-nak nincs teljes körű információja. Végül az időjárásról. Napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!
1: Hangárium.

0: Köszönti Önöket a szerkesztő Csúth Judit. Hosszú szünet után ismét új műsorral koncertezik az imént hallott Fugato Orchestra. Vendégünk itt a stúdióban pedig az együttest vezető Alpár Balázs filmzeneszerző, az Európai Film Akadémia tagja, az imént pedig a Noé című rövid kis szerzeménnyel próbáltunk meg hangulatba jönni, hiszen már beszélgettünk itt a Magyar Katolikus Rádióban többször is a Fugato Orchestra, ráról, de azt gondolom, hogy ez egy annyira érdekes műfaj, ugye hibrid kamara szimfonikus együttes a Fugato Orchestra, hogy azoknak a kedvéért, akik esetleg most találkoznak ezzel a muzsikával, vagy az együttes nevével először, egy kicsit meséljünk arról, hogy mióta létezik a Fugato Orchestra, aminek ráadásul, ha jól mondom, 13 tagja van, tehát egy elég nagy családról, közösségről beszélünk, talán ma már ritkán látunk ennyi zenészt a színpadon, ha csak nem komoly zenei koncertre megyünk. Szóval, hogy mi a története a Fugato Orchestrának, és utána majd rátérünk arra, hogy mi az az új műsor, amit majd május 30-án lehet látni Budapesten.
1: Igen, köszöntelek, és köszönöm a meghívást. Jól érezted, hogy ez egy ilyen család és közösség elsősorban most már, hát nem csak a nagy létszám miatt nehezen fenntartható, hogy rendszeresen koncertezzünk, de az indulás is egy tulajdonképpen egy ilyen gimnáziumi, nagyon családias, nagyon baráti közösséggel kezdődött 2001-ben, tehát igazából most vagyunk 25 évesek, úgyhogy nekünk is egy ilyen jubileumi évről van szó. Az együttes nek a magja tulajdonképp az az akusztikus szekció, vonósok, egy vonós négyesünk van, két fuvola, oboa, trombita, énekesek többször, és ez keveredik az elektronikával, dobszerkóval, basszusgitárral, és hát a kezdetektől fogva az volt a célunk, hogy a mainstreamtől talán távolabb eső olyan zenéket megmutatni, amire rá lehet fogni, hogy a komoly és a könnyű zene ötvözete, de egy kicsit ez is már úgy elhasználódott. A crossover szót is például már kerülni szoktam igazából, azért is használjuk talán inkább ezt a hibrid kifejezést, de a lényege az, hogy a komoly zenei gondolkodást, meg a komoly zenei változatosságot, szólamszerkesztést, is tudom, univerzalitásra törekvést próbáljuk megjeleníteni olyan zenékben is, ahol egyébként elektros, meg rockos, meg jazzes dolgok történnek. Tehát ez egy olyan kevert stílus, ami valahogy a számomra az élet sokszínűségét is hitelesen tudja képviselni. Szóval engem mindig picit zavart az, vagy könnyen megunhatóvá tett egy-egy előadót az, hogy egy idő után ugyanazt a hangzást, ugyanazt a fajta zenét muszáj produkálnia. Ezt egyébként pont Vangelis is említi egy interjúban, hogy mennyire nehéz volt neki azt a nyomást elviselni, hogy az első nagy sikere után a kiadók ugyanazt akarták még egyszer, és még egyszer, és még egyszer, és ő művészileg már fejlődött volna tovább, de hát van egy ilyen érdekessége, vagy volt a zeneiparnak. Mi azt próbáljuk képviselni, hogyha van mondjuk egy kis zenei motívum, egy ötlet, akár ez nem is énekes, vagy szöveges dal ötlet, tehát nálunk ritkábbak a kifejezetten szöveges dalok, és inkább, ha megszólal az ének, az is egyfajta hangszerként van jelen ebben a szövetben, és azok a kis motivumok, amik felbukkannak, egyszer az egyik szólamban, aztán a másik szólamban, azért is lett a név Fugato, mert a barokk zenében a fuga művészete is igazából erről szól, hogy van egy-két olyan zenei motivum vagy alapötlet, ami folyamatosan diskurzusba kerül szólamok között, egymásnak dobálják a labdát igazából a szólamok, és ez nálunk is nagyon gyakran így van.
0: Mindjárt rá is térünk a görög zeneszerzőre, Vangelisre, aki ezt az új műsort ihlette, de előtte még megütötte a fülemet az, amit mondtál erről a crossover, vagyis műfajok átfedésre, vagy műfajok határain játszó zenét szoktuk így hívni, talán jól fogalmaztam meg, hogy ezt már nem szeretik a zenészek használni, mert hogy ez is egy olyan elcsépelt dolog, vagy stílus lett, ugyanakkor meg azon gondolkoztam, miközben ezt mondtad, hogy közben meg annyit hallunk arról, hogy a fiatalokat hogyan lehet megszólítani a komoly zenével, és hát a könnyűtől való közelítés, vagy a könnyűbe átültetett komoly zenei dallamok azért mégiscsak egy út lehet feléjük, szóval hogy hogyan lehet ebben megtalálni azt, amivel tényleg lehet adni egy komoly zenei élményt azoknak, akik mondjuk ezt szeretnék újra felfedezni, vagy mondjuk a könnyű zene felé szeretnének nyitni, mert lehet, hogy van ilyen is, és hogyan lehet ezt ugyanúgy a felé forgatni, hogy akár a fiatalokat elindítani egy irányba, hogy milyen zeneszerzők vannak, akik megihlethetnek, akár egy ilyen hibrid kamara szimfonikus együttest is.
1: Hát több mindent érintettél ezzel a felvetéssel, mert az egyik az az, hogy ha van egy ilyen pedagógiai hozzáállása egy fellépő művésznek, hogy én tudom, mi a jó komoly zene, amit meg kellene mutatni a fiataloknak, de akkor mivel vezessük be őket, akkor azért azt jó lenne valóban látni azoknál a fellépőknél, zenekaroknál, akik erre hivatkoznak, mert azért sok crossover zenész elmondta, hogy ő azért technósítja a Vivaldit, hogy majd akkor onnan bevonza a komoly zenébe az embereket, de utána csak technós Vivaldikat hallhattunk ezeken a koncerteken, tehát én számomra az lenne a hiteles képviselet ennek, hogy két technós Vivaldi után eljátszanak egy ismeretlenebb eredeti Vivaldi koncertot, és akkor rá lehet csodálkozni, hogy ez honnan fejlődött mondjuk a technós crossover rév. De ez gyakran elmarad, tehát igazából az a hiteles képviselete ennek szerintem, ahol valóban kinyitunk kapukat, és ma már sokszor nem is annyira a könnyű zene felől, hanem a filmzene felől érzékelem azt, hogy meg lehet fogni fiatalokat, most hangszeren tanulóknak, nagyon sokszor a John Williams, nem tudom, Harry Potterje az, amit egy zongoratanár így cseresznyeként odaad, hogyha kisfiam kigyakorolsz, vagy kislányom két Haydnt, akkor utána eljátszhatod a Harry Pottert. Szóval nekik ez mindenképp egy ilyen jó meghívó talán, hogy a klasszikus filmzenékből talán ismerhetnek olyan zenéket, amiknek a dallamára emlékeznek, felfigyelnek, a hatását érzik, és akkor egy jó pedagógus meg tudja mutatni, hogy egyébként John Williams kiknek a vállára állva írta ezeket a nagy műveket, és hogy a Star Warsnak a inspirációja a Gustav Holst Planéták című műve, és akkor azt el lehet játszani mondjuk egy szimfonikus koncerten egy Star Wars mellett, és visszamenni időben, hogy Gustav Holstnak pedig ki volt a példaképet, szóval, hogy ezt így lenne érdemes csinálni. Kevesen tudják ezt így valóban megvalósítani. Vagy akkor ne vállaljuk azt, hogy mi bevonjuk őket a komoly zenébe, hanem csak mondjuk ki, hogy amit mi csinálunk, az ilyen. Mi mind a kettőt csináltuk, tehát mi csináltunk egy olyan bachos műsort is, ahol looper pedálos, elektromos, hegedűs megközelítésből, a loopolásból, a könnyű zenei ilyen monotonitás ismétlődésből jutottunk el oda, hogy egyébként a barokk zene mennyire nem az ismétlést szereti, hanem harmóniailag mennyit mozog meg. Szóval, hogy meg lehetett mutatni egy idő után azt is, hogy milyen eredeti Bach művek vannak, amiket még érdemes meghallgatni. De igen, ez a hibridség, ez valahogy azt hivatott képviselni nálunk, hogy a jazznek a játékossága, nem feltétlenül jazz akkordok, vagy őrült önmegvalósító jazz szólók, de maga az a játékosság, meg nyitottság, hogy egy-egy témával lehet játszani, és hogy erre a közönséget is invitáljuk, hogy ez egy közös játék legyen. Ez a momentum van meg nálunk a jazzből, a rocknak az ereje, sokszor a progresszív rocknak a ritmikája, szóval, hogy sokszor elég komplex dobolások, vagy dobgroove-ok, vagy olyan ritmusok jelennek meg, ami a progresszív rockból hatott ránk, és hát tényleg a komoly zenéből pedig nagyon sokszor ez a szerkesztésmód, hogy hogyan kerülnek egymással kapcsolatba a szólamok.
0: És akkor, ha már szóba került a filmzene, ugye amikor bemutattalak, akkor nem véletlenül mondtam el azt, hogy az Európai Filmakadémia tagja is vagy, hiszen sok szálon kötődsz a filmzenékhez is, magad is ugye szerzel filmzenéket, hogyha lesz időnk, akkor ebbe is belekóstolunk majd. És hát itt van ez az új műsor, ami május 30-án lesz majd hallható Budapesten a Bábel kertemben, ez egy szabadtéri helyszín, amit pedig ugye a görög zeneszerző Van Vangelis inspirált, vagy ihletett, aki 4 éve nincs már velünk. És hogyha őróla beszélünk, akkor az 1492 a Paradicsom meghódítása című film az, ami először eszünkbe jut, vagy a Tűzszekerek. Ez egy másik olyan film, aminek a zenéjét szerintem nagyon sok generáció ismeri és szereti. Miért pont Vangelis? Érdekes volt az is, amit az imént már említettél róla, hogy egy sokkal szélesebb területen szeretett volna alkotni, de hogy ugye ez a típusú zene hát bejárta a világot, szinte lehet mondani, hogy mindenhol ismerik ezt a zenét, hogy mégis az volt az elvárás, hogy ennél maradjon.
1: Igen, nagyon érdekes nála, hogy ő egyébként olyan szempontból képzetlen zenész volt, hogy amikor kottát kellett írni, akkor azt helyette valaki lekottáztatott, amit ő mondjuk a szintetizátoros hatalmas rendszerén kézzel, lábbal, csáppal, amivel tudott játszani, nyomta a gombokat, és hihetetlen színeket tudott elővarázsolni, és improvizálta a filmzenéket sokszor úgy, hogy közben nézte a monitoron az adott filmjelenetet, de hogy azt, amit ő ott megálmodott, azt kellett egy kottázó szakember, aki aztán átültette zenekarra. de talán pont ez a képzetlensége adta, nem tudom, bátorságát is, kísérletező kedvét, hogy azt az amúgy viszonylag egyszerű zenét, mert sokszor az van, hogy megnézzük, hogy mitől olyan sikeres, vagy mitől olyan hatásos egy-egy ilyen nagy műve, és valami olyan primár módon betalál valami ősi érzetbe, amit annyira egyszerű zenét írni már nehezebb, mint komplex zenét írni. Szóval vannak azok a nagyon különleges művek, ahol azt érzi az ember, hogy ő már bejárta a nagyon bonyolultat is, és utána visszatér valami, tényleg amiben valami ősi és spirituális és közösségi jelenik meg, és ezt nem lehet ilyen nagyon bonyolult és agyas zenével. Ő maga is úgy fogalmazott sokszor, hogy így vette az adást. Szóval nem tudom, hogy egész pontosan milyen Isten kapcsolata volt, vagy miben gondolkodott, de többször úgy fogalmaz, hogy ha ő megkap valamilyen üzenetet, amit át tud adni, akkor csinál egy jó filmzenét, ha nem, akkor nincs szerencséje a rendezőnek. Szóval ilyen szolgálatába állt ennek a inspiráció jövésmenésnek, és én rám gimnáziumi koromban is nagyon hatott, vagy előtte főleg így hetedikes, nyolcadikos általános iskolás koromban, azért akkor sokszor van az ember ilyen útkeresésben, egyedül a kis Walkman-emmel hallgattam a zenét, miközben kirándultam itt-ott-amott, és volt pár olyan Vangelis album, ami tényleg ilyen egészen elementáris erővel hatott, és mostanra az az érdekes, hogy én is bejárva egy ilyen zeneakadémiai, meg doktori képzési útvonalat, hogy érdekes visszamenni ezekhez az első nagy hatásokhoz, hogy oké, megtanultunk nagyon komplex zenéket, meg mitől nagy művészet Beethoven, vagy Sosztakovics, vagy Chopin, de hogy mégis mitől működik akkor ennyire nagy közönség számára is mondjuk az a minimalista, de nagyon erős zene, amit Vangelis képvisel. És ami egy érdekes ilyen személyes élményem vele, hogy én sem az 1492 kapcsán ismerkedtem meg az ő zenéjével, hanem sokkal korábban gyerekkoromban én kazettáról hallgattam rádiójátékokat, sok nagy klasszikus történet a Dzsungelkönyvétől kezdve megvolt kazettán, rádiójáték formában, ahol ugye nem az volt, mint a mai hangos könyveknél, hogy akár egy jó színész mondjuk felolvassa az eredeti művet, hanem ott színészek eljátszották zörejezéssel, elzörejezték és zenével alátámasztották csak hangban az adott történetet. És ez...
0: Én muszáj közbeszúrnom egy mondatot, hogy egyébként nekünk annyira szerencsénk van, hogy itt ebben a stúdióban még most nem olyan régen is csináltunk készülnek ilyen hangjátékokat. Ez valóban egyébként igen, tehát ezt a rádiós szívvel is azt lehet mondani, hogy ez egyik legnagyobb élmény, amikor nem felolvasás készül, hanem hangjáték több szereplővel. Szóval zárójel, zár vissza a te élményedhez, ami hasonló mesejáték volt.
1: Nagyon öröm hallani, hogy vannak ilyen kezdeményezések, mert én azt hiszem, hogy egy gyereknek ez a legfantasztikusabb dolog, amit lehet adni egy történet kapcsán, hogy adunk neki egy jó nagy területet, ahol a fantáziájára van bízva a dolog. Tehát nagyon megvan ágyazva annak, hogy elképzeljem azt a jelenetet, jók a színészek, jók az örejek, jók a zene, de nincs vizualitás. És az akkor rám szerintem pont ezért hatott ennyire erősen, mert az már mindenkinek a saját képzeletére van bízva, hogy az adott jelenetet konkrétan hogyan képzeli el, de az, hogy részese vagy, te alakítod ki a fejedben a képet, az iszonyatosan erős séteszi az élményt. És Bambi, Félix Szálten Bambia volt az, ahol az akkori Magyar Rádió valamelyik zenei szerkesztője úgy gondolta, hogy beválogat néhány nagyon erős Vangelis zenét, és az amúgy sem nagyon, hogy mondjam, ilyen rózsaszín történethez, tényleg akár drámák, ahogy az édesanyját vadászaton, ugye a vadász elkapja, stb. Ezeket még megtámasztani a Heaven and Hell, Menny és Pokol című Vangelis album zenéivel, egészen erős élmények, és nem rossz élmények, csak komoly és mély élmények. Szóval ez a gyereknél sem kell szerintem attól tartani, hogy ez túl szomorú, ez túl nem tudom, hanem őszinte és erős karaktereket hallottunk ott, és én utólag tudtam meg, hogy az Vangelis zenéje volt elsősorban. Messiaen, Turangalila szimfónia és minden egyéb került oda bele, tehát valaki nagyon, nagyon jól érezte zenei szerkesztőként akkor annak a Bambi történetnek a hangulatát, de minden esetre az az élmény, hogy a zene ilyen erősen képes hatni rám, vagy jeleneteket, képeket láttatni, az azt hiszem, hogy az a primer élményem így gyerekkoromban, az pont ezzel kapcsolatos. És mivel ez Vangelis volt, később úgy éreztem, hogy de jó lenne ezeket a zenéket valahogy megszólaltatni, és valahogy egy picit a saját szájízünk szerint előadni a zenekarommal.
0: Ez lesz tehát május 30-án a Bábel kertemben. Mire készüljön az, akinek felkeltette az érdeklődését a Fugato Orkesztra munkássága?
1: a Vangelis dallamok úgy fognak elhangzani, nyilván van egy-két olyan Vangelis sláger, amiknek muszáj megjelenniük egy ilyen koncerten, és szeretettel is idézzük fel őket, de játszunk ezekkel a témákkal, tehát a Fugato szerkesztésre jellemzően nálunk is úgy szólalnak meg ezek a témák, hogy a 1492 dallama egyszer csak már találkozik a Szárnyas Fejvadász dallamával, és együtt mennek át egy harmadik albumnak a dallamaiba, tehát egy ilyen Vangelis szimfóniává érik igazából össze ez a 15 perces Vangelis medley, ami a központi műve ennek a műsornak. És amit még szerettem volna, hogy megmutatni egy kicsit azt, hogy Vangelis óta, vagy Vangelis hatására hogyan alakult akár a filmzene az elmúlt 10-20-30 évben is, mert azért Hans Zimmertől kezdve nagyon sok olyan az utókorban dolgozó filmzeneszerzőre hatott Vangelisnek a hatása, akár kimondva, akár kimondatlanul, amit érdekesen meg lehet mutatni úgy, hogy a műsorba beválogattunk főleg magyar olyan zeneszerzők, filmzeneszerzők darabjait. Kiküldtem felkérést több helyen, hogy kinek van olyan műve, ami szerint a Vangelis hatására készült, és ezt a Fugato Orchestra számára áthangszerelve át tudják-e adni nekünk, és szerencsére elég sokan jelentkeztek, úgyhogy beválogattunk több olyan szerzőtől zenéket, akár olyanoktól, akik ma a nagyon modern, ilyen traileres filmzenés világot képviselik, akár olyanoktól, akik kicsit korábbi, hát akkor még talán New Age-nek hívták ezt a műfajt, és főleg ilyen szintetizátoros hangzásokban gondolkodtak, de mindig ez a nagyon tágas, nagyon ilyen éteri hangzás volt rá jellemző, és ezt idézzük fel több magyar zeneszerző számán keresztül is, illetve tőlem is lesznek saját szerzemények majd a koncerten.
0: Hogy ne vegyük el az időt a zenétől, ezért ez már az utolsó kérdésem, hogy ezen az esten hogyan kerülünk majd kontextusba, vagy mondhatnám úgy is, hogy hogyan kerülünk majd képbe azzal, hogy éppen kinek a zenéjével találkozunk, tehát hogy azért a zene mellett lesznek átkötő szövegek?
1: Igen, mindenképpen picit beavatjuk abba a hallgatókat, hogy ki miért és hogyan inspirálódott Vangelis által, vagy hogyan született az az adott mű. Itt most vizuálra nem készülünk ezen a konkrét koncerten, azért ez egy ilyen lampionos, könnyed nyári koncerthelyszín, és nem is annyira akartuk a filmek képi világával elterelni a figyelmet a zenéről, tehát itt kifejezetten arra készülünk, fények nyilván, meg egy alaphangulat azért lesz a vizualitás terén is, de inkább arra invitáljuk a hallgatókat, hogy magát a zenét hallgatjuk. Meg, hogy vajon mitől működött az annyira a képpel együtt is.
0: Mi pedig most itt ebbe az említett központi elembe a medlinek egy részletébe fogunk belehallgatni, utána pedig amennyi időnk marad, az egyik saját filmzenei szerzeményed következik. Aki pedig szeretné ezt a koncertet megnézni, az látogasson el jövő hét szombaton, május 30-án a Bábel kertembe. Vendégünk pedig a Fugato Orchestra vezetője Alpár Balázs. Zeneszerző, filmzeneszerző volt. Köszönöm, hogy mindenről beszélgethettünk, és várunk vissza.
1: Köszönöm szépen.

0: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő műsorvezető Csút Judit volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. Rádiós regénytár.
3: Arany János. Buda halála. Hunrege.

amely nap etele megvál a Budától, nem vált köszönetlen jó szittya hadától. Mentében irányzál lovafékét arra, hol sergem a felgyűlt játszó viadalra. Megáll a királyul tömött hadak élén, hangja erős, bár nem kiállta beszélvén. A legutolsó is hallotta közelnek, domború melléből hangját nagy Etelnek. Mondotta, búcsúzni seregéhez jött el, bocsátani őket haza szeretettel. Dicsérte a népet összesen, egyenként, zokszóval a múltért nem illete senkit. Nevezte apának, nevezte fiának, fiatalt öccsének, öreget bátyjának. Örül az is e szón, ki maga hozzájut, s ki látja becsülve a maga formájut. Mondotta, hogy immár vége vadászatnak, édes övéikhez ki-ki oszolhatnak. E szóra felörvend hirtelen a népség, öleli képzetben váró feleségét. De megint a szónak fordul vala rendi, háború szándékát Etele jelenti, hova úgymond készül válogatott haddal, maga jó szántából maradó csapattal. Erre, miként tóba, ha nehéz kő locsan, pillanatig nagy zaj, s csend áll a bemostan. Pillanatig habját a sokaság verte, azután menjünk mind, riad ezerszerte. Senkit haza özvegy szerelem nem csábít, senki nem óhajtja ő gyenge családit. Óhajtja Etelnek szárnyán hadakozni, drága dicsőséggel zsákmányt hazahozni. De király engesztő szavára lohadnak, lesz módja, ígéri ezután a hadnak. E mostani játék, fiatal gyakorlat, szokni a fegyverhez, ki először forgat. Ti, büszke hún ágak, ifjú nemes vére, tanítalak immár a magam kezére. Hadd mondják az apák, mi csak egy országot, bírják ezek íme az egész világot. Holnap az ifjú had rendeli, kövessék, tízre öreg harcos nyíllal egy-egy essék. Bulcsúra e dolgot úr Etele bízza, s fordítja fakóját asszonyhoz vissza. Buda király pedig szomorú magában, ül vala, mint egy pók palota zugában. Képzelete gyászos szőnyegeit fonta, árnyos szögeletben ül vala naponta. Egy reggel a nője mondta neki, gyöngyvér, letevé a hímzést potyogó sok könnyér. Ide-oda holmit keze gyorsan rakván, háttal ura felé, így mondta forogván. Mit ér az az ember, ki egész nap ásít, ülvén gondolatok here záptojásit? Sok idejét tölti, soha ki nem költi, halott az az ember halála előtti. Már a vak is látja, süket is már hallja Buda király dolgát, hogy van feje alja, de azért ő napról napra megént bízik, heverő bánatban eszik, alszik, hízik. Férfi vagy? Az volna, király vagy-e? Szégyen! Hol embered? Egy csak, ki felálljon s védjen. Mind az utolsó is odaáltal vannak. Isten csuda kardját leli bulcsú annak. Ezt is fölemelted jobbágy neme nélkül, adván neki tennen húgod feleségül. Most ez is a kardot, éhon a hálája, mintha nem is volnál, más kézre találja. Vagy hadura Isten, részre te is hajlol? Buda gyalázatján szíved örül, tapsol? Hónok fejedelmét nézed üres bábnak? Ha ajándékod adod főhelyen a lábnak? Nem adta bizony nem egynek ajándékul. Se bolond asszonynak gyermeki játékul. Adta egész nemzet fényére javára, és te vagy a nemzet elsője, királya. Első,
Nosza, állj ki, legerül a sorba! Király, ne tapottasd magad önkint porba! Gyűjts hadat és készülj! Vagy aléltan várod, míg fejeden végképp teljesül a károd. Jön a keserű gyász, utol is ér nyomban. Jaj, látom örökké riadós álomban. Jaj, érzem örökké ímette a szörnyet. Most is eremben fut, láz hidege környez. Ember, valamerre, míg van idő, mozdulj! A sors hadszekere hallod, üvölt, pusztulj! Félre az útjából, mert bizony elgázol, ha te kövér gondban szunnyadsz, s lakomázol. Háborodék lassan jó Buda ezekre. Ajzotta nem egyszer száját feleletre. Most, mint olyan ember, kit méreg erőltet, felugra, döfölvén botjával a földet. Elég már, rivalá, legyen immár vége, ne szuttyongas mindig, ármány felesége, mert ha tovább a szót ellenem így hajtod, megmutatom, meglásd, ki a férfi rajtad. Te vagy oka ennek, a te gonosz nyelved, mert nem fér soha két asszony egymás mellett, és most te pirongatsz, mintha eléggé nem marna kegyetlen bú anélkül is engem. Könnyen, rövid ésszel szerez a nő patvart, de tanácsa nincsen, ha megteszi a bajt. Amit összekuszált, soha ki nem bontja. Hadd álljon elő a férfi esze s gondja. Megnémul a gyöngyvér szavain férjének. Nem halla hasonlót, míg boldogan éltek. Azelőtt szép szóval bánt vele, s gyöngéden. Most sír vala belül a durva beszéden.

Buda meg a főket hívatja tanácsra, készteti bús lelkét komoly elszánásra. De alig egy-kettő vontatva jelent meg, mind látogatóba eteléhez mentek. Nem vala ősz torda, se szalárd, sem bulcsú, még detre is elment a cselfe tanácsú. Szömöre a kádár az is indulóban, s vele négy-öt jobbágy volt még habozóban. Ezek úgy déltájadt, mikor összegyűltek, s ide-oda gyéren hallgatva leültek, mindjárt üresebb lőn a nagy üres sátor, s jobban mutatá, mi népes valamásszor. Kín Buda gerjedve haragra idétlen, vétkesekért szídja vala, aki vétlen. Azért, ki jelen nincs a nála levőket, keserű zokszóval így feddi meg őket. Eljöttetek? Hajna! Nagy nehezen! Csuda! Hamarább gyűlnétek, tudom én azt, oda! Hol bulcsú vezér van, meg az a vén táltos, vele mind a többi hiteszegett pártos. Tudom én, áruló bennetek az elme, fél lábatok immár vagyon a kengyelbe. Buda király nektek az ő szava, ennyi. Pártos eteléhez vágytok igen menni. De megnő Buda még, bizony Isten megnő, parancsol is, és nem panaszol, mint agnő. Olyat riad egyszer, hogy messzire hallik, mire sok kevényak törik, avagy hajlik. Ki az a hatalmas? Mi joga van hozzá? Etelét én tettem, ami csodás azzá. Etelét én köptem, s ha fejére hágok, mit szólatok ehhez, döjfös uraságok? Nem szólt bizony erre ott senki Budának, hanem összenézvén vállat vonitának. Ő pedig egy kissé miután kifújta, így tüzelé mérgét nyavajásan újra. Hallgattok? Nem akar jönni a szó végre? Összebomlott ugye a tanács, az íge. Na beszélek hát én, és nem hiú szélnek, meghallja, ki mostan, s kik ezután élnek. Nem lesz Buda többé az égre nevetség. Induljon etelhez e nyomba követség. Szömöre, mint első, te leenc a szónok. Parancsolom, ezt mond ama lázadónak. Vérhit köti hozzám, Isten előtt eskü. Hadurat nem játsza halandó, eszes ki. Sem eszes, sem bátor, sem dölfös erőszak, ameddig ereszti, addig mehet ő csak. Ittam az ő vérét, ő is az én cseppem, hogy velem országol, mint öcse legszebben, mint ifjabb testvér, kit alacsony ágból magamhoz emeltem atyafiúságból. De az ő hálája hiteszegett ármány. Gonddal tömi nékem az éjjeli párnám. Reggel is, ágyamból üdületlen kelve, tegnapi gondjával vívódik az elme. Se hetig, se napig hű nem vala hozzám, mióta uralmom vele híven osztám. Gyűjte hadat mindjárt, rebegésben tartott. Mit adék, fordítá ellenem a kardot. Háború, békesség, főhatalom tiszte. Hátam mögött ezt is egyedül intézte. Követekkel végez, hadra ihon készül, nekem a bosszúság marad ebben részül. Mondjad ezért, kádár, izenő szavammal, indulni ne merjen szép ifjú hadammal. Külön, amit végzett, az előttem semmi. Másképp, amit adtam, vissza tudom venni. Azt is neki megmond, úgy akarom bátran, hogy az Isten kardnak illő helye sátram. Kérkedve magánál ne tartsa továbbat, illeti a főt az, nem pedig a lábat. Nem adta hadúr nem egynek ajándékul, se hiú asszonynak gyermeki játékul,
adta egész ország fényére javára, s én vagyok az ország elsője, királya. Azért hadi népem, mint hazaszélessze, derekára Isten kardját se övezze, másképp a kötött szert szálára kibontom, vérrel adott esküm, visszafelé mondom. E szóval ereszté Buda el tanácsát, előbb szömörének kijelölvén társát. Sátorból egyenként, hallgatva kimentek, künn tompa morajjal távoztak a rendek.

Aznap Buda lelke hajtja magát, mint a kézzel nekilódult függőtereh, hinta. Haragja sehogy nem bírt szűnni sokáig, mint a megütött hab ereje fogytáig. De mikor estenden csillapodott vére, nagy félelem állt bé a harag helyére. Félelem és bánat kezdte szívét vájni, mint seb, ütéskor nem, azután szok fájni. Lassítja menését járván palotában, meg-meg is áll olykor tűnődni magában. Este, miként gyermek búvik az anyjához, csüggedve imígy szól hites asszonyához. Rettegek én, gyöngyvér, rettegek és fázom, hogy a mai lépés sietteti gyászom. Eteléhez nagy szót viszen a követség, félek, hogy a súlya rám vissza ne essék. Halván e beszédet Buda királynéja, szép barna szemének felvirrad a héja. Rá bánatos arcát emelte szelíden, szánólag az asszony megszólala ígyen. Jer, édes uram, jer, ülj ide mellém le, szegény bús fejedet így hajtsd az enyémre. Ifjú örömidben részem valahajdan, feles feleséged hadd legyek a bajban. Hibáztál, a harag vesztedre tanácsolt, de ne félj, nem késő, Buda, hogy megmásold. Lovas ember rögtön lovadat nyergelje, követid útjogból, hogy visszaterelje. Etelét csak szóval ingerleni félős, mert vele tart lád, de sok csalfa kevéj hős. Gyűjts hadat, azt mondom, míg oda lesz hadban, hogy mire ő megtér, te se légy magadban. Arany ezüst kincsel, teli nagy sok vermed, minek e holt marhát így élire verned? Őseid rád hagyták, de te kire szánod? Meghalsz, neki gyűjtél, se fiat, se jányod. Vagy azért kíméled, hogy magamat végre megfosszon, ha talán jutok özvegységre? Add, kinek egy részét, kinek a más részét. Ha nem szeret ingyen, hű kutya lesz pénzért. Adj sokat, és ígérj többet is a főknek, meglásd, valamennyi pártodra szegődnek. Most a követséget fordítsd haza útján, azután ne búsulj, édes uram, hagyján. Így szólt a királyné nyájas, okos szókkal, ráadásul öregjét megapolá csókkal. Buda is visszadta melegen, hálásan, azzal sietett, hogy hírnök után lásson. Szömöre azonban, s vele küldött társa, járnak vala immár jó futamodásra. Tisza sodrát éjjel paripán megúzták, keletre, homályban, vég nélküli puszták. Szótalan egymással nagy utat menének, hallgatva dobajját az ügető ménnek. Végre Kadarcs, ez volt a szömöre társa, megkívánta igen, hogy szavait váltsa. Pajtás uram, egy kép fordul a bíróhoz, mi oka, hangot sincs legföllebb a lóhoz? Máskor tied a szó, ha tanácsot ülünk, s lakomán, ha tréfálsz, mind két fele dűlünk. Felele a kádár. Ajna, szeretném, ha törpe bolond volnék, vagy született néma, sem hogy etelének ezt az izét mondjam, haragos nézését magam ellen vonjam. Így, ritka beszéd közt, azon éjjel s másnap kerülik zsombékját tenger tiszalápnak. Délest valamár, hogy felkaptak a hátra, látszott is Etellak. Etele nagy sátra.

Arany János Buda halála, a 7. rész hangzott el. Felolvasta Jónás Gabriella, a hangmester Bixa Levente, a zenei szerkesztő Lackó Zoltán Vince, a rendező Sáros Pataki Zsuzsanna, a szerkesztő Varga Andrea volt. Elhangzott a rádiós regénytár.

Joseph Haydn 82. C-dur szimfóniájának első tételét hallották. Előadta a Szent Pál Kamarazenekar. Vezényelt Hugh Wolf. A Magyar Katolikus Rádió.

szükségességéről beszélt az orosz-ukrán háborút illetően. A magyar kormányfő örömét fejezte ki, amiatt, hogy az 1000 éves magyar-lengyel barátságban új szakaszt tudnak nyitni. A lengyel kollégája budapesti meghívásával összefüggésben jelezte, a meghívást megteszi a cseh és a szlovák kormányfők felé is. Fontosnak nevezte a V4 együttműködés bővítését akár Skandinávia felé, akár Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával, Romániával, vagy nyugat-balkáni, az Unióhoz még nem csatlakozó országokkal. Magyar Péter a lengyel kormányfővel kezdett megbeszélése után találkozott Karol Navrocki köztársasági elnökkel, majd udvariassági látogatást tett a lengyel parlament két házának elnökénél. Délután a Balti-tenger partján fekvő kikötővárosba, Gdanskba látogat, ahol Lech Walesa volt államfővel találkozik, és utcai rendezvényen beszédet mond Donald Tuskkal együtt. A kormány áttekinti a működő és az építés alatt álló magyarországi atomerőművek tevékenységét és gazdálkodását, adja hírül a Világgazdaság. Magyar Péter miniszterelnök fontosnak tartja az atomenergia szerepét a hazai energia mixben, de a Paks 2 projekt kapcsán nagyobb átláthatóságot szeretne. A Rosatom már többször felkínálta a részletes tájékoztatót. A kormány most elrendelte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT tevékenységének teljes körű és soron kívüli vizsgálatát, hogy pontosan meg lehessen állapítani az atomerőmű 4 blokkjának üzemidejét. Ukrán dróntámadás érte a Lukoil egyik olajfinomítóját Oroszországban. Orosz Telegram csatornák jelentése szerint ezúttal egy Nyizsnyi Novgorodi olajfinomító és egy Stavropoli vegyi üzem lehetett a célpont. A Kyiv Independent szerint drónok közelítették meg a Lukoil Nyizsnyi Novgorodi finomítóját Krzyzstvo városánál, ahol robbanásokat és füstöt is észlelték. Az üzem Oroszország egyik legnagyobb olajfinomító, amely évente mintegy 17 millió tonna kőolajat dolgoz fel, és olyan üzemanyagokat állít elő, amelyeket az orosz hadsereg is használ. Az SZIA bevallás határideje szerda éjfél, aki eddig nem nézte meg és nem fogadta el a Nemzeti Adó és Vámhivatal által készített bevallási tervezetét, annak a határidő lejártával ez automatikusan bevallássá válik, közölte a hatóság szerdán. A NAV tájékoztatása szerint ez alól kivételt jelentenek az áfás magánszemélyek, az őstermelők és az egyéni vállalkozók. Esetükben a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, azt mindenképpen be kell nyújtaniuk. A papír alapú bevallásokat aláírva kell postára adni május 20-án. Az 1+1%-os rendelkezés határideje szintén szerdán van. Végül az időjárásról. Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 16 órakor lesz. 15:04.

Kedves hallgatóink, a következő egy órában Aquarell című kulturális ajánlónkat hallhatják, melyben először két kiállításra invitáljuk Önöket, majd egy történelmi szöveg átiratának kötetébe lapozunk bele. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta, technikai munkatársunk Csák Éva, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a mikrofonnál a műsorvezető Tóth Zsófia.

0: Szent helyek címmel sokszorosított nemes grafikai eljárásokkal készült munkákat bemutató kiállítást nyílt Török Bálinton a Falu Múzeumban. Olyan templomokat, apátságokat, szakrális helyszíneket és szenteket ábrázoló alkotásokat tekinthetnek meg az érdeklődők, melyek hazánk és a Kárpát-medence jelentős építészeti kincseit idézik meg, jellemzően a török idők előtti korokból. A tárlat a Kis Grafika Barátok Köre támogatásával valósult meg, és egy kísérő kiadványt is megjelentettek. Ürmös Péter kurátorral, grafikussal, valamint Tari Zsuzsával, a Kis Grafika Barátok Köre titkárával és ügyvezetőjével arról beszélgettünk, milyen előzményei voltak ennek a kiállításnak 2018-ban Olaszországban.
1: 2018-ban kapott meghívást az Egyesületünk, az Egyesületünkben dolgozó grafikus művészek, hogy vegyünk részt egy olyan kiállításban, amelyiknek az a célja, hogy bemutassa Magyarország apátságait, templomait, egyházi emlékeit a török kort megelőző időkből. Ennek az volt az előzménye, hogy a Toszkán Műemlékvédelmi Hivatal indított egy olyan kezdeményezést, hogy művészi grafikákon mutassák be az ő egyházi építészeti emlékeiket, aminek a felfedezését megelőző időkből. Így kapcsolódik össze az ő időbeliségük a mi időbeliségünkkel, tehát a törőkort megelőzően. Ebből a kiállítási sorozatból, amit a Emlékvédelmi Hivatal indított, és plusz még néhány intézmény, ebben mi voltunk a harmadik kiállítási egység. Ezt követően számos grafikus kapott meghívást a következő olasz pályázatokra. Egyetlen kitétel volt, hogy nemes grafikai, sokszorosító nemes grafikai eljárásokkal készüljenek a nyomatok, mint például fametszet vagy részkarc. Még egy olyan kitétel volt, hogy egyedi grafika nem elfogadott, de sokszorosítottnak kellett lenni, és nem lehetett számítógépes grafika. Tehát egy teljesen hagyományos, szemléletű és évszázados művészeti grafikai technikákkal kellett dolgozni.
0: Milyen épületek mutatkoztak be így az olaszországi kiállításon?
1: Hát a török kor ugye egy nagy változást jelentett, mert legnagyobb részük nálunk az apátságokból romos állapotban maradtak meg, aztán ugye a feltárások is, hát vagy sikerültek, vagy nem, vagy volt rá szándék, vagy nem volt rá szándék, tehát a mostani állapotokat tükrözi a jelen kiállítás, kivéve mondjuk a Tihanyi templom, annak az altemploma például, az is több grafikai alapon szerepel, a Kárpát-medencei kulturális egységet szimbolizálva jelzésszerűen egy csíksomlyói grafikai szerepel, vagy egy garamszentbenedeki apátságot ábrázoló fametszet is szerepel. Nem lehetett célunk a teljes feldolgozás, hát ez egy enciklopédikus jellegű feldolgozást és több éves munkát jelentett volna. Még annyit hozzátennék, hogy a 2018-as olasz meghívásnak a kezdeményezője egy ottani művészetszervező, mecénás, kiadó, orvosdoktor volt hivatalosan, Giancarlo Torreuról beszélek, aki a munka nagy részét koordinálta, és a magyarok iránti szimpátiája ez az 1956-os forradalomtól származtatható, amikor a híradások alapján ő ezt Olaszországban érte végig az 56-os forradalmat, és mély benyomást tett rá a magyar népszabadságharca. Ezután műgyűjtő lett, az ő általa kezdeményezett kiállításokon és tervezett katalógusokban mindig szerepeltetett magyarokat. Tehát ezért az ő ötlete volt, hogy a 2018-as első világháború lezárásának 100. évfordulóján legyen egy olyan magyar kiállítás, amely a megbékélést újra erősítse és újra fogalmazza.
0: Ugye Ürmös Péter nem csak ennek a kiállításnak az előzményében vett részt, hanem ezen a tárlaton is kiállít maga is, hiszen több alkotása is látható. Kérem, hogy mutassa be ezeket a műveket. Oda is sétálhatunk közben.
1: Az a legérdekesebbet mondom, magyarországi szakrális emlékekhez kapcsolódik, tehát az Országúti Ferences templom második kerületben található, és a jobb oldali mellékoltár képen, ami az első mellékoltár képen Szent Júdás Tádénak a mellképét látjuk megfestve, amit Márton Lajos grafikus művész festett, aki a két háború közötti cserkész grafikáknak a szerzője volt, onnét vált ismerté. Kevesen tudják, hogy festett is. Én ezt megmetszettem linóba, tehát azért olvasható a kép alján, hogy pinkszit, tehát latinul festette Márton Lajos. Itt szóba került Kékesi László neve is, aki pedig a későbbi 70-es, 80-as éveknek a híres bélyek tervezője volt.
0: Szintén látható itt műve egyébként.
1: Szintén láthatók művei, igen. Azt is kevesen tudják, hogy a Márton Lajos vette pártfogásába, idézőjelben szárnyai alá a Kékesi Lászlót, és mindkettőjüknek a hanvait ez a templom őrzi. Tehát az Országúti Ferences templomról beszélek második kerületben.
0: És akkor azt még mondjuk el, hogy ezen a munkán egészen pontosan mi látható, ezt írjuk le egy kicsit.
1: Hát ugye a attribútumok minden szenthez kapcsolódhatnak, vagy kapcsolódnak, és onnét lehet felismerni. Ugye a Szent Júdás Tádé kezében az a fa ágbot látható, amivel őt ugye agyonverték. A bal kezében pedig a alfától az omegáig jelzett Krisztus ikon található.
0: És ugye ez linómetszet.
1: Linómetszet. Magas nyomású eljárás az azt jelenti, hogy amit fehéren akarok szerepeltetni a nyomaton, azt ki kell vésni, ami a rajzot mutatja a fekete ábra, azt bennhagyom a lemez felületén, vagy a linó felületén, és felülhengerléssel lesz nyomtatva. Tehát gyakorlatilag ez a magas nyomású eljárásoknak az egyik példája, a másik a fametszet, hogy felülengerléssel a meghagyott felső formák adják a nyomatot a rajzon. Pontosabban a rajz nyomatát a papíron.
0: Hát ebből is látszik, hogy azért többfajta ilyen sokszorosított grafikai eljárás is képviselteti magát ezen a kiállításon is.
1: Igen, a leggyakoribbak a mély nyomású technikák, a részkarc, mezzotinto, foltmaratás, ahol valamilyen eljárással, tehát akár maratással, akár metszéssel árkokat képzünk a rézlemez felületén, és vizes papíron nagy nyomás alatt történik a nyomtatás, hogy a megnedvesített papír a nagy nyomás alatt bepréselődjön a kis árkokba, és önnet kiszippantyozza a festéket. Így tulajdonképpen a részkarc az vissza tudja adni a szabadkézi rajz lendületét, vonalát. A metszésnél pedig egy kicsit át kell transformálni a látványt a megadott technikai feltételekhez igazítva.
0: Tari Zsuzsával folytatjuk a beszélgetést itt a Török-bálinti Falu Múzeumban a Szent Helyek című kiállításon. Hogyan állt össze ez az anyag, amit itt láthatunk most?
2: Ez az anyag, mint ahogy az előbbiekben a Péter, Ürmös Péter említette, nagy része elkerült Olaszországba. Mi szerettük volna ezt az anyagot itthon is bemutatni, de körülbelül a művészeknek 60%-a volt az, aki tudott nekünk adni nyomatokat. És akkor úgy gondoltuk, hogy a témát egy kicsit kibővítjük, mert ugye nem maradjunk csak a török előtti időknél, hát akkor a későbbi időkből is jöhetnek grafikusoknak ide képei, sőt a szenteket is egy kicsit kibővítettük. Több példányban szerepelnek itt, mint Olaszországban voltak. És azért volt fontos ez, hogy itthon lássák ezt az anyagot a miáink, mert fontos dolog megismertetni itthon is az emberekkel az épített örökségünket. Most itt az építész szól belőlem egy kicsit, mert ez hallatlan fontos, hogy a hagyományainkat, azokat őrizzük, illetve hát most Csebő Ferencet tudnám idézni, hogy a hagyományt nem őrizni kell, mert nem rab, nem ápolni kell, mert nem beteg, hanem művelni kell és vele együtt élni. Tehát, hogyha ezeket a dolgokat mit nem mutatjuk be, akár mint a könyvben szerepelnek a fényképek is ezekről a épületekről, hanem ezeknek a lefordított ábrázolása is szerepel, tehát ez fontos, hogy mindenki megismerje, és ez volt a könyvecske célja is tulajdonképpen, amikor ezt megírtuk, hogy ne csak egy katalógus legyen erről a kiállításról, hanem a képek mellett ott szerepeljen mindig az, hogy hol van valóban, hogy néz most ki a történet, egy kicsi szakasz csak megemlítve, amennyi éppen még olvasható, és nem unalmas egy katalógust forgató ember vagy gyerek számára. Úgyhogy ezért volt fontos az, hogy ez a kiadvány így megjelenjen.
0: Hogyan kapták meg azokat az alkotásokat, amelyek ugye az olaszországi kiállításon nem szerepeltek? Ezt hogyan képzeljük el? Ilyenkor van egy felkérés, akár személyes formában. Ez hogyan történik?
2: Pontosan így történik, hogy személyesen kerestünk meg, illetve Ürmös Péter keresett meg művészeket, és akkor kaptuk a grafikákat. Volt, aki bekeretezve küldte már el, volt, aki csak így levélben, de utána mi kereteztük be, és raktuk egy táblóra fel. Nyilván attól függően, hogy kicsi vagy nagy, tehát megérdemelték itt a grafikák egyes példányai azt, hogy egyedül szerepeljenek. Ez egy másfajta kiállítás most így, mint ahogy a kis grafikákat mi beszoktuk mutatni, mert általában az ex libris méretek azok ilyen 8x15 centi maximum, és akkor egy táblón egy 6-8 darab grafika is látható. Itt azért arra törekedtünk, hogy ne legyen túl sok egy táblón vagy egy keretben, és valóban, hogy vannak olyan grafikák, amik megérdemlik azt, hogy önállóan szerepeljenek kiállítási tárgyként.
0: Igen, azért ez egy kisméretű műfaj, ez egy kabinet műfaj tulajdonképpen, miközben azt gondolom, hogy azok az ábrák, amiket látunk, azok a munkák, azok nagyon is sokrétűek.
2: Igen, nagyon is sokrétűek és sokszínűek. Látszik rajtuk, hogy nem egy kaptafára készülnek. Tehát ez nagyon fontos dolog számomra is, hogy ne a számítógépes grafikát nyomassuk, meg ne a számítógépek által tervezett dolgok menjenek elsősorban, mert azokból hiányzik szerintem a lélek, hiányzik belőle az a személyes indítatás, ami egy művészt szerintem arra teremtett, hogy nekünk, a közönségnek alkosson. Ezért fontos, hogy ez a kézművesség is benne maradjon a hagyományainkban.
0: Ugye itt döntően kortárs alkotóknak a munkáit láthatjuk, ki az, akit kiemelne a kiállított alkotók közül?
2: Hát ez azért nehéz kérdés, mert nehogy a még élők között itt sértődés legyen, úgyhogy nem is akarnék így sorrendet állítani. Nekem mindig azok a szívemhez közelebb állók, akiket személyesen is ismerek, tehát akik itt a kis grafika körének tagjai, például a Vén Zoltán, hát sajnos már ők elég idősek, vagy a Kőhegyi Gyula, de Ürmös Péter is ilyen, vagy Keresztes Dórát például nagyon szeretem. Keresztes Dóra gyerekkönyveket is illusztrált, úgyhogy ha valaki emlékszik, a Vackor iskolába megy című könyvre, az jó pár évvel ezelőtt az ő illusztrációja, de az elhunytak közül akár Feri Antalt tudnám én is említeni, vagy Perei Zoltánt. Nekem kedvencem ott az a Szent István kép, amit ő metszett. Nekem nagyon a szívemhez közel áll ez az esendőség, ami az ő grafikáin látszik.
0: Hogyha a szervezet munkáját szeretné bemutatni, akkor mi az elsődleges feladatuk? Hogyan látja ezt?
2: Hát ez az egyesület, ez 1959 óta létezik. Amilyen szándékkal létrejött, az elsősorban az volt, hogy egybegyűjtse a kis grafikusokat, tehát akik konkrétan a kis grafikával foglalkoznak, és a gyűjtőket, mert akkoriban még az ex librisek gyűjtése az nagyon meghatározó volt. Ez az évek során egy kicsit kibővült, mert azért tartunk előadásokat, kiállításokra is hívnak elég sokszor minket, vagy mi magunk rendezünk kiállítást. Tehát a művelődés az mindenek felett ennek a közvetítése.
0: A Szent Helyek című kiállítás május 29-ig látogatható a Török Bálinti Falu Múzeumban péntek, szombat és vasárnap délutánonként. Ürmös Péter kurátorral, grafikussal és Tari Zsuzsával, a Kis Grafika Barátok Köre titkárával és ügyvezetőjével beszélgettünk.

0: A Magyar Állami Népi Együttes, amely a magyar néptánc művészet egyik legfontosabb intézménye, fennállásának 75. évfordulóját ünnepli. Jubileumi kiállítása, mint a Forrás Víz címmel a Hagyományok Háza átriumában nyílt meg, tükrözve az együttes hagyományait és kulturális jelentőségét. Az esemény hangsúlyozza a nemzeti örökség megőrzésének fontosságát is. A megnyitón járt Fazekas Gyöngyvér, aki Cingel Szilvia főkurátort és Mihály Gábort, a Magyar Állami Népi Együttes vezetőit szólította meg a történelmi tárlat kapcsán.
1: Beszélgessünk egy kicsit erről a kiállításról is, de tulajdonképpen a születésnapról is, mert nekem a kiállítás bejárva egy kicsit az volt a benyomásom, hogy ez úgy nőtt ki a Magyar Állami Népi Együttes, mint egy kicsi magból egy hatalmas nagy fa. Egy kicsit arra is gondolnék, mint egy életfa. És valahogy ezt viszi végig az egész kiállítás, hogy elindul az ecseri lakodalmastól tulajdonképpen, ami talán csak egy ilyen 10-15 perc sűrített valami, és aztán kifut egészen odáig, ahol most tart a Magyar Állami Népi Együttes, amikor már egész estéket tölt meg, és sokszor a hagyományt úgy összefogva és úgy létrehozva, hogy az már szabadabban mozog egy kicsit, mint a fákon a levelek, míg a magban még minden egy picit sűrítve volt, még minden csak a kezdetében volt. Jól érzem én ezt, hogy ez a folyamat testesül itt meg?
2: Igen, szerintem tökéletesen értés. Hogy mondjam, hogy nagyon meglepődtem, amikor ezt a fa példát mondta, mert fog megjelenni egy könyv az Állami Népegyüttesről, aminek éppen a borítóját kellett elfogadnom, amin akár hiszi, akár nem, egy fa van, ami a fának egyik másik ága, minthogyha tenyér lenne, és ezen a tenyéren táncosok vannak. Tehát nagyon szép ez a szimbólum, és azt hiszem, hogy pontosan leírja az Állami Népi Együttest. Tehát 1951-ben nem volt színpadi néptáncművészet Magyarországon. Az Állami Népi Együttes megalakulása, ez egyben egy új műfaj teremtése is volt. Rábai Miklós nevét kell említenünk, aki a semmiből létrehozta ezt a művészetet. Persze egy művészegyüttes folyamatosan változik. Sok esetben egy művészegyüttesre bizonyos politikai nyomások is helyeződnek. Hát az elmúlt időszak Magyarországán, főleg az 50-es évek elején, hát bizony nem volt könnyű olyan művészetet létrehozni, amelyik kerüli, vagy megpróbálja kerülni azt a propagandisztikusságot, amit mondjuk éppen az ön által említett, vagy ha nem említett, akkor én említem, Mojszer együttesnél például nagyon szembetűnő volt. Minden azon múlik, én úgy látom, hogy van-e az együttes, mindenkori együttes vezetőben egy változás küldetéstudat.
1: A Magyar Állami Népi Együttesnek állít ez a kiállítás. Nem is tudom, mit mondjak, nem emléket, mert itt nem csak emlékekről van szó, hanem élő és lüktető jelenről is, és hát rengeteg mindenről, amit majd a jövőbe szánunk. Szóval miközben visszatekint ez a kiállítás, és 75 évre tekint vissza, közben meg a jövendőre nyitja ki az ajtót, vagy akár a jelenbe is belehúzza az ide látogatót, hiszen akár még a tánclépéseket is megtanulhatjuk a Magyar Állami Népi Együttes művészeinek a segítségével egy videón keresztül, de egy csomó minden másba is belepillantunk. Egy ilyen kiállítást összehozni, egy picit történelem, picit múlt, de közben a itt és mostba belépés, és közben elgondolkodni azon, hogy és ennek nincsen vége, reméljük, hogy sosincs vége. Szóval mi volt az első inspiráció, vagy ötlet, hogy kéne ezt megvalósítani, mert azt hiszem, hogy hirtelen nagyon sokat kellett volna fogni, ha az ember elsőre akart volna mindent belerakni.
3: Igen, ugye volt egy adott helyszín, ahol egy kurátor először úgy kezdi a munkáját, hogy megnézi hogy azt a teret, ahova a kiállítást kell csinálnia. Azt láttuk, hogy ez a történet sokkal nagyobb, mint amit mi be tudunk mutatni, de mégis valahogy meg akartuk ezt a 75 évet, és ezért arra gondoltunk, hogy ikonikus tárgyakat, izgalmas történeteket fogunk bemutatni, és valahogy így fogjuk ezt a kronológiát megmutatni a nagy közönségnek. Én azt szoktam mondani, hogy egy kurátor mindig ilyen Sherlock Holmesként dolgozik, hiszen itt olyan adatokat és olyan tárgyakat kellett megtalálni, amiről nem tudtunk, és ez volt a nehézsége, hogy hogy fogjuk ezt a 75 évet megmutatni, és akkor váratlanul a pincéből, dobozokból előkerültek nagyon izgalmas tárgyak, és aztán így tudtuk ezt a kiállítást megépíteni, hogy itt voltak a házba, csak még mi se tudtunk róla, és akkor így kitárolt egy új perspektíva a múzeum és a hagyományok házait, vagy az Állami Népi Együttes számára is, hogy ez a jövőben egy nagyon fontos kutatási terület, ami itt van nálunk, csak még nincs feldolgozva. Vannak itt fotók, tárgyak, történetek, viseletek, és ebből szerettünk volna most a nagy közönségnek megmutatni valamit. Én azt gondolom, hogy ez nem csak egy táncegyüttes története, hanem ez sokkal több, nagyon fontos kordokumentumok, és ezért nem is csak táncosoknak ajánlom, hanem történészeknek, társadalomtörténészeknek, és mindenkinek, aki valahogy egy táncegyüttesen keresztül be szeretne pillantani Magyarország történetébe, és azt gondolom, hogy ez egy újabb adalékok kerültek elő Magyarország történetéhez, kicsibe természetesen.
1: Számomra mindig az az érdekes az ilyen kiállításokban, hogy mennyire meg tudja jeleníteni az adott kornak akár a általános közérzetét is sokszor egy-egy ilyen tárgy, vagy egy-egy ilyen kordokumentum, miközben rengeteget elmond persze az adott specifikus történetről, adott specifikus eseményről, és azt hiszem, hogy a Magyar Állami Népi Együttesnek valahogy mindig is ez volt az arculata, vagy valahogy mindig is így sikerült megjeleníteni a magyar hagyományokat is, de közben azt is, hogy mit jelent számunkra éppen most a néptánc, mit jelent számunkra éppen most ennek a megőrzése, mit jelent számunkra éppen most gyönyörű koreográfiák bemutatása, és az a küldetés, amit a Magyar Állami Népi Együttes az egész világon visz.
3: Én azt gondolom, hogy a siker titka talán az, hogy mindig tudott reagálni a kor kihívásaira az együttes, és tudott abban a korszakban létezni és alkotni, amiben éppen voltak. És az, hogy ilyen nemzetközi sikereket ért el, az talán a sajátos, mind a három személyiség vagy vezetőnek a nagyon sajátos felfogását mutatja a néptáncról, és hogy valahogy próbálják és próbálták az eredeti autentikus népi táncokat úgy színpadra vinni, hogy ez tényleg nagyon sok ember gondolat, tehát hogy tovább gondolták, és nem csak egy előadást láttak, hanem hogy például az Ecseri Lakodalmas volt egy ilyen nagyon fontos előadás, ami az elsők között született meg, amire mindenki emlékszik, és hogyha Budapesten közép vagy idősebb generációt megkérdezünk bárhol az utcán, akkor valami emléke az Ecseri Lakodalmasról van, és azt gondolom, hogy ugyanezt elmondható például a jelenre is, Mihály Gábor munkásságára is, mert a naplegende, a szarvasének a liszt mozaikok, azok egészen egyedülálló, és egy egészen sajátos spektrumát mutatják meg a magyar népi táncnak.
1: És ugye ez a nagyon érdekes spektrum jelenik meg a kiállításban, méghozzá izgalmasan bemutatva, és pont az Ecseri Lakodalomnak részleteivel indulunk, és természetesen Rábai Miklós örökségével, de ugyanakkor érintjük aztán majd a 80-as években ugye Timár Sándor által átvett és megreformált korszakot is, de ugye emléket állít a kiállítás Sebőnek is, aki annyira, de annyira hiányzik tulajdonképpen, szinte az ember érzi, hogy még itt jár a lépcsőkön.
3: Igen, hát Sebő Ferenc művészeti vezetője volt az Állami Népi Együttesnek, alapító tagja a Hagyományok Házának, és hát mi nem tudtuk, amikor a kiállítást készítettük, hogy ennek a kiállításnak egy váratlan szomorú aktualitása is lesz, hiszen nem olyan rég halt meg Sebő Ferenc, viszont itt van a gitárja, az a gitár, amit szerintem mindenki ismer, és ami nélkül Sebő Ferencet nem igazán tudjuk elképzelni, és hát természetesen emléket állítunk neki, nem csak a gitárral, hanem a kiállításban beszélünk róla, úgyhogy
1: Érdemes megtekinteni a kiállítást különböző folyosókon, fönt is és lent is kell bejárni, hiszen bejáratnál is rögtön a, mondjuk így, hogy földszinten is, két folyosó részleten is megtaláljuk, de ugyanakkor az emeletre is felsétálunk, de ugyanakkor még tovább mehetünk még beljebb, ahol mondjuk például filmeket tekinthetünk meg, szóval majdnem így mondanám, hogy ez egy kincskereső, felfedező út, ahol minden kis zugát megismerjük a népi együttesnek.
3: Igen, tehát két, egy földszinti és egy első emeleti kiállító térről van szó. Azért nyilak segítenek a tájékozódásban, tehát reméljük, hogy nem fognak azért elveszni a látogatók. És szinte minden állomáson olyan gondolatébresztő történetek és tárgyak vannak, ahol egy csak magában ott érdemes elidőzni. És amire még felhívnám a figyelmet, hogy van egy oktató videó is, ahol lehet táncolni együtt a Magyar Állami Népi Együttessel. Nagyon nagy szeretettel készítettük ezt a filmet, ezt tegnap előtt vettük föl, úgyhogy reméljük, hogy tetszeni fog a látogatóknak, és táncra perdülnek.
1: Hát akkor legyen így, látogassunk el a Hagyományok Házába erre a kiállításra, amire ráadásul ingyenesen vehetünk részt, és a végén táncra is perdülhetünk. Úgyhogy köszönjük szépen, és várjuk nagy szeretettel minden kedves érdeklődött nem csak a táncos lábúakat, hanem a kevésbé táncosokat is ide a Hagyományok Házába.
0: Cingel Szilvia főkurátorral és Mihály Gáborral, a Magyar Állami Népi Együttes vezetőjével Fazekas Gyöngyvér beszélgetett, amint a Forrás Víz című kiállítás kapcsán, mely az idén 75 éves együttes történetét, örökségét mutatja be a Hagyományok Házában.

0: Wolfgang Lazius 1540 és 1546 közötti eseményekről szóló kéziratban maradt töredékes műve fontos forrás a magyar történelem sorsfordító korszakához. A mű latin nyelven jelent meg, és a 16. századi Európa szemszögét tükrözi, főként a Habsburg hatalom és a török fenyegetés hatását vizsgálja. Kosza Péter gondozásában és német nyelvű előtanulmányával Bécsben látott napvilágot nyomtatásban a szöveg. A Széchenyi könyvesteken először a filológus történész kutatót arról is kérdezte Fazekas Gyöngyvér, hogy mi lehet ennek a kevésbé ismert forrásnak az értéke.
1: Ez a szöveg, ez nem annyira ismert, sőt tulajdonképpen nem ismert a kutatók előtt még Magyarországon. És hát azért is, mert egy nagyon izgalmas időszakot ölel fel. Azt is mondhatnánk, hogy ő az a személy, aki úgy van ott ezekben a sorsfordító néhány évben, amiről maga a szöveg szól, ami talán az egyik legelőnyösebb helyzet bizonyos értelemben, hiszen kívülálló is, meg nem is kívülálló. Magyar kutatási szempontból mennyire mozdítja meg a fókuszokat ez az új szöveg, mennyire érezhető az, hogy valami új fénytörésbe kerül, mennyiben látjuk azt, hogy Lazius azért hozzáad, vagy éppen elvesz valamiből?
2: Szerintem egy olyan szöveg, ami most megjelent, és latinul van, német előtanulmányon és német jegyzetekkel, az még nem lesz áttörés. Mert az a helyzet, hogy mondjuk a Szegfi Gyula korában a 20. század elején egy latin szövegkiadás, akár még kézirat is, átüthette a hallgatás falát, vagy a bármi. De ma ez azért nincs így. Tehát most itt a poénkodtak kollégák azzal, hogy itt az egy négyzetmétert a latinisták aránya mekkora ebben a teremben, de ez most óriási, de valójában nyilván a latin tudás egy nagyon visszaszorult valami. Én azt gondolom, hogy annak lesz jelentősége, mármint a tényleg a Lazius recepció szempontjából, hogy az a fordítás, amit itt a végén kérdeztek is tőlem, az valóban elkészül, mondjuk 80%-a van kész, és megjelenik, mert akkor kerülhet be a köztudatba, egyébként a szakmai köztudatba is, meg hát a kicsit tágabb köztudatba is a Lazius. De ha ez a pillanat elkövetkezik, nyilván nem lesznek földrengések. Az nem lesz. Meg hogy akkor hát nem is kell, hogy szóljon a Lazius, hogy földrengés legyen. De én mindig azt gondolom, hogy azért fontos ez a, mondjuk, hogy egy Habsburg udvari történetírás, a Velius, amit a Szebeléti már egyszer lefordított, de azóta találtuk új szöveget, tehát majd újra kell kiegészíteni. A Lazius, aminek egyetlen része sincs meg magyarul. A Jean Bocchinak olyan szövegé, most mondom azokat, akik így mennek ebben a szériában, akitől egy-két szöveg megjelent, ő nem írt nagyon monumentális szövegeket, de egy-kettő megjelent magyarul, de nincs összegyűjtve például az, ami. Hogy akkor látnánk egy olyan ívet, hogy hogyan lehet láttatni, és nem az igazságról szól, hanem a láttatásról, hogyan lehet láttatni a Magyarország, vagy a Magyar Királyság, vagy nevezzük bárhogy történetét, a 16. századi történetét, a Mohács utáni történetét ebből az aspektusból. És azt gondolom, az lesz revelatív, hogy kikről vannak Magyarországon utcák elnevezve. Tököliről, Rákóczyról, Bethlen Gáborról, nem tudom, Bocskairól, nem? Tehát, hogy ugye az ellenzékről vannak jelen ez az utcák. De hogy az ország, most kifejezetten a 16.-7. századról beszélek, egy jelentős része meg alapvetően mindig is mondjuk, hogy aulikus volt. Ez nem hazárulás szerintem, de nem egyszerűen az van, hogy az egy létező király udvar, egy létező stratégia, túllési stratégia, akármi, és ezek a történetírók ennek az oldalnak, vagy nem tudom, világlátásnak adják meg a történeti hátterét. Szerintem ez a magyarországi önismeret szempontjából nem elhanyagolható dolog.
1: Ez egy izgalmas szempont, és talán ez nem is került annyira szóba a ma esti beszélgetés során, de tényleg azt éreztem, hogy egy pár ilyen finom hangolásra van tulajdonképpen lehetőség ezen a szövegen is keresztül. Talán jobban megérteni azt, hogy amennyire sorsfordítónak érezzük 1526-ot, talán ugyanannyira sorsfordítóak pontosan ezek az évek, az 1540 és 46 közöttiek. Amennyire fontosnak tartjuk megemlíteni az ellenzékben lévő személyeket és őket fölemelni, annyira kéne fókuszálni a másik oldalra is, hiszen itt egy olyan folyamatos késélen táncolás volt, amiből nagyon nehéz csak az egyik pontig elszaladni, és a másikat elfelejteni. Nem lehet tulajdonképpen, ha maradok a késnél, vagy a kardnál, akkor átvágni ezzel egy gordiuszi csomót, hiszen ezzel nem hullik az ölünkbe a megfejtés. Ha átvágjuk a csomót, azzal csak elódáztuk a megfejtés lehetőségét.
2: Nagyon profán, vagy nem is tudom, személyes példát hozok, hogy voltunk a családommal Tatán tavaszi szünetben, és a tatai, fantasztikusan felütött tatai Eszterházi kastélyban van 4 portré, amit szerintem a látogatók nagyon részen nem néz meg, mert nagyon korán van, és ilyen nem különösen értékes festmények ezek, nincs is, nem is tudjuk ki festette, valami helyi festő. 4 olyan Eszterházi portré, akik 1652-ben, átlagosan 30-valány éves korukban elestek a vezekényi csatában. Én egy viszonylag jó tekezott történész vagyok, de valójában a vezekényi csata az nincs benne a horizontomban, rá kell keressek a vezekényi csatára, mert hogy akkor nem is volt háború. És azt akarom mondani, hogy az Eszterháziak, akik ott Észak-Nyugat-Magyarországotok birtokosok, és abszolút egy aulikus társaság, az életüket adták egy csatában, a béke idején igazából, az ország valamely részének védelmében. Tehát, hogy szerintem egyszerűen az a típusú balansz, hogyha látjuk, hogy egy túlélési stratégia, egy ország megmaradása, az egész Mohács szerintem erről szól, mostanában a kollégákkal szoktuk erről beszélni itt a Mohács 500 kapcsán, hogy most mi az új paradigma Mohácsról. Hát az a mindenképpen új paradigma, hogy mi 500 évvel Mohács után emlékezünk Mohácsra. Magyarul Mohácsra emlékezünk. Mert hogy ezt a csatát nem tudjuk, hogy elvesztettük, de 500 évvel mi emlékezünk, azok a birodalmak meg, amik voltak, vagy ellenfelénk voltak, azok meg nincsenek. És hogy ehhez, hogy ez az ország túlélte ezeket a sorsdöntő évtizedeket, vagy századokat, mind a két félnek kellett a stratégiai érzéke, azok, akik utcák vannak jellemezve, meg akik kimaradnak a sztoriból. És szerintem ez a Lázius erre hívja fel a figyelmet, hogy egy ilyen kiegyensúlyozottabb, lehígattabb, kevésbé hektikus álláspontból, ha közelítünk a korai-kori Magyarország történetéhez, akkor szerintem ezek nagy, lehet, hogy nagy szavak, így a bemutató után az ember kicsit érzelmek túltöltött állapotban van, de hogy ugye a történetem mindig arról szól a történelem, vagy a régmúltak a kutatás, hogy mit tudunk magunkról elmondani. Mi az, ami nekünk ebből leszűrhető, vagy tanulság, historias magistra vitae, tehát hogy akkor ha látjuk ezeket az ellentétes pólusokat, akkor egy kicsit cizelláltabban tudunk gondolkodni a történelmünkről, akkor talán cizelláltabban tudunk gondolkodni a saját jelenünkről is, mert nem biztos, hogy mindig csak egy út van, és a másik, aki másik úton van, az biztos, hogy tévút, biztos, hogy áruló, biztos, hogy ellenség, másképp kell ezt a dolgot látni, erre a Lázius szerintem nagyon jó.
1: Igen, hát ugye ez a bizonyos mondás, ami emlékszem nekem is a történelem füzetem elejére föliratta velünk annak idején a történelem tanárunk, hogy bizony az élettanítómestere a történelem, és érdemes foglalkozni vele. Pontosan azért, mert jobban megértjük, kik vagyunk, honnan jöttünk, de jobban megértjük azt is, hogy éppen hogy viszonyulunk bizonyos dolgokhoz most ebben a pillanatban. Például, hogy megünnepeljük Mohácsot. Azt hiszem, ez egyébként Ottlik is már említette, hogy hát hol van már a török birodalom, mi meg megünnepeljük.
2: Nyilván ugye ez 1926-ban különösen érdekes volt, ugye, hogy egy elképesztő vereség, egy elképesztő országcsonkulás után azt mondani, hogy mi mindig itt vagyunk és Mohácsra emlékezünk 400 évvel a csata után, az egy pillanat. De szerintem ez most is érvényes. Tehát most is érvényes azt gondolni, hogy emberek úgy döntöttek 500 éve, hogy oda mennek egy csatamezőre, viszonylag esélytelenül, és megpróbálnak valahogy szembeszállni egy radikális túlerővel. Hogy őket nem kéne feltétlenül veszteseknek tekinteni, szerencsétlen flótásoknak, hanem igazából héroszoknak, hősöknek. Kiegyensúlyozott a múlt szemlélet, vagy a múltról való tárgyalagosabb gondolkodás. Nyilván minden tudós azt akarja elérni, hogy egy kicsit közelebb vigye a közegét, az országát, az olvasóit, a valamiféle komplexebb képhez. És én a Lázius-ban ezt látom ennek a lehetőségét, hogy rá lehet erre sütni, hogy akkor itt van egy osztrák történetíró, miket írt a magyarokról, írt ő a magyarokról csúnyákat is, de az igazság, hogy a magyar történetek írtak a magyarokról csúnyákat, tehát hogy időnként van az önostorozásnak is jellege, tehát vagy hagyománya. Szóval, hogy szerintem ez egy létező kutatási terület, vagy létező kutatási irány. Minél többet foglalkozunk ezekkel az egyébként eddig elfeledett, vagy tényleg háttérbe szújtott szövegekkel, annál inkább fogunk többet látni belőlük, és több mindent észrevenni róluk. Én nem gondolom, hogy a végén vagyok a kutatásnak, azonban az elején vagyok a kutatásnak, vagy legalábbis az első fázis a végén, de semmiképpen nem egy ilyen záró gondolatként.
1: Hát akkor reméljük, hogy ez a kezdetnek a vége, és lesz még folytatás, és elég sok mindent meg is kapunk majd egy kicsit megemésztve, esetleg a érdeklődő nagyközönség is könnyebben hozzáférjen, hiszen azért ez mégiscsak kell egy fordítás. Legyen úgy, hogy ez azért előbb-utóbb majd a kezünkbe kerül, és akkor ismét beszélgetünk erről a témáról, és arról is, hogy hogyan lehet ezt még továbbadni, akár az iskolai oktatásban, akár úgy egyébként is az önérzetünkben, vagy éppen az önismeretünkben. Köszönöm szépen a beszélgetést!
0: Wolfgang Lazziusról, a 16. század derekának meghatározó alakjáról Fazekas Gyöngyvér beszélgetett Kassa Péter filológus történésszel. Lazzius kéziratos műve Fürbücher über die Ereignisse in Ungarn címmel Kassa Péter sajtó alá rendezésében és német nyelvű előtanulmányával most először jelent meg Bécsben nyomtatásban, mint egy felvezetve a készülő magyar fordítást is. A kötetről hosszabban is beszélgetünk jövő heti Olvasójegy című műsorunkban.

0: Kedves hallgatóink, Akvarell című kulturális ajánlónk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta, technikai munkatársunk Csák Éva, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a műsorvezető pedig Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Kedves hallgatóink, a 17 óra 5 perckor jelentkező Kerengőben közéleti témával várjuk Önöket, a műsorból hallanak egy részletet.
3: Megjelent az Évszázadok Öröksége című könyv, amely feltárja a magyar műemlékvédelem 150 évét. A könyv két szerkesztőjével, Evdóczi Erika és Kovács Gergely művészettörténészekkel beszélgetünk. Milyen előzménye volt a könyv megjelenésének?
4: 2022-ben ünnepeltük az intézményes magyar műemlékvédelem megalapításának a 150. évfordulóját, és ebből az alkalomból a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ időszaki kiállítást rendezett a műemlékvédelem 150 évéről. Ez a kiállítása a Pesti Vigadóban volt, picit több mint két hónapon át megtekinthető. Ez a kiállítás volt ennek a kötetnek az előzménye, pontosabban ez a kötet, ez a kiállításnak a kicsi megkésve megjelent katalógusa, ami egyszer s mind egy ilyen műemlékvédelem történeti és intézmény történeti összefoglalás.
3: Az első műemlékvédelmi törvényt 1881-ben fogadta el az országgyűlés. Mire terjedt ki a törvény például?
4: 9 évvel azután jött létre a törvény, hogy már volt ideiglenes műemléki hivatal, ez a Magyarországi Műemlékek Ideiglenes Bizottsága volt, és a törvény elfogadásával együtt a műemléki intézmény neve is megváltozott, Műemlékek Országos Bizottságára. Egyébként egészen 1949-ig a Műemlékek Országos Bizottsága, vagy a MOB volt a műemléki intézmény Magyarországon. Az első törvény pedig tulajdonképpen magába foglalta mindazt, amit ebben az időszakban a 19. század végén műemlékvédelemről gondoltak, tehát a műemlékek dokumentálásának, feltérképezésének nélkülözhetetlen fontosságát, illetőleg a helyreállítással kapcsolatban a legfontosabb irányelveket is. Volt egy gyenge pontja ennek a törvénynek, ez aztán később több gondot is okozott a magyar műemlékvédelemben, hiszen ugye a műemlékállománynak a legnagyobb része ekkor magán kézben volt, és a törvény azt mondta ki, hogy amennyiben a bizottság megállapítja egy épületről, hogy az műemléki státuszú, akkor a tulajdonos az köteles maga fenntartani ezt az épületet, és a helyreállításának a költségeit is saját maga viselni. Amennyiben erre nem volt lehetőség a tulajdonosnak, akkor az állam kisajátíthatta ezt az épületet. Ugyanakkor erre nagyon sok esetben azért nem került sor, mert az államnak sem volt kellő fedezete arra, hogy a szükséges helyreállítást anyagilag megtámogassa. Tehát ennek is volt az oka az, hogy bár az első műemléki jegyzékekben, például ami Gerece Pétertől jelent meg 1906-ban ebben a történelmi Magyarország vonatkozásában, ugye több ezer épületet találunk, hivatalosan, tehát de jure műemlék, mindössze 44 volt Magyarországon egészen még 1940-es években is, tehát ez ennek a törvénynek, ennek a problémájának volt köszönhető.
0: A beszélgetést a 17 óra 5 perckor jelentkező Kerengőben hallgathatják meg.

0: Mosonyi Mihály Opus 1-es zongora triójának részletét a Kassai Trió szólaltatta meg.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Az erős közép-európai régió szerepét hangsúlyozta az erős Európa megteremtésében Magyar Péter miniszterelnök szerdán Varsóban, miután tárgyalt lengyel kollégájával, Donald Tuskkal, akit budapesti látogatásra hívott június végére, majd jelezte, a meghívást megteszi a cseh és a szlovák.

0: Reményét fejezte ki, hogy június elején az ukrán elnökkel személyesen is találkozhat Beregszászon. A kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálását előzetes feltételnek nevezte, hogy az ukrán uniós csatlakozásnál az első fejezet megnyitásához Magyarország a jóváhagyását tudja adni. Megerősítette, hogy Magyarország kész mindenben együttműködni és segíteni, hogy az Orbán kormány alatt menedékjogot kapott, de azóta Magyarországot elhagyó Zbigniew Ziobro, egykori lengyel igazságügyi miniszter és helyettese Marcin Romanowski visszatérhessenek Lengyelországba, és ott feleljenek az igazságszolgáltatás előtt. Az új kormány mondjon nemet az ukrán mezőgazdasági termék dömpingre, a parlament pedig tiltsa meg ezen áruk Magyarországra hozatalát, sürgette szerdai közleményében Dócs Dávid, a Mi Hazánk mozgalom alelnöke. Dócs Dávid arra hívta fel a figyelmet, egy héttel ezelőtt hatályukat vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek, köztük az is, amely tiltotta az ukrán agrár termékek behozatalát. A politikus arra figyelmeztetett, az uniós köztük a magyar gazdák árujának olyan szigorú szabályoknak kell megfelelnie, amelyek az Ukrajnából érkező termékekre nem vonatkoznak. Egyben kiemelte, hogy Ukrajnában számos, az Európai Unióban évtizedek óta tiltó listán lévő növényvédőszert használnak még, és keleti szomszédunknál engedélyezett a génmódosított növények termesztése is. Dócs Dávid megjegyezte, az ukrán dömping és a nemzetközi piaci túlkínálat miatt a világpiacon is jelentősen csökkent több termény ára, és a magyar búza hagyományos célpiacai közül is vannak olyanok, amelyek az olcsóbb ukrán gabona felé nyitottak. Ukrán drón támadás érte a Lukoil egyik olajfinomítóját Oroszországban. Orosz Telegram csatornák jelentése szerint ezúttal egy Nizsnyi Novgorodi olajfinomító és egy Stavropoli vegyi üzem lehetett a célpont. A Kyiv Independent szerint drónok közelítették meg a Lukoil Nizsnyi Novgorodi finomítóját Krzyzostovó városánál, ahol robbanásokat és füstöt észlelték. Az üzem Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítója, amely évente mintegy 17 millió tonna kőolajat dolgoz fel, és olyan üzemanyagokat állít elő, amelyeket az orosz hadsereg is használ. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
1: A fővárosban lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Lezárták csütörtök éjjelig a 16. kerületben a Szent Korona utcát a Rákóczi út és a József utca között aszfaltozás miatt. Csak a félútpálya járható a 3. kerületben a Tímár utcában a Pacsirtamező utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon, mert javítják a gázvezetéket. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Végül az időjárásról. Napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 17 órakor lesz. Tizenhat óra öt perc. Következik a művészbejáró.

Kedves hallgatóink, csaknem 100 színházi előadást tudhat maga mögött Szabó K. István, aki a magyar színházi alkotók középgenerációjának egyik meghatározó egyénisége. Pályáját Székelyudvarhelyen kezdte, azóta a magyar nyelvterület számos színházában megfordult már. Legutóbb Sopronban és Nyíregyházán is voltak bemutatói, most pedig a vele készült beszélgetés adásba kerülésekor már Szatmár Németiben próbálja a Német László Iszony című regényéből írt színpadi adaptációját. A színháznak nem az a dolga, hogy az életet ábrázolja, hanem hogy az életet interpretálja, vallja Szabó K. István, akivel mai művészbejárónkban beszélgetünk eddigi pályájáról, tapasztalatairól és a terveiről is. Köszöntöm a hallgatókat, Ungvári Judit vagyok, a műsor szerkesztője. Tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, mai művészbejárónkban Szabó K. István színházi rendezővel beszélgetünk.
1: Próbáltam rákeresni a színházi bemutatóidnak a számára, próbáltam megállapítani, hogy hány színházi bemutatód volt, és nem tudtam, tehát nagyon sok, tehát nagyon-nagyon sok darabot rendeztél már a pályafutásod alatt. Te számon tartod, hogy hány?
2: Kénytelen voltam most, ugye egy-két hónap múlva lesz egy doktori védésem, és le kellett adjam a pontos számot, úgyhogy pontosan 97.
1: Hát az elég szép mennyiség. Ugye a pályafutásod az gyakorlatilag a 90-es évek környékén indult, és Erdélyben. Egy kicsit nézzünk vissza azért, hogy a Marosvásárhelyen végezted az egyetemet. Mesélj nekünk erről, hogy hogyan történt ez, hogyan kerültél egyáltalán a színház közelébe.
2: Nagyon izgalmas ez, mert különben éppen a napokban megfogalmazódott az, hogy úgy bezárul egy kör. Én 96-ban tanítóképző főiskolát végeztem Zilahon, és hát akkor már erős vágyam volt az, hogy én színházzal foglalkozzak, már közben amatőr szinten ezt tettem is, és amikor megtudtam, hogy Tompa Gábor újabb osztályt indít a Marosvásárhelyi Akadémián, akkor még akadémia volt, akkor kerestem a lehetőségét, hogy egyáltalán a felvételi közelébe férkőzzem. És emlékszem, hogy megkerestem Tompa Gábort a Kolozsvári Színházban. Már csak azért is fontos ez a részlet, mert én a Kolozsvári Színházak az előadásain nőttem föl. És azokon az előadásokon, amik a 90-es évek elején meghatározók voltak, és azt hiszem, hogy nem csak annak ezen korszak számára, hanem előre, tehát egy-két generáció, és főképpen rendező generációnak az ízlését, a látásmódját meghatározták, és itt ha csak a kopasz énekesnőre gondolok, vagy a képmutatók cselszövésére, vagy Vládmúg úrnak a fantasztikus előadásaira, ezek mind olyan remek művek voltak, amelyek hát legalábbis az én döntésemben meghatározó erővel bírtak. Na és a lényeg, azt befejezem a mondani valómat, hogy megkerestem Tomokában, nem találtam a színházban, de találkoztam viszont Viski Andrással. És elmondtam neki, hogy én rendező szeretnék lenni, és keresem a lehetőségét, hogy hogyan felvételizhetnék, és hogyan kaphatnék erre némi útmutatást. És akkor azt mondta nekem András, hogy beszélgettünk, hogy jó lenne előtt egy másik egyetemet elvégezni, ez biztos nagyon jó ötlet, és aztán majd utána próbálkozunk. Ez abba is maradt. Viszont nálam nem. Elmentem Marosvásárhelyre felvételizni, ott derült ki, hogy Tompa Gábor mégsem indít abban az évben új osztályt, és amikor már visszavonulót fújtam, és az épületből léptem ki, akkor megállított egy nagyon kedves ember, egy idős professzor a Román Akadémiáról, Rádu Dobre Bászárába, aki megkérdezte, hogy mit szeretnék, én itt miért vagyok itt, és akkor elmondtam, hogy az álmaim is, elmentünk, leültünk egy két órát, beszélgettünk, és visszafordított, és így lettem rövidesen a Román rendezői osztálynak tagja. Azért érdekes ez a zárójel, és azért mondom, hogy itt bezárul egy kör, hiszen 30 év telt el azóta, és azóta Tompa Gáborral ugye együtt rendezői osztályunk van, Viski Andrásnál meg most ledoktorálok.
1: Tehát azért nincsenek véletlenek, ebből is kiderül. Az mennyiben volt számodra előnyös, vagy mennyiben nem volt előnyös, hogy a román osztályban végeztél? Tehát mi az, amit hozott, vagy mi az, amiben esetleg úgy érzed, hogy talán nem volt olyan jó, hogy nem az eredeti terv szerint?
2: Nem tudom, hogy milyen lett volna, ha magyar osztályban végzem a tanulmányaimat, de az, hogy román osztályban végeztem, határozott előnyökkel járt számomra. Egyrészt azért, mert ezt a szakmai nyelvet megtanultam román nyelven is. És a későbbiekben én rengeteget dolgoztam román színházakban, tehát tulajdonképpen a pályám az román színházakban kezdődött, és ez megerősített, részben pedig az is fontos volt, hogy nagyon korán felfigyeltek a munkáimra, tehát könnyebben eljutottam.
1: Nyilván a kapcsolatok kialakultak.
2: Másképpen alakultak ki, és szerencsém volt, 1999-ben alakult Székelyudvarhelyen a Tomcsa Sándor Színház, és oda kerestek egy fiatal rendezőt, vagy egy házi rendezőt. és az egyetemen engem találtak, így meghívtak, tehát tulajdonképpen én a pályámot már alkalmazott rendezőként kezdtem egy frissen alakult színházban, ami megint egy óriási lehetőség volt, hiszen újra tanulhattam, és ez egy második egyetemként tekintek erre, hiszen ebben a periódusban megtanultuk a színház csinálás csinyát-binyát nulláról, hiszen egy vadonatúj színházat építettünk. Rá egy-két évre már a művészeti vezetője lettem ennek a színháznak, sőt, 3 év múlva már az igazgatója, tehát ez nagyon gyorsan ívelt ez a pálya, így ez a kis helyi pálya fölfelé, viszont rengeteget tanultam ez idő alatt, és hát azt kell mondjam, hogy néhány évben konszolidálódott az, ami tulajdonképpen egy rendezőpályának az eleje.
1: Milyen darabokat rendeztél ez alatt az időszak alatt? Tehát azért is kérdezem ezt, mert azért nagyon érdekes különben, hát ugye mondjuk ott van példának Sepsi Szent György, hogy azért sok esetben azt látjuk, hogy az erdélyi színházak nagyon izgalmas előadásokat is meg tudnak valósítani, amit úgy nem gondolna az ember magyarországi nézőpontból nézve, hogy van terep a kísérletezésre. Székelyudvarhelyen is volt lehetőséged?
2: Azt hiszem, hogy igen, bár azt kell mondjam, hogy 99-ben, amikor az első előadásom tulajdonképpen az Caragiale egyetlen tragédiájának a feldolgozása volt, és ez pedig a megtorlás. A megtorlás ez akkor egyrészt kivert a biztosítékot a székelyeknél, hiszen az, hogy azzal kezdjük a friss évadunkat, hogy egy román klasszikus szerző darabját mutatjuk be, ez nem volt mindenkinek azért szimpatikus. Másrészt pedig másik oldalról azt hiszem egy erős üzenet volt, és aztán később, mint kiderült, nagyon szimpatikus üzenet volt az, hogy mi merünk nem bezárkózni, hanem nyitni a többségi társadalom fele, és megmerjük azt mutatni, hogy magyarul is képesek vagyunk fogalmazni a román klasszikusokról. És az előadás ez igazán erősre is sikeredett akkor, és számos fesztivál meghívás, díjak, stb. Tehát akkor megint Székelyudvarhelyi Színháznak is ez egy egészen jó mennek bizonyult. És ezt követte aztán, azt hiszem, hogy életem egyik legfurcsább vállalkozása, de ugyanakkor azt mondom, hogy nagyon merész lehetett, mert ugye Viszpiánszkinek a mennyegzőjéből csináltunk akkor egy olyan 4 órás előadást, amit csak 38 néző nézhetett meg, és ez már eleve kuriózumnak számított. De azt kell mondanom, hogy volt olyan néző a városban, és az illető éppen az egyik főorvos volt, aki minden egyes előadás után újra vásárolta a jegyét, és minden egyes előadást újra és újra végignézett.
1: Tehát szabályos rajongója.
2: Szabályos rajongója lett, igen. És az előadás, ez tényleg egy mai napig, tehát él a köztudatban, mint egy olyan fajta kísérlet, amely elindította tulajdonképpen a Tomcsa Sándor Színházat a maga útkeresésében. És azt nem a banalitások szintjén tettük.
1: Ebből az időszakból van még olyan, amire úgy így visszagondolva büszke vagy? Vagy szívesen gondolsz?
2: Persze, hát ott van a Vásodkölykök, ami megint egy mindannyiunk számára emlékezetes előadás maradt, de az Anna Karenina pályaudvar, vagy most hirtelen a Don Juan, tehát voltak olyan előadások, amelyek úgy, de hát most csak azokat soroltam fel, amelyeket én rendeztem, de azon kívül remek előadások születtek ebbe a színházba, amelyeket kollégáim rendeztek, és bizony volt olyan évadunk, amikor, hát azt hiszem, hogy 7 előadásunkból 4 az folyamatosan fesztiválokon jelen volt.
1: Mi miatt kerültél el onnan, vagy hogy alakult az, hogy más irányt vette a pályád, vagy?
2: Én mindig valamilyen módon összeütközésbe kerültem kicsit a politikával, úgyhogy azt kell mondjam, hogy onnan is emiatt kerültem el, és mindig más frakcióval, úgyhogy én elmondtam másokszor.
1: Az örök ellenzék.
2: Én nem vagyok jó káder, nem lehet skatolyázni, úgyhogy akkor éppen ez 2004-ben volt, ha jól emlékszem, a Tomcsa Sándor Színházról kiderült, hogy nincs önálló jogi státusza, tehát tulajdonképpen úgy volt a színház maga alapítva, hogy ez része volt a művelődési ház struktúrájának. Igen, ám csak ez felvetett egy halom problémát és működtetési problémát is, mert hát nehezen tudtunk pályázni, nem beszélve arról, hogy amit nagyon szerettünk volna, hogy külföldi partnerségeket nem érhettünk így el. Úgyhogy 2004-ben kihasználva azt, hogy az akkori ellenzékben egy szavazattal több volt, akkor én megkíséreltem azt, hogy benyújtottam a színháznak egy új statutumát, és kértem azt, hogy a helyi tanár szavazza meg a színháznak a leválását a művelődési házstruktúráról, és mint önálló intézmény dolgozhassunk ezután. Ez meg is történt, de hát ez nem nyerte el a polgármester tetszését, ez a lépésem, úgyhogy utána egy körülbelül egy éves álló háború következett, minek utána természetesen nekem kellett kilépnem ebből a háborúból, de hát semmi probléma, végül is a harcomat megharcoltam, a színház mai napig él, most már több mint 25 éves, hál' Istennek, és én tovább mentem akkor Temesvárra.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Szabó K. István színházi rendezővel. Maradjanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, mai művészbejárónkban Szabó K. István színházi rendezővel beszélgetünk.
1: Akkor egy kicsit lépjünk tovább a temesvári időszakra, akkor az ott történt rendezéseidet is tekintsük át. Mi változott? Változott-e benned valami? Másként kezdtél-e ott dolgozni, mint ahogy a Tomcsa Sándor Színházban, vagy...
2: Hát az Cseberből Vederbe esett volt, mert nem úgy hívtak Temesvárra, hogy Demeter András az akkori, hát a sokáig, ugye 12 évig volt a Temesvári Színháznak az igazgatója, akkor került el a minisztériumba államtitkárnak, és szerették volna, hogy én veszem át most már a helyét, mint egy olyan fiatal ember, akinek már van némi tapasztalata a színház vezetésben. Nem így lett. Ott is azért voltak ütközések, politika mást akart, jól tudjuk, a káderek mások voltak, úgyhogy 2 év kínlódás után azt hiszem rövidre zárhatjuk Temesvárt, mert tovább álltam. Viszont nagyon jó volt olyan szempontból, hogy mindhárom színházzal együtt dolgozhattam, a Román Nemzeti Színházzal is, a Csiki Gergely Színházzal is, és a Német Színházzal is. Nagyon izgalmas és szép előadások születtek ebben az időszakban. A Román Nemzeti Színházban egy második Edvárdot rendeztem, a Magyar Színházban egy Zalán Tiborral írtunk át egy revizort, és az egy nagyon izgalmas vállalkozásnak bizonyult, és a Német Színházon pedig Tomás Jóniknak a Tettesek, ami megint egy különleges előadása volt ennek a korszaknak. És aztán Temesvár 2 évig tartott, ugye elköltöztem Nagyszebenbe, a Nemzeti Színházban dolgoztam, ugye akkor nagy lehetőségem volt párhuzamosan dolgozni Szilvió Por keretével, ott tényleg csodálatos dolgok születtek, nem hiába választottam, hogy akkor ott éljünk egy ideig. Aztán Bukarestben volt egy magánszínház, amit egy ideig próbáltunk hát kínlódva vinni, mert hát nem volt tőke, és nem voltak különösebb lehetőségek sem pénzeket bemozzani, de hát pár évig működtettük. És aztán jött egy nagyszerű felkérés, úgyhogy elkerültem főrendezőnek Piatrániámszra Karácsonkőre, tehát ez Észak-Moldvába. És ez is egy nagyon termékeny 4 év volt.
1: Magyarországon mikor vett észre a szakma egyáltalán? Mert azért mondjuk a 2000-es évektől már rendeztél, úgy emlékszem, Magyarországon.
2: Most gondolkodnom kell, hogy mikor rendeztem én először Magyarországon. Én azt hiszem, hogy először 2005-ben. És pedig Zalaegerszegen egy Canterbury meséket. Azt hiszem, hogy ez volt az első munkám Magyarországon, de nem szeretnénk butaságot mondani, de addig én már rendeztem Németországban, addig én már rendeztem nagyon sok színházban, és magyar színházakban viszont kevesebbet, tehát tulajdonképpen a Székelyudvarhelyi és a Temesvári színházak voltak azok, ahol dolgoztam. Piatra Nemc után 2010-től kezdtem el dolgozni a Nagyváradi Szigligeti Színházban, és aztán 2011-től lettem a művészeti igazgatója a színháznak 2015-ig.
1: Ezekből az időkből mik voltak az emlékezetesebb darabjaid?
2: Hát azt hiszem, hogy a Szebeni Nemzeti Színházban a Hideg Gyermek, Marius Homáimbornak a Hideg Gyermeke című drámába készült előadásom, az egy nagyon-nagyon izgalmas munkának sikerült. Aztán Piatra Nemcon volt egy sorozatunk is, tehát ott Beckett játszma vége, de Zalán Tibornak ott mutattam be román fordításban a Katonákat. Úgyhogy szép-szép volt ez az időszak is, és aztán jött Nagyvárad, ahol előbb Parti Nagy Lajos mauzóleumát rendeztem, és aztán ugye elkezdődött egy nagyon komoly építkezés és munka, és tulajdonképpen a színház megújulására irányuló, hát elég nagy szabású folyamat, mert egyben hát is épült a színház, tehát megszépült belülről teljesen renoválták, mert tehát nem mi kezdtük el ezt a folyamatot, mi csak befejeztük ezt a színházat, de viszont nem csak egy ilyen fajta, hanem egy szellemi megújulás is elkezdődött a színházban.
1: Arra emlékszem, hogy előtte, vagy előzőleg még az nekem is rémlik, hogy inkább egy ilyen népszínházi jellegű volt a Nagyváradi Színháznak mondjuk így a műsor politikája, vagy a műsor struktúrája, és akkor ezt tudtátok valamelyest megújítani ezek szerint.
2: Igen, ez a 5 évig voltam én ott Nagyváradon, és ez az időszak, ez tényleg arról szólt, hogy a társulatot újjáépíteni, hogy felrázni szellemiségben nem csak a színházat, de magát a színház közösségét is, hiszen tényleg a közönség az, ez egy másfajta színházi formanyelvhez volt szokva. Én azzal kezdtem mindjárt, hogy persze ebben benne volt az is, hogy a színházat éppen nem lehetett használni, hiszen a nézőtér még be volt állványozva, hogy akkor kivittem a színészeket a természetbe, és akkor két olyan előadás is született, az egyik a Félix fürdői erdőben, a másik pedig a Léderer malomban, melyek átírták bennük is a színházi játék, az addig megszokott szabályokat, és ezek után ők már sokkal nyitottabban, sokkal nagyobb érdeklődéssel jöttek be a színpadra, már mint a kőszínházi színpadra, és keresték annak a lehetőséget, hogy hogy lehet színházat a megszokottól eltérően csinálni.
1: Tulajdonképpen akkor végigvittél, azt lehet mondani, egy olyat, amit aztán utána Debrecenben is elkezdtél volna, mert hát ráadásul hasonlít is egy picit a két város. Igen. Bizonyos értelemben, legalábbis ugye a státuszát tekintve, vagy a helyzetét tekintve, és aztán ugye Debrecenben viszont már nem sikerült, mert ott azért nem volt elég idő, hogy kibontsd a dolgot. Tehát úgy látszik, hogy mindenütt van hát ugyanolyan
2: valami van,
1: metódusod.
2: Valami. Igen, azt hiszem, hogy én egy színházi építő vagyok, és nem azért mondom ezt, mert tetszelegni szeretnék ebben a szerepben, hanem mert szeretek színházat építeni, mert eleve úgy megyek be egy színházban, hogy azt nézem, hogy mit lehet ehhez hozzáadni. Nem csak használom a színházat, mint olyat ahhoz, hogy megvalósítsak egy előadást.
1: Csak egy picit visszakanyarodnék már a magyarországi időkre, vagy feltűnésedre. Nagyon sokfele fordultál meg azért a magyarországi magyar színházakban is, tehát tényleg Nyíregyházától Zalaegerszegig. Minek köszönhető az, hogy ennyi helyre hívtak, tehát hogy te minek tulajdonítod azt, hogy tényleg sok felé el tudtál menni, és abszolút Budapesten is többféle színházban rendeztél. Tehát soha senkinek nem volt ilyen ellentartása, vagy legalábbis
2: bízom benne, hogy azért, mert értékelték a munkámat. Tehát egyéb miatt nem látom, hogy miért. Tehát Székesfehérváron 3 előadást is rendeztem az elmúlt időszakban, és egy nagyon izgalmas periódus volt, és 3 nagyon különböző előadás csodálatos színészekkel, de ugyanúgy Kecskeméten is rendeztem. De hát tulajdonképpen nagyon sok színházban dolgozhattam. Békés Csabán is volt egy nagyon izgalmas Bánkbán előadásunk, és aztán Debrecenben egy egészen hosszú korszak, hiszen azt hiszem 14 előadást rendeztem Debrecenben az elmúlt 10 év folyamán.
1: És hogy tapasztaltad egyébként, hogy ezeknek a, hát mondjuk így némiképp formabontó előadásaidnak, vagy formabontó kísérleteidnek, milyen volt a fogadtatása? Tehát például a magyarországi közönség az mennyire vette ezeket a kísérleteket, és azért is kérdezem ezt, mert én azt tapasztalom, nem biztos, hogy igazam van, hogy talán a román színházi világban és a román közönség az egy picit talán, mintha nyitottabb lenne az ilyen jellegű dolgokra. Ezt te tapasztaltad egyébként?
2: Abszolút, sőt, én ezt állítom, hogy sokkal nyitottabb, tehát a magyar közönség az sokkal keményebb dió ilyen szempontból. És nem azért, mert nem lenne igény erre, vagy csak hát keveset lát olyan előadásokat, amelyek tényleg valami újat mutatnának, vagy más formáját a színház csinálásnak. Hát, standardizálódott hosszú évtizedeken keresztül a magyar színház csinálásnak a formája, és ez így kényelmesnek is tűnik, és nagyon nehezen lépnek ki ebből. Természetesen vannak műhelyek, ez nem feltétlenül jellemző Pest 1-2-3 színházára, tehát vannak azért formabontó kísérletek, és születnek remek előadások, viszont általában nem ez a jellemző. Román színházban azt hiszem pont az ellenkezőjéről beszélhetünk. Ott meg akkor izgalmas a színház, ha valami olyat tud felmutatni, ha valami többet akar. És én ebben a szellemiségben nőttem fel, folyamatosan azt keresem, hogy egy adott témához hogyan tudunk egy kicsit másképpen közelíteni, hogyan tudjuk azt közelhozni a ma emberéhez, párbeszédet kezdeményezni a színház közönségével, hiszen azt hiszem, hogy ez a legfontosabb feladatunk.
1: Volt azért mondjuk pozitív tapasztalatod már, hogy esetleg egy-két helyen?
2: Voltak pozitív tapasztalatok. Nagyon pozitív tapasztalatai voltak a Nemzeti Színházban is, nagyon pozitív tapasztalataim voltak Székesfehérváron is, Nyíregyházán is, Debrecenben is, tehát elmondhatom, hogy voltak pozitív tapasztalataim, tulajdonképpen azt hiszem, hogy minden azon múlik, hogy mennyire következetes egy színház abban, hogy fenntart egy állandó programot, igényt erre a fajta párbeszédre. És egyáltalán milyen arányban engedi megtörténni azt, hogy a színház belülről is megújuljon.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Szabó K. István színházi rendezővel. Maradjanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, mai művészbejárónkban Szabó K. István színházi rendezővel beszélgetünk.
1: Miket szeretsz egyébként színre vinni? Mert hát ebbe is nagyon sok férje. Tehát, hogyha ránézek tényleg az abszurdtól a mondjuk a regény adaptációig, nagyon sokféle fajta dolgot látok a repertoárodban. Mi az, amivel szeretsz dolgozni?
2: Azt hiszem, hogy nálam kicsit úgy működöm én, mint a fúziós konyha, mint az én színházam, hogy van bennem egy nagyon erős elkötelezettség az abszurd iránt, mint formanyelvhez, meg talán inkább az, úgy kéne, hogy a groteszk iránt, és ugyanakkor van egy erős vonzódásom a lélektani színház felé is. És nálam ez a kettő, vagy a költői színház felé, ha úgy tetszik. És nálam ez a fajta költői színház, lélektani színház is, ez a fajta groteszk, abszurd elemeknek a keveredése adja ki azt a fajta előadást, amit inkább egyfajta költői grotesznek neveznék.
1: Hogyan találsz ehhez anyagot? Mert tényleg, mit tudom én, most éppen ugye majd erről is ejtünk szót, de most Németh Lászlóval fogsz foglalkozni, de ugye foglalkoztál már Máraival, vagy ugye hát a klasszikus abszurd színdarabok is ugye a repertoárodban vannak, tehát hogy találod meg azokat a témákat, vagy azokat a műveket, amelyekből ki tudsz indulni?
2: Néha én ajánlom ezeket a műveket, mert éppen úgy érzem, hogy ezeken keresztül tudok éppen megszólalni, vagy néha elém jönnek, de hát ajánlanak műveket, és akkor meg keresem azt a formát, és keresem azt a módozatot, hogy a lehető legőszintébben szóljak. És ilyen szempontból ez nagyon vegyes, mert azt mondom, hogy nekem nagy szerelmem Dosztojevszki, tehát azt hiszem, hogy de Dosztojevszki kitől sem áll távol, az abszurd, mint olyan. Ugyanúgy Ionesco most már ugye ő a klasszikusra, tehát ő már egy letisztult műfai sávban halad, viszont az már engem kevésbé vonz egy idő után, mert az nekem túl egyértelmű, vagy túl esik. Így van, engem sokkal jobban izgat, ha az árnyalatokban találom meg ezt vagy amaszt. Tehát a nyomokban tartalmaz, az sokkal izgalmasabb, mint az, hogy egy bizonyos sematikusságot ábrázoljak, vagy vigyek bele abba az előadásban, amin éppen dolgozom. Mm. Úgyhogy most is, ha éppen erről, de most Németh Lászlónak ugye az Iszony című regényét adaptáltam, és hétfőn kezdem a próbákat a Szatmár Németi Haraggyőr Társulattal. Itt is a grotesznek, mint olyannak helye van. Hiszen az életünk az nem drámai, vagy nagyon vidám, hanem a kettőnek az egybelege. És én hiszem azt, hogy néha a legdöbbenetesebb, legszomorúbb és legtragikusabb dolgokat csak is nevetve tudjuk ábrázolni, és néha pedig a legvidábbakat csak is mély szomorúsággal, hiszen valahogy így adják ki, valahogy ezek az ízek így keverednek ki, és lesznek autentikusak.
1: Vannak kedvenc szerzőid? Ugye Dosztojevszkit már emlegetted, de vannak kimondottan kedvenc szerzők? Vagy ahogy jönnek ezek a dolgok, többféle?
2: Sok-sok minden, sokat olvasok, sok minden között szemelgetek. Most éppen egy jó novellaírót, vagy tárcaírót, vagy egy izgalmas költőt, vagy egy nagyon jó regényírót, vagy egy drámaírót, tehát nálam ezek a műfajok nem válnak annyira le egymásról. Tehát mindegyik műfajban a színház lehetőségét keresem, hiszen én ezen a nyelven tudok beszélni, és nem zavar az, hogy ez egy teljesen más műfajban íródott. A gondolat az, ami megfog, vagy a nyelvezete megfog valaminek, és onnantól kezdve elkezdem azt átgyúrni, és interpretálni a magam szájíze szerint, és lefordítani a magam nyelvére.
1: Most egy kicsit ide kapcsolom a Németh Lászlót megint. Őt miért találtad meg most? Azért Németh Lászlónak hát egyrészt ugye a drámáit se nagyon játsszák mostanság, tehát azt nem lehet mondani, hogy nagyon sokat koptatják a magyar színpadokat. Ráadásul ugye te regényadaptációt készítesz belőle, de hogy bukkantál rá, hogy ez most jó lehet, vagy jól szólhat?
2: Nem véletlen az, hogy nem játsszák a drámáit. Én azt gondolom, hogy ő nem volt jó drámaíró. Próbálkozott a drámai műfajjal, de drámai többnyire tézisdrámák. Ez a drámai nyelvezet nagyon nehézkes, tehát manapság már nagyon nehéz bármit is kezdeni Németh László drámáival. Tehát nem csodálom azt, hogy nincsenek színpadon. Viszont számomra Németh László, mint regényíró, fantasztikus, és én azt hiszem, hogy méltatlanul mellőzve van ő az utóbbi évtizedekben. Persze tudjuk, ennek lehetnek politikai okai is, meg mi egymás, de én mégis azt gondolom, hogy ő egyike a nagy szépíróinknak, és ha csak a trilógiáját nézzük, de hát azt hiszem, hogy a magyar irodalom fontos műveiről beszélhetnénk. Viszont azt gondolom, hogy most itt évforduló is van, 125 éve született Németh László, és érdemes kicsit fókuszba helyeznünk az ő munkásságát, és érdemes foglalkoznunk. Én főképpen az Iszonnyal, mint olyannal, mert ezt nagyon szeretem, ezt a regényét, és ugyanakkor meg nagyon frissnek is találom a maga szellemiségében. És azt hiszem, hogy ez valahol kötelességünk is, hogy közelítsünk ezekhez a nagyon fontos művekhez. Soha nem volt még az Iszony nagy színpadon. De hát nincs is belőle, nem is létezik belőle nagy színpadi adaptáció. Készül belőle egy film, és monodrámák formájában kísérleteztek vele. De tulajdonképpen nagy színpadi adaptáció nem készült belőle.
1: Nehezebb lesz ez, mint mondjuk a márai Kassai Polgárok volt például, mert mondjuk azért az is egy nagyon komoly regényadaptációt igényelt.
2: Nem hiszem, hogy nehezebb. Az sem egy, most Márainak a Kassai Polgárok sem feltétlenül egy drámai remekmű. Mert hát azt hiszem, hogy amikor azt Márai megírta, ő maga sem gondolta komolyan, én megszámoltam egyszer, benne 97 szereplő van. Persze ezt, amikor én a Nemzeti Színházban rendeztem, akkor meghúztuk azt hiszem 14 szereplőre, de hát ez is egy olyan dolog, hogy Mára is az életet akart ábrázolni, miközben a színházak nem az a dolog, hogy az életet ábrázolja, hanem hogy az életet interpretálja. És ez nagyon-nagyon különböző technikát igényel. De ez teljesen más, mert ez egy erősen pszichológiai mű, erősen pszichologizáló mű, mert ami a férfinő kapcsolatot elemzi, egyáltalán az egymásra kényszerítést, mint olyat, és én ezt nagyon-nagyon érdekesnek találom, és ez nem egy olyan dolog, ami elévül, és nem egy olyan dolog, amivel nem találkozhatnánk napjainkban is.
1: Ugyanakkor ugye pont a lélektanisága, meg a pszichológiai, mondjuk egy realizmusa miatt talán azért kis kérdeztem, hogy nem nehéz-e, mert amit az előbb mondtál, hogy te szeretsz azért a groteszk nyelvén fogalmazni, meg egy kicsit másként, tehát hogy hol tudod belecsempészni ezt a stílusodat, ha lehet így mondani az előadásban?
2: Nincs abban, annál abszurdabb dolog, mint hogy megpróbálunk egy embert a másikhoz hozzáerőszakolni. Azt hiszem, tehát önmagában ez már alapja a groteszk helyzetnek. Mert hát mit kezdjek a másikkal, ha én magammal sem tudom, hogy mit akarok kezdeni. Hát itt azért borzasztó helyzetek alakulnak ki. Úgyhogy eleve erőltetett az egész szüzsé, tehát innentől kezdve könnyen elszáll egyik vagy másik irányba bármelyik helyzet.
1: Akkor egy kicsit még térjünk ki, hogy milyen más munkáid voltak mostanában, illetve mi az, ami még emellett készül, vagy készülőfélben, vagy amivel most foglalkozol, hogy ne csak a Szatmár Németi előadáshoz kapcsolódva beszéljünk. Azt tudom, ugye, hogy például Macedóniában is rendeztél nem olyan régen, tehát hogy
2: igen, külföldön az évad elején Észak-Macedóniában Shakespeare Macbeth alapján készítettünk egy előadást, ami tényleg egy nagyon-nagyon szép munka volt, és nagyon élveztem elő. Először dolgoztam Észak-Macedóniába, és ezt a fajta frissességet, ezt a fajta szinte azt úgy kéne fogalmazzak, hogy felelőtlen halálugrást, amivel ezek az emberek mernek a színházzal bánni, hiszen szabályok nincsenek, csináljuk, ahogy érezzük, és én ezt nagyon nagy felszabadulásként éltem meg, hogy nem éreztem azt, hogy meg van kötve a kezem, hogy most akkor valamiféleképpen kéne csinálni, hanem a kérés az volt, azt a színházat szeretnék látni, ami bennem van, és akkor tessék, csináljuk. És jó volt ez a találkozás, 2 hónapig próbáltunk ott, és nagyon szépen fut is az előadás, és nagy érdeklődés.
1: Meg hát, ha jól emlékszem, díjazták is.
2: Igen, nem az előadást magát, tehát ott az egy nagyon kedves gesztus volt, hogy az Európai Balkáni Akadémia valami ilyesmi, az minden évben egy európai művészt díjaz. És a tavalyi év díjazottjaként engem emeltek ki, úgyhogy ez nagyon megtisztelő dolog volt.
1: Van még más futó, tehát amit vagy most fejeztél be, vagy most hát kezdett?
2: Nyíregyházán ugye egy új adaptációt készítettem az Ajtó, a Szabó Magda Ajtó című regénye alapján. Ugye ebből már készült egy előadás ezelőtt 4 éve, azt hiszem 4 vagy 5 éve a Nemzeti Színházban. És egy nagyon szép szériát futott be, és Nyíregyházán szerettek volna egy új előadást, úgyhogy örültem a a felkérésnek, annál is inkább, mert Pregicer Fruzsinát én már régóta ismerem, és dolgoztam is vele két alkalommal is, és nagyon szeretem Fruzsinának az egész színpadi jelenlétét, és azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon izgalmas és érdekes emerencet varázsolt a színpadra, és nem muszáj megemlítenem, mert nagyon-nagyon fontos Szabó Márta, mint az írónő is mellette egy csodálatos alakításban. Úgyhogy nagyon örültem ennek a lehetőségnek, hogy újra fogalmazhattam tulajdonképpen ezt a művet.
1: És a Szatmár Németi mellett van most más fölkérésed?
2: Igen, ősszel a Kolozsvári Állami Magyar Színházba kezdjünk egy újabb előadást, ott a Isteknek szép sikerrel fut az Édes Anna, azelőtt két vagy három éve ezt hiszem rendeztem, és most még nem döntöttük el Tompa Gábor, hogy pontosan mi legyen az, de valószínűleg egy klasszikus műnek a feldolgozása. Utána a Szkopjai Nemzeti Színházba megyek vissza Észak-Macedóniába dolgozni, és talán az évad vége felé akkor lehet Szolnokon kezdünk el egy újabb munkát.
1: Hogy látod, hogy most hol tartasz a saját mércéd szerint a pályádon? Tehát milyen fázisban vagy most pillanatnyilag, hogy értékeled?
2: Nem tudom. Én most úgy vagyok vele, hogy próbálok megújulni, próbálok életben maradni, már mint úgy, hogy természetesen az alkotás szempontjából a magam állapotaival vagyok elfoglalva, és megtörténik az néha, hogy úgy érzem, hogy elfáradtam, és úgy érzem, hogy megszűnt valami, vagy az a motiváció, amiért én igazán színházat akarok csinálni. És néha ez elfárad, de most megint egy olyan fázisban vagyok, amikor úgy érzem, hogy ez most felfrissült, találtam olyan új motivációkat, amelyek arra ösztökélnek, hogy foglalkozzam a színházzal, és próbáljak meg újabb formákban és új tartalmakat hozni a közönség elé.
1: Belevágnál egy hasonló színházépítő feladatba, hogyha felkérnének, mint amiket mondjuk Nagyvárad vagy Debrecen esetében elkezdtél?
2: Voltak már felkérések, bármiben nem. Az igazság, hogy most már jobban megfontolom azt, hogy mi az, amibe belevágok. Mert most már az ember élet útjának felén túl vagyok. Mondhatnám, hogy ennek nagy részét színházban és színpadon töltöttem el. Úgyhogy belevágnék akkor, ha azt érezném, hogy éppen rám van szükség, és éppen ott. Úgy vagyok vele, hogy én nyitott vagyok az impulzusokra, várom, hogy lássam, kíváncsian várom, lássam, mi történik a világban, mi történik körülöttünk, hogyan változik mindaz, ami körülöttünk, ugye folyton változóban van, és próbálok erre majd reagálni.
0: Kedves hallgatóink, ez volt a mai művészbejáró, amelyben Szabó K. István színházi rendezővel beszélgettünk, életútjáról, pályájáról és terveiről. Ezzel a műsorunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Most a zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is köszönöm figyelmüket. A szerkesztőt Ungvári Juditot hallották.

0: Mozart A-dur zongora versenyének első tételét Anda Géza és a Camerata Academica Mozarteum előadásában hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át, ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 17 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Az új kormány mondjon nemet az ukrán mezőgazdasági termékdömpingre, a parlament pedig tiltsa meg ezen áruk Magyarországra hozatalát, sürgette szerdai közleményében Dócs Dávid, a Mi Hazánk mozgalom alelnöke. Dócs Dávid arra hívta fel a figyelmet, egy héttel ezelőtt hatályukat vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek, köztük az is, amely tiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát. A politikus arra figyelmeztetett, hogy az uniós, köztük a magyar gazdák árujának olyan szigorú szabályoknak kell megfelelnie, amelyek az Ukrajnából érkező termékekre nem vonatkoznak. Egyben kiemelte, hogy Ukrajnában számos, az Európai Unióban évtizedek óta tiltó listán lévő növényvédőszert használnak még, és keleti szomszédunknál engedélyezett a génmódosított növények termesztése is. Dócs Dávid megjegyezte, az ukrán dömping és a nemzetközi piaci túlkínálás

0: és a légi közlekedés fejlesztésében, illetve közösen lobbiznak majd Brüsszelben azért, hogy a jövőben minél több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti fejlesztésekre. A második világháborúban elesett 6 magyar katona földi maradványait tárták fel Hollóházán, közölte a HM6 Történeti Intézet és Múzeum hadisír gondozó és hőskultusz igazgatóság Facebook oldalán szerdán. A munkában a hadisír gondozók mellett részt vettek a füzéri hadtörténeti és helytörténeti kör önkéntesei is. Hollóházán a település temetőjének hátsó részében fekvő sírhelyen több mázsás kőtömbök közé helyezett fa keresztekkel jelöltek meg katonasírokat, de azokon név, alakulat vagy haderő nem szerepelt. Az 5 ismeretlen hősi halált halt katonát és Nagy Sándor honvédot, a 11/2-es zászló alj katonáját Hollóházán temetik újra, várhatóan 2027-ben. A Nemzeti Összetartozás napján június 4-én budapesti idő szerint 20 óra 26 perckor ismét ezernyi helyszínen lobban fel az összetartozás tüze a világ minden táján, közölte a Magyar Cserkész Szövetség szerdán. 6. éve hívja közös lánggyújtásra a világ magyarságát az összetartozásunk tüze kezdeményezés. A tüzek ma már az immár 5. éve tartó ukrajnai háború mielőbbi lezárásába vetett remény és a béke lángjai is. A kezdeményezés ötletgazdája a Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség, szervezője a Magyar Cserkész Szövetségek Fóruma és tagszervezetei. Az 1933-as Gödöllői Cserkész világtalálkozón magyar cserkészek egy időben gyújtottak tüzet Magyarországon és az elcsatolt területeken. Közlekedési hírek következnek. Az erős teherforgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Komárom és Tata között, akár fél órával is hosszabb lehet a menetidő. A 3-as főúton Budapest felé a Mogyoródi elágazásnál Gödöllő és Kerepes között 2 személy autó ütközött össze, a 25-ös kilométernél csak egy sáv járható. A 77-es főúton Veszprém és Nemes-Vámos között egy személyautó letért az útról és felborult, az 1-es kilométernél a fél útpályát lezárták. Végül az időjárásról. Este felé helyenként zápor, zivatar előfordulhat, az északias szelet nagy területen élénk lökések kísérik. Csütörtökön sokat süt majd a nap, az ország középső tájain zápor, zivatar, elsősorban a délutáni, kora esti órákban várható. Hajnalra többnyire 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 22-26 fok várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 18 órakor lesz.
1: 2026. május 20-a, szerda van. 17 óra 5 perc. A kerengő következik.

0: Megjelent az Évszázadok öröksége című könyv, amely feltárja a magyar műemlékvédelem 150 évét. A Magyarországi Műemlékek Ideiglenes Bizottsága 1872-ben alakult. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A könyv két szerkesztőjével, Evdóczi Erika és Kovács Gergely művészettörténészekkel beszélgetünk. Milyen előzménye volt a könyv megjelenésének?
1: 2022-ben ünnepeltük az intézményes magyar műemlékvédelem megalapításának a 150. évfordulóját, és ebből az alkalomból a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ időszaki kiállítást rendezett a műemlékvédelem 150 évéről. Ez a kiállítása a Pesti Vigadóban volt, picit több mint két hónapon át megtekinthető. Ez a kiállítás volt ennek a kötetnek az előzménye, pontosabban ez a kötet, ez a kiállításnak a kicsi megkésve megjelent katalógusa, ami egyszer s mind egy ilyen műemlékvédelem történeti és intézmény történeti összefoglalás.
0: Az első műemlékvédelmi törvényt 1881-ben fogadta.

0: el az országgyűlés. Mire terjedt ki a törvény például?
1: 9 évvel azután jött létre a törvény, hogy már volt ideiglenes műemléki hivatal, ez a Magyarországi Műemlékek Ideiglenes Bizottsága volt, és a törvény elfogadásával együtt a műemléki intézmény neve is megváltozott, Műemlékek Országos Bizottságára. Egyébként egészen 1949-ig a Műemlékek Országos Bizottsága, vagy a MOB volt a műemléki intézmény Magyarországon. Az első törvény pedig tulajdonképpen magába foglalta mindazt, amit ebben az időszakban a 19. század végén műemlékvédelemről gondoltak, tehát a műemlékek dokumentálásának, feltérképezésének nélkülözhetetlen fontosságát, illetőleg a helyreállítással kapcsolatban a legfontosabb irányelveket is. Volt egy gyenge pontja ennek a törvénynek, ez aztán később több gondot is okozott a magyar műemlékvédelemben, hiszen ugye a műemlékállománynak a legnagyobb része ekkor magánkézben volt, és a törvény azt mondta ki, hogy amennyiben a bizottság megállapítja egy épületről, hogy az műemléki státuszú, akkor a tulajdonos az köteles maga fenntartani ezt az épületet, és a helyreállításának a költségeit is saját maga viselni. Amennyiben erre nem volt lehetőség a tulajdonosnak, akkor az állam kisajátíthatta ezt az épületet. Ugyanakkor erre nagyon sok esetben azért nem került sor, mert az államnak sem volt kellő fedezete arra, hogy a szükséges helyreállítást anyagilag megtámogassa. Tehát ennek is volt az oka az, hogy bár az első műemléki jegyzékekben, például ami Gerece Pétertől jelent meg 1906-ban ebben a történelmi Magyarország vonatkozásában, ugye több ezer épületet találunk, hivatalosan, tehát de jure műemlék, mindössze 44 volt Magyarországon egészen még 1940-es években is, tehát ez ennek a törvénynek, ennek a problémájának volt köszönhető.
0: Tehát valójában az intézmény történetnek melyek voltak a fontosabb szakaszai, hiszen ez mind a kiállításon is követhető volt, valójában a könyvben is, és a műemléki védelem története pedig idővonalon követhető végig.
1: Két idővonal nyitja a könyvet. Az első az az intézmény történetet, és a második pedig valóban a műemléki védelemnek a történetét foglalja össze. Az intézmény történeti idővonalon igyekeztünk a nagyobb változásokat megjelölni. Ugye a fordulópontok azok egyfelől 1872, tehát az alapítás, és utána, ahogy már említettem, 1881, utána pedig 1949, tehát nyilvánvalóan ebből is látszik, hogy a műemlékvédelem történetét érintő változások azok nagyon szorosan egybefüggnek a magyar történelemben bekövetkezett változásokkal.
0: Valójában ez hatott a magyar történelmi változások a műemlékvédelemre?
1: Ez nagyon erősen hatott, tehát például, hogy 1872-ben létrejött az első hivatal, ez nagymértékben a kiegyezés utáni időszakba ágyazódott be, és ennek volt köszönhető, illetve hát 1949-ben pedig, ugye értelemszerűen ott a kommunista hatalomátvételt követő átfogóan megváltoztak az állapotok az országban, és ez hozta magával azt, hogy az addig több évtizeden keresztül működő Műemlékek Országos Bizottságát megszüntették, és hát új intézményi keretek közé helyezték a műemlékvédelmet, eleinte a múzeumüggyel együtt kezelték néhány éven keresztül, utána a minisztériumhoz tartozott a műemlékügy, és akkor 1957 tulajdonképpen ennek az időszaknak, ennek az átmeneti időszaknak a vége, és amelyet követően egy újabb, hosszabb időszak következik, amikor is megalapítják az Országos Műemléki Felügyelőséget. Ez egészen 1992-ig, tehát megint egy történelmi fordulat, a rendszerváltás, tehát a következő ilyen nagyobb és a MOB időszakához fogható korszak az 1957 és 92 között datálható.
0: Erika, én úgy gondolom, hogy a könyv címadása elég merész vállalkozás.
2: Igen, sokat gondolkodtunk rajta, és igazából a címmel azt szerettük volna kifejezni, hogy egyrészt a műemlékvédelem több évszázados emlékekkel foglalkozik, másfelől pedig, hogy maga a műemlékvédelem is már egy több évszázados, másfél évszázados vállalkozás Magyarországon. Szerintem az fontos kiemelni, hogy mi a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársaiként az egyik jogutódja vagyunk ennek a szervezetnek, és a műemléki gyűjtemények is ide kerültek, amely egy több mint 150 éve gyarapodó gyűjtemény. Egységet jelent. 4 részre bontható, a könyvtár, a tudományos irattár, a fotótár és a tervtár anyaga is szerepel ebben mind a kiállításban, mind pedig a kiállítás katalógusában.
0: Van a műemlékek között zászlós hajó?
2: két zászlós hajót emeltünk ki. Az egyik a Pannonhalmi Műemlék Együttes, a másik pedig a Visegrádi Salamontorony. Ennek a két különféle műemléknek, mind típusában, mind használatában, mind a vele történt beavatkozások tekintetében különböző mind a kettő. Két nagyon-nagyon ismert emlékről van szó, ezért is választottuk zászlós hajónak, illetve azért, mert bemutatható 150 évi elvi változásai, tehát hogy a műemlékvédelemben, a helyreállításban milyen lépések követték egymást.
1: A Bencés Főtemplom és a Kolostor együtteséről van szó. Az intézményes műemlékvédelem alapítását megelőzően is nagyon sok változás történt ebben a templomban, tehát ez a Kolostorban. Ez egy középkori eredetű épület együttes, ami ezt követően tulajdonképpen az összes nagyobb stílus korszak idején megváltozott. A 19. század utolsó harmadában a legnagyobb változás az idősebb Stornó Ferenc nevéhez fűződik, aki teljes egészében megújította például a templom belsőnek az együttesét. Döntő többségében a liturgikus berendezési tárgyaknak a teljes kicserélésére, illetőleg az új díszítő festések, új burkolatoknak az elhelyezésére terjed ki, és nagyon erősen magán hordozza a 19. század végének a historizáló, vagy ahogy a műemlékvédelem történetében nevezzük, a purista irányelvét. Tehát ez az a korszak, ami arra törekedett, hogy egy ideális stílus egységet teremtsen az egyes épületekben. Ilyenkor egészen az eredetinek vélt stílusig, tehát a középkorig nyúltak vissza, ezért is nevezik purizmusnak ezt a korszakot.
0: Mert ez vonatkozik a Salamon tornyára is?
1: Ott egy picit kevésbé, tehát a Salamon torony esetében ez a nagy 19. század végi reprezentatív purista kiépítés, ez ugye nem történt meg. Nagyon sok esetben Magyarországon ezeknek egyébként anyagi akadályai voltak, tehát ezek olyan költségesek voltak, ezek a reprezentatív tervek, hogy egész egyszerűen finanszírozhatatlanná váltak. Vajdahunyadvára például, ugye a Steinl Imre volt a tervező, ugyanezen bukott meg, vagy hát mondhatjuk, hogy emiatt nem történt meg ez a kiépülés.
0: Pannonhalmán megtörtént.
1: Pannonhalmán viszont megtörtént, tehát egy historizáló, nagyon erősen a 19. század végére jellemző formanyelv jött létre a templom belsőben, meg az együttesnek a belső tereinek egy nagy részében, és tulajdonképpen itt a következő nagyobb forduló pont, persze ebben a köztes időszakban is sok kisebb változás történt, tehát voltak helyreállítások, voltak felújítások, de tulajdonképpen a 2007-8-as év, és utána a 2013-as az, amikor egy nagyon meghatározó beavatkozás történt, és ez tulajdonképpen arra törekedett, hogy visszapurifikálja, tehát a Stornó-féle hozzátételeket eltüntetve egy ilyen nagyon tiszta, nagyon üres templom belsőt hozzon létre. Úgyhogy Pannonhalma esetében ez a két, ami általunk megírt narratívában a legfontosabb ilyen fordulópont, vagy a kezdő és a végpont.
0: A könyvben is felteszik a kérdést, konzerválni, vagy restaurálni?
1: Ez ugye az első fejezet, ami a helyreállítás, a műemlék helyreállításnak az elvi és a gyakorlati változásaival foglalkozik. Ez a leghosszabb fejezet is egyébként a kötetben, és ez valóban ezt a kérdést járja körül, vagy ennek a kérdésnek a mentén kronológikusan veszi végig ezt a 150 éves történetet. Azt mondhatjuk, hogy a műemlékvédelem történetében, hogyha ezt egy picit leegyszerűsítjük, akkor a helyreállítások tekintetében ez a két domináns elv ragadható meg, tehát az egyik az inkább a konzerválásra törekszik, ez azt jelenti, hogy minél többet szeretnének ennek az elvnek a képviselői megtartani az eredetiből, tehát ami anyagában is eredeti, nem csak formájában eredetinek látszó, és akkor ezzel szemben, amit akkor a 19. század végén restaurálásnak neveztek, ma már ez inkább mondjuk így a rekonstrukciósabb iránynak a sajátossága. Itt pedig, ahogy az előbb is mondtam, inkább egy ideálisnak vélt stílus egységnek és a teljességnek a kiépítésére törekszik ez az elv. Hát azt mondhatjuk, hogy a műemlékvédelem alapításától kezdve a 19. század, 20. század fordulójáig egyértelműen az utóbbi elv volt meghatározóbb, és ekkor jön egy fordulat, amikor a konzerválás elve kerül szép lassan túlsúlyba, vagy válik dominánsabbá, de tulajdonképpen aki ezt a fejezetet végignézi, az láthatja, hogy arra a konzekvenciára jutottunk, hogy egyetlen egy korszakban sem működik, egyik sem vegy tisztán. Tehát a századfordulót követően a 20. században természetesen a konzerválás az, ami dominánsabb, de folyamatosan találunk olyan törekvéseket, olyan helyreállításokat, olyan példákat, ahol a másik elv is nagyon markánsan megragadható. Tehát ez egy nehéz kérdés persze, hogy mikor melyik az, ami dominánsabb, és hogy milyen helyreállításnál melyiket célszerű dominánsabban alkalmazni.
0: Erika, hogyan látja ezt a kérdést?
2: Teljesen egyetértek. Egyrészt egy hullámzás is érezhető, tehát újra visszatérnek szemléletmódbeli trendek tulajdonképpen, illetve ami még talán fontos lehet, hogy a konzerváló szemlélet nagyon fontosnak tartotta a hitelességet, hogy anyagában őrizzék meg az eredetit, és csak annyit tegyenek hozzá, amennyi a funkció szempontjából szükséges lehet, hogyha újra élet kerül egy épületbe, vagy amely segíthet elképzelni az eredetit, de nem feltétlenül építette meg, hanem sokszor csak érzékeltette az eredeti tömeget mondjuk esetében.
1: És a konzerválást előtérbe helyező szemlélet is, tehát ugye valóban ez nem azt jelenti, hogy akkor semmit nem tesznek hozzá az épülethez, tehát hogy pusztán abban az állapotában őrzik meg fizikálisan. Léteznek hozzátételek, ezek ugye nagyon fontos, hogy megkülönböztetett anyagból készülnek, illetve hát nagyon sok esetben találkozunk azzal, hogy az eredeti, de nem eredeti helyén megmaradt töredékeket, egy ilyen konzerválást előtérbe helyező szemléletű helyreállítás ugye visszahelyezi az eredeti helyére. Úgyhogy mondjuk egy megkülönböztetett anyagból egy ilyen vázszerkezetet készít neki. Például a Váraszói templomnak a helyreállítása, ami a kötetben olvasható, is egy ilyen példa, vagy például a Dömösi altemplom esetében, ahol ugye megmaradtak a hozháznak a fejezetei, viszont nem maradtak alattuk pillérek. És akkor ebben az esetben ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye téglából megcsinálták a pilléreket, és oda helyezték vissza az eredetit. Van egy, a látogatónak egy benyomása arról, hogyan nézhetett ki a középkorban ez az épület belső, de nincsen becsapva, hiszen rögtön látja, hogy ez a tégla az nem lehet középkori, viszont az eredeti helyén lévő fejezet az pedig eredeti.
0: A tari római katolikus templom helyreállításán keresztül ismerhetjük meg a műemlékvédelemben tevékenykedő szakmák együttműködését.
2: Állatorvosi lónak szántuk a tari római katolikus templomot, abból a szempontból, hogy a gyűjteményünkben nagyon sok anyag volt 1980-as években megvalósult nagy helyreállításhoz, és ezen keresztül be tudtuk mutatni, hogy hányféle szakma tevékenykedik együtt, és milyen sokféle szempont összeegyeztetéséből jön létre egy műemlék helyreállítása. A régészet, az építészet, a művészettörténet és a restaurálás mellett olyan társszakmák is fontosak lehetnek, mint a műemléki statika, vagy akár még az elektromos terv, illetve a kertnek a megtervezése is egy szellemes megoldással történt taron.
0: Kik voltak a hazai műemlékvédelem területén a legtöbbet tevékenykedő építészek, tervezők?
1: A kezdet-kezdetén, most itt vissza kell ehhez az alapításhoz ugrani, ugye azt látjuk, hogy azok az építészek, akik a műemlék helyreállításokat, amiket ekkor tehát még inkább restaurálásnak nevezünk, akik ebben közreműködtek, ők egyszer-s mind azok az építészek voltak, akik a műépítészetben, tehát tervezőépítészként is jeleskedtek. Hát ugye két nagyon ismert nevet tudunk itt említeni, Steindl Imrét és Schulek Frigyest. Ők mindketten készítettek műemlék restaurálásokat, de terveztek önálló épületeket is, és ezeknek a stílusa egyébként nagyon érdekesen találkozik ebben a korszakban. Aztán a századfordulóhoz közeledve, és egy kicsit azt elhagyva az építészek közül mindenképp ki kell emelni Stélo Ottót például, ő még sokkal inkább a 19. századra jellemző, ilyen puristább, a restaurálást szem előtt tartó elv szerint működött. Möller István neve nagyon-nagyon fontos. Már említettem Vajdahunyad várát, amit először Steindl kezdett el tervezni, majd Möller vette át, ez egy több évtizeden át tartó folyamat volt, amíg az erdélyi Vajdahunyad vára ugye elkészült, megtörtént a felújítás, ezt Möller István jegyezte. És hát akkor még a háború előtti időszakból pedig, akit feltétlenül érdemes megemlíteni, ez Lux Kálmán, akinek a nevéhez pedig a két háború között és elsősorban a 30-as években a középkori magyar királyi központoknak a feltárása és a helyreállítása fűződik a nevéhez. Ugye itt a visegrádi királyi palotáról van szó, itt a két háború között még csak a felteresi munkálatok kezdődtek meg. Székesfehérváron a romkert melletti kőtárnak a megtervezéséről, és hát a legnagyobb szabású pedig 1934 és 38 között zajlott, az esztergomi királyi palota és a palota kápolnának a szó szerint a föld alól való kiásása, és hát a korszak domináns elvei szerinti felújítása, ami tulajdonképpen arra az elvre, konzerválást előtérbe helyező elvre épült, amiről beszéltünk, és hát a háború után pedig a 20. század második felében ugye az Országos Műemléki Felügyelőség építészei emelhetőek ki, mindenképp megemlítendő Szédlmájer János például, ő a már említett visegrádi Salamon toronynak volt a helyreállítója, Erdei Ferenc, Koppány Tibor, Nagy Pál Judit, és hát még nagyon sokan így a ezredfordulóhoz közelítve nagyszerű építészi teljesítményt tettek le az asztalra.
0: Anno a tárlaton is, illetve most a könyvben keresztül is megismerhetjük a műemlékvédelemnek, a társadalomhoz, illetve a politikához fűződő viszonyát.
1: Ez is elég sokrétű fejezet, tehát a társadalomhoz való viszony is többféleképpen realizálódhat. Itt olyasmikre gondoltunk, és olyasmikről olvashatnak a kötetben, mint hogy például hogyan próbálta mindenkor hivatal népszerűsíteni a műemlékügyet, vagy hogyan próbálta a civileket bevonni az egyes műemlékek fenntartása, vagy hogyan gondolták úgy maguk bizonyos civil csoportok. Több példa esetében is bemutatjuk ezt, hogy fontosnak tartják azt, hogy önerőből dolgozzanak egy műemlék megmentésén vagy helyreállításán. Hát ehhez még azt érdemes megint csak egy picit időben visszaugorva elmondani, hogy bár az intézményes műemlékvédelem az 1872-ben jött létre Magyarországon, de természetesen ezt megelőzően is voltak műemlékvédelmi törekvések. Például a Bécsi Centrálkomisszió, vagy a Magyar Tudományos Akadémia Archeológiai Bizottsága jóvoltából, de még ezelé is mehetünk időben, hiszen a reformkorban, tehát a 19. század első felében a műemlékvédelmi gondolat az magából a reformkorból és a nemzeti romantikának a gondolatából nő ki, tehát ami megragadható a korabeli politikában, művészetben, irodalomban, és ugyanígy a műemlékvédelem burjánzó gondolatában, tehát hogy a nemzeti épített örökségnek a kiemelt darabjait, azokat őrizzük meg, próbáljunk meg gondozni, és ez mind-mind egyébként civileknek a kezdeményezéssel jött létre, tehát ilyen módon a műemlékvédelem és a civil szféra közötti kapcsolat az nagyon erős, és nagyon erős is kell, hogy maradjon egy ideális esetben.
0: Milyennek látják napjaink műemlékvédelmét, hiszen nagyobb vitákat keltett a szakmában például a Diósgyőri vagy a Füzéri vár elpusztult részének visszaépítése.
1: Itt tulajdonképpen egy ahhoz hasonló szemléletnek az újbóli megjelenéséről van szó, amiről az elején beszéltünk, tehát hogy a 19. század végén ugye egy ideális stílusegységnek a megteremtésére és a teljességre törekedtek a műemlékvédelem művelői. Ezek a rekonstrukciók ehhez hasonló elv szerint készülnek, arról szólnak, hogy egy romos állapotnál ugye nyilvánvalóan sokak számára elfogadhatóbb az, hogyha megmutatom, hogy egy vár hogyan nézett ki. Én azt gondolom, hogy itt azért amire minden esetben törekedni kell, az a hitelesség. Egyrészt, hogy egy rekonstrukció során mi az, amit én hitelesen bemutathatok, visszaállíthatok, visszaépíthetek hitelesen, és a másik pedig, hogyha valami források által hitelesen vissza is állítható, vagy újra megépíthető, akkor az a megjelenésében vajon mennyire lesz hiteles? Tehát, hogyha mondjuk rengeteg terv és egyéb forrás rendelkezésre áll arra, hogy egy várat vagy egy épületrészletet visszaépítsünk, akkor hogyha ezt a mai professzionális technikai eszközökkel érjük el, akkor az vajon mennyire kelti az eredetiség benyomását. Tehát ezek bizonyosan nehéz kérdések. Fölemlíthető itt még az is, hogy természetesen a romosabb állapotnak ugye a megtartása és a konzerválása is sokkal nehezebb, problémásabb, az időjárási viszontagságoknak egy romos épület jobban kitett, tehát ugye ez is egy érv szokott lenni a rekonstrukció mellett, úgyhogy ahogy említettük, ez a két szempont, ez nyilván a mai napig vitás, és az egyes esetek döntik el egyébként, hogy melyiket célszerűbb és milyen mértékben alkalmazni.
0: Napjaink műemlékvédelme összefügg, vagy megfér a kortárs építészet mellett?
2: igen. Még az előzőhöz csak annyit tettem volna hozzá, hogy mi 2022-ig vizsgáltuk ezeket a folyamatokat, és így a Szent István terem a Budai Várból bekerülhetett a kötetbe. Annak a rekonstrukciójához egyébként a mi gyűjteményünkből is használtak több anyagot, és abból egy színtervet választottunk a kötetbe. A kortárs építészet napjainkban is foglalkozik a műemlékek helyreállításával, olyannyira, hogy talán ez a feladat egyre sűrűbbé is válik, hiszen sok használt épület, értékes épület van, ami nem műemlék akár, de amikor újra élet kerül bele, akkor tervezési feladatok is járnak vele. Szerintem az utóbbi években az ICOMOS díjas helyreállítások között sok olyan példát találunk, ami példaként szolgálhat az építészek számára.
0: A könyvben a múzeum számottevő építészettörténeti és műemlékvédelmi gyűjteményének jelentős része megjelenik.
2: Igen, és egy nagyon szép tálalásban tudjuk ezt a nagy közönségnek bemutatni, ugyanis Könnyi Ilnikó grafikus tördelő nagyon szép, gondos és kreatív munkát végzett a kötet készítése során. A gazdag gyűjteményünkből nagyjából 500 darab került bele a kötetbe, tehát 500 kép jelenik meg, ami vagy egy tudományos iratot mutat be, vagy egy tervrajzot, könyvet, vagy fényképet.
1: És erre azért is nyílt alkalom, mert ahogy Erika említette, hogy ez a gyűjtemény az egyidős a műemlékvédelemmel, tehát hogyha a műemlékvédelem történetéről gondolkodik az ember, akkor annak tényleg szinte minden időpillanata a gyűjtemény anyagán keresztül megragadható és visszaadható. Én azt gondolom, hogy talán a kiállítás is, meg reméljük, hogy ez a kötet is nem csak a műemlékvédelem történetéről ad egy képet, hanem ennek a gyűjteménynek a gazdagságát és a hiány pótló mi voltát is megmutatja, hiszen tényleg ezek a dokumentumok, ezek abszolút pótolhatatlan értékűek.
0: Kedves hallgatóink, Evdóczi Erika és Kovács Gergely művészettörténészekkel beszélgettünk. A technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Nánai Mihályt, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnökét, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Óbudai Árpád Gimnázium igazgatóját. Bevallom, erre a beszélgetésre készülve megnéztem az Óbudai Árpád Gimnázium honlapját, ahol egy Szent Györgyi Albert idézetet találtam a címoldalon, amely így szól. Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Idézet vége. Milyen a ma iskolája? Hogy zajlanak az érettségik?
2: Én azt gondolom, hogy a ma iskolája az egy nagyon pezsgő, nagyon színes, nagyon izgalmas hely, ahol a diákok tanulnak is, és életre szóló élményeket is szereznek. Különösen igaz ez az Árpád gimnáziumra, hogyha valaki itt átlépi a iskola kapuját napközben, akkor látja, hogy micsoda nagy élet zajlik mindig különböző frontokon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon színes és nagyon izgalmas hely, amire bulejti az embert a szó jó értelmében véve, kollégákat, diákokat, szülőket egyaránt, és hál' Istennek nagy kedvel érkeznek ide. Az érettségire rátérve, alapvetően az érettségit azt eléggé precíz szabályok írják le, hogy hogyan kell elkészülnie, milyen jogszabályi követelményeknek kell megfelelnie, létezik vizsgaleírás, vizsgakövetelmények, úgyhogy igazából, ha valaki ezt jól és alaposan áttanulmányozza, akkor nagy meglepetés nem érheti, hiszen ezekből a vizsgakövetelményekből táplálkozik az érettségi, és ez idén is így történt. Innentől kezdve azt gondolom, hogy ízlések és pofonok, hogy kinek milyen feladat vagy milyen téma hogyan tetszik, hogyan nem tetszik, melyikre gondolja azt, hogy az jobban belefér, melyik nem. Vizsgakövetelményben, ha szerepel, onnantól kezdve egy jól fölkészült vizsgázónak azokból a témákból készülnie kell. Nyilván én a magam házatáján a történelmi érettségit követem legközvetlenebbül. Az idei érettségben semmilyen meglepetés nem volt. Például kifejezetten jópofának tartom, hogy József Nádortól volt egy reformkori szöveg, ahol ő a nacionalizmusról beszél. Na most, ha valaki statikusan tanulta meg, akkor József Nádor konzervatív mezőben helyezi el, és hát ez okozhatott fennakadást. Tehát miért ne beszélhetne konzervatív szemlélő a nacionalizmusról? És ezért igazán ez egy valóban kompetencia alapú szöveg volt, hiszen nem a háttértudás alapján kellett csak megválaszolni, hanem el kellett olvasni a szöveget és értelmezni, hogy miről is van benne szó. De ezektől eltekintve én azt gondolom, hogy a témák mind a klasszikus, megszokott érettségi témák közül kerültek ki. Az esszé témákról sokan elmondták, hogy azok különösen népszerűek voltak, ugye Első Károly, azt gondolom, hogy a hallgatóknak is beugrik róla, akár az aranyforint, akár a bányabér, a visegrádi király találkozó, tehát sokan választották az Első Károlyt, Károly Róbertet, ha úgy tetszik. A másik pedig a Rákosi diktatúra, ami hát egy szomorú, de azt gondolom, hogy eléggé magától értetődő téma, ami előkerült, és hát a rövid esszék sem voltak vészesek. Ugye itt most a középszintről beszélek, hiszen azért ez érinti a diákoknak a 90%-át. Én magam is éppen most javítom a saját osztályomnak a dolgozatait, és hál' Istennek szépen jól sikerültek. Azt gondolom, hogy ez a mostani érettségi abszolút eddig megszokottak, és a sok éves átlagnak megfelelő meglepetés nem igazán érhette a diákokat, hogyha jól fölkészültek a vizsgára. Ilyenkor aztán az iskola egy picit szegényesebb, hiszen a végzősök már nem járnak be. Érdekes, hogy rögtön a ballagás érettségük után már szinte megilletődötten érkeznek, amikor konzultációk vannak a szóbeli érettségikre meg egyebek, mert tulajdonképpen ilyenkor ők már nem az iskola polgárai, ők csak ide érettségi vizsgát tenni jönnek be, úgyhogy tanévnek ez az utolsó szakasza mindig egy kicsit különleges, szoktam mondani a 11. évfolyamosoknak, hogy most már ők a rangidősök, érzékelik a súlyát a vállukon ennek, meg hát osztálykirándulások zajlanak, ugye az érettségivel párhuzamosan hetedikeseink határtalanul kirándulásokra indultak, most is éppen egy osztály Erdélyben tartózkodik, úgyhogy egy izgalmas időszakát éljük az évnek ilyenkor, és akkor aztán majd még jönnek a további egyéb tantúrák, meg jutalomkirándulások, és hát aztán már az évvégi zárás következik, hogy az élet színes és pezseg egy iskolában, egy jó iskolában, meg aztán különösen mindig. Még csak egy olyan történetet ad mondja kell, hogy egy könyvtáros kollega tavaly érkezett a iskolánkba, és akkor beszélgettünk, hogy miért jön iskolába, és mondta, hogy hát, hogy ahol eddig dolgozott, ott viszonylag lecsökkent az érdeklődés, és bár szakmailag nagyon komoly hely volt, de interakcióból meg életből kicsit kevés volt, és akkor mondtuk, ne aggódjon, itt lesz bőven. Aztán visszaigazott, hogy ez valóban így is van, úgyhogy minden ilyen irányú várakozása az maximálisan megvalósult, úgyhogy azt tudom mondani, hogy így néz ki jelenleg az Árpád gimnázium, és hát bízom benne, hogy minél több iskolának is az élete.
1: Szeretném a kedves rádióhallgatók figyelmébe ajánlani az Óbudai Árpád Gimnázium honlapját. Látható, hogy diákok, tanárok kitüntetéseket, elismeréseket, okleveleket vehettek át, tehát ez a pezsgő élet, én úgy érzem igazgatóra, hogy rendkívül eredményes is. Még egy honlapot megnéztem természetesen, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének a honlapját, ahol nagyon izgalmas versenyekről olvashatunk, lezárult a kosári domokos történelem verseny, és még számos izgalmas dolgot olvashatunk, hogy működik a Történelem Oktatók Szakmai Egyesülete, hogy jut ereljük az iskola, a tanítás, a szakmaiság mellett izgalmas programokat szervezni az egyesület keretében.
2: A kollégákat, és itt magamat is közéjük érthetem, alapvetően a szakmai lelkesedés hajtja ezzel kapcsolatban. Nyilván mindenki olyan feladatban vesz részt, amit szívesen csinál és fontosnak tart. Mondhatom, hogy tulajdonképpen az ászlós hajó projektünk valóban a kosári domokos történverseny, ami így az évek során talán az ország egyik, hanem a legjelentősebb történversenyévé nőtte ki magát. Most már jócskán több mint 2000 versenyző indult el rajta az ország legkülönfélébb szegleteiből, és hát nagyon-nagyon komoly színvonal uralkodik. Jövőre jön a 10. évada már a versenynek, készülnek is rá a kollégák, és ugye 7-től 11. évfolyamig terjed a rajta résztvevő diákok száma. Vannak úgy visszatérő döntős arcok is, akik előző évfolyamon is ott voltak. Nyilván ők a legkiválóbb versenyzők. Van egy tehetséggondozást elismerő állami pályázati program, az önve, vagy köbüki, és ebben a kosári domokos történverseny is a honorált elismert versenyek között szerepel, amire büszkék vagyunk, hiszen így a kollégák az itteni versenyeredményeiket is jóvá tudják írni ebben a pályázatban. Érdekes abból a szempontból a versenykoncepció, hogy a Magyar Nemzeti Levéltárral is együttműködünk, ők is adnak dokumentumokat, amelyeket a verseny során föl kell dolgozni, és hát a Magyar Nemzeti Múzeumban zajlik a döntő, ahol konkrétan az egyik feladat a múzeum műtárgyai között való keresgélés és azoknak a megfejtése, felismerése, elemzése, és így tudják megoldani a diákok, de van sajtótájékoztató feladat, ahol a diákoknak, a zsűrinek, mint a sajtó tagjainak a kérdéseit kell állniuk, megfelelni rá fölkészült történelmi szereplőkként. Azt gondolom, hogy egy magas színvonalú esemény, amire nagyon büszkék vagyunk, tényleg egy országos ismertséget meg hálózatot tart. A regionális fordulókán vannak jó partnereink, Győrtől kezdve Szegeden át, Kecskemét, stb. Miskolc, ahol a regionális helyszínek vannak, ott bejáratott partner intézményekkel dolgozunk együtt. Egy viszonylag újabb dolog, de nagyon fontosnak tartjuk, és a szívünkhöz is közel áll a Trianon történelmi csapatverseny, amit hál' Istennek idén is meg tudtunk hirdetni. Tavaly volt először, és most idén június 4-én, most lehető 3-ára előre kell hozni, mert szerencsére annyi június 4-i kirándulás zajlik az országban, hogy ez megnehezíti, hogy a versenyen részt tudjanak venni, meg gondoltuk, hogy az évfordulóra ütemezzük a első fordulót. Ennek a gondolata onnan ered, hogy azt hiszem 2 évet nyílt meg a felújított, szerintem nagyon izgalmas és minden érzékre ható Trianon Múzeum Várpalotán, ami egy picit talán abból a szempontból nehézséget teremt, hogy nem a fővárosban van, így nehezebben elérhető. De ahogy a múzeum igazgatója mondta, hogy ezt az emberek fejébe egy zarándoklatként kell elhelyezni, hogy oda elzarándokolnak. Nekem is elültette a bogarat a film, hogy valóban így van, igyekszem én is levinni minden végzős évfolyamot oda, és hát erre egy versenyt is szervezni, határon túli versenyzőkkel egyaránt, tehát tavaly Székelyföldről, Felvidékről, Kárpátalja kivételével azt hiszem minden határon túli területről érkeztek versenyzők. Ez egy elég nagy téma, mert hát a 18. századtól indítjuk, ahol a népesedési demográfia előzményei elnyúlnak a trianoni békediktátumnak, és egészen 1990-ig bezárólag a határon túli magyarság sorsa is benne van. Tehát erre is készülünk, ez is egy fontos esemény. A Mohács 500 kapcsán ugye 500 éves évforduló van idén. Az Autentika Műhely kiváló együttműködő partnerünk, ők különböző kis animációs filmeket készítenek, most olyan nagyon jó kis sorozat. Érdemes a hallgatóknak, ha kedvük van, az ő oldalukra és a YouTube-on fölmenni, Autentika Műhely, és ők már szerveztek Nagy Lajos 700, mert Nagy Lajosnak 700 éves születési évfordulója volt idén, és most a Mohács 500, és ugye az a cél, hogy minél több iskola csatlakozzon hozzá, és tartson egy Mohácsról szóló megemlékező történelmórát ugyanazon a napon, amit augusztus 29-én nem tud lenni, mert akkor még szünet van, de ha elkezdődik a tanév, ez is egy nagyon jó kezdeményezés, azt gondolom, és hát számos egyéb területe van, szorosan együttműködünk a Nemzeti Örökség Intézettel, ugye a Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program kapcsán. Ősszel készültek el a kisfilmjeink is ezzel kapcsolatban, amiket a Nőrinek az oldalán találnak meg a tisztelt hallgatók, és akkor ott egy kis képet nyerhetnek arra, hogy mi is ez a program. Az egésznek tulajdonképpen lényeg, hogy látogassák meg a diákok az emlékhelyeket, jussanak el oda, tapasztalják meg közvetlenül is azon a helyen a történelemnek a kisugárzását. Maximálisan csak támogatni tudom. Én azt gondolom, hogy ebbe az irányba érdemes az oktatást fejleszteni, tehát hogy gyakorlat, terepgyakorlat, helyszíni események, ami azt gondolom, hogy egy közös pont azoknak is, akik talán maga iránt, a tudomány iránt, elméletben kevésbé érdeklődnének, de az a gyakorlatias megközelítés, az a közösségi élmény, az a sava borsa, az hozzájárul. Ez is egy nagyon fontos eleme a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének működésének, és hát nyilvánvalóan próbálunk általában véve is lépést tartani a szakmai eseményekkel, beszámolni az egyes kezdeményezésekről, hirdetni akár konferencia, akár bármi más továbbképzési lehetőség. Emellett talán ami a honlapunknak az egyik leglátogatottabb eleme az érettségivel kapcsolatos adattárunk, ami már egy eléggé bőséges, hogy a korábbi évek érettségi feladatlapjai is tematikusan földolgozva ott vannak, ami akár történelem tanár kollégáknak, de az érettségire önálló módon készülő diákoknak is hasznos, hiszen azt tudja, hogy középkori történelmet akar gyakorolni, akkor ott a középkori történelmből kiválogatott feladatokat tudja mind letölteni. Szintén hasznos lehet diákoknak, tanárkollégáknak egyaránt, kidolgozott érettségi témaköreink is vannak fönt, amelyeket le lehet tölteni, és abból készülni az érettségire, és ami pedig tanárkollégáknak lehet, azt gondolom különösen hasznos, hogy szóbeli tétel minták is vannak fönt. Azért a mostani szabályok szerint egy bonyolult dolog összeállítani a szóbeli tételsort, meg kell felelni tematikus, meg kronológiai arányoknak, meg van pontosan az is mondva, hogy hogyan kell kinézni egy ilyen tételnek, és ehhez azt gondolom, az egy segítség történelem tanárkollégáknak is, hogyha mintákat le tudnak tölteni, azt a saját kedvük meg ízlésük szerint tudják adaptálni. Úgyhogy ezeket mind a honlapon meg lehet találni, és fontos feladatunk is ennek a frissen és aktuálisan kezelése.
1: Kár, hogy a kedves rádióhallgatók nem látják dr. Nánai Mihály igazgatórat, ahogy beszél, mert bevallom, hogy szívesen lennék akár a tanítványa, ha tehetném, hiszen egyértelmű, hogy ő nem bent az osztályban, száraz anyagokon akarja megtanítani a történelmet, hanem, ahogy hallhatták is, tulajdonképpen életközelből ismerkednek meg a diákok történelmünk nagyjaival és történelmünk napjaival. Miért tartja ezt személy szerint ennyire fontosnak?
2: Két oldalról tudnám közelíteni, egyik a kellemeset a hasznossal, igazából röviden megfogalmazva. Én magam nagyon szeretem. Általában, ha egy osztályjal az ember 2-3-4-5 évig együtt dolgozik, akkor azért összecsiszolódik. A diákok társaságában ilyen programokon részt venni, az számomra is egy szórakoztató. Tulajdonképpen szinte kikapcsolódás vagy szabadidő számba menő program. Most végzett az osztályom, akiket 6 éven keresztül tanítottam, meg saját osztályom is volt, és annak ellenére, hogy már elballagtak, éppen egy ilyen látogatást szervezünk, a Citadellát nézzük meg, mint újonnan megnyílt helyszínt. Tehát ez az egyik oldal. A másik oldal pedig, hogyha picit szakmaiban akarom megfogni, mindig kettő elvet szoktam itt megemlíteni. Az egyik az autentikus tudás, így hívják. Ha elképzeljük magunkat, ha egy osztályteremben előhozunk egy problémát, azon mindig rajta van az a, én zárójelnek szoktam mondani, hogy egy, hogy egy történelem órán kerül elő, tehát hogy az onnantól ez egy mesterséges dolog, tehát nem az élet hozta, hanem a töri órán ezt a témát hozták elő. Mint hogy matek órán is egy egyenletet, ha meg kell oldani, az lehet érdekes, meg fejleszti a gondolkodást, de akkor is nem a villamoson állt elém egy egyenlet, hanem a matek órán az a probléma merül föl. Ezzel szemben, ha egy konkrét helyszínen vagyunk ott, akkor ott a három dimenzióban 2026-ban belebotlunk abba a valamibe. Tehát nem egy elméleti, nem egy tantermi konstrukció dolog, hanem valós létező három dimenzióban előttünk álló, megfogható, kézzelfogható, konkrétan azon a helyen, ha történt valami, akkor sokkal jobban lehet hozzá kapcsolni. Tehát ez rögtön az autentikusság hajánál fogva előrángatott probléma helyett egy valós, tényleg kézzelfogható húsvér kérdéssé válik, ez egyik. És a másik pedig nagyon alkalmasak ezek a látogatások tantermen kívül programok a jelenség alapú megközelítésre. Most egy földrajzi példát tudok mondani, csak földrajz fakultáción került elő, hogyha ránézünk a visegrádi Herkules kútra, akkor annak ugye van vonatkozása Mátyás királyhoz történelmileg, van vonatkozása a reneszánszhoz művészettörténetileg, van vonatkozása földrajzhoz is, hiszen Gerecsei Vörösmárványból van. És akkor egy jelenséget látunk, de rögtön amivel egyébként néha a tantermi disziplináris oktatásban küszködünk, hogy egymástól különálló oszlopokat építenek az egyes tantárgyak a maguk viszonyrendszere szerint, de nem mindig kapcsolódik ez össze a diákok fejébe. Amikor egy jelenséget nézünk meg, és annak a különböző aspektusait, akár különböző tantárgyak felé, akkor az sok esetben stabilabb tudáselemet tud létrehozni. Persze nyilván ez nehéz lenne ilyen szinten, ahogy szokták mondani Németh László óta legalább ezt probléma, aki saját maga egymagában tudta a legtökéletesebben ezt megcsinálni, de nagyon nagyon nehéz egy ilyen szintű együttműködés, de hát ez valami fajta mondhatjuk projekt jellegű oktatásnak is. Bár én azt gondolom, hogy akkor működik jól, ha mindkettő lába megvan, tehát ahhoz, hogy alapos és elmélyültebb ismereteket tudjunk adni, az kell a disziplináris oktatás. Ugyanakkor kellenek mellé legalább annyira ezek az élmény és jelenség alapú megközelítések is. Tehát ennek azt gondolom az ideális egyensúlya a jó, és a diákok is általában ezt nagyon szeretik, kedvelik, hiszen amellett, hogy szakmai kérdéseket vitatunk meg szakmailag bővül a tudásuk, amellett ez egy közösségi élmény is számukra. Tehát nem csak arról szól, hogy most gondolkodunk, meg nézzük, hanem ott ők egymással is jól el vannak. Ha az ember gyakorta osztálykirándulásokon ilyen térképes városbejáró feladatot adok föl. És ugyanezt meg lehetne csinálni, hogy együtt megyünk a 30 diákkal, és megállunk minden szobornál, vagy emléktáblánál, és én elmondom, hogy ez miért fontos. Biztos többeknek az is megmarad, de ha ezt megkap egy térképen bepöttyözve, és magának kell megkeresni, közben elnyolnak egy fagyit, mesélnek jó vicceket, nevetgélnek, fotózkodnak, akkor olyan élmények is kötődnek hozzá, amik nem feltétlenül csak tanórai, és azt gondolom lehet, hogy kevesebb információ megy át, de az élmények okán talán jobban meg tud szilárdulni. Úgyhogy emiatt ebben nagyon hiszek, és igazgatóként is igyekszem megteremteni a lehetőségeket, hogy ezek a programok megvalósuljanak.
1: Visszatérve a kosári domokos verseny döntőjére, amelyet említette igazgatóra, hogy a Nemzeti Múzeumban tartottak, én azt gondolom, hogy erre a versenyt létrehozónak, a kérdéseket összeállítónak nagyon alaposan fel kell készülnie. Adjunk néhány tanácsot a minket hallgató pedagógusoknak, szülőknek. Hogy lehet azt elérni, akár egy múzeum látogatás alkalmával, hogy tinédzser gyerekek, középiskolás korúak érdeklődéssel elmélyülten nézelődjenek?
2: Én azt gondolom, hogy a kosári verseny abból a szempontból kicsit kivételt jelent, hogy oda egy nagyon válogatott, nagyon-nagyon motivált csoport érkezik, ugye az országnak a legkiválóbb történelmet kedvelő diákjai, akik meg is szeretnék nyerni ezt a versenyt, ők aztán nyakig fülig benne vannak ebben, úgyhogy ott nincsen nehéz dolgunk. Persze nyilván szakmai nagyon jól ki kell találni a feladatokat, ebben a Nemzeti Múzeumnak a múzeumpedagógusai kiváló segítséget nyújtanak, hiszen ezt ők menedzselik, mi ugye a többi feladatot, de hát hál' Istennek az egyesületben kiváló, nagyon jó fölkészítő történtanár kollégákkal dolgozom együtt. Átlagos esetben azt gondolom, hogy kulcs a motiváció. Főleg egy külső helyszínen, tehát amikor tantermi keretek között vagyunk, ott a fegyelmezés klasszikus módszerek jobban működnek, nyilvánvalóan számonkérés egyebek is ott vannak, és ez is fontos. De amikor egy külső helyszínen vagyunk, amikor a csoport csak úgy mozog magába, akkor azt gondolom, hogy valamilyen módon meg kell teremteni a motivációt, és én hiszek abba, hogy persze nyilván diákcsoportja válogatja, de hogy egyfajta módon a diákokkal azt érzékelted, hogy itt most mi egyáltalán egy osztálykirándulás. Is. Van, amikor a kollégáknak épp azért kicsit diszkomfortos a helyzet, mert hogy ott valamilyen szinten munkatársak vagyunk. Tehát nem ülnek a diákok padban, a tanár pedig egy tanári asztaltól vezeti az órát, hanem ott egymás mellett haladunk, és sokkal másabb a helyzet. Egy picit felelősséget is lehet rájuk rakni. Én általában mindig vázolni szoktam nekik, hogy egy ilyenfajta feladat az számukra azért lehet, hogy kedvezőbb, mint hogyha itt most egy klasszikus tárlatvezetést hallgatnánk végig. Ha valamelyik tárgy őket itt jobban érdekli, jobban elmélyednek egyfelől, másfelől nyilván az ember próbál valamilyen pozitív célt is kitűzni, tehát van egy olyan bukéja, hogy nem felelet, vagy nem egy dolgozat, amire sokat kell tanulni, hanem egy ilyen gyakorlatias dolog. Ehhez azért oda kell figyelni, hova viszi el őket az ember, tehát azért nagyjából ismerni kell, hogy annak a diákcsoportnak, akit ő tanít, milyen olyan látványosság, érdekesség van, ami tényleg érdekes lehet, és akár előzetesen fölhívni rá a figyelmüket, és arra rá kell szánni az időt, hogy elmondani, hogy ez miért egy különleges hely, miért nagyon jó dolog, hogy ott tudunk lenni. Sose felejtem el, pont a most érettségizett osztályom a Komáromba, 35 fokban gyalogoltunk át az Erzsébet hídon, és én magam is úgy éreztem, hogy lehet, hogyha tizedikes lennék, most éppen nem Komárom belvárosának a felfedezésére várnék, de mondom, hogy gyerekek, hát most vagyunk itt Komáromban, Jókai Mór itt született, hát hiába van meleg, Jókait földeríteni, gyerekeket, ez a legjobb, ami történhet velünk. Közben egy fagyit is elnyalhattok, egyszer vagyunk itt, és akkor általában a többségnek valamilyen módon lehet a lelkére hatni, nyilván segíti az is, hogyha már ez egy begyakorlottabb dolog, ha már van benne rutinjuk. Ha elsőre akar az ember egy feladatot megvalósítani, akkor valószínűleg nehezebben fog menni, vagy nem tökéletesen. De harmadjára, negyedjére, amikor már hozzászoktak, és se tudják, megalakulnak a csoportok, és csinálják, el kell magyarázni, hogy ez miért egy fontos dolog, és alapvetően miért jó az, hogy Jókai Mór vagy Klapka György nyomába szegődünk Komáromban. Szóval a motiváció az nagyon fontos, és ezt pedig elő lehet készíteni jól, ha beletesszük a energiát, meg nyilván nagyon jó végig kell gondolni. Az is a kulcsa, hogy nem lehet irreálisat sem elvárni. Tehát, hogy a 3 múzeum per nap az a legjobb diákoknak is megfekszi a gyomrát. Egy múzeum után kell egy séta, vagy kell egy kenuzás. és tényleg utóbb, amikor Győrbe szerveztem, akkor a középső nap az Kenut úra volt.
1: Milyenek a visszajelzések a már végzett diákoktól?
2: Azt mondhatom, hogy szerencsére nagyon jók és pozitívak. Jó néhány öreg diákommal tartom a kapcsolatot. Nyaranta mindig van egy ilyen izgalmas kárpát-balkáni vidékekre irányuló túránk. Most éppen Moldovába, meg Moldvába ottani kolostorokat, egyebeket fogunk megnézni. És hát elmúlt jó pár évnyi öreg diákból jön össze mindig egy-egy társaság, ami az évnek mindig az egyik fénypontja, de hát különleges mindig a ballagásunk is, amikor a rendszeresen több generációnyi öreg diák jön vissza, és az ember, ahogy jön ki a ünnepség után, hát jószerűen nem is tudja, hogy melyik csoporthoz álljon oda pár szóra beszélgetni, vagy utána beülnek a közeli vendéglátó helyre, és akkor ott az ember egyik asztaltól a másikra tud átülni az öreg diákok között. Szóval, hogy ez egy nagyon szép, meg nagyon jó dolog, és általában nagyon hálásak. Nyilván ezt számszerűsíteni, meg egyéb módon nehéz vizsgálni, meg talán nem is volna ildomos ilyen előégetettségi kérdőíveket, meg egyebeket, de alapvetően azt tudom mondani, hogy öreg diákjaink az Árpád gimnáziumra hálásan gondolnak vissza, és szeretettel gondolnak vissza, szívesen járnak ide vissza. Nyilván 4-6 évnyi iskolában mindig vannak azért nehezebb élmények is, de hát az is a feladata az iskolának, hogy rezilienciát fejleszten, ha szabad így fogalmaznom, a nehezebb élmények kapcsán. De szerencsére pozitívak a visszajelzések, de régi osztályokkal is nagyon jó újra találkozni. Ez talán a tanári munkának az egyik legszebb pillanata, mert hogy az ember dolgozik velük, és hát aztán elbúcsúzik. Persze jó esetben az a 4-6 év is egy nagyon izgalmas és szép élményeket adó. Én most abszolút például ezt érzem a saját osztályommal kapcsolatban. Aztán jó érzés utána mégiscsak látni, hogy miből lett a cserebogár, szépen haladnak el az életükben, amikor már családot alapítanak, stb. Vagy komoly eredményeket érnek el, ezek mind nagyon szép dolgok. Igazgatóként egy picit más a helyzet, kicsit ritkulnak a kapcsolatok a diákokkal, a kollégákkal erősödnek, mert hiszen az ember kollégákon keresztül tudja az iskolát vezetni, menedzselni igazából a munkájukat. Sokszor azt érzem, hogy itt igazából a menedzselés a feladat, de hál' Istennek azért így is tud az ember tanítani, és hát így nyilván a visszajelzések is picit közvetlenebbül érkeznek, de hogyha az intézménynek például nagyon büszkék vagyunk rá, amióta az OKTV eredményeinket nyomon követjük, tényszerűen, azóta a legtöbb top 10-es helyezést ért el az iskola, 7 tárgyból is az első 10-ben voltak a gyerekeink, és nagyon komoly tárgyakból, matematikából, nyelvekből több helyen, ami nagyon örvendetes. Bár őszintén szóval ezek sokszor kiváló egyéni teljesítmények, kiváló diákok, jól felkészült tanárok, de sokszor azért a közösségi eseményekken is szeretem lemérni azt, hogy az iskola jól működik-e, hogy mennyire lelkesek, és hál' Istennek az év során azért sok szép ilyen közösségi élményben is volt részünk, jegesestől kezdve a műjégpályán, bál, szallagavató, nagyon sok szép és érdekes dolog, és reméljük, hogy ez még akár a jövőben bővülhet is. Fontos, hogy ez a közösségi és a nevelő funkciója is jól működjön az iskolának.
1: Engedje meg, hogy megkérdezzem így beszélgetésünk végén. Miért lett tanár? Mi vezette a történelem oktatáshoz? Történelmi személy vagy egy tanár személyes hatásának következtében választotta a tanári pályát?
2: Azt tudom mondani, hogy gyerekkoromban is már a történelem nagyon érdekelt. Mi 7. kezdtünk tőle tanulni. Előtte nyáron már elolvastam a tankönyvet. Történelmi könyvek, történelmi társasjátékok, egyebek megalapozták ezt az érdeklődést. A másik tárgyamat is azért fontosnak tartom, meg földrajzot, mert egy hasonlóan fontos és nagyon izgalmas tárgy, és pont az ilyen kirándulások esetében ez a kettő nagyon jól össze tud passzolni. Tehát ezek így együtt alakultak. Már gimiben is azt éreztem, emlékszem, például egyszer oda mentem a töri tanáromhoz, hogy az új perzsa birodalomról miért nem tanulunk, olyan érdekes lenne. Mondta, hát ez nem középiskolai tananyag, meg nem lehet mindenről tanulni. És hát sok esetben éreztem azt, hogy az, amit ott az órán tanultunk, az kevés, engem annál jobban érdekelne. Úgyhogy van, akinek nehéz a választás iskola végén, hogy milyen irányba tanuljon tovább, hát nekem abból a szempontból könnyű volt. Azt is éreztem, hogy földrajzból is a Kamcsatka félszigetről például szívesen hallgattam volna még több órát, ezért a földrajz történelem szakot kell válasszam. Jó pár évig az egyetemi millió, ahogy az embert magával ragadta, azt gondoltam, hogy én inkább kutató leszek. Volt, hogy még ókortörténész akartam lenni, a Krisztus előtti első századi közjogi kérdésekkel, de aztán a 20. század és azon belül is a magyar Habsburg család története ragadott mégis magával, aminek nagyon örülök azóta is, mert hát nagyon sok érdekes téma jött ennek kapcsán szembe velem. Aztán elkezdtem a terrorházába dolgozni tárlatvezetőként, ahol kicsit megízleltem már, hogy milyen a tudás átadásnak a folyamata, és hál' Istennek jók voltak a visszajelzések, és aztán jött a tanítási gyakorlatom, ami akkor még sokkal rövidebb volt, mint manapság, igazából csak néhány hét mind a kettő tárgyból, de hát az olyan jó élmény volt számomra, ez a flow élmény eredménye, hogy az ember tanít, és hogyha arra rezonálnak a diákok, hogy akkor egy pillanat alatt eldőlt, hogy mégse a kutatói, hanem inkább a tanári irányba mennék tovább. Hál' Istennek két kiváló iskolába, egyik az Árpád, a másik akkor még Szent Benedek, most már Szent II. János Pál névre hallgató iskola. Kezdtem el tanítani, és mindenütt nagyon jó élmények értek, úgyhogy hál' Istennek azóta se csökkent a hivatás iránti lelkesedésem, amiért hát nagyon hálás vagyok jó Istennek, meg a gondviselésnek, hogy ebbe az irányba terelt, és mellette a szakma irányába is mindig, akár az egyesület keretében vannak lehetőségek, amik úgy szellemileg, szakmailag jelentenek kihívásokat, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy így alakult az élet, és remélem még lesz sok hasonló érdekességre lehetőségem.
1: Kedves hallgatóink, dr. Nánai Mihállyal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Óbudai Árpád Gimnázium igazgatójával, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnökével beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.

0: Elhangzott a kerengő. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-33-33-as számot, vagy írjon az info@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 18 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! A Fidesz frakció szerdán olyan törvényjavaslatot nyújtott be az országgyűléshez, amely megtiltja az ukrán gabona termékek behozatalát. Erről beszélt Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, a Facebook oldalán szerdán közzétett videóban. Azt mondta, május 13-a óta a kormány rendeletet hozhatott volna erről, de mindeddig késlekedett, ezért az ukrán gabona termékek akadálytalanul áramlanak Magyarországra. Gulyás Gergely kiemelte, a lehető leghamarabb dönteni kell a kormánynak vagy az országgyűlésnek arról, hogy ezt a tilalmat újra bevezessék. Az új kormány mondjon nemet az ukrán mezőgazdasági termék dömpingre, a parlament pedig tiltsa meg ezen áruk Magyarországra hozatalát, sürgette szerdai közleményében Dócs Dávid, a Mi Hazánk mozgalom alelnöke is. Dócs Dávid arra hívta fel a figyelmet, egy héttel ezelőtt hatályukat vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek, köztük az is, amely tiltotta az ukrán agrár termékek behozatalát. A politikus arra figyelmeztetett, hogy az uniós, köztük a magyar gazdák árujának olyan szigorú szabályoknak kell megfelelnie, amelyek az Ukrajnából érkező termékekre nem vonatkoznak. Egyben kiemelte, hogy Ukrajnában számos, az Európai Unióban évtizedek óta tiltó listán lévő növényvédőszert használnak még, és keleti szomszédunknál engedélyezett a génmódosított növények termesztése.

változást üzem a világ minden táján, közölte a Magyar Cserkész Szövetség szerdán. 6. éve hívja közös lánggyújtásra a világ magyarságát az Összetartozásunk tüze kezdeményezés. A tüzek ma már az immár 5. éve tartó ukrajnai háború mielőbbi lezárásába vetett remény és a béke lángjai is. A kezdeményezés ötletgazdája a Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség, szervezője a Magyar Cserkész Szövetségek Fóruma és tagszervezetei. Az 1933-as gödöllői cserkész világ találkozón magyar cserkészek egy időben gyújtottak tüzet Magyarországon és az elcsatolt területeken. Az SZIA bevallás határideje szerda éjfél, aki eddig nem nézte meg és nem fogadta el a Nemzeti Adó és Vámhivatal által készített bevallási tervezetét, annak a határidő lejártával ez automatikusan bevallássá válik, közölte a hatóság szerdán. A NAV tájékoztatása szerint ez alól kivételt jelentenek az áfás magánszemélyek, az őstermelők és az egyéni vállalkozók. Esetükben a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, azt mindenképpen be kell nyújtaniuk. Végül az időjárásról. Este felé helyenként zápor, zivatar előfordulhat. Az északias szelet nagy területen élénk lökések kísérik. Hajnalra többnyire 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 18 óra 30 perckor lesz. 18 óra 4 perc. Az Anzix következik.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A Pannonia Szakra Katolikus Általános Iskolában ülök a tárgyalóban két magyar tanárral, Gere Edittel, aki már nyugalomban van, férje Gere György, aki alapította az iskolát, de hát Edit társtettes volt, és Strobl Bea, aki aktív tanárnő, és négy dolog jutott eszembe, amiről nagyon ismert ez a katolikus iskola, legalább négy dolog, amiről én tudok, és ilyen nincs több, ahol ez a négy így együtt lenne. Egyik, hogy évente vagy 300-an zarándokolnak biciklivel a Városmagyar utcából Esztergomba, már több tucatszor. Az, hogy furujázással kezdődik és imádsággal az oktatás minden nap. Itt az furuján van a hangsúly, mert imádság sok katolikus iskolában van. A harmadik a zeneakadémiai koncertek, amely fantasztikus, és az is 35 éves múltra tekint vissza. És a negyedik pedig a János Vitéz. Egyik unokám szerepelt most ebben a János Vitézben, és egy másik idősebb unokám is ott volt a nézőközönség között, és mondta, hogy ő talán 10 évvel vagy 12 évvel ezelőtt ugyanezeket a bábokat fogta, és hagyomány, hogy minden évben valamelyik évfolyam, azt hiszem, hogy az ötödikesek, egész év alatt tanulgatják az előadást, készülnek rá, és bemutatják, ez történt néhány nappal ezelőtt. Edittel kezdem, mert azt hiszem, hogy ő találta ki ezt, és fantasztikus fejlődésen megy át az idők folyamán. Hogyan kezdődött, kedves Edit?
1: Tulajdonképpen én csak örömet akartam szerezni a gyerekeknek, hogy amikor a János Vitéz tanulják, az számukra egy élmény, öröm legyen, és akkor kitaláltam, hogy jó, hát akkor elolvastuk az első, második, harmadik, negyedik éneket, akkor most játsszuk el. Fakanálbábokat készítettek ők maguk otthon, és egy lepedőt tartott két gyerek jobbról-balról, nem könnyű feladat, és eljátszottuk. És egy ilyen alkalommal, amikor így aztán haladtunk előre a 26 ének során, egy ilyen alkalommal belátogatott az óránkra a cserbi nuncius úr,

0: és ő is együtt mondott bizonyos részeket a gyerekekkel, mi is nagyon meglepődtünk, és rettenetesen élvezte. És akkor ez adta az ötletet, hogy hát akkor a szülőknek is végül is eljátszhatnánk. És akkor én ezt a darabot megpróbáltam egy kicsit összefoglalni, ugye mindig részletekben játszottuk el, és akkor egy 30 percnyi szöveget jelöltem ki belőle, készítettem egy szövegkönyvet, ha nagyon nagyképű akarok lenni, beosztottuk a szerepeket, hát ugye János Vitéznek van a legtöbb szerepe, úgyhogy őt több gyerek adta elő, mert hogy ezt a szöveget meg kellett kívülről tanulni, és a mesélő szerepeket is szétosztottuk több gyerek között, és szépen megtanulták, az első előadásunk az osztályteremben volt, akkor még nem ebben az épületben működött az iskola, és hát zsúfolásig volt szülőkkel, és mindenki nagyon izgult, és akkor már néhány díszletet is festettünk, de hát azért van itt sok kulisszatitok, például amikor az óriások megjelennek, akkor igazi gyerekek.
1: Igen, azok már nem bábok.
0: Igen, és hát, hogy ők nagyobbak legyenek ott a helyszínen, hiszen a többiek a földön állnak, ezért ők egy pad tetején álltak. Szóval ott hátul elég jól be volt rendezve a színpad, és akkor egyszer csak valaki a törökbasa fiának üldözése közben leverte a parabánt, a magasugról.
1: Ajaj, lelepleződtek a kulisszák.
0: Igen, igen, igen. Hát döbbenetes volt, de gyorsan visszatettük, előadtuk, és akkor következő évben már ezt megoldottuk, és nem magasugról létszünk volt, hanem az iskola gondoka készített egy parabánt, és aztán majd a Bea elmeséli részletesen talán, hogy hogyan fejlődött 33 év alatt ez az egész előadás mondjuk technikailag, mert évről évre ügyesebbek, jobbak, ötletesebbek a gyerekek.
1: Angelo Acerbi nuncius a 90-es években, ő volt az első, amikor újra felvette Magyarország meg a Szentszék a diplomáciai kapcsolatot, ő volt az első nuncius Magyarországon. Ez a 90-es években kezdődött, fantasztikus. Itt van az asztalon két báb, Jancsi és Juliska, illetve János Vitéz, mert itt már nem a paraszt gyerek, hanem a vitéz huszár fekszik előttünk. Nagyon-nagyon aranyos bábok. Hány évesek lehetnek? Minden évben újak készülnek, vagy pedig évről évre újra felhasználásra kerülnek?
2: Nem, ezek nagyon régi bábok. Igazából én akartam kérdezni, hogy ezek voltak-e az első évben is, vagy azért egy kicsit
0: később? Sokkal gyengébbek voltak. A János Vitéz talán hasonló volt, még tudom is, hogy ki csinálta, Nyeste Kati csinálta ezt a János Vitéz, de az Iluska...
1: Igazi bőrcsizmája van.
0: Igen, igen. De Iluska az szerintem sokat változott az évek során.
1: Egyre fiatalabb.
0: Igen, eleinte a gyerekek készítették a bábokat, aztán azért a szülők és a rajztanárok, technikatanárok is szép lassan bedolgoztak és besegítenek ma is az előadásba. Ez egy össznépi előadása.
1: Össztantestületi, összülői, összgyerek, kedves Bea.
2: Szóval én úgy szoktam a gyerekek kezébe adni, hogy jóval idősebb ez a báb, mint ti vagytok, tehát hogy több mint 20 éves, 30 éves, egyrészt, hogy vigyázzanak rá, másrészt tényleg hát már megszámlálhatatlan gyerekkéz tartotta és játszott ezekkel a bábokkal, amire én vissza tudok tekinteni, tehát a 2000-es évek elejétől kezdve ő volt Jancsi, meg ő volt Iluska, és mellettük gazdagodtak. Igen, van, ami egy kicsit elhasználódott, akkor van a jelenlegi rajztanárunk, anyukaként is készített új bábokat, meg rajztanárként is segített.
1: Ön is először anyuka volt ebben az iskolában, ugye? Úgy jött a küszöbön át, és aztán megtetszett az iskola.
2: Így van, igen, nem, máig emlékszem, amikor ötödikes volt a nagylányom, aki azóta már férjes asszony, és beültünk az előadásra a legkisebb testvérével az ölemben, aki most már egyetemista, és hát szemem számelált a csodálkozástól. Azt sem vettem észre, hogy mikor cselérődött ki a két osztály az előadáson, azt sem tudtam, hogy az én gyerekem melyik szerepet játszott, egyszerűen tátott szájjal néztem, és csodál.
1: Ezt mondjuk el a hallgatóknak, hogy évfolyamonként két osztály van általában, és mind a kettő betanulja és előadja külön-külön, tehát két produkció történik, vagy a második felvonást játsza egyik osztály, az elsőt a másik osztály.
2: Így van, tehát az A és a B osztálya felét-felét tanulja meg, és aztán egymást is segítik egyébként, de hogy fél időben van egy kis technikai szünet, amikor a két osztály kicserélődik, már ha észreveszi a közönség, és utána pedig a projektort, azt a másik osztálybeli kezeli, a reflektorokat a másik osztályban.
1: Van fővilágosító is.
2: Van, tehát ők azért egymás munkáját is segítik, támogatják.
1: A gyerekek örömmel beleszeretve a János Vitéz világába vesznek részt, vagy pedig egy kötelező iskolai program? Mert az előadáson az látszott, hogy szívüket, lelküket beleadták.
2: Szerencsére én is ezt tapasztalom. Az elején persze van, akinek rögtön tetszik, és nagyon szíve szerint való feladat, és van, aki kicsit húzódozik, vagy nem annyira szeretne inkább rosszalkodni, de lényegében az előadásra mindenki megérkezett, és én ugye olyankor hátulról követem az előadást, segítem őket, a száraz jeget én intézem, hogy az ott füstölő.
1: Igen, mert füst is van, mint az Omega koncerteken volt.
2: És azt látom, hogy abszolút odafigyelnek, nagyon együtt vannak, nagyon segítik egymást. Ugye itt azért nagyon sok eszközt mozgatunk, tehát nem csak egy-egy báb van, hanem különböző díszletek is mozognak, repülnek, jönnek, mennek.
1: A hajó olyan hullámokon ment, hogy ott reszkedtem, hogy vajon partot ére.
2: Ez nagyon-nagyon komoly összmunkára van szükség. Arról nem beszélve, hogy elbizonytalanodhatnak a szövegben, csugó is volt, ott guggolt a lábuk között, és bárki, ha elbizonytalanodott, oda nézett, akkor a sugó tudott neki sugni, tehát tudta, hogy hol tartunk, odafigyelt.
1: Igen, mert a narrátornak nagyon hosszú szerepei vannak, és ja, többen voltak.
2: Nekik nem tudunk sugni, mert ők kint vannak, de...
1: De voltak is rúgott az egyiknek.
2: Igen, így van, azért ez is előfordul. Tehát egy nagyon-nagyon komoly összmunkára van szükség, és ebben nagyon jó dolog, hogy részt vesznek, és benne vannak. És most zártuk le, most volt egy értékelő óránk, és nagyon szerették csinálni ezt.
1: Gerelithez fordulok, aki a kezdetektől nyomon követi az iskola életét, fejlődését. Ez egy nem egy szakosodott általános iskola, mégis a művészeti zenei nevelés a lelki programokon kívül nagyon erős. És ez a színjátszás is. Azt hiszem, hogy jó pár művész kikerült, ha nem is bábozó, de kerültek ki művészek ebből az iskolából a 35 év alatt, nem?
0: Az utolsó osztályomból hárman mentek színművészeti főiskolára, el is végezték őket.
1: Ők is a János Vitézbe szerepeltek?
0: Természetesen a János Vitézbe, visszatérve a János Vitézre, mindenki szerepel. Az egy komoly tanári feladat, hogy megtaláljuk mindenkinek a megfelelő szerepet. Talán egyetlen egy olyan év volt, amikor volt egy kislány, aki...
1: Nem akart boszorka lenni?
0: Nem tudta megtanulni a szerepet, nem merte kinyitni a száját, stb.
1: És belőle is színésznő lett.
0: Elengedtem a dolgot, és hát nem erőltettem, viszont mindig ő pakolt össze. Mindig, mert nagyon fontos, hogy a próbák végén jól pakoljunk el, mert különben zűrzavar lesz.
1: A színháznál a kellékes, meg a diszlet mozgató, az nagyon fontos.
0: Úgyhogy a gyerekek legnagyobb ámulatára, amikor az a bizonyos értékelő óra volt, amit a Bea is mondott, ő is kapott egy ötöst. És mondtam, hogy nélkülözhetetlen volt a szerepe, mint egy ügyelő mondjuk a színházba, például olyan feladatot töltött be. Úgyhogy mindenkinek van szerepe, nyilván az ügyesebbeknek nagyobb szerepe van, a kevésbé ügyeseknek nem olyan előszerepük. Volt egy év, amikor több mint fél órán keresztül kellett gyakorolnom az óriással, hogy képes legyen egyenletes lépésekkel vinni a János Vitéz tündérországig. De azt szeretném mondani, hogy nagyon-nagyon sok képességet fejleszt a János Vitéz. Tehát amit a Bea itt mondott, hogy micsoda háttérmunkára van szükség, és összedolgozásra, ez is nagyon fontos. Fejleszti a közösséget. Tulajdonképpen úgy szoktam érezni, hogy a János Vitézzel válik a közösségi ötödik osztályba az osztály, és ezt meg is tartják. Szoktak a későbbiek során is beszélni a János Vitézről a gyerekek, hogy ez micsoda érték, amit magukkal vittek, de tanulnak fegyelmezettséget, tanulnak összeszedettséget, természetesen fejlődik a memóriájuk, a színészi játékuk, a kiállásuk. Tehát ez egy nagyon komplex fejlesztő valami a gyerekek számára, és nem utolsó sorban a magyar irodalomnak egy remek művét sajátítják el.
1: Ez biztos. És tulajdonképpen az ötödikes irodalom tananyag rovására nem megy, hogy egész évben a János Vitézt tanulják? Hogy oszlik meg ez? Hogy van a tanrendben?
2: Ezért nem egész évben. Most idén egy kicsit máshogy is szerveztük ezt a dolgot. Évek óta van egy olyan tantárgy, hogy dráma és színház, vagy dráma és tánc, szóval több néven futott már ez a tantárgy, de mi ezt erre használtuk föl. Ez egy ötödikes tantárgy, és akkor ennek az óra keretének a rovására ment. Tehát nem az irodalom órákon, nem a nyelvtan órákon, hanem ezen a dráma órán gyakoroltunk. Nyilván ezt egy kicsit tömbösíteni kellett, így második fél évben tartottuk az összes órát, de így nem megy semminek a rovására. Ebben bízunk, hogy ez a lehetőség megmarad.
1: Profi volt minden tekintetben az előadás, technikailag is. Hát gondolom, hogy évről évre van valami újdonság, nem? Tehát idén mi volt az újdonság tavalyhoz, tavaly előtthöz képest?
2: Hűha, hát szerintem sok is volt. Persze ezek nagyon kis apróságok, tehát tényleg ilyen kis gegek, hogy az óriások, ahogy egymás fejére leveszik a koronát, és akinél megmaradt a korona, az így megemeli, mint egy kalapot. Hát szerintem az nagyon vicces volt. Vagy voltunk a Nemzeti Színháznak a János Vitéz előadásán, és innen a gyerekek beemelték azt az elemet, amikor a király előtt bemutatkozik Franciaországban Kukorica Jancsi, és az udvarhölgyek kinevetik, és akkor ott a lányok ott elkezdtek kacarázni. Ők se tudják már egyébként, kérdeztem, hogy ez kinek az ötlete volt, olyan közös volt, ugye elkezdték, és tetszett nekik, és aztán akkor mondja a francia király, hogy mától a neved János Vitéz legyen, és akkor ámulva megismételték, hogy János Vitéz. És ezért érzékeltük, hogy ez a közönségnél is nagy sikert aratott. Vagy akkor az a fiúcska, a képben János Vitéz volt az óriások földjén, az hát igen, viccesen, hangosan kinevette az óriás királyt, akit éppen agyonütött egy darab kővel. Ennek is, hogy olyankor érezzük a közönségben, nem látjuk, de érzékeljük, hogy ezek jó viccek voltak, jó poénok voltak, és akkor az nagy lendületet adott az előadásnak.
1: Kedves Edit, említettem az elején ezt a négy sajátosságát az iskolának, ami egyedivé teszi. Hogyan születtek ezek? Például az a ubikaritásos furujázás. Egyből tudták, amikor a 89-90-ben elkezdtek gondolkodni, hogy megcsinálják az első katolikus szellemiségű iskolát, először nem is egyházi fenntartásban, aztán a mindszenti zarándoklat, biciklitúrája, stb. Időrendben meg hangulatában hogyan születtek ezek a nagy dolgok?
0: Nagy szülői összefogással én azt gondolom, 80-90 egy olyan politikai helyzet volt, vagy társadalmi hangulat volt, hogy várták, hogy a korábbi rend lebomlása után valami új legyen, amire a szülők támaszkodni tudnak, hogy végre megszűnjön a kettős nevelés, ugye azt mondják a gyereknek otthon, amit az iskolába hall, és ez ugye korábban nem létezett, úgyhogy amikor ezt úgy a férjem felismerte, akkor elkezdett szervezkedni, először aláírásokat gyűjtött, hogy ki íratná be egyáltalán a gyerekét ebbe az iskolába. Itt Budán 600 aláírást gyűjt össze.
1: Mi is az aláírók között voltunk. A nagyobbik fiam az első évfolyamban volt.
0: József is, aki nagyon csodálkoztunk, mert Simádi József, hát nincs iskoláskorú gyereke. Talán ő se gondolta még, hogy az unokái közül ide fog járni őt. És akkor ezekkel a szülőkkel, nyilván nem a 600-al, hanem abból kivált egy kisebb csapat, akiknek idejük, ötletük, energiájuk volt ezzel foglalkozni, és minden szerdán összejöttünk este ötletelni, este 8-tól valameddig. És így alakult ki a tulajdonképpen az új iskolának a menetrendje, szokásrendje. Tehát amikor megindult az iskola szeptemberben, akkor már tudtuk, hogy minden nap lesz reggeli imas, mint hogy a férjem énektanár, és ezért talán még különösen fontos volt számára a nevelésben, a saját gyerekeink nevelésében is a zenei nevelés. Hát akkor így próbáltuk meg. Aztán nem mellesleg a második tanévtől, vagy a harmadiktól egy rendkívül tehetséges énektanár is bekapcsolódott a munkába. Az első évben még azért nem, mert akkor két elsővel, egy másodikkal és egy harmadikkal indítottunk, és mikor ötödik osztály lett, akkor Blazsek Andrea jött, és együtt a férjemmel alakították az iskola zenei életét. A Mindszenti zarándoklat úgy alakult ki, hogy mivel az iskola Pannonia Sacra, Mindszenti
1: jelmondata
0: kötelez bennünket, és ezért kezdettől fogva minden május első vasárnapján elmentünk a Mindszenti emlékmisére Esztergomba. Hát egy kicsit uncsi volt a gyerekeknek oda elmenni, és hogy vonzóbbá tegyük ezt a programot, ezért valaki kitalálta, hogy menjünk biciklivel, Sőn György egyébként egy szülő kitalálta, és ez az ő ötlete fejlődött így fel a 30 év alatt. Azt hiszem, az az egyik kulcs szó, hogy
1: fantasztikus egyébként, ahogy a Moszkva téren, most már Széll Kálmán téren, meg a Margit körúton a 300 gyerek biciklista rendőri fölvezetéssel vonult. Tehát egy tanúságtétel is, egy fölkiáltójel minden évben ez az zarándoklat.
0: A zenei akadémiai hangversenyt is szintén egy idejáró gyerek szülője kezdeményezte, aki a zeneakadémián tanár volt. Tehát el kell, hogy mondjam kicsit visszaugorva, hogy amikor az iskola végre megindulhatott, akkor mi két első és két második osztályt terveztünk. Összehívtunk egy megbeszélést annak a 600 embernek, aki föliratkozott erre a papírra, és ők azt mondták, hogy hát, az elsős gyereknek harmadikos a testvére, és azt nem tudjuk vállalni, hogy két iskolába hordjuk a gyereket. Így szülői igényre, szülői kezdeményezésre alakult az ki, hogy két első, egy második és egy harmadik osztály indult. Tehát mindig nagyon együttműködve a szülőkkel, karöltve, az ő igényeiket meghallgatva, ugyanakkor ők meg nagyon elfogadták a férjemnek az elvi irányítását, így alakult, fejlődött.
1: Jancsi és Juliska itt vannak előttünk. Hány darab Jancsi van a bábok között? Csak kettő? Kettő.
2: Van egy kukorica Jancsi, és akkor lesz belőle János Vitéz, amikor a huszárok csodálatos módon felveszik maguk közé a seregbe.
1: És Juliska csak egy van?
2: Abból természetesen csak egy.
1: Juliska nem öregszik. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hát még sok János Vitéz élményt kívánok a gyerekeknek. Tehát minden ötödikes évfolyam János Vitéz bűvöletében tölti ezt az esztendőt, életre szóló élménye.
0: Volt egyszer egy tanítványom, aki azt mesélte, hogy nagyon a szülei megbízzák őt mindig a balatoni telken a fűnyírással, amit ő nagyon nem szeret, de pont egy János Vitéznyi idő alatt nyírja le a füvet, és akkor végig mondja azt a 30 percnyi művet. Úgyhogy még ilyen hozadéka is lett a dolognak.
1: Nagyon jó. János Vitéz, mint időegység. Igen. A fűnyírásra. Strobl Beával, a Pannonia Sacra katolikus általános iskola jelenlegi magyar tanárával, a János Vitéz mostani rendezőjével, illetve a hagyomány elindítójával, Gere Edit tanárnővel beszélgettünk. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.

0: Az Anzixot hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Május 20-a van, 18 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, köszöntjük hallgatóinkat. Főbb híreink először röviden. A V4 együttműködés bővítését hangsúlyozta Magyar Péter Varsóban. A Fidesz frakció szerdán olyan törvényjavaslatot nyújtott be az országgyűléshez, amely megtiltja az ukrán gabona termékek behozatalát. Az ukrán agrár termékek behozatalának tilalmát követeli a mi hazánk is. Ukrán drón támadás érte a Lukoil egyik olaj finomítóját Oroszországban. Zarándokok százezreit várják Csíksomlyóra pünköstkor. Az erős közép-európai régió szerepét hangsúlyozta az erős Európa megteremtésében Magyar Péter miniszterelnök szerdán Varsóban, miután tárgyalt lengyel kollégájával Donald Tuskkal, akit budapesti látogatásra hívott június végére, majd jelezte, a meghívást megteszi a cseh és a szlovák kormányfők felé is. Kiemelt fontosságúnak nevezte Európa biztonságát, az energiabiztonságot, és ezen a téren szoros együttműködésről beszélt. Fontosnak nevezte a V4 együttműködés bővítését, akár Skandinávia felé, akár Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával, Romániával, vagy Nyugat-Balkáni, az Unióhoz még nem csatlakozó országokkal. Reményét fejezte ki, hogy június elején az ukrán elnökkel személyesen is találkozhat Beregszászon. A kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálását előzetes feltételnek nevezte, hogy az ukrán uniós csatlakozásnál az első fejezet megnyitásához Magyarország a jóváhagyását tudja adni. Megerősítette, hogy Magyarország kész mindenben együttműködni és segíteni, hogy az Orbán kormány alatt menedékjogot kapott, de azóta Magyarországot elhagyó Zbigniew Ziobro, egykori lengyel igazságügyi miniszter és helyettese Máté Románovszky visszatérhessenek Lengyelországba, és ott feleljenek az igazságszolgáltatás előtt. Magyar Péter a lengyel kormányfővel kezdett megbeszélése után találkozott Karol Navrocki köztársasági elnökkel. A Balti-tenger partján fekvő kikötővárosban, Gdanskban Lech Walesa volt államfővel találkozott, és beszédet mondott Donald Tuskkal együtt. Újjáépítik a lengyel-magyar barátságot a közlekedésben is, írt a közösségi oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán, miután tárgyalt Darius Klimczak lengyel infrastruktúráért felelős miniszterrel. Vitézy Dávid szerint lengyel kollégájával megállapodtak abban, hogy együttműködnek a vasúti és a légi közlekedés fejlesztésében, illetve közösen lobbiznak majd Brüsszelben azért, hogy a jövőben minél több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti fejlesztésekre. Lépéseket követelt szerdán Szlovákiával szemben az Európai Parlament az uniós értékek és költségvetés védelme érdekében. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: Az EP képviselők szerint rendkívül aggasztó a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzetének romlása Szlovákiában. Mindeközben az Európai Parlament a Beneš dekrétumokkal kapcsolatos kérdésekben, valamint a felvidéki magyarokat érintő földelkobzások ügyében is tettekre sürgette Pozsonyt a Tisza párt és az Európai Néppárt jelzése után. Az Európai Parlament felszólította a szlovák hatóságokat, hogy szüntessék be a háború utáni rendeletek alapján elrendelt kisajátításokat, amelyek különösen a szlovákiai magyar kisebbséget érintik. Az EP képviselők azt is hangsúlyozták, hogy a külföldön élő szlovák állampolgárok számára egyenlő hozzáférést kell biztosítani a választási részvételhez, a levélszavazás eltörlésére irányuló kormányterv tágabb összefüggésében. Azt szeretnék, ha az Európai Bizottság értékelni, feláll-e egyértelmű kockázata az uniós értékek súlyos megsértésének Pozsony részéről. Javasolták, hogy a brüsszeli testület teljes mértékben használja ki az összes rendelkezése álló megelőző, illetve végrehajtási intézkedést az EU költségvetés és a jogállamiság védelmében. Továbbá követelték a vonatkozó kötelezettségszegési eljárások megindítását és az EU jogállamisági feltételrendszerének alkalmazását is. A szöveg szerint a szlovák hatóságoknak meg kell erősíteniük a bírói függetlenséget, és végre kell hajtaniuk az Európai Bizottság és az Európa Tanács korrupció ellenes ajánlásait. Az EP emellett aggodalmát fejezte ki a sajtószabadság és a pluralizmus romlása, illetve a közszolgálati médiát érintő állítólagos politikai beavatkozás miatt is. Az EP képviselők szerint a szlovák kormánynak javítania kell a szexuális kisebbségekhez tartozók és a szlovákiai roma kisebbség jogainak védelmét, és aggodalmukat fejezték ki a szlovákiai roma közösségnek szánt uniós források végrehajtásával kapcsolatban.
0: A Fidesz frakció szerdán olyan törvényjavaslatot nyújtott be az országgyűléshez, amely megtiltja az ukrán gabona termékek behozatalát. Erről beszélt Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, a Facebook oldalán szerdán közzétett videóban. Ismét Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója következik.
3: Azt mondta, május 13-a óta a kormány rendeletet hozhatott volna erről, de mindeddig késlekedett, ezért az ukrán gabona termékek akadálytalanul áramlanak Magyarországra. Az új kormány mondjon nemet az ukrán mezőgazdasági termék dömpingre, a parlament pedig tiltsa meg ezen áruk Magyarországra hozatalát. Sürgette szerdai közleményében Dócs Dávid, a Mi Hazánk mozgalom alelnöke is. Arra hívta fel a figyelmet, egy héttel ezelőtt hatályukat vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek, köztük az is, amely tiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát. A politikus arra figyelmeztetett, hogy az uniós gazdák, köztük a magyar gazdák árujának olyan szigorú szabályoknak kell megfelelnie, amelyek az Ukrajnából érkező termékekre nem vonatkoznak. Egyben kiemelte, hogy Ukrajnában számos az Európai Unióban évtizedek óta tiltó listán lévő növényvédőszert használnak még, és keleti szomszédunknál engedélyezett a génmódosított növények termesztése is. A Keresztény Demokrata Néppárt és a magyar gazdák és a mezőgazdasági termékek védelmét szorgalmazza az olcsó ukrán termékekkel szemben. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke rámutatott, a magyar gazdák ma egyszerre küzdenek az aszály következményeivel és az alacsony világpiaci gabona árakkal. Ebben a helyzetben az lenne a minimum, hogy a kormány minden eszközzel védje a hazai termelőket. Az ukrán gabona import korlátozásának megszüntetésével a magyar gazdák megélhetését és a családok egészségét és veszélyezteti Magyar Péter kormánya. Így reagált Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője. Emlékeztetett, Orbán Viktor kormánya a magyar termelők és a családok védelmében korlátozta az ukrán gabona és más agrártermékek importját, mert több esetben is felmerült a gyanú, hogy bizonytalan eredetű, illetve az Európai Unióban tiltott növényvédőszerekkel kezelt termékek érkezhetnek Magyarországra.
0: Zelenszkij jóváhagyta a júniusi támadások terveit, a háború továbbra sem a befejezés irányába halad, Nyíri Kata jelenti.
4: Volodymyr Zelenszkij jóváhagyta az Oroszország elleni júniusi támadások terveit, jelentette be az ukrán elnök keddesti videóüzenetében. Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka és Andrij Hnatov vezérkari főnök beszámolójára hivatkozva Zelenszkij azt mondta, hogy májusban Ukrajna javára változás történt a hadi helyzetben. Szerinte Ukrajna jobban meg tudta védeni állásait és több támadást is végre tudott hajtani. Utóbbi kapcsán különösen a drónokkal véghez vitt mélységi csapások jelentőségét emelte ki Oroszország területén. Zelenszkij a kétoldalú kapcsolatokról is beszélt. Ennek kapcsán kiemelte az új magyar kormánnyal való kapcsolatok fontosságát hangsúlyozva, hogy Ukrajna a jó szomszédsági viszonyokban érdekelt. Az ukrán elnök beszélt hazája Európai Uniós csatlakozási törekvéséről. Mint mondta, Ukrajna megérdemli ezt, és még háborús helyzetben is az integráció felé mozog. Egy külön bejegyzésben Zelenszkij egy ukrajnai újjáépítési konferencia előkészületeit jelentette be, amit a lengyelországi Gdanskban tartanának júniusban.
0: Ukrán drón támadás érte a Lukoil egyik olajfinomítóját Oroszországban. Ezúttal egy Nizsnyi Novgorodi olajfinomító és egy Stavropoli vegyi üzem lehetett a célpont. Az üzem Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítója, amely évente mintegy 17 millió tonna kőolajat dolgoz fel, és olyan üzemanyagokat állít elő, amelyeket az orosz hadsereg is használ. Szerdán online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében, közölte Orbán Anita külügyminiszter szerdai Facebook bejegyzésében. A tárcavezető az egyeztetéseket Andriy Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Taras Kacska ukrán miniszterelnök helyettessel nyitotta meg. A kétoldalú kapcsolatokban a nemzeti kisebbségek jogainak következetes védelmét nevezte az első rendezendő feladatnak. Az Európai Unió szerdára virradóra megállapodott abban, hogy végrehajt egy kereskedelmi egyezményt az Egyesült Államokkal, amellyel valószínűleg sikerül elkerülni Donald Trump amerikai elnök fenyegetését, miszerint további késlekedés esetén büntető vámokat vezet be. A paktum szerint az EU vállalta, hogy eltörli az amerikai ipari termékekre és egyes mezőgazdasági termékekre kivetett vámokat, míg az Egyesült Államok 15%-ban maximálja a legtöbb európai export termékre kivetett vámokat. Több tucat maszkos palesztin párti aktivista foglalta el szerdán a belgiumi Genti Egyetem rektori hivatalát, tiltakozásul az intézmény izraeli partnerekkel folytatott együttműködése ellen. A belga sajtó tudósítása szerint mintegy 40 fős csoport szerda reggel 6 óra után tört be az épületbe, majd a tetőre is felmászott, transzparenseket helyezett ki, és graffitikkel fújta le a falakat. 5,6-os erősségű földrengés sújtotta Törökország keleti részét. A földmozgás reggel 9 órakor Malatya tartomány Batagázi kerületét érte. A károkról egyelőre nem érkezett jelentés, de iskolákat evakuáltak. Az SZIA bevallás határideje szerda éjfél, aki eddig nem nézte meg és nem fogadta el a Nemzeti Adó és Vámhivatal által készített bevallási tervezetét, annak a határidő lejártával ez automatikusan bevallássá válik, közölte a hatóság szerdán. A NAV tájékoztatása szerint ez alól kivételt jelentenek az áfás magánszemélyek, az őstermelők és az egyéni vállalkozók. Esetükben a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallásra, azt mindenképpen be kell nyújtaniuk. Ellenőrizniük kell a bevallás tervezetét azoknak is, akiknek volt olyan jövedelme 2025-ben, amiről a NAV-nak nincs teljes körű információja. Ilyen lehet például a lakás kiadás vagy eladás. A papír alapú bevallásokat aláírva kell postára adni május 20-án. Az 1+1%-os rendelkezés határideje szintén szerdán van. Idén is zarándokok százezreit várják Csíksomjón pünköstkor a fogadalmi búcsúra. Csíkszereda polgármestere Kóródi Attila és Tímár Sándor Asztrik templomigazgató úgy véli, felkészültek a zarándokok fogadására. Gáspár Sándor tudósít.
5: Most még szabad a közlekedés Csíkszeredában, de Csíksomjón és Csobotfalván is, viszont lezárják péntektől a kegytemplomhoz, illetve a nyerekbe a hármas halom oltárhoz vezető utakat a járműforgalom elől. A hatóságok szigorúak lesznek a szabálytalan szekeresekkel, lovasokkal, sofőrökkel szemben. De külön fölkészültek, hogy a medvéket előzzék a környékről a szabadban szombaton megtartandó ünnepi szentmise előtt, hangsúlyozta Kóródi Attila, Csíkszereda polgármestere sajtótájékoztatón szerdán délelőtt. Mellette pedig Tímár Sándor, Asztrik templomigazgató ismertette, hogy a Boldogasszony zarándok vonat zarándokainak pénteken délben 12 órakor lesz szentmise, amelyet Marton Zsolt váci megyés püspök fog celebrálni. 18 órától lesz a nyitó szentmise, utána pedig virasztást tartanak a kegytemplomban. Virasztást tartanak szombatról vasárnapra virradóan is. Szombaton reggel is szentmise, majd a kegytemplom előtti térről indul a labárumot kísérő kordon a nyerekbe, ahol 10:30-tól ünnepélyes rózsafüzér kezdődik a hármas halom oltárnál. Az ünnepi szentmise 00:30-kor kezdődik. Főcelebránsa és szónoka Székely János, a szombathelyi egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. 17 órától tartják a hagyományos csángó misét a Szent Péter és Pál plébánia templomban. Pünkösd vasárnap A Szentlélek eljövetele ünnepén a kegytemplomban 4 alkalommal is tartanak szentmisét, hétfőn hasonlóképpen. Korodi Attila polgármester kiemelte, minden irányból rendőrök irányítják a forgalmat, jóval az útlezárások előtt fölhívják a figyelmet a parkolási lehetőségekre. Sok zarándok csoportra kell számítaniuk. Csütörtökön 100 kézdiszéki gyalogos zarándok is indul Kézdivásárhelyről. A lovas zarándokok a Perkőről indulnak. Haraszkerékről a marosszéki lovas zarándokok már 2 napja úton vannak, hogy péntek estére megérkezhessenek a csíksomlyói búcsúba, ahová az idén is 500 000 zarándokra számítanak.
0: A Nemzeti Összetartozás napján június 4-én budapesti idő szerint 20 óra 26 perckor ismét 1000-nyi helyszínen lobban fel az összetartozás tüze a világ minden táján, közölte a Magyar Cserkész Szövetség szerdán. 6. éve hívja közös lánggyújtásra a világ magyarságát az összetartozásunk tüze kezdeményezés. A kezdeményezés ötletgazdája a Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség, szervezője a Magyar Cserkész Szövetségek Fóruma és tagszervezetei. Az 1933-as Gödöllői Cserkész Világtalálkozón magyar cserkészek egy időben gyújtottak tüzet Magyarországon és az elcsatolt területeken. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Május 18-a és június 12-e között több mint 20 000 érkeznek az Ánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány szerdán.
6: Kárpát-medencei lapszemle. A múzeumok éjszakája az év egyik legnépszerűbb kulturális eseménye, amikor egyetlen éjszakára a kulturális intézmények, képtárak, galériák és múzeumok világszerte izgalmas programokkal várják a látogatókat. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza a kultúrát a fiatalokhoz és a családokhoz, miközben új oldaláról mutatja meg ezeknek az intézményeknek a világát. A szabadkai kulturális intézmények idén is hagyományosan csatlakoznak a rendezvényhez. A részletekről a Szabadkai Városi Múzeum és a Szabadkai Kortárs Galéria igazgatóival beszélgettek a vajdaság.ma hasábjain. Ninkov Kovacsev Olga múzeumigazgató elmondta, hogy intézményük 2008 óta vesz részt a múzeumok éjszakáján, attól az évtől, amióta Szabadka is bekapcsolódott a programsorozatba. Szombaton a múzeum este 6 órától éjfélig tart nyitva, és a látogatók díjmentesen tekinthetik meg az összes tárlatot, beleértve az állandó kiállításokat és a 2 időszakos tárlatot is. Az egyik újdonság, hogy idén minden órában tartanak tárlatvezetést szerb és magyar nyelven is. Számol be a vajdaság.ma. Szintén a vajdaság.ma oldalán olvasható, hogy a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet II. Rákóczi Ferenc fejedelem születésének 350. évfordulója alkalmából ünnepi tárogató koncertet és hangszerbemutatót tartott hétfőn a Zentai Színház teremben. A rendezvényen Nagy Csaba Liszt Ferenc díjas tárogató művész mutatta be a hangszert a felsős általános iskolások számára. A program célja, hogy a fiatal generációknak élményszerű módon mutassák be a Hungarikumnak számító hangszer történetét, hangzásvilágát és kulturális jelentőségét, valamint megidézze a kuruckor zenei örökségét. A lapszemlét Lázár Csabától hallották.
0: Végül az időjárásról. Este felé helyenként zápor, zivatar előfordulhat, az északias szelet nagy területen élénk lökések kísérhetik. Csütörtökön sokat süt majd a nap, az ország középső tájain zápor, zivatar elsősorban a délutáni, kora esti órákban várható. Az északi, északnyugati szél az északnyugati és az északkeleti ország részben erős lesz. Hajnalra többnyire 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok várható. Főbb híreink még egyszer röviden. A V4 együttműködés bővítését hangsúlyozta Magyar Péter Varsóban. A Fidesz frakció szerdán olyan törvényjavaslatot nyújtott be az országgyűléshez, amely megtiltja az ukrán gabona termékek behozatalát. Az ukrán agrártermékek behozatalának tilalmát követeli a mi hazánk is. Ukrán drón támadás érte a Lukoil egyik olajfinomítóját Oroszországban. Zarándokok százezreit várják Csíksomlyóra pünköstkor. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: 18 óra 50 perc, múlt idéző című rovatunk következik, Tóth János Andrást hallják.
7: 2026. május 20-a, szerda van. Isten éltesse a ma ünneplő Bernát és Felícia keresztnevű hallgatóinkat. A Bernát germán eredetű név, jelentése medve és erős. A Felícia pedig a Félix latin eredetű férfinév női párja, jelentése boldog, szerencsés. Egyházunkban ma Siennai Szent Bernardin, itáliai hitszónok, egyháztanító ünnepe van. Bernardin hamar árván maradt, s örökölt vagyonát bőkezűen szétosztotta a szegények között. Amikor 1400-ban Siennában kitört a pest is, és mások elmenekültek, ő a városban maradt, és ápolta a betegeket. Maga is megkapta ugyan a fertőzést, de életben maradt. 1404-ben Ferences szerzetes pap lett, hogy Assisi Szent Ferencet kövesse a szegénységben, az áldozatvállalásban. Fáradhatatlanul járta az itáliai városokat, hogy prédikációival bűnbánatra térítse az embereket. Hatására sokan megtértek, de ellenfelei koholt vádakkal arra vették rá 5. Márton pápát, hogy megtiltsa neki a prédikálást. Ezt is alázatosan és engedelmesen megfogadta. Noha ezt a tilalmat Kapisztrán János közbenjárására feloldották, az új pápa, 4. Jenő, még súlyosabb intézkedést hozott ellene, börtönbe vetette. Nem sokkal azután, hogy újból visszakapta a prédikálás jogát, súlyosan megbetegedett és meghalt. Siennai Bernardint már 6 évvel halála után szentté avatták. 1701 évvel ezelőtt nyitotta meg Nagy Konstantin római császár a keresztény püspökök első egyetemes zsinatát Niceában. 325-ben a niceai zsinaton elfogadták az ókeresztény ökumenikus hitvallást, Athanasius alexandriai püspök tanítását, aki az új szövetség alapján azt mondta, hogy Krisztus valóságos ember és valóságos Isten, egy lényegű az atyával. Tehát nem csak homo luisios, azaz hasonló vele, ahogy Arius tartotta. Az arianizmust, mint eretnekséget kiátkozták. Azonban az ariánusok tanai tovább terjedtek a germán törzseknél, akik az ő hitüket vették fel. A zsinaton döntöttek a húsvéti ünnep időpontjáról is, mely szerint az első tavaszi telihold utáni vasárnapot jelölték meg, a feltámadási ünnep napjára. 21 évvel ezelőtt, 2005. május 20-án, 92 éves korában, álmában hunyt el Paul Ricoeur, protestáns francia filozófus, a kortárs kultúra egyik legtermékenyebb és legbefolyásosabb gondolkodója. II. János Pál pápa Átlépni a remény küszöbén című interjúkötetében 1994-ben így írt Ricoeur munkásságáról. A mai gondolkodás, miközben egyre távolabb kerül a pozitivista állításoktól, jelentős lépéseket tett az ember egyre teljesebb megismerése felé, és elismerte többek között a metaforikus és szimbolikus nyelv létét és jelentőségét is. A mai hermeneutika új nézetből mutatja be az igazságot a világról és az emberről, mint ahogy ezt Paul Ricoeur műveiből is olvashatjuk. A pozitivizmus eltávolít minket a teljes megértéstől, sőt, bizonyos fokig el is zárja előlünk. A hermeneutika viszont éppen azért, mert a szimbolikus nyelvet vizsgálja, lehetővé teszi számunkra, hogy újra rátaláljunk, sőt, el is mélyítsük. Ma lenne 90 éves Orbán Otto Kossuth-díjas költő, műfordító. Az intézetben nevelkedett félárva Orbán Ottónak a háború, az üldöztetés és az árvaság volt költészetének visszatérő motívuma. A 70-es-80-as évek fordulójától a tények szembesítésére építette verseit, amelyeket nyugtalanság, fintor, kétségbeesés és várakozás jellemez. Orbán Otto főleg angol és spanyol költőket fordított. 18 éve távozott közülünk Raksányi Gellért, Kossuth és Jászai Mari díjas színész, a Nemzet színésze, a Nemzeti Színház örökös tagja, akit többek közt a Bánkbánban, Gogol, Holt lelkek című darabjában, vagy Shakespeare viharjában játszott alakítása tett emlékezetessé, de láthattuk a Rákóczi hadnagyában, vagy Koltai Róbert játékfilmjében, a Sose halunk megben. De sokan leginkább a Szomszédok című tévés teleregényből ismerték, mint Kutyaurat. 10 éve már, hogy nincs közöttünk Rajhona Ádám sem. A Jászai Mari díjas művész szinkron színészként is elismert volt, például a Vissza a jövőbe című triológiának ő adta a doki magyar hangját, de elsősorban mint hazai, már klasszikusnak mondható filmekben, a Megáll az időben, az Egészséges erotikában, vagy a Roncs filmben játszott szerepeivel vált emlékezetessé.
0: A múlt idézőt Tóth János András készítette.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
0: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Kérjük, imádkozzanak velünk a Magyar Rákellenes Liga ima csoportjával. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyom, küzd Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Szűzanyánk, segíts bennünk felébreszteni a hála érzését Szent Fiad iránt, életünk minden egészséges napjáért, és hogy ne felejtsük, az életünk tőle kapott ajándék. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: feltámad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Hozzád fohászkodunk, Urunk, mindazokért, akik most járják földi útjuk általad kimért utolsó szakaszát. Add meg nekik a jó halál kegyelmét, az őt kísérőknek pedig az együttérző türelmet és békét. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mikében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Szűzanyánk, segítsd a fiatalokat válaszolni szent fiat hívására, vezesd őket az igazi szeretet megismerésére, áld meg érzelmeiket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Könyörgünk hozzá Szűzanyánk papjainkért, hogy hivatásuk nehéz óráiban is megérezzék a te segítő jelenlétedet, és hozzád fordulva meglejjék újra lelkük békéjét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Mi atya, üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Uram, aki csodálatos bölcsességgel kormányozod a világot, fogadd el könyörgésünket a világ békéjéért, a döntéshozók bölcsességéért. Add, hogy erősödjék közöttünk az egyetértés és az igazságosság. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzuk második Rákóczi Ferenc imáját országunk keresztény megújulásáért.
1: A te kezedben van szívünk, Uram, gyújtsd fel a lomhákat, vezesd vissza az eltévejedetteket, világítsd meg a vakokat, lágyítsd meg a hajthatatlanokat, bátorítsd meg a habozókat, taníts meg a tudatlanokat, gyarapítsd bennünk a hitet, gyújtsd fel a kölcsönös szeretet lángját, s újra és újra kérlek, add, hogy szereteted gyarapodjék, hogy ez az isteni láng emésze föl viszálykodásainkat. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus
1: mindörökké. Amen.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 33 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmát sürgette a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerdai közleményében. Az érdekképviselet közölte, a magyar gazdák védelme az élelmiszer termelés stabilitásának és versenyképességének megőrzése érdekében ki kell egészíteni a jelenlegi jogszabályt. A veszélyhelyzeti kormányzás megszűnése miatt érvényüket vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek, így az is, amely tiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát. A belföldi piacvédelmet biztosító rendelet megszűnésével az EU-ban érvényes import szabályok érvényesek Magyarországon is. Az Agrárkamara attól tart, hogy a határ megnyitása miatt nagy mennyiségben árasztja el Magyarországot az olcsó mezőgazdasági áru, beláthatatlan következményeket okozva a belföldi termelésben. Annak azt kéri, hogy garantálja a törvény az Ukrajnából érkező termékek behozatali tilalmát. Az uniósnál enyhébb ukrajnai szabályok miatt növényvédőszer maradványok lehetnek a termékekben. A Fidesz frakció szerdán olyan törvényjavaslatot nyújtott be az országgyűléshez, amely megtiltja az ukrán gabona termékek behozatalát. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője a Facebook oldalán közzétett videóban kiemelte, a lehető leghamarabb dönteni kell a kormánynak vagy az országgyűlésnek arról, hogy ezt a tilalmat újra bevezessék. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke rámutatott, a magyar gazdák ma egyszerre küzdenek az asszály következményeivel és az alacsony világpiaci gabona árakkal. Ebben a helyzetben az lenne a minimum, hogy a kormány minden eszközzel védje a hazai termelőket. Az új kormány mondjon nemet az ukrán mezőgazdasági termékdömpingre, a parlament pedig tiltsa meg ezen áruk Magyarországra hozatalát, sürgette szerdai közleményében Dócs Dávid, a Mi Hazánk mozgalom alelnöke is. A politikus kiemelte, Ukrajnában számos, az Európai Unióban évtizedek óta tiltó listán lévő növényvédőszert használnak még, és keleti szomszédunknál engedélyezett a génmódosított növények termesztése is. Az erős közép-európai régió szerepét hangsúlyozta az erős Európa megteremtésében Magyar Péter miniszterelnök szerdán Varsóban, miután tárgyalt lengyel kollégájával, Donald Tuskkal, akit budapesti látogatásra hívott június végére, majd jelezte, a meghívást megteszi a cseh és a szlovák kormányfők felé is. Fontosnak nevezte a V4 együttműködés bővítését, akár Skandinávia felé, akár Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával, Romániával, vagy nyugat-balkáni, az unióhoz még nem csatlakozó országokkal. Megerősítette, hogy Magyarország együttműködik abban, hogy az Orbán kormány alatt menedékjogot kapott, de azóta Magyarországot elhagyó Zbigniew Ziobro, egykori lengyel igazságügyi miniszter és helyettese, Marcin Romanowski visszatérhessenek Lengyelországba és ott feleljenek az igazságszolgáltatás előtt. Végül az időjárásról. Este felé helyenként zápor, zivatar előfordulhat, az északias szelet nagy területen élénk lökések kísérhetik, hajnalra többnyire 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Fésűs Éva. Csaló az üveghegyen. Ötödik rész.

0: Az udvari írástudó hatalmas törvénykönyvvel a hóna alatt állt meg a trón előtt, és hogy mindenkiben kellő tiszteletet keltsen nélkülözhetetlen tudománya iránt, fontoskodva bemutatkozott.
1: Én vagyok nagyokos betűrágó domokos. Paragrafust latolgatok, szőrszálakat hasogatok, szóból hurkot tekerek, kákán csomót keresek. Ha én mondom, hol a vétség, nem fér ahhoz semmi kétség. Bármit állít a ludas, lesz itt mindjárt, nem ulas.
2: Helyes, helyes, tapsolt kajánul tök király. Halljuk az üveghegyi törvényt.
0: Nagyokos feltette a szemüvegét. Belelapozott a könyvbe, aztán, ahol egy lapnak be volt hajtva a csücske, vészjósló hangon olvasni kezdett belőle.
1: Az üveghegymászásban győztesnek tekintendő az a becsületes szerencse próbáló, aki saját erejéből és ügyességéből mászik fel az üveghegy tetejére.
0: Úgy van, bólintott a királyné, de tök király megint handabandázni kezdett.
2: Nem, ez az érdekes. Mit mond még a törvény?
1: Azt mondja, hogy nem tekinthető győztesnek az, aki cipője vagy csizmája talpát csirízzel bekeni, és az sem, aki az üveghegy mászáshoz cipőjét vagy csizmáját leveti. Az ilyen csalót azonnal száműzni kell az országból, mihely csalása kiderül.
2: Ez az. Nagyon helyes. Tovább!
0: Tök király alig fért a bőrébe. Nagyokos szigorúan ránézett, amiért félbeszakította, és így folytatta.
1: Nem vihet magával egyebet, csak azt, ahol miát, amivel az országba érkezett. És ide soha többé vissza nem térhet.
0: Mindenki elszörnyedt. A gyerekeknél eltörött a mécses. A királyné felsikoltott.
3: Hiszen ez borzasztó. Én édes lelkem, zöld királyom, emlékezzék vissza, miért tette?
0: A palota népe kórusban kérte számon.
1: Miért tette? Hogyan tehette?
0: Zöld király kétségbe esetten fogta két foga közé a fejét.
2: Honnan tudjam, olyan régen történt. Úgy elfelejtettem, mint eperfa a virágát.
0: A királyné könyörögve fordult az írástudóhoz.
3: Nézd meg még egyszer azt a törvényt, nagyokos domokos. Hát, ha akad valami mentség.
1: Sajnos nincs ilyen, felséges királyné asszony.
3: Okos tanácsosok, mind akik itt vagytok, gondolkozzatok, hát ha ti tudtok felhozni valami mentséget.
1: Nem tudunk. Semmit sem tudunk.
0: Jött a bús válasz mindenhonnan. Tök király rájuk ripakodott.
4: Elég a siránkozásból. Indulj csaló a számüzetésbe.
0: Nagyokos domokos rezzenéstelen arccal fordult a király felé.
1: Sajnálom, felség.
0: Azonnal indulnia kell. Szabadkozó kézmuzdulatot tett, mint aki semmiről sem tehet. Ő csak a törvény őre, neki nem lehet se szíve, se véleménye. Ami ezután következett, attól könnyeit törölgetve fordult el a palota népe. Az udvarról is szívet tépő zokogás hallatszott be. Az udvarmester a király elé lépett, és megindult hangon kérte.
1: Felség, szabad a koronáját!
0: Zöld király nem ellenkezett.
1: Tessék! Aztán a palástját, a kardját,
0: azokat is viheted.
1: A jogarát.
0: Az nincs nálam. A kicsi fiam szokott lovagolni rajta.
1: Akkor az országalmát.
0: Itt van. Vigyázz rá, el ne ejtsd.
1: Most pedig adjátok rám a régi gúnyámat, vállamra foltos tarisznyámat, kezembe vándorbotomat.
0: Szolgái szótlanul odaléptek hozzá, és kikísérték, hogy átöltöztessék. Az egybegyűltek ezt már alig bírták elviselni. Valóságos sirató énekbe fogtak.

0: Boldogtalan lesz a népe, sok gyermeke, felesége. Vállán foltos tarisznyája, könyvtől ázik szép orcája. Nincs már háza, sem országa, feje alá sem lesz párna.
1: Zöld király még egyszer visszalépett, hogy mindenkitől búcsút vegyen. Erőt, egészséget, kedves népem! Ég veled, lelkem, feleségem! A királyné minden erejét összeszedte. Ezen túl ő fog uralkodni, nem láthatja őt gyengének a népe. Isten vele, édes uram, vigyázzon magára, aztán írjon is néha. Zöld király bólintott, és tovább búcsúzott. Kedves gyermekeim, gyertek közelebb, hadd simogassalak meg még egyszer benneteket. Ágica, Katica, Zsóka, Marci, Pista, Jóska, Petike, Julika, Ferkó, Veronka, Zsuzsika. De hol van az icipici Palkó? Senki sem vette észre, mikor tűnt el a kis haszontalan, de nevének említésére Parányi batyúval a kezében lelkendezve futott az apjához. Itt vagyok! Ragyogok, édesapám! Ennyi. Hát te így búcsúzol tőlem, bántódott meg ő felsége, amint Palkó mosolygós szemébe nézett. Nem búcsúzom én sehogy, mert én édesapámmal megyek.
2: Velem?
1: Tudod-e, hová megyek én? Hogy ne tudnám, a világ végére, de én oda is elkísérem, felmutatta Parányi batyuját. Van hamuba sült pogácsám is. Gondold meg, Palkó, ha velem jössz, soha többé nem lehetsz királyfi. Se baj, én akkor sem hagyom el édesapát. Zöld királynak elcsuklott a hangja. Hát akkor add a kezed, derék kisfiam! Palkó már adta is volna, de előbb csodálkozva végigmérte az apját, mert eddig még mindig csak királyi öltözékben látta. Ennyi, édesapám! Miért ilyen foltos a ruhája? Mert ebben a gúnyában jöttem ide, és ebben kell elmennem innen. És miért ilyen kopott a kalapja? Mert sokat verte az eső, amikor ifjúkoromban vándoroltam. Hát, az a hervat virág, minek rajta? Ezt még az édesanyád adta, király kisasszony korában. Na, gyerünk! Palkó hirtelen megtorpant. Megálljon, édesapám! Hát a csizmája? Csak nem akar mezitláb nekivágni. Nem volt én nekem csizmám, amikor idejöttem. Igazán nem volt. Onnan is lett volna egy magamfajta ágról szakadt legénynek. Palkó felkiáltott. De hiszen akkor nem is volt mit levetnie. Zöld király elképett. Az ám te gyerek! Csak ugyan nem volt! A trónteremben néhány pillanatig akkora csend lett, hogy egy lejtett mágszem koppanását is hallani lehetett volna. Aztán a királyné sikoltott fel, de most már örömében.
3: Csak ugyan nem volt, hiszen mezitláb jött, ugye? Ugye te is emlékszel, udvarmester? Ugye mindannyian emlékeztek?
1: És hirtelen, mint egy varázsütésre, mindenkinek világosság gyúlt a fejében.
4: Igen, valójában így igaz. Szegény volt Zöld Anti, vásott a ruhája, folt hátán folt inge, s nem is volt csizmája.
1: Zöld király a homlokát dörzsölte.
4: Ó, hogy ez előbb nem jutott eszembe, hiszen akkor nem vagyok csaló, akkor maradhatok.
5: Maradhat!
1: Zúgta újongva a népe. A királyné félig sírva, félig nevetve ismételte, miközben alig bírta féken tartani boldogan ugrabugráló gyerekeit.
3: Maradhat, édes kedves uram,
4: hanem Kend gonosz tök király, lakolni fog.
1: Tök király és a fia körül hirtelen bezárult a palotabeli vitézek gyűrűje. Ha nem lett volna kopasz a tök király, az ijegységtől a haja is égnek áll.
0: Oj, drága, szépséges, jóságos királyné, irgalom, már úgyis éppen haza akartunk menni, igaz-e, Filkó?
3: Ha nem tudsz okosabbat kieszelni,
1: felelte megvetően a fia, de hamar oda lett a hegykesége, amikor észrevette, hogy saját katonáikra sem számíthatnak. Azok már mind kiszögdöstek a palotából, de még az udvarból is.
5: Jönek-en még egyszer ebbe az országba? Kérdezte fenyegetően a királyné. Ármánykodik-e még ellenünk?
0: Soha többé,
1: vacogott a félelemtől a tök király.
0: Még a lábanyomát is ne bánts virággal ültetem be az én zöld cimborámnak, csak eresszenek haza minket.
4: Hát akkor elmehetnek, de mezit láb. Ezzel bántották meg az én jó uramat, ezzel is bűnhődjenek. Na, egy-kettő, tessék kilépni a csizmákból, le a harisnyákkal is.
1: A csupajuk régen mosott lábravalók láttán óriási derültség támadt. Tök király annál jobban sopánkodott.
0: Jaj, hazáig letörik a körmöm.
1: Filkó is méltatlankodott, és majdnem elbőgte magát.
3: Felhólyagzik a talpam, belemegy a tüske.
1: Ágica király kisasszony nem állta meg szó nélkül.
6: Majd kiszedi az, aki hozzád megy feleségül.
1: A királyné erélyesen toppantott.
4: Elég a jajveszékelésből. Jó lesz, ha neki íramodnak, mielőtt megharagszik a népem.
1: Már haragudtak is, mert imit amott furkós bot, sodrófa és fokos emelkedett a levegőbe. Ettől végleg inába szállt a maradék bátorság a kobakházi tök királynak, meg a mákvirág fiának. Országos futóbajnokságot nyerhettek volna, úgy szedték a csupasz lábukat, de még messziről is visszahallatszott tök király óbégatása.
0: Jaj, mit ad nekem ezért, házsártos Janka?
1: Kitört a kacagás.
4: Úgy kell neki! Úgy kell!
1: Csak nagyokos domokos elégedetlenkedett, mondván, hogy túlságosan könnyen megúzták. Sokkal nagyobb büntetést érdemeltek volna. A királyné szelíden leintette.
5: Hagyd el, nagyokos! A bosszúállás csak még áldázabb bosszúvágyat teremt. És ne feledd, hogy irigy embernek mindennél nagyobb büntetése a saját irigysége.
4: De hát a törvénykönyv.
1: Erre aztán zöld király vette át a szót.
4: Dobd el a sútba, hiszen a legkisebbik fiam okosabb volt annál.
5: Gyere, icipici palkó, hadd szorítsalak a szívemre.
1: A pöttömnyi királyfi boldogan bújt oda az apjához.
6: Ugye, ezután is lovacskázhatok a jogarán, mert édesapám most megint király.
4: Az volnék, ha visszafogad a népem, meg a feleségem.
7: Éljen! Éljen a mi erdőháti zöld királyunk!
1: Zúgott fel olyan lelkes éjenzés meg taps, hogy az üveghegy is belecsendült. A királyné meg épp úgy mosolygott rá az urára, mint hajdanán, amikor győztesként állt előtte. A szakács levese takaréklángon is kifutott, akkora ünneplés kerekedett. Mindenki újjongott és úgy táncolt örömében, mintha lakodalmat ültek volna. Arra azonban még várniuk kell, mert Ágica király kisasszonynak nem jött el az igazi kérője. De hamarosan betoppan az is. Nekem elhihetitek.

Fésűs Éva, Csaló az üveghegyen. Az ötödik befejező rész hangzott el. Felolvasta Kristán Attila. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa. Rendezte Varga Andrea.

Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rá. Vigyázz kedves szüleimre, meg az én jó testvéremre, amikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymás reggel. Amen.

0: Rutka Róbert szerzeményeiből válogattunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-33-33-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmát sürgette a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerdai közleményében. Az érdekképviselet közölte, a magyar gazdák védelme az élelmiszer termelés stabilitásának és versenyképességének megőrzése érdekében ki kell egészíteni a jelenlegi jogszabályt. A veszélyhelyzeti kormányzás megszűnése miatt érvényüket vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek, így az is, amely tiltotta az ukrán agrár termékek behozatalát. A belföldi piacvédelmet biztosító rendelet megszűnésével az EU-ban érvényes import szabályok érvényesek Magyarországon is. Az Agrárkamara attól tart, hogy a határ megnyitása miatt nagy mennyiségben árasztja el Magyarországot az olcsó mezőgazdasági áru, beláthatatlan következményeket okozva a belföldi termelésben. Annak azt kéri, hogy garantálja a törvény az Ukrajnából érkező termékek behozatali tilalmát. Az uniósnál enyhébb ukrajnai szabályok miatt növényvédőszer maradványok lehetnek a termékekben. A Fidesz frakció szerdán olyan törvényjavaslatot nyújtott be az országgyűléshez, amely megtiltja az ukrán gabona termékek behozatalát. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője a Facebook oldalán közzétett videóban kiemelte, a lehető leghamarabb dönteni kell a kormánynak vagy az országgyűlésnek arról, hogy ezt a tilalmat újra bevezessék. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke rámutatott, a magyar gazdák ma egyszerre küzdenek az asszály következményeivel és az alacsony világpiaci gabona árakkal. Ebben a helyzetben az lenne a minimum, hogy a kormány minden eszközzel védje a hazai termelőket. Az új kormány mondjon nemet az ukrán mezőgazdasági termékdömpingre, a parlament pedig tiltsa meg ezen áruk Magyarországra hozatalát, sürgette szerdai közleményében Dócs Dávid, a Mi Hazánk mozgalom alelnöke is. A politikus kiemelte, Ukrajnában számos, az Európai Unióban évtizedek óta tiltó listán lévő növényvédőszert használnak még, és keleti szomszédunknál engedélyezett a génmódosított növények termesztése is. Az erős közép-európai régió szerepét hangsúlyozta az erős Európa megteremtésében Magyar Péter miniszterelnök szerdán Varsóban, miután tárgyalt lengyel kollégájával, Donald Tuskkal, akit budapesti látogatásra hívott június végére, majd jelezte, a meghívást megteszi a cseh és a szlovák kormány.

0: Végül az időjárásról. Este felé helyenként zápor, zivatar előfordulhat. Az északias szelet nagy területen élénk lökések kísérhetik. Hajnalra többnyire 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! 20 óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások. Irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Mihály Janikó.
1: Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Pünkösd előtt vagyunk, milyen verset is hozhattam volna mára, ha nem egy olyan verset, amelynek a segítségével készülhetünk erre a szép ünnepre. Szabó Lőrinc Tavasz elé című verse ebben segíthet bennünket. Dárdáit már rázza valahol a nap. Hallod az aranyfanfárokat? Itt az ünnepe a ragyogásnak. A fényben szinte kigyúlnak a házak. Kigyúlok én is a fény előtt, s ahogy a zöldülő mezők visszaverik és üldözik a tél fehér seregeit, úgy ébredek a magam erejére. Úgy tölt be a március melege vére. Úgy járom a várost ittasan, s szívemben a nap aranyarca van. Ó, harsonás fény, győzelem, rugókon táncol az utca velem. Szállok, sugárkezek emelnek fölébe házaknak, hegyeknek, szállok föl, óriás torony, s az égbe szétharangozom. Erő, megváltás, remény és vigasz. Jövel, Szentlélek Úristen, tavasz. Szabó Lőrincnek a Tavasz elé című verse a tavasz érkezésének extatikus élményét jeleníti meg. A természetnek az újjászületése, a líraién belső megújulásának, a lelki felszabadulásának és egyben a spirituális felemelkedésének a jelképe is lesz. A versben a tavasz egyszerre természeti, lelki és szinte vallásos tapasztalat. Miközben márciusról beszél, azt gondolom, hogy a vers vége indokolja, jövel, Szentlélek Úristen, tavasz, a pünkösdi lélek fölötti újjongás értelmezést is. A vers első versszaka ünnepélyes hangulatot teremt, hiszen azt olvassuk, hogy dárdáit már rázza valahol a nap. A nap itt ebben a megszemélyesítésben, mint harcos jelenik meg, aki fegyvereivel készül a tél elleni csatára. A fény nem passzív, hanem nagyon aktív, győzelmes erő itt. A következő sorban hallod az arany fanfárokat. A fanfár katonai ünnepi hangszer, amely a bevonulásokat, a diadalt idézi. A tavasz tehát győzelmi ünnepként jelenik meg, amelyben a fény legyőzi a sötétséget, az élet a halált, a meleg a hideget. És nagyon jól tudjuk, hogy a nap ősidők óta az Istennek, a transzcendensnek a jelképe is. A vers központi motívuma a fény. A házak kigyúlnak, a mezők visszaverik a napot, és a költői én maga is kigyúl ettől a fénytől. A fény egyszerre jelent fizikai ragyogást, és ugyanakkor belső lángra lobbanást is. A természet és a líraién egymás mellé kerül a versben, hiszen ahogyan a természet újjáéled, ugyanúgy a lírai én is lelkileg fölébred. A zöldülő mezők a tél fehér seregeit üldözik, a tél itt ismét valami ellenséges hadsereggé válik. A természetnek a mozgása az élet győzelmét hirdeti a halál felett. A vers középső részében a külső világ és a belső állapot teljesen összekapcsolódik. A március melege vére tölti be a beszélőt. A vér szintén

0: az életenergiát, az eleven lüktetést hangsúlyozza. A lírai én a versben szinte extatikus állapotba kerül, úgy járom a várost ittasan, szívemben a nap arany arca van. Ez az ittasság a tavasz mámora, az életöröm túláradása, a szívében hordozott arany arca a napnak pedig már azt jelenti, hogy belsővé lett a fény. A személyiségnek mint egy részévé vált. Ezt a felemelkedést a vers utolsó szakasza is fokozza, hiszen a beszélő úgy érzi, hogy sugárkezek emelnek fölébe házaknak, hegyeknek. A mozgás tehát fölfelé irányul, és nem csak jár, hanem száll, sőt, emelkedik. Óriássá toronnyá válik, aki az égbe szétharangozza az öröm üzenetét. A harang motívuma vallásos hangulatot teremt, amely az utolsó sorban teljesedik ki, jövel Szentlélek Úristen tavasz. A tavasz itt már nem csupán évszak, hanem a Szentlélekhez hasonló isteni erő. A természet megújulása spirituális megújulássá emelkedik. A Szentlélek várása, a pünkösd várása az egész tavaszi időszakot meghatározza, hiszen az alászállás élmény, a húsvét élmény, amely aztán a feltámadásban kicsúcsosodik, Jézus fölemelkedése a mennybe, áldozó csütörtök ünnepe, és a Szentlélek elküldése a földre az egész tavaszt végigkísérő ünnepsorozat. A vers mintha ezt az utat járná végig, és ezt a lendületet a vers formája is támogatja. Rövidek a sorok, a felkiáltások, a nagyon erőteljes igék, rázza, üldözik, szállok, folyamatos mozgást és dinamizmust teremt a versben. A ritmus zaklatottan sodró, mintha maga a tavaszi energia áradna végig a sorokon. A felkiáltások is ezt az extatikus hangulatot erősítik. Mondhatjuk azt, hogy Szabó Lőrincnek a Tavasz elő című verse egy nagyon intenzív tavaszvers, ahol a tavasz nem valami idillikus hátteret biztosít, hanem egy olyan elementáris erő, amely képes átalakítani az embert. A természetnek és az embernek a lelke egymásra felel itt a versben, hiszen ahogy a világ megtelik fénnyel és élettel, úgy ébred fel a líraimben is az erő, a remény, a megváltás vágya. A vers tehát arról beszél nekünk, hogy ez a tavasz nem csak a természet újjászületése, hanem az ember belső feltámadásának a lehetősége is. A pünkösd, a Szentlélek eljövetele éppen erre ad lehetőséget mindannyiunknak. Pilinszky János 1959. május 24-én egy Új templom falai között című publicisztikai írásában így ír a pünkösdről. Az írásában utal dr. Radó Polikárp akadémiai tanárnak a beszédére, amelyet a saját gondolataival is kiegészít. A Szentbeszédre hivatkozik, hogy a Szentlélek Úristen eljövetele vihar és tűz. Vihar, amely elseper minden értéktelent, minden kétséget, minden sötétséget az emberből, s amely világosságot gyújt az emberi lélekben. Felnyitja az emberi szemet, hogy ne csak alkotni tudjon, hanem valóban boldog legyen, és az Isten útján tudjon járni. Szent Pál a Galatebeliekhez írt levelében leírja, hogy az emberi lélek a Szentlélek vihara és tüze nélkül csak mire képes. Azt mondja az apostol, lélek szerint éljetek, akkor nem fogjátok teljesíteni a test kívánságait. A test a lélek ellen tusakodik, a lélek pedig a test ellen. Tűz a Szentlélek Isten eljövetele. Az isteni szeretet az ember lelkét feltüzesíti, hogy ne csak szájjal, de tettekkel is szeresse az Istent. erre kell a Szentlélek tüze, és ezt kapták az apostolok pünkösd ünnepén. Azóta jár körül és tüzesíti a mi lelkünket is a nagy parancsban, a fele baráti szeretetben. Szabó Lőrinc verse, minthogyha ennek a gondolatnak a költői megfogalmazása lenne. Köszönöm, hogy meghallgattak. További szép estét, szép pünkösdi ünnepet kívánok Önöknek.
1: Mihály Anikót hallották. Schumann első B-dur tavaszi szimfóniájából következik két részlet. Előadja a Clevelandi zenekar Szél György vezényletével.

Schumann első B-dur tavaszi szimfóniájából hangzott el két részlet a Clevelandi zenekar előadásában Szél György vezényletével.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, 1944. május 20-án született Joe Cocker, a jellegzetesen rekettes hangú Grammy-díjas angol blues és rock énekes. A Hangoló műsorában az ő felvételeiből válogat a szerkesztő Bögös Henrietta.

0: Az 1944. május 20-án született Joe Cockerre emlékeztünk felvételeivel. A hangolót Bögös Henrietta szerkesztette.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Az Esztergomi Hittudományi Főiskola felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzési szakra levelezőképzésben, állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában. A képzés célja olyan munkatársak képzése, akik a felelős lelkipásztoruk vezetése mellett közreműködhetnek a különböző korosztályok hitoktatásában, illetve a plébániák lelkipásztori tevékenységeiben. A tanulmányi idő 6 fél év, fél évenként 10 szombat. További részletek és jelentkezés a főiskola honlapján www.eshf.hu. A meghosszabbított jelentkezési határidő 2026. május 27-e.
2: Reklámot hallottak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Huszonegy óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat! Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmát sürgette a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerdai közleményében. A magyar gazdák védelme az élelmiszer termelés stabilitásának és versenyképességének megőrzése érdekében. A veszélyhelyzeti kormányzás megszűnése miatt ugyanis érvényüket vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek, így az is, amely tiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát. Az Agrárkamara attól tart, hogy a határ megnyitása miatt nagy mennyiségben árasztja el Magyarországot az olcsó mezőgazdasági áru, beláthatatlan következményeket okozva a belföldi termelésben. A NAK azt kéri, hogy garantálja a törvény az Ukrajnából érkező termékek behozatali tilalmát. Az uniósnál enyhébb ukrajnai szabályok miatt ugyanis növényvédőszer maradványok is lehetnek a termékekben. A Fidesz frakció szerdán olyan törvényjavaslatot nyújtott be az országgyűléshez, amely megtiltja az ukrán gabona termékek behozatalát. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője a Facebook oldalán szerdán közzétett videóban kiemelte, a lehető leghamarabb dönteni kell a kormánynak vagy az országgyűlésnek arról, hogy ezt a tilalmat újra bevezessék. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke rámutatott, a magyar gazdák ma egyszer erre küzdenek az aszály következményeivel és az alacsony világpiaci gabona árakkal. Ebben a helyzetben az lenne a minimum, hogy a kormány minden eszközzel védje a hazai termelőket. Az új kormány mondjon nemet az ukrán mezőgazdasági termékdömpingre, a parlament pedig tiltsa meg ezen áruk Magyarországra hozatalát, sürgette szerdai közleményében Dócs Dávid, a Mi Hazánk mozgalom alelnöke is. A politikus kiemelte, Ukrajnában számos, az Európai Unióban évtizedek óta tiltólistán lévő növényvédőszert használnak még, és keleti szomszédunknál engedélyezett a génmódosított növények termesztése is. Az erős közép-európai régió szerepét hangsúlyozta az erős Európa megteremtésében Magyar Péter miniszterelnök szerdán Varsóban, miután tárgyalt lengyel kollégájával Donald Tuskkal, akit budapesti látogatásra hívott június végére, majd jelezte, a meghívást megteszi a cseh és a szlovák kormányfők felé is. Magyar Péter Karol Navrocki köztársasági elnökkel is tárgyalt. Szerdán benyújtotta első alaptörvény módosítási javaslatát a Tisza párt. Az előterjesztést a párt két képviselője, Mellitei Barna Márton volt miniszterjelölt, Magyar Péter sógora, és az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságot vezető Hantosi István jegyzi. Az előterjesztés két ciklusban maximalizálná a miniszterelnök mandátumát, aminek hatája visszamenőleges. A szöveg szerint e 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a vagy az után betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Végül az időjárásról. Csütörtökön sokat süt majd a nap, az ország középső tájain zápor, zivatar, elsősorban a délutáni

Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott. Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem nevedben azokat, akiket nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most te hozzád megyek, ezeket pedig elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól, hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból. Szenteld meg őket az igazságban, mert a te tanításod igazság. Amint te elküldtél engem a világba, úgy küldöm én is őket a világba, és értük szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban. Ezek az evangélium igények.

Szent János evangéliumának 17. fejezetéből a 11-től a 19. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc, a Vatikáni Rádió magyar adása következik.

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szerdai adásunk témái. Leó pápa katekézise a liturgiáról. Hagyjuk, hogy átalakítson minket az élő Krisztus jelenléte. Parolin bíboros az Európai Érdemrend átvételekor. Az Európai Unió legyen kreatív erőfeszítés a békért. Interjú Tusor Péter történésszel a Fraktnói Kutatócsoport római tanulmányi útjáról.
1: Leó pápa katekézise a liturgiáról. Hagyjuk, hogy átalakítson minket az élő Krisztus jelenléte. 14. Leó pápa a II. Vatikáni zsinat dokumentumait elemzi hétről hétre a szerdai általános audiencián. Ezúttal áttért a Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúcióra, amely az egyház szent liturgiáját szabályozza, a zsinat elsőként kiadott dokumentumaként. Hagyjuk, hogy a szertartások, a szimbólumok és a gesztusok, és elsősorban a liturgiában jelenlévő élő Krisztus belülről alakítson minket, buzdított a pápa. Az audiencián jelen volt első aram cilíciai örmény katolikos és delegációja, akit a Szentatya örömmel köszöntött. Ez a testvéri látogatás fontos alkalom a köztünk lévő egység szálainak megerősítésére, miközben haladunk előre a teljes egység felé vezető úton, mondta Leó pápa, majd pünkösdre készülve a Szentlélek kegyelmét kérte zarándoklatukra, az egyházak közötti egységre. Imára szólított Libanon és a Közel-Kelet békéért, ahol újból erőszak és háború pusztít. A pápa megköszönte, hogy első aram elkötelezett

0: az ökumené ügye mellett. Továbbá háláját fejezte ki a katolikus és a keleti ortodox egyházak között működő nemzetközi teológiai párbeszédért is. Az audiencián jelen volt a Fraknói Vilmos római történeti kutatócsoport 12 tagja, Tusor Péter történész vezetésével, aki Leó pápa elé járulhatott és áldását kérte munkájukra. Isten tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az ő benne előre meghatározott jóságos tervét, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint főben újra egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van. A Sacrosanctum koncílium kezdetű konstitúció kidolgozásával a zsinati atyák nem csak a szertartások reformját akarták elindítani, hanem rávezetni az egyházat arra, hogy szemléje és mélyítse el azt az élő köteléket, amely alkotja és egyesíti Krisztus misztériumát, kezdte katekézését Leó pápa. A liturgia éppen ennek a misztériumnak a közepét érinti. Az a hely, idő és környezet, amelyben az egyház megkapja Krisztustól magát az életet. A liturgiában ugyanis megvalósul a megváltás műve, mely minket választott nemzetségé, királyi papsággá, szent nemzetté, tulajdonul kiválasztott néppé tesz. Amint azt a 20. századi egyházon végigvonuló hármas, bibliai, patrisztikus és liturgikus megújulás megmutatta, a kérdéses misztérium nem egy sötét valóságot rajzol meg, hanem Isten üdvösség tervét. Ez tehát a keresztény misztérium, a húsvéti esemény, vagyis Krisztus szenvedése, halála, feltámadása és megdicsőülése, amely éppen a liturgiában válik szentségileg jelenvalóvá. Ezért valahányszor részt veszünk a nevében összegyűlt közösségben, belemerülünk ebbe a misztériumba. Maga Krisztus az egyház, Isten szent népe misztériumának belső kiinduló pontja, mely a kereszten átszúrt oldalából születik. A szent liturgiában lelki erejével tovább működik. Megszentelés maga mellé veszi az egyházat, jegyesét, aki általa tiszteli az atyát. Szent Ágoston szerint tehát az eukarisztia ünneplésével az egyház Krisztus testévé válik, így valósul meg a megváltás műve, ami Krisztushoz hasonlóvá tesz minket és a szeretet közösségben épít. A szent liturgiában ez a közösség a szertartásokon és imádságokon keresztül valósul meg. A szertartások kifejezik az egyház hitét, és egyben magát az egyházi identitást formálják. Az igehirdetés, a szentségek kiszolgáltatása, a gesztusok, a csend, a tér, mindez együtt képviseli, és formát ad Isten népének, amit az Atya hív egybe, ami Krisztus teste, a Szentlélek temploma.
1: Corpo di Cristo, Tempio dello Spirito Santo.
0: Így minden szentségi ünneplés az egyház igazi epifániája, megnyilvánulása lesz imádságban, ahogyan azt Szent II. János Pál pápa írta. Ha a liturgia Krisztus misztériumának szolgálatában áll, megérthetjük, miért határozták meg úgy, hogy a liturgia az a csúcspont, mely felé az egyház tevékenysége irányul, ugyanakkor az a forrás is, amelyből fakad minden ereje. Igaz, hogy az egyház tevékenysége nem korlátozódik pusztán a liturgiára, mindazonáltal minden tevékenysége, a prédikáció, a szegények szolgálata, az emberi helyzetek támogatása e felé a csúcs felé mutat. Fordított értelemben a liturgia támogatja a híveket azáltal, hogy mindig és újra belemeríti őket az Úr húsvétjába. Ezért az igehirdetésen, a szentségek ünneplésén és a közös imán keresztül táplálja, bátorítja és megújítja őket a hitben és küldetésükben. Más szóval a hívek részvétele a liturgikus cselekményben egyszerre belső és külső módon történik. Leó pápa megállapította, ez azt is jelenti, hogy a liturgiának konkrétan ki kell terjednie az egész hétköznapi életre, etikai és spirituális értelemben, hogy életünk élő, szent, Istennek tetsző áldozat legyen, megvalósítva szellemi hódolatunkat. Ezáltal a liturgia azokat, akik az egyházon belül élnek, az Úrban naponta szent templommá és a Szentlélekben Isten hajlékává építi. Mindenki felé nyitott és befogadó közösséget hoz létre.
1: E forma una comunità aperta e accogliente verso tutti.
0: A Szentlélek lakik benne, aki bevezet minket Krisztus életébe, az ő testévé tesz minket annak minden dimenziójában, és az egész emberiség egységének jele Krisztusban. Ahogy Ferenc pápa mondta, a világ még nem tudja, de mindenki hivatalos a bárány mennyegzőjének lakomájára. Kedves testvérek, hagyjuk, hogy belülről formáljanak minket a rítusok, a szimbólumok, a gesztusok, és főként Krisztus élő jelenléte a liturgiában, amelyet a következő katekézisek alkalmával elmélyítünk majd, zárta szerdai katekézisét Leó pápa.
2: Karolin bíboros az európai érdemrend átvételekor. Az EU legyen kreatív erőfeszítés a békéért. Strasbourgban az Európai Parlament május 18-ától 22-ig tartó közgyűlésén kedden adták át az európai érdemrendet Pietro Parolin vatikáni bíboros államtitkárnak. Parolin bíboros az elismerés átvételekor beszédet mondott, amelyben megköszönte a kitüntetést, majd kiemelte a pápa és a Szentszék nemzetközi elkötelezettségét a polgári együttélés előmozdítása iránt, amely megerősíti az emberi méltóság sérthetetlenségét. Egy olyan világban, ahol a konfliktusok újra fellángolnak, a béke több fronton is veszélybe került, az ukrajnai háború miatt az öreg kontinensen egyenesen meg is rendült, az Európai Unió legyen annak a kreatív erőfeszítésnek a szószórója, amelyet az egyik alapító atya, Robert Schuman, a harmónia érdekében szorgalmazott, és akinek boldog avatási eljárása jelenleg is folyik, hangsúlyozta Pietro Parolin bíboros államtitkár az Európai Érdemrend átadó ünnepségén. A kitüntetés, amely az első ilyen jellegű elismerés, amelyet egy uniós intézmény adományoz, azokat a személyiségeket jutalmazza, akik jelentősen hozzájárultak a kontinens integrációjához és egységéhez. Parolin bíboros először is Leó pápa üdvözletét tolmácsolta a plenáris ülésen, majd kiemelte, hogy a népek közötti harmónia továbbra is az Európai Unió alapvető ígérete, illetve a Szentszék egyértelmű nemzetközi elkötelezettsége, miként azt Leó pápa maga is többször hangsúlyozta. Hozzátette, hogy ennek a polgári együttélésnek alapját olyan értékek képezik, amelyek gyökerei az európai keresztény történelemben rejlenek, és amelyeknek az alapító atyák ékes szóló tanúi voltak. Ezek közül elsősorban az emberi méltóság megerősítése emelhető ki, amely sérthetetlen, és aminek az élet minden szakaszában védelmet kell élveznie. A bíboros államtitkár beszédét azzal zárta, hogy megismételte a Szentszék készségét az európai intézményekkel való együttműködésre, hogy együtt legyünk a béke építő mesterei. Az Európai Érdemrend 20 kitüntetettje között Parolin bíboros mellett szerepel többek között Angela Merkel, Németország volt kancellárja, Lech Wałęsa, a Szolidaritás vezetője és a Lengyel Köztársaság volt elnöke, Wolfgang Schlüssel, Ausztria volt szövetségi kancellárja, Jerzy Buzek, Lengyelország volt miniszterelnöke és az Európai Parlament egykori elnöke, valamint Aníbal Cavaco Silva, aki Portugália köztársasági elnöki és miniszterelnöki tisztségét is betöltötte. Az Európai Unió honlapján olvasható információ szerint a díjat a Schuman nyilatkozat 75. évfordulója alkalmából hozták létre, amely nyilatkozat az Európai Szén és Acél Közösség létrehozását javasolta, amely az integrációs folyamat első magját képezte, és ami aztán a mai Európai Unióhoz vezetett. Interjú Tusor Péter történésszel a Fraktnói Kutatócsoport római tanulmányi útjáról. Nagy szeretettel köszöntöm stúdión gyakori vendégét, Tusor Péter történészt, Az éppen 10 éve Fraknói díjjal kitüntetett Fraknói Vilmos római történeti kutatócsoport vezetőjét, aki nem csak rendszeresen jár kutatni a vatikáni levéltárakba, hanem sokszor vele együtt jönnek munkatársai és diákja is. Most is népes csoporttal érkeztél. Kérlek, kedves Péter, mutasd be őket!
3: Így van, 13-an jöttünk ki most az Örökvárosban, Fraknói kutatócsoportnak régi törzstagjai és ifjú utánpótlása 3-4 fővel, illetve a kollégium professzorum Hungarorumnak a delegációja is velünk utazik, és ma részt vettünk az általános pápai kihallgatáson.
2: Éppen erről szeretnél kérdezni, hogy találkoztatok-e Leó pápával személyesen?
3: Igen, még december folyamán a vatikáni levéltáron keresztül sikerült kihallgatást kérni a kutatócsoport számára, és úgy volt, hogy mind a 13-an mehetünk a Szentatya elé, hát most jelenleg csak a vezetőnek jutott ez a megtiszteltetés. Nagyon nagy élmény volt mindenkinek, nem az elsősorban ülhettek és megtapasztalni az egyházak az univerzalizmusát, az mindig egy maradandó élmény, kiváltképpen így Pünkös környékén.
2: És amikor te találkoztál a Szentatyával, akkor mit mondtál neki, vagy milyen volt ez a személyes találkozás?
3: Ugye ez egy rövid baccsamánó volt, amire a püspökök után nekem is lehetőségem nyílott. Pár másodpercben nagyon megható és maradandó emlék volt. Olaszul csak pár szót mondtam, hogy a Katolikus Egyetemről jöttem, Budapestről, Magyarországról, hallgatóimmal, munkatársaimmal, mutattam is hátra, hogy itt ülnek lent, és hogy kereken 30 éve, pontosan 96 májusától látogatom a vatikáni levéltárat, és hát kértem az áldását munkánkra, az én munkámra és a munkatársaim, az egész kutatócsoportnak a munkájára.
2: Most arra kérdezlek, hogy mi is ennek a mostani látogatásnak a konkrét célja, egy személyes találkozás a Szentatyával, és azon túl szakmai szempontból?
3: Így van, a kutatócsoportnak ez a római intézeti hete. Kutatunk a különféle gyűjteményekben, szentszéki gyűjteményekben, vatikáni levéltárban, könyvtárban, mindenek előtt, és korábbi kutatásaink eredményeit szokás szerint hozzuk magunkkal, és ennek az eredménynek az egyik kötete van itt a stúdióban.
2: Egy szép nálam zöld könyv, aminek a címét olvasom, Fraknói Vilmos és a püspöki kar. Mit rejt a cím?
3: Igen, az alcím magyarázza meg egész pontosan. Küzdelem a Szent István Római Történeti Művészeti és Egyházművelődési Intézet megalapításáért Fraknói és a püspöki kar között 1910-1913.
2: Miért kellett küzdeni?
3: Nagyon érdekes a történet, és nagyon jól megismerhető. Maga Fraknói Vilmos gyűjtött össze a dokumentumokat, és helyezte az Országos Széchenyi Könyvtárnak a kézirattárában. Nyilván ki lehetett még ezzel azzal egészíteni. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy ő épített az 1890-es években egy villát nagyváradi kanonoki jövedelmeiből. Az lett a ő magán történeti intézete, és 1910-ben látta elérkezettnek az időt, hogy azt hivatalosan is megalapítsa. Neki akarta adományozni püspöki karnak az ő saját várodi kanonok és Szent Jobbi apáti jövedelmeivel, a püspöki kar hozza létre a Szent István Római Magyar Történet és Művészeti Intézetet. Fantasztikus terv, és a püspöki kar tagjai nagyon-nagyon örültek, de volt egy bökkenő.
2: Mégpedig?
3: Mégpedig, hogy ténylegesen illetékes, nem a püspöki kar volt, akinek föl lett ajánlva egész szép ingatlan és nem csak egy jövedelem, hanem a váradi ordinárius, ugye, mert váradi kanonoki jövedelem, és a Szent Jobbi apátság is a váradi egyházmegye területén volt, az pedig ugye pontosan ekkoriban lett gróf Széchenyi Miklós. Neki pedig voltak bizonyos aggályai mindezzel kapcsolatban, hiszen Fraknói le akarta kötni ezeket a javadalmait e célra, és azt mondta Széchenyi püspök, hogy ez bizony szekularizációja lenne az egyházi javadalomnak, megkötni ugye a ordinárius kezét is, hogy hova fordítsák ezeket a javadalmat, és rossz példával szolgál a mások számára, úgyhogy elkezdődött a kötélhúzás, hogy milyen esetleges alternatív megoldást találjanak, és bizony a végén az lett, hogy Fraknói egy év tárgyalás után a villáját nem a püspöki karnak adományozta, pedig ugye egyházi javadalmakból épült, hanem a magyar államnak. Ez az a villa, ahol most a Szentszéki Követség működik. Ez a történetnek az egyik, hát nem túl vidám fele.
2: Igen. Széchenyi püspöknek az argumentuma érve valós volt?
3: Tulajdonképpen valós volt, de igazából ideológiai alapon nyugodott. Püspöki kar megosztott volt, volt egy progresszív szárnya, és volt egy konzervatív szárnya, és a római intézet, ugye tulajdonképpen ennek a küzdelemnek, tehát mondjuk, a Prohászka féle irányzat, Fraknói is ide tartozik, bár ő csak választott püspök, és hát ugye a Csernok Széchenyi féle konzervatívabb irányzatnak a küzdelmének lett ez, hogy mondjam, az egyik front képzője. Na, elvileg mindenki támogatta ezt az ügyet, de úgy gondolt a Széchenyi püspök, hogy ha nem sikerül a Fraknói féle elképzelés, akkor esetleg majd ő tudja megvalósítani.
2: És akkor lett ez az állami részvétel és közreműködés.
3: Igen.
2: Végül is ez a megoldás a történelem során hogyan működött?
3: Nagyon jól működött volna, ha nem jön közbe az első világháború, utána újraindul csak a 20-as években, és akkor már nem tud igazán kiteljesedni Gerevis Tibor vezetésével, hiszen már jön a Klebersberg-féle Római Magyar Akadémia, és egy ilyen szűkebb, nagyon fontos tudományos szempontrendszer, az már nem volt annyira trendi, mint mondjuk az olasz-magyar kulturális és művészeti kapcsolatoknak a művelése és kiterjesztése. Viszont van egy második felvonás még 1910-13-ban, Fraknói, amikor letette ezt a tervét, és a villáját az államnak adományozza, püspöki kart fölhívja, hogy rendben, nem kellettek az én ilyen-olyan okok miatt az én javadalmaim, a püspökök maguk füzessenek bizonyos hozzájárulás, bizonyos kultúradót, meghatározóan egy római egyház művelődési intézet föntartására, amit szintén Szent Istvánról nevezett volna el. Hát e körül, ugye, ami püspökatyáknak maguknak kellett volna fizetni, elvileg megint meg volt a támogatás, még nagyobb kötélhúzás kezdődött, és a világháború előtt ez a terv is kudarcba fulladt, viszont ami nagyon fontos, hogy ez az elképzelés, ami Fraknóinál jelenik meg először, majd a pápai magyar intézettel fog szárba szökkenni, tehát ebben a kötetben tulajdonképpen itt vannak a PMI alapításának a eszmei gyökerei, ez nagyon érdekes lehet mindenki számára, hiszen erről eddig nem nagyon tudtunk.
2: Kedves tanár úr, köszönöm szépen ezt a frappáns rövid összefoglalót.
3: Igen.
2: És további jó kutató munkát.
3: Nagyon szépen köszönöm. Akinek az érdeklődését fölkeltette, a Fraknói Kutatócsoport honlapján az egész kötet ingyen hozzáférhető és letölthető. institutumfraknói.hu.
2: Köszönöm. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
4: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Albinoni C-dur versenymű Két oboára című darabját Anthony Camden és Alison Olti előadásában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. Rádiós regénytár.
3: Arany János, Buda halála, Hunrege.

amely nap etele megvál a Budától, nem vált köszönetlen jó szittya hadától. Mentében irányzál lovafékét arra, hol sergem a felgyűlt játszó viadalra. Megáll a királyul tömött hadak élén, hangja erős, bár nem kiállta beszélvén. A legutolsó is hallotta közelnek, domború melléből hangját nagy etelnek. Mondotta, búcsúzni seregéhez jött el, bocsátani őket haza szeretettel. Dicsérte a népet összesen, egyenként, zokszóval a múltért nem illete senkit. Nevezte apának, nevezte fiának, fiatalt öccsének, öreget bátyjának. Örül az is e szón, ki maga hozzájut, s ki látja becsülve a maga formájut. Mondotta, hogy immár vége vadászatnak, édes övéikhez ki-ki oszolhatnak. E szóra felörvend hirtelen a népség, öleli képzetben váró feleségét. De megint a szónak fordul vala rendi, háború szándékát etele jelenti, hova úgy mond, készül válogatott haddal, maga jó szántából maradó csapattal. Erre, miként tóba, ha nehéz kő locsan, pillanatig nagy zaj, s csend áll a bemostan. Pillanatig habját a sokaság verte, azután menjünk mind, riad ezerszerte. Senkit haza özvegy szerelem nem csábít, senki nem óhajtja ő gyenge családit. Óhajtja etelnek szárnyán hadakozni, drága dicsőséggel zsákmányt hazahozni. De király engesztő szavára lohadnak, lesz módja, ígéri ezután a hadnak. E mostani játék, fiatal gyakorlat, szoknia fegyverhez, ki először forgat. Ti, büszke hún ágak, ifjú nemes vére, tanítalak immár a magam kezére. Hadd mondják az apák, mi csak egy országot, bírják ezek íme az egész világot. Holnap az ifjú had renderi, kövessék, tízre öreg harcos nyíllal egy-egy essék. Bulcsúra e dolgot úr etele bízza, s fordítja fakóját asszonyhoz vissza. Buda király pedig szomorú magában, ül vala, mint egy pók palota zugában. Képzelete gyászos szőnyegeit fonta, árnyos szögeletben ül vala naponta. Egy reggel a nője mondta neki, gyöngyvér, letevé a hímzést potyogó sok könnyér. Ide-oda holmit keze gyorsan rakván, háttal ura felé, így mondta forogván. Mit ér az az ember, ki egész nap ásít, ülvén gondolatok here záptojásit, sok idejét tölti, soha ki nem költi, halott az az ember halála előtti. Már a vak is látja, süket is már hallja Buda király dolgát, hogy van feje alja, de azért ő napról napra megént bízik, heverő bánatban eszik, alszik, hízik. Férfi vagy? Az volna, király vagy-e? Szégyen! Hol embered? Egy csak, ki felálljon s védjen. Mind az utolsó is odaáltal vannak. Isten csuda kardját leli bulcsú annak. Ezt is fölemelted jobbágy neme nélkül, adván neki tennen húgod feleségül. Most ez is a kardot, éhon a hálája, mintha nem is volnál, más kézre találja. Vagy hadura Isten, részre te is hajlol? Buda gyalázatján szíved örül, tapsol? Hónok fejedelmét nézed üres bábnak? Ha ajándékod adod főhelyen a lábnak? Nem adta, bizony nem egynek ajándékul. Se bolond asszonynak gyermeki játékul. Adta egész nemzet fényére javára, és te vagy a nemzet elsője, királya. Első,
Nosza, állj ki, legerül a sorba. Király, ne tapottasd magad önkint porba. Gyűjts hadat és készülj. Vagy aléltan várod, míg fejeden végképp teljesül a károd. Jön a keserű gyász, utol is ér nyomban. Jaj, látom örökké riadós álomban. Jaj, érzem örökké ímette a szörnyet. Most is eremben fut, láz hidege környez. Ember, valamerre, míg van idő, mozdulj. A sors hadszekere hallod, üvölt, pusztulj! Félre az útjából, mert bizony elgázol, ha te kövér gondban szunnyadsz, slakomázol. Háborodék lassan jó Buda ezekre. Ajzotta nem egyszer száját feleletre. Most, mint olyan ember, kit méreg erőltet, felugra, döfölvén botjával a földet. Elég már, rivalá, legyen immár vége. Ne szuttyongas mindig, ármány felesége. Mert ha tovább a szót ellenem így hajtod, megmutatom, meglásd, ki a férfi rajtad. Te vagy oka ennek, a te gonosz nyelved, mert nem fér soha két asszony egymás mellett. És most te pirongatsz, mintha eléggé nem marna kegyetlen bú anélkül is engem. Könnyen, rövid ésszel szerez a nő patvart, de tanácsa nincsen, ha megteszi a bajt. Amit összekuszált, soha ki nem bontja. Hadd álljon elő a férfi esze s gondja. Megnémul a gyöngyvér szavain férjének. Nem hall a hasonlót, míg boldogan éltek. Azelőtt szép szóval bánt vele, s gyöngéden. Most sír vala belül a durva beszéden.

Buda meg a főket hívatja tanácsra, készteti bús lelkét komoly elszánásra. De alig egy-kettő vontatva jelent meg, mind látogatóba eteléhez mentek. Nem vala ősz torda, se szalárd, sem bulcsú, még detre is elment a cselfe tanácsú. Szömöre a kádár az is indulóban, s vele négy-öt jobbágy volt még habozóban. Ezek úgy déltájadt, mikor összegyűltek, s ide-oda gyéren hallgatva leültek, mindjárt üresebb lőn a nagy üres sátor, s jobban mutatá, mi népes valamásszor. Kín Buda gerjedve haragra idétlen, vétkesekért szídja vala, aki vétlen. Azért, ki jelen nincs a nála levőket, keserű zokszóval így feddi meg őket. Eljöttetek? Hajna! Nagy nehezen! Csuda! Hamarább gyűlnétek, tudom én azt, oda. Hol bulcsú vezér van, meg az a vén táltos, vele mind a többi hiteszegett pártos. Tudom én, áruló bennetek az elme, fél lábatok immár vagyon a kengyelbe. Buda király nektek az ő szava, ennyi. Pártos eteléhez vágytok igen menni. De megnő Buda még, bizony Isten megnő, parancsol is, és nem panaszol, mint agnő. Olyat riad egyszer, hogy messzire hallik, mire sok kevényak törik, avagy hajlik. Ki az a hatalmas? Mi joga van hozzá? Etelét én tettem, ami csodás azzá. Etelét én köptem, s ha fejére hágok, mit szólatok ehhez, döjfös uraságok? Nem szólt bizony erre ott senki Budának, hanem összenézvén vállat vonitának. Ő pedig egy kissé miután kifújta, így tüzelé mérgét nyavajásan újra. Hallgattok? Nem akar jönni a szó végre? Összebomlott ugye a tanács, az íge. Na beszélek hát én, és nem hiú szélnek, meghallja, ki mostan, s kik ezután élnek. Nem lesz Buda többé az égre nevetség. Induljon etelhez, enyomba követség. Szömöre, mint első, te leenc a szónok. Parancsolom, ezt mond ama lázadónak. Vérhit köti hozzám, Isten előtt eskü. Hadurat nem játsza halandó, eszes ki. Sem eszes, sem bátor, sem dölfös erőszak, ameddig ereszti, addig mehet ő csak. Ittam az ő vérét, ő is az én cseppem, hogy velem országol, mint öcse legszebben, mint ifjabb testvér, kit alacsony ágból magamhoz emeltem atyafiúságból. De az ő hálája hiteszegett ármány. Gonddal tömi nékem az éjjeli párnám. Reggel is, ágyamból üdületlen kelve, tegnapi gondjával vívódik az elme. Se hetig, se napig hű nem vala hozzám, mióta uralmom vele híven osztám. Gyűjte hadat mindjár, rebegésben tartott. Mit adék, fordítá ellenem a kardot. Háború, békesség, főhatalom tiszte. Hátam mögött ezt is egyedül intézte. Követekkel végez, hadra ihon készül, nekem a bosszúság marad ebben részül. Mondjad ezért, kádár, izenő szavammal, indulni ne merjen szép ifjú hadammal. Külön, amit végzett, az előttem semmi. Másképp, amit adtam, vissza tudom venni. Azt is neki megmond, úgy akarom bátran, hogy az Isten kardnak illő helye sátram. Kérkedve magánál ne tartsa továbbat, illeti a főt az, nem pedig a lábat. Nem adta hadúr nem egynek ajándékul, se hiú asszonynak gyermeki játékul,
adta egész ország fényére, javára, s én vagyok az ország elsője, királya. Azért hadi népem mind hazaszélessze, derekára Isten kardját se övezze, másképp a kötött szert szálára kibontom, vérrel adott esküm, visszafelé mondom. E szóval ereszté Buda el tanácsát, előbb szömörének kijelölvén társát. Sátorból egyenként, hallgatva kimentek, künn tompa morajjal távoztak a rendek.

Aznap Buda lelke hajtja magát, mint a kézzel nekilódult függőtereh, hinta. Haragja sehogy nem bírt szűnni sokáig, mint a megütött hab ereje fogytáig. De mikor estenden csillapodott vére, nagy félelem állt bé a harag helyére. Félelem és bánat kezdte szívét vájni, mint seb, ütéskor nem, azután szok fájni. Lassítja menését járván palotában, meg-meg is áll olykor tűnődni magában. Este, miként gyermek búvik az anyjához, csüggedve imígy szól hites asszonyához. Rettegek én, gyöngyvér, rettegek és fázom, hogy e mai lépés sietteti gyászom. Eteléhez nagy szót viszen a követség, félek, hogy a súlya rám vissza ne essék. Halván e beszédet Buda királynéja, szép barna szemének felvirrad a héja. Rá bánatos arcát emelte szelíden, szánólag az asszony megszólala ígyen. Jer, édes uram, jer, ülj ide mellém le, szegény bús fejedet így hajtsd az enyémre. Ifjú örömidben részem van a hajdan, feles feleséged hadd legyek a bajban. Hibáztál, a harag vesztedre tanácsolt, de ne félj, nem késő, Buda, hogy megmásold. Lovas ember rögtön lovadat nyergelje, követid útjogból, hogy visszaterelje. Etelét csak szóval ingerleni félős, mert vele tart lád, de sok csalfa kevés hős. Gyűjts hadat, azt mondom, míg oda lesz hadban, hogy mire ő megtér, te se légy magadban. Arany ezüst kincsel, teli nagy sok vermed, minek-e holt marhát így élire verned? Őseid rád hagyták, de te kire szánod? Meghalsz, neki gyűjtél, se fiat, se jányod. Vagy azért kíméled, hogy magamat végre megfosszon, ha talán jutok özvegységre? Add, kinek egy részét, kinek a más részét. Ha nem szeret ingyen, hű kutya lesz pénzért. Adj sokat, és ígérj többet is a főknek, meglásd, valamennyi pártodra szegődnek. Most a követséget fordítsd haza útján, azután ne búsulj, édes uram, hagyján. Így szólt a királyné nyájas, okos szókkal, ráadásul öregjét megapolá csókkal. Buda is visszadta melegen, hálásan, azzal sietett, hogy hírnök után lásson. Szömöre azonban, s vele küldött társa, járnak vala immár jó futamodásra. Tisza sodrát éjjel paripán megúzták, keletre homályban vég nélküli puszták. Szótalan egymással nagy utat menének, hallgatva dobajját az ügető ménnek. Végre kadarcs, ez volt a szömöre társa, megkívánta igen, hogy szavait váltsa. Pajtás uram, ekkép fordul a bíróhoz, mi oka, hangot sincs legföllebb a lóhoz? Máskor tied a szó, ha tanácsot ülünk, s lakomán, ha tréfálsz, mind két feled ülünk. Felele a kádár. Ajna, szeretném, ha törpe bolond volnék, vagy született néma, sem hogy etelének ezt az izét mondjam, haragos nézését magam ellen vonjam. Így, ritka beszéd közt, azon éjjel s másnap kerülik zsombékját tenger tiszalápnak. Délest valamár, hogy felkaptak a hátra, látszott is Etellak. Etele nagy sátra.

Arany János, Buda halála. A hetedik rész hangzott el. Felolvasta Jónás Gabriella. Hangmester Biksa Levente. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Goldmark Károly művét Király Miklós előadásában hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-33-33-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat! Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmát sürgette a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerdai közleményében. A magyar gazdák védelme az élelmiszer termelés stabilitásának és versenyképességének megőrzése érdekében. A veszélyhelyzeti kormányzás megszűnése miatt ugyanis érvényüket vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek, így az is, amely tiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát. Az Agrárkamara attól tart, hogy a határ megnyitása miatt nagy mennyiségben árasztja el Magyarországot az olcsó mezőgazdasági áru, beláthatatlan következményeket okozva a belföldi termelésben. A NAK azt kéri, hogy garantálja a törvény az Ukrajnából érkező termékek behozatali tilalmát. Az uniósnál enyhébb ukrajnai szabályok miatt ugyanis növényvédőszer maradványok is lehetnek a termékekben. A Fidesz frakció szerdán olyan törvényjavaslatot nyújtott be az országgyűléshez, amely megtiltja az ukrán gabona termékek behozatalát. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője a Facebook oldalán szerdán közzétett videóban kiemelte, a lehető leghamarabb dönteni kell a kormánynak vagy az országgyűlésnek arról, hogy ezt a tilalmat újra bevezessék. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke rámutatott, a magyar gazdák ma egyszer erre küzdenek az aszály következményeivel és az alacsony világpiaci gabona árakkal. Ebben a helyzetben az lenne a minimum, hogy a kormány minden eszközzel védje a hazai termelőket. Az új kormány mondjon nemet az ukrán mezőgazdasági termékdömpingre, a parlament pedig tiltsa meg ezen áruk Magyarországra hozatalát, sürgette szerdai közleményében Dócs Dávid, a Mi Hazánk mozgalom alelnöke is. A politikus kiemelte, Ukrajnában számos, az Európai Unióban évtizedek óta tiltólistán lévő növényvédőszert használnak még, és keleti szomszédunknál engedélyezett a génmódosított növények termesztése is. Az erős közép-európai régió szerepét hangsúlyozta az erős Európa megteremtésében Magyar Péter miniszterelnök szerdán Varsóban, miután tárgyalt lengyel kollégájával, Donald Tuskkal, akit budapesti látogatásra hívott június végére, majd jelezte, a meghívást megteszi a cseh és a szlovák kormányfők felé is. Magyar Péter Karol Navrocki köztársasági elnökkel is tárgyalt. Szerdán benyújtotta első alaptörvény módosítási javaslatát a Tisza párt. Az előterjesztést a párt két képviselője, Mellitei Barna Márton volt miniszterjelölt, Magyar Péter sógora, és az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságot vezető Hantosi István jegyzi. Az előterjesztés két ciklusban maximalizálná a miniszterelnök mandátumát, aminek hatája visszamenőleges. A szöveg szerint e 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a vagy az után betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. V. Végül az időjárásról. Csütörtökön sokat süt majd a nap, az ország középső tájain zápor, zivatar elsősorban a délutáni kora esti órákban várható. Az északi, északnyugati szél az északnyugati és az északkeleti ország részben erős lesz. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. Megismételjük a kerengő délutáni adását.

0: Eredménye volt a könyv megjelenésének.
1: 2022-ben ünnepeltük az intézményes magyar műemlékvédelem megalapításának a 150. évfordulóját, és ebből az alkalomból a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ időszaki kiállítást rendezett a műemlékvédelem 150 évéről. Ez a kiállítása a Pesti Vigadóban volt, picit több mint két hónapon át megtekinthető. Ez a kiállítás volt ennek a kötetnek az előzménye, pontosabban ez a kötet, ez a kiállításnak a kicsi megkésve megjelent katalógusa, ami egyszer s mind egy ilyen műemlékvédelem történeti és intézmény történeti összefoglalás.
0: Az első műemlékvédelmi törvényt 1881-ben fogadta el az országgyűlés. Mire terjedt ki a törvény például?
1: 9 évvel azután jött létre a törvény, hogy már volt ideiglenes műemléki hivatal, ez a Magyarországi Műemlékek Ideiglenes Bizottsága volt, és a törvény elfogadásával együtt a műemléki intézmény neve is megváltozott, Műemlékek Országos Bizottságára. Egyébként egészen 1949-ig a Műemlékek Országos Bizottsága, vagy a MOB volt a műemléki intézmény Magyarországon. Az első törvény pedig tulajdonképpen magába foglalta mindazt, amit ebben az időszakban a 19. század végén műemlékvédelemről gondoltak, tehát a műemlékek dokumentálásának, feltérképezésének nélkülözhetetlen fontosságát, illetőleg a helyreállítással kapcsolatban a legfontosabb irányelveket is. Volt egy gyenge pontja ennek a törvénynek, ez aztán később több gondot is okozott a magyar műemlékvédelemben, hiszen ugye a műemlékállománynak a legnagyobb része ekkor magán kézben volt, és a törvény azt mondta ki, hogy amennyiben a bizottság megállapítja egy épületről, hogy az műemléki státuszú, akkor a tulajdonos az köteles maga fenntartani ezt az épületet, és a helyreállításának a költségeit is saját maga viselni. Amennyiben erre nem volt lehetőség a tulajdonosnak, akkor az állam kisajátíthatta ezt az épületet. Ugyanakkor erre nagyon sok esetben azért nem került sor, mert az államnak sem volt kellő fedezete arra, hogy a szükséges helyreállítást anyagilag megtámogassa. Tehát ennek is volt az oka az, hogy bár az első műemléki jegyzékekben, például ami Gerece Pétertől jelent meg 1906-ban ebben a történelmi Magyarország vonatkozásában, ugye több ezer épületet találunk, hivatalosan, tehát de jure műemlék, de össze 44 volt Magyarországon egészen még 1940-es években is, tehát ez ennek a törvénynek, ennek a problémájának volt köszönhető.
0: Tehát valójában az intézmény történetnek melyek voltak a fontosabb szakaszai, hiszen ez mind a kiállításon is követhető volt, valójában a könyvben is, és a műemléki védelem története pedig idővonalon követhető végig.
1: Két idővonal nyitja a könyvet. Az első az az intézmény történetet, és a második pedig valóban a műemléki védelemnek a történetét foglalja össze. Az intézmény történeti idővonalon igyekeztünk a nagyobb változásokat megjelölni. Ugye a fordulópontok azok egyfelől 1872, tehát az alapítás, és utána, ahogy már említettem, 1881, utána pedig 1949, tehát nyilvánvalóan ebből is látszik, hogy a műemlékvédelem történetét érintő változások, azok nagyon szorosan egybefüggnek a magyar történelemben bekövetkezett változásokkal.
0: Valójában ez hatott a magyar történelmi változások a műemlékvédelemre?
1: Ez nagyon erősen hatott, tehát például, hogy 1872-ben létrejött az első hivatal, ez nagymértékben a kiegyezés utáni időszakba ágyazódott be, és ennek volt köszönhető, illetve hát 1949-ben pedig, ugye értelemszerűen ott a kommunista hatalomátvételt követő átfogóan megváltoztak az állapotok az országban, és ez hozta magával azt, hogy az addig több évtizeden keresztül működő Műemlékek Országos Bizottságát megszüntették, és hát új intézményi keretek közé helyezték a műemlékvédelmet, eleinte a múzeumüggyel együtt kezelték néhány éven keresztül, utána a minisztériumhoz tartozott a műemlékügy, és akkor 1957 tulajdonképpen ennek az időszaknak, ennek az átmeneti időszaknak a vége, és amelyet követően egy újabb, hosszabb időszak következik, amikor is megalapítják az Országos Műemléki Felügyelőséget. Ez egészen 1992-ig, tehát megint egy történelmi fordulat, a rendszerváltás, tehát a következő ilyen nagyobb és a MOB időszakához fogható korszak az 1957 és 92 között datálható.
0: Erika, én úgy gondolom, hogy a könyv címadása elég merész vállalkozás.
2: Igen, sokat gondolkodtunk rajta, és igazából a címmel azt szerettük volna kifejezni, hogy egyrészt a műemlékvédelem több évszázados emlékekkel foglalkozik, másfelől pedig, hogy maga a műemlékvédelem is már egy több évszázados, másfél évszázados

0: százados vállalkozás Magyarországon. Szerintem az fontos kiemelni, hogy mi a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársaiként az egyik jogutódja vagyunk ennek a szervezetnek, és a műemléki gyűjtemények is ide kerültek, amely egy több mint 150 éve gyarapodó gyűjteményi egységet jelent. Négy részre bontható, a könyvtár, a tudományos irattár, a fotótár és a tervtár anyaga is szerepel ebben a mind a kiállításban, mind pedig a kiállítás katalógusában.
1: Van a műemlékek között zászlós hajó?
0: Két zászlós hajót emeltünk ki. Az egyik a Pannonhalmi Műemlékegyüttes, a másik pedig a visegrádi Salamontorony. Ennek a két különféle műemléknek, mind típusában, mind használatában, mind a vele történt beavatkozások tekintetében különböző mind a kettő. Két nagyon-nagyon ismert emlékről van szó, ezért is választottuk zászlós hajónak, illetve azért, mert bemutatható 150 évi elvi változásai, tehát hogy a műemlékvédelemben, a helyreállításban milyen lépések követték egymást.
2: A Bencés Főtemplom és a Kolostor együtteséről van szó. Az intézményes műemlékvédelem alapítását megelőzően is nagyon sok változás történt ebben a templomban, tehát ez a Kolostorban. Ez egy középkori eredetű épületegyüttes, ami ezt követően tulajdonképpen az összes nagyobb stílus korszak idején megváltozott. A 19. század utolsó harmadában a legnagyobb változás az idősebb Stornó Ferenc nevéhez fűződik, aki teljes egészében megújította például a templom belsőnek az együttesét. Döntő többségében a liturgikus berendezési tárgyaknak a teljes kicserélésére, illetőleg az új díszítő festések, új burkolatoknak az elhelyezésére terjed ki, és nagyon erősen magán hordozza a 19. század végének a historizáló, vagy ahogy a műemlékvédelem történetében nevezzük, a purista irányelvét. Tehát ez az a korszak, ami arra törekedett, hogy egy ideális stílus egységet teremtsen az egyes épületekben. Ilyenkor egészen az eredetinek vélt stílusig, tehát a középkorig nyúltak vissza, ezért is nevezik purizmusnak ezt a korszakot.
1: Mert ez vonatkozik a Salamontornyára is?
2: Ott egy picit kevésbé, tehát a Salamontorony esetében ez a nagy 19. század végi reprezentatív purista kiépítés, ez ugye nem történt meg. Nagyon sok esetben Magyarországon ezeknek egyébként anyagi akadályai voltak, tehát ezek olyan költségesek voltak, ezek a reprezentatív tervek, hogy egész egyszerűen finanszírozhatatlan váltak. Vajdahunyadvára például, ugye a Steinl Imre volt a tervező, ugyanezen bukott meg, vagy hát mondhatjuk, hogy emiatt nem történt meg ez a kiépülés.
1: Pannonhalmán megtörtént.
2: Pannonhalmán viszont megtörtént, tehát egy historizáló, nagyon erősen a 19. század végére jellemző formanyelv jött létre a templom belsőben, meg az együttesnek a belső tereinek egy nagy részében, és tulajdonképpen itt a következő nagyobb forduló pont, persze ebben a köztes időszakban is sok kisebb változás történt, tehát voltak helyreállítások, voltak felújítások, de tulajdonképpen a 2007-8-as év, és utána 2013-as az, amikor egy nagyon meghatározó beavatkozás történt, és ez tulajdonképpen arra törekedett, hogy visszapurifikálja, tehát a Stornó-féle hozzátételeket eltüntetve egy ilyen nagyon tiszta, nagyon üres templom belsőt hozzon létre. Úgyhogy Pannonhalma esetében ez a két, ami általunk megírt narratívában a legfontosabb ilyen fordulópont, vagy a kezdő és a végpont.
1: A könyvben is felteszik a kérdést, konzerválni, vagy restaurálni?
2: Ez ugye az első fejezet, ami a helyreállítás, a műemlék helyreállításnak az elvi és a gyakorlati változásaival foglalkozik. Ez a leghosszabb fejezet is egyébként a kötetben, és ez valóban ezt a kérdést járja körül, vagy ennek a kérdésnek a mentén kronológikusan veszi végig ezt a 150 éves történetet. Azt mondhatjuk, hogy a műemlékvédelem történetében, hogyha ezt egy picit leegyszerűsítjük, akkor a helyreállítások tekintetében ez a két domináns elv ragadható meg, tehát az egyik az inkább a konzerválásra törekszik, ez azt jelenti, hogy minél többet szeretnének ennek az elvnek a képviselői megtartani az eredetiből, tehát ami anyagában is eredeti, nem csak formájában eredetinek látszó, és akkor ezzel szemben, amit akkor a 19. század végén restaurálásnak neveztek, ma már ez inkább mondjuk így a rekonstrukciósabb iránynak a sajátossága. Itt pedig, ahogy az előbb is mondtam, inkább egy ideálisnak vélt stílus egységnek és a teljességnek a kiépítésére törekszik ez az elv. Hát azt mondhatjuk, hogy a műemlékvédelem alapításától kezdve a 19. század, 20. század fordulójáig egyértelműen az utóbbi elv volt meghatározóbb, és ekkor jön egy fordulat, amikor a konzerválás elve kerül szép lassan túlsúlyba, vagy válik dominánsabbá, de tulajdonképpen aki ezt a fejezetet végignézi, az láthatja, hogy arra a konzekvenciára jutottunk, hogy egyetlen egy korszakban sem működik egyik sem vegytisztán, tehát a századfordulót követően a 20. században természetesen a konzerválás az, ami dominánsabb, de folyamatosan találunk olyan törekvéseket, olyan helyreállításokat, olyan példákat, ahol a másik elv is nagyon markánsan megragadható, tehát ez egy nehéz kérdés persze, hogy mikor melyik az, ami dominánsabb, és hogy milyen helyreállítás melyiket célszerű dominánsabban alkalmazni.
1: Erika, hogyan látja ezt a kérdést?
0: Teljesen egyetértek. Egyrészt egy hullámzás is érezhető, tehát újra visszatérnek szemléletmódbeli trendek tulajdonképpen, illetve ami még talán fontos lehet, hogy a konzerváló szemlélet nagyon fontosnak tartotta a hitelességet, hogy anyagában őrizzék meg az eredetit, és csak annyit tegyenek hozzá, amennyi a funkció szempontjából szükséges lehet, hogyha újra élet kerül egy épületbe, vagy amely segíthet elképzelni az eredetit, de nem feltétlenül építette meg, hanem sokszor csak érzékeltette az eredeti tömeget mondjuk esetében.
2: És a konzerválást előtérbe helyező szemlélet is, tehát ugye valóban ez nem azt jelenti, hogy akkor semmit nem tesznek hozzá az épülethez, tehát hogy pusztán abban az állapotában őrzik meg fizikálisan. Léteznek hozzátételek, ezek ugye nagyon fontos, hogy megkülönböztetett anyagból készülnek, illetve hát nagyon sok esetben találkozunk azzal, hogy az eredeti, de nem eredeti helyén megmaradt töredékeket, egy ilyen konzerválást előtérbe helyező szemléletű helyreállítás ugye visszahelyezi az eredeti helyére. Úgyhogy mondjuk egy megkülönböztetett anyagból egy ilyen vázszerkezetet készít neki. Például a Váraszói templomnak a helyreállítása, ami a kötetben olvasható, is egy ilyen példa, vagy például a Dömösi altemplom esetében, ahol ugye megmaradtak a hozháznak a fejezetei, viszont nem maradtak alattuk pillérek. És akkor ebben az esetben ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye téglából megcsinálták a pilléreket, és oda helyezték vissza az eredetit. Van a látogatónak egy benyomása arról, hogyan nézhetett ki a középkorban ez az épület belső, de nincsen becsapva, hiszen rögtön látja, hogy az a tégla az nem lehet középkori, viszont az eredeti helyén lévő fejezet az pedig eredeti.
1: A Tari római katolikus templom helyreállításán keresztül ismerhetjük meg a műemlékvédelemben tevékenykedő szakmák együttműködését.
0: Állatorvosi lónak szántuk a Tari római katolikus templomot, abból a szempontból, hogy a gyűjteményünkben nagyon sok anyag volt 1980-as években megvalósult nagy helyreállításhoz, és ezen keresztül be tudtok mutatni, hogy hányféle szakma tevékenykedik együtt, és milyen sokféle szempont összeegyeztetéséből jön létre egy műemlék helyreállítása. A régészet, az építészet, a művészettörténet és a restaurálás mellett olyan társszakmák is fontosak lehetnek, mint a műemléki statika, vagy akár még az elektromos terv, illetve a kertnek a megtervezése is egy szellemes megoldással történt Taron.
1: Kik voltak a hazai műemlékvédelem területén a legtöbbet tevékenykedő építészek, tervezők?
2: A kezdet-kezdetén most itt vissza kell ehhez az alapításhoz ugrani, ugye azt látjuk, hogy azok az építészek, akik a műemlék helyreállításokat, amiket ekkor tehát még inkább restaurálásnak nevezünk, akik ebben közreműködtek, ők egyszer mind azok az építészek voltak, akik a műépítészetben, tehát tervezőépítészként is jeleskedtek. Hát ugye két nagyon ismert nevet tudunk itt említeni, Steindl Imrét és Schulek Frigyest. Ők mindketten készítettek műemlék restaurálásokat, de terveztek önálló épületeket is, és ezeknek a stílusa egyébként nagyon érdekesen találkozik ebben a korszakban. Aztán a századfordulóhoz közeledve, és egy kicsit azt elhagyva az építészek közül mindenképp ki kell emelni Stélo Ottót például, ő még sokkal inkább a 19. századra jellemző, ilyen puristább, a restaurálást szem előtt tart elf szerint működött. Möller István neve nagyon-nagyon fontos. Már említettem Vajda Hunyad várát, amit először Steindl kezdett el tervezni, majd Möller vette át, ez egy több évtizeden át tartó folyamat volt, amíg az erdélyi Vajda Hunyad vára ugye elkészült, megtörtént a felújítás, ezt Möller István jegyezte. És hát akkor még a háború előtti időszakból pedig, akit feltétlenül érdemes megemlíteni, ez Lux Kálmán, akinek a nevéhez pedig a két háború között és elsősorban a 30-as években a középkori magyar királyi központoknak a feltárása és a helyreállítása fűződik a nevéhez. Ugye itt a visegrádi királyi palotáról van szó, itt a két háború között még csak a feltárási munkálatok kezdődtek meg. Székesfehérváron a romkert melletti kőtárnak a megtervezéséről, és hát a legnagyobb szabású pedig 1934 és 38 között zajlott, az esztergomi királyi palota és a palota kápolnának a szó szerint a föld alól való kiásása, és hát a korszak domináns elvei szerinti felújítása, ami tulajdonképpen arra az elvre, konzerválást előtérbe helyező elvre épült, amiről beszéltünk. És hát a háború után pedig a 20. század második felében ugye az Országos Műemléki Felügyelőség építészei emelhetőek ki. Mindenképp megemlítendő Szédlmájer János például, ő a már említett visegrádi Salamon toronynak volt a helyreállítója, Erdei Ferenc, Koppány Tibor, Nagy Pál Judit, és hát még nagyon sokan így a ezredfordulóhoz közelítve nagyszerű építészi teljesítményt tettek le az asztalra.
1: Anno a tárlaton is, illetve most a könyvben keresztül is megismerhetjük a műemlékvédelemnek a társadalomhoz, illetve a politikához fűződő viszonyát.
2: Ez egy elég sokrétű fejezet, tehát a társadalomhoz való viszony is többféleképpen realizálódhat. Itt olyasmikre gondoltunk, és olyasmikről olvashatnak a kötetben, mint hogy például hogyan próbálta a mindenkori hivatal népszerűsíteni a műemlékügyet, vagy hogyan próbálta a civileket bevonni az egyes műemlékek fenntartása, vagy hogyan gondolták úgy maguk bizonyos civil csoportok, több példa esetében is bemutatjuk ezt, hogy fontosnak tartják azt, hogy önerőből dolgozzanak egy műemlék megmentésén vagy helyreállításán. Hát ehhez még azt érdemes megint csak egy picit időben visszaugorva elmondani, hogy bár az intézményes műemlékvédelem az 1872-ben jött létre Magyarországon, de természetesen ezt megelőzően is voltak műemlékvédelmi törekvések. Például a Bécsi Centrálkomisszió, vagy a Magyar Tudományos Akadémia Archeológiai Bizottsága jóvoltából, de még ezelé is mehetünk időben, hiszen a reformkorban, tehát a 19. század első felében a műemlékvédelmi gondolat az magából a reformkorból és a nemzeti romantikának a gondolatából nő ki, tehát ami megragadható a korabeli politikában, művészetben, irodalomban, és ugyanígy a műemlékvédelem burjánzó gondolatában, tehát hogy a nemzeti épített örökségnek a kiemelt darabjait, azokat őrizzük meg, próbáljunk meg gondozni, és ez mind-mind egyébként civileknek a kezdeményezéssel jött létre, tehát ilyen módon a műemlékvédelem és a civil szféra közötti kapcsolat az nagyon erős, és nagyon erős is kell, hogy maradjon egy ideális esetben.
1: Milyennek látják napjaink műemlékvédelmét, hiszen nagyobb vitákat keltett a szakmában például a Diósgyőri vagy a Füzéri vár elpusztult részének visszaépítése.
2: Itt tulajdonképpen egy ahhoz hasonló szemléletnek az újbóli megjelenéséről van szó, amiről az elején beszéltünk, tehát hogy a 19. század végén ugye egy ideális stílusegységnek a megteremtésére és a teljességre törekedtek a műemlékvédelem művelői. Ezek a rekonstrukciók ehhez hasonló elv szerint készülnek. Arról szólnak, hogy egy romos állapotnál ugye nyilvánvalóan sokak számára elfogadhatóbb az, hogyha megmutatom, hogy egy vár hogyan nézett ki. Én azt gondolom, hogy itt azért amire minden esetben törekedni kell, az a hitelesség. Egyrészt, hogy egy rekonstrukció során mi az, amit én hitelesen bemutathatok, visszaállíthatok, visszaépíthetek hitelesen, és a másik pedig, hogyha valami források által hitelesen vissza is állítható, vagy újra megépíthető, akkor az a megjelenésében vajon mennyire lesz hiteles? Tehát, hogyha mondjuk rengeteg terv és egyéb forrás rendelkezésre áll arra, hogy egy várat vagy egy épületrészletet visszaépítsünk, akkor hogyha ezt a mai professzionális technikai eszközökkel érjük el, akkor az vajon mennyire kelti az eredetiség benyomását. Tehát ezek bizonyosan nehéz kérdések. Fölemlíthető itt még az is, hogy természetesen a romosabb állapotnak ugye a megtartása és a konzerválása is sokkal nehezebb, problémásabb, az időjárási viszontagságoknak egy romos épület jobban kitett, tehát ugye ez is egy érv szokott lenni a rekonstrukció mellett, úgyhogy ahogy említettük, ez a két szempont, ez nyilván a mai napig vitás, és az egyes esetek döntik el egyébként, hogy melyiket célszerűbb és milyen mértékben alkalmazni.
1: Napjaink műemlékvédelme összefügg, vagy megfér a kortárs építészet mellett?
0: Igen. Még az előzőhöz csak annyit tettem volna hozzá, hogy mi 2022-ig vizsgáltuk ezeket a folyamatokat, és így a Szent István terem a Budai Várból bekerülhetett a kötetbe. Annak a rekonstrukciójához egyébként a mi gyűjteményünkből is használtak több anyagot, és abból egy színtervet választottunk a kötetbe. A kortárs építészet napjainkban is foglalkozik a műemlékek helyreállításával, olyannyira, hogy talán ez a feladat egyre sűrűbbé is válik, hiszen sok használt épület, értékes épület van, ami nem műemlék akár, de amikor újra élet kerül bele, akkor tervezési feladatok is járnak vele. Szerintem az utóbbi években az ICOMOSZ díjas helyreállítások között sok olyan példát találunk, ami példaként szolgálhat az építészek számára.
1: A könyvben a múzeum számottevő építészettörténeti és műemlékvédelmi gyűjteményének jelentős része megjelenik.
0: Igen, és egy nagyon szép tálalásban tudjuk ezt a nagy közönségnek bemutatni, ugyanis Könnyi Ilnikó grafikus tördelő nagyon szép, gondos és kreatív munkát végzett a kötet készítése során. A gazdag gyűjteményünkből nagyjából 500 darab került bele a kötetbe, tehát 500 kép jelenik meg, ami vagy egy tudományos iratot mutat be, vagy egy tervrajzot, könyvet, vagy fényképet.
2: És erre azért is nyílt alkalom, mert ahogy Erika említette, hogy ez a gyűjtemény ez egyidős a műemlékvédelemmel, tehát hogyha a műemlékvédelem történetéről gondolkodik az ember, akkor annak tényleg szinte minden időpillanata a gyűjteményi anyagán keresztül megragadható és visszaadható. Én azt gondolom, hogy talán a kiállítás is, meg reméljük, hogy ez a kötet is nem csak a műemlékvédelem történetéről ad egy képet, hanem ennek a gyűjteménynek a gazdagságát és a hiánypótló mi voltát is megmutatja, hiszen tényleg ezek a dokumentumok, ezek abszolút pótolhatatlan értékűek.
1: Kedves hallgatóink, Evdóczi Erika és Kovács Gergely művészettörténészekkel beszélgettünk. A technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Nánai Mihályt, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnökét, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Óbudai Árpád Gimnázium igazgatóját. Bevallom, erre a beszélgetésre készülve megnéztem az Óbudai Árpád Gimnázium honlapját, ahol egy Szent Györgyi Albert idézetet találtam a címoldalon, amely így szól. Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Idézet vége. Milyen a ma iskolája? Hogy zajlanak az érettségik?
2: Én azt gondolom, hogy a ma iskolája az egy nagyon pezsgő, nagyon színes, nagyon izgalmas hely, ahol a diákok tanulnak is, és életre szóló élményeket is szereznek. Különösen igaz ez az Árpád gimnáziumra, hogyha valaki itt átlépi a iskola kapuját napközben, akkor látja, hogy micsoda nagy élet zajlik mindig különböző frontokon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon színes és nagyon izgalmas hely, amire bulejti az embert a szó jó értelmében véve, kollégákat, diákokat, szülőket egyaránt, és hál' Istennek nagy kedvel érkeznek ide. Az érettségire rátérve, alapvetően az érettségit azt eléggé precíz szabályok írják le, hogy hogyan kell elkészülnie, milyen jogszabályi követelményeknek kell megfelelnie, létezik vizsgaleírás, vizsgakövetelmények, úgyhogy igazából, ha valaki ezt jól és alaposan áttanulmányozza, akkor nagy meglepetés nem érheti, hiszen ezekből a vizsgakövetelményekből táplálkozik az érettségi, és ez idén is így történt. Innentől kezdve azt gondolom, hogy ízlések és pofonok, hogy kinek milyen feladat vagy milyen téma, hogyan tetszik, hogyan nem tetszik, melyikre gondolja azt, hogy az jobban belefér, melyik nem. Vizsgakövetelményben, ha szerepel, onnantól kezdve egy jól fölkészült vizsgázónak azokból a témákból készülnie kell. Nyilván én a magam házatáján a történelmi érettségit követem legközvetlenebbül. Az idei érettségben semmilyen meglepetés nem volt. Például kifejezetten jópofának tartom, hogy József Nádortól volt egy reformkori szöveg, ahol ő a nacionalizmusról beszél. Na most, ha valaki statikusan tanulta meg, akkor József Nádor konzervatív mezőben helyezi el, és hát ez okozhatott fennakadást. Tehát miért ne beszélhetne konzervatív szemlélő a nacionalizmusról? És ezért igazán ez egy valóban kompetencia alapú szöveg volt, hiszen nem a háttértudás alapján kellett csak megválaszolni, hanem el kell olvasni a szöveget és értelmezni, hogy miről is van benne szó. De ezektől eltekintve én azt gondolom, hogy a témák mind a klasszikus, megszokott érettségi témák közül kerültek ki. Az esszé témákról sokan elmondták, hogy azok különösen népszerűek voltak, ugye első Károly, azt gondolom, hogy a hallgatóknak is beugrik róla, akár az aranyforint, akár a bányabér, a visegrádi királytalálkozó, tehát sokan választották az első Károlyt, Károly Róbertet, ha úgy tetszik. A másik pedig a Rákosi diktatúra, ami hát egy szomorú, de azt gondolom, hogy eléggé magától értetődő téma, ami előkerült, és hát a rövid esszék sem voltak vészesek. Ugye itt most a középszintről beszélek, hiszen azért ez érinti a diákoknak a 90%-át. Én magam is éppen most javítom a saját osztályomnak a dolgozatait, és hál' Istennek szépen jól sikerültek. Azt gondolom, hogy ez a mostani érettségi abszolút eddig megszokottak, és a sok éves átlagnak megfelelő meglepetés nem igazán érhette a diákokat, hogyha jól fölkészültek a vizsgára. Ilyenkor aztán az iskola egy picit szegényesebb, hiszen a végzősök már nem járnak be. Érdekes, hogy rögtön a ballagás érettség után már szinte megilletődötten érkeznek, amikor konzultációk vannak a szóbeli érettségikre meg egyebek, mert tulajdonképpen ilyenkor ők már nem az iskola polgárai, ők csak ide érettségi vizsgát tenni jönnek be, úgyhogy tanévnek ez az utolsó szakasza mindig egy kicsit különleges, szoktam mondani a 11. év folyamosoknak, hogy most már ők a rangidősök, érzékelik-e a súlyát a vállukon ennek, meg hát osztálykirándulások zajlanak, ugye az érettségivel párhuzamosan hetedikeseink határtalanul kirándulásokra indultak, most is éppen egy osztály Erdélyben tartózkodik, úgyhogy egy izgalmas időszakát éljük az évnek ilyenkor, és akkor aztán majd még jönnek a további egyéb tantúrák, meg jutalomkirándulások, és hát aztán már az évvégi zárás következik, hogy az élet színes és pezseg egy iskolában, egy jó iskolában, meg aztán különösen mindig. Még csak egy olyan történetet hadd mondjak el, hogy egy könyvtáros kollega tavaly érkezett a iskolánkba, és akkor beszélgettünk, hogy miért jön iskolába, és mondta, hogy hát, hogy ahol eddig dolgozott, ott viszonylag lecsökkent az érdeklődés, és bár szakmailag nagyon komoly hely volt, de interakcióból meg életből kicsit kevés volt, és akkor mondtuk, ne aggódjon, itt lesz bőven. Aztán visszaigazott, hogy ez valóban így is van, úgyhogy minden ilyen irányú várakozása az maximálisan megvalósult, úgyhogy azt tudom mondani, hogy így néz ki jelenleg az Árpád gimnázium, és hát bízom benne, hogy minél több iskolának is az élete.
1: Szeretném a kedves rádióhallgatók figyelmébe ajánlani az Óbudai Árpád Gimnázium honlapját. Látható, hogy diákok, tanárok kitüntetéseket, elismeréseket, okleveleket vehettek át, tehát ez a pezsgő élet, én úgy érzem igazgatóra, hogy rendkívül eredményes is. Még egy honlapot megnéztem természetesen, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének a honlapját, ahol nagyon izgalmas versenyekről olvashatunk, lezárult a kosári domokos történelemverseny, és még számos izgalmas dolgot olvashatunk. Hogy működik a Történelem Oktatók Szakmai Egyesülete, hogy jut ereljük az iskola, a tanítás, a szakmaiság mellett izgalmas programokat szervezni az egyesület keretében.
2: A kollégákat, és itt magamat is közéjük érthetem, alapvetően a szakmai lelkesedés hajtja ezzel kapcsolatban. Nyilván mindenki olyan feladatban vesz részt, amit szívesen csinál és fontosnak tart. Mondhatom, hogy tulajdonképpen az ászlós hajó projektünk valóban a kosári domokos történverseny, ami így az évek során talán az ország egyik, ha nem a legjelentősebb történversenyévé nőtte ki magát. Most már jócskán több mint 2000 versenyző indult el rajta az ország legkülönfélébb szegleteiből, és hát nagyon komoly színvonal uralkodik. Jövőre jön a 10. évada már a versenynek, készülnek is rá a kollégák, és ugye 7-től 11. évfolyamig terjed a rajta résztvevő diákok száma. Vannak úgy visszatérő döntős arcok is, akik előző évfolyamon is ott voltak, nyilván ők a legkiválóbb versenyzők. Van egy tehetséggondozást elismerő állami pályázati program, az önvagy köbüki, és ebben a kosári domokos történverseny is a honorált elismert versenyek között szerepel, amire büszkék vagyunk, hiszen így a kollégák az itteni versenyeredményeiket is jóvá tudják írni ebben a pályázatban. Érdekes abból a szempontból a versenykoncepció, hogy a Magyar Nemzeti Levéltárral is együttműködünk, ők is adnak dokumentumokat, amelyeket a verseny során föl kell dolgozni, és hát a Magyar Nemzeti Múzeumban zajlik a döntő, ahol konkrétan az egyik feladat a múzeum műtárgyai között való keresgélés és azoknak a megfejtése, felismerése, elemzése, és így tudják megoldani a diákok, de van sajtótájékoztató feladat, ahol a diákoknak, a zsűrinek, mint a sajtó tagjainak a kérdéseit kell állniuk, megfelelni rá fölkészült történelmi szereplőkként. Azt gondolom, hogy egy magas színvonalú esemény, amire nagyon büszkék vagyunk, tényleg egy országos ismertséget meg hálózatot tart. A regionális fordulók hál' vannak jó partnereink, Győrtől kezdve Szegeden át, Kecskemét, stb. Miskolc, ahol a regionális helyszínek vannak, ott bejáratott partner intézményekkel dolgozunk együtt. Egy viszonylag újabb dolog, de nagyon fontosnak tartjuk, és a szívünkhöz is közel áll a Trianon történelmi csapatverseny, amit hál' Istennek idén is meg tudtunk hirdetni. Tavaly volt először, és most idén június 4-én, most lehető 3-ára előre kell hozni, mert szerencsére annyi június 4-i kirándulás zajlik az országban, hogy ez megnehezíti, hogy a versenyen részt tudjanak venni, meg gondoltuk, hogy az évfordulóra ütemezzük a első fordulót. Ennek a gondolata onnan ered, hogy azt hiszem 2 évet nyílt meg a felújított, szerintem nagyon izgalmas és minden érzékre ható Trianon Múzeum várpalotán, ami egy picit talán abból a szempontból nehézséget teremt, hogy nem a fővárosban van, így nehezebben elérhető. De ahogy a múzeum igazgatója mondta, hogy ezt az emberek fejébe egy zarándoklatként kell elhelyezni, hogy oda elzarándokol. Nekem is elültette a bogarat a film, hogy valóban így van, igyekszem én is levinni minden végzős évfolyamot oda, és hát erre egy versenyt is szervezni, határon túli versenyzőkkel egyaránt, tehát tavaly Székelyföldről, Felvidékről, Kárpátalja kivételével azt hiszem minden határon túli területről érkeztek versenyzők. Ez egy elég nagy téma, mert hát a 18. századtól indítjuk, ahol a népesedési demográfiai előzményei elnyúlnak a trianoni békediktátumnak, és egészen 1990-ig bezárólag a határon túli magyarság sorsa is benne van. Tehát erre is készülünk, ez is egy fontos esemény. A Mohács 500 kapcsán ugye 500 éves évforduló van idén. Az Autentika műhely kiváló együttműködő partnerünk, ők különböző kis animációs filmeket készítenek, most olyan nagyon jó kis sorozat. Érdemes a hallgatóknak, ha kedvük van, az ő oldalukra és a YouTube-on fölmenni, Autentika műhely, és ők már szerveztek Nagy Lajos 700, mert Nagy Lajosnak 700 éves születési évfordulója volt idén, és most a Mohács 500, és ugye az a cél, hogy minél több iskola csatlakozzon hozzá és tartson egy Mohácsról szóló megemlékező törtem órát ugyanazon a napon, amit augusztus 29-én nem tud lenni, mert akkor még szünet van, de ha elkezdődik a tanév, ez is egy nagyon jó kezdeményezés, azt gondolom, és hát számos egyéb területe van, szorosan együttműködünk a Nemzeti Örökség Intézettel, ugye a Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program kapcsán. Ősszel készültek el a kisfilmjeink is ezzel kapcsolatban, amiket a Nőrinek az oldalán találnak meg a tisztelt hallgatók, és akkor ott egy kis képet nyerhetnek arról, hogy mi is ez a program. Az egésznek tulajdonképpen lényeg, hogy látogassák meg a diákok az emlékhelyeket, jussanak el oda, tapasztalják meg közvetlenül is azon a helyen a történelemnek a kisugárzását. Maximálisan csak támogatni tudom. Én azt gondolom, hogy ebbe az irányba érdemes az oktatást fejleszteni, tehát hogy gyakorlat, terepgyakorlat, helyszíni események, ami azt gondolom, hogy egy közös pont azoknak is, akik talán maga iránt, a tudomány iránt elméletben kevésbé érdeklődnének, de az a gyakorlatias megközelítés, az a közösségi élmény, az a sava borsa, az hozzájárult. Ez is egy nagyon fontos eleme a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének működésének, és hát nyilvánvalóan próbálunk általában véve is lépést tartani a szakmai eseményekkel, beszámolni az egyes kezdeményezésekről, hirdetni akár konferencia, akár bármi más továbbképzési lehetőség. Emellett talán ami a honlapunknak az egyik leglátogatottabb eleme az érettségivel kapcsolatos adattárunk, ami már egy eléggé bőséges, hogy a korábbi évek érettségi feladatlapjai is tematikusan földolgozva ott vannak, ami akár történelemtanár kollégáknak, de az érettségire önálló módon készülő diákoknak is hasznos, hiszen azt tudja, hogy középkori történet akar gyakorolni, akkor ott a középkori történetből kiválogatott feladatokat tudja mind letölteni. Szintén hasznos lehet diákoknak, tanárkollégáknak egyaránt, kidolgozott érettségi témaköreink is vannak fönt, amelyeket le lehet tölteni, és abból készülni az érettségire, és ami pedig tanárkollégáknak lehet, azt gondolom különösen hasznos, hogy szóbeli tétel minták is vannak fönt. Azért a mostani szabályok szerint egy bonyolult dolog összeállítani a szóbeli tételsort, meg kell felelni tematikus, meg kronológiai arányoknak, meg van pontosan az is mondva, hogy hogyan kell kinézni egy ilyen tételnek, és ehhez azt gondolom, az egy segítség történelem tanár kollégáknak is, hogyha mintákat le tudnak tölteni, azt a saját kedvük meg ízlésük szerint tudják adaptálni. Úgyhogy ezeket mind a honlapon meg lehet találni, és fontos feladatunk is ennek a frissen és aktuálisan kezelése.
1: Kár, hogy a kedves rádióhallgatók nem látják dr. Nánai Mihály igazgatórat, ahogy beszél, mert bevallom, hogy szívesen lennék akár a tanítványa, ha tehetném, hiszen egyértelmű, hogy ő nem bent az osztályban, száraz anyagokon akarja megtanítani a történelmet, hanem, ahogy hallhatták is, tulajdonképpen életközelből ismerkednek meg a diákok történelmünk nagyjaival és történelmünk napjaival. Miért tartja ezt személy szerint ennyire fontosnak?
2: Két oldalról tudnám közelíteni, egyik a kellemeset a hasznossal, igazából röviden megfogalmazva. Én magam nagyon szeretem. Általában, ha egy osztályal az ember 2-3-4-5 évig együtt dolgozik, akkor azért összecsiszolódik. A diákok társaságában ilyen programokon részt venni, az számomra is egy szórakoztató. Tulajdonképpen szinte kikapcsolódás vagy szabadidő számba menő program. Most végzett az osztályom, akiket 6 éven keresztül tanítottam, meg saját osztályom is volt, és annak ellenére, hogy már elballagtak, éppen egy ilyen látogatást szervezünk, a Citadellát nézzük meg, mint újonnan megnyílt helyszínt. Tehát ez az egyik oldal. A másik oldal pedig, hogyha picit szakmaiban akarom megfogni, mindig kettő elvet szoktam itt megemlíteni. Az egyik az autentikus tudás, így hívják. Ha elképzeljük magunkat, ha egy osztályteremben előhozunk egy problémát, azon mindig rajta van az a, én zárójelnek szoktam mondani, hogy egy, hogy egy törtem órán kerül elő, tehát hogy az onnantól ez egy mesterséges dolog, tehát nem az élet hozta, hanem a töri órán ezt a témát hozták elő. Mint hogy matek órán is egy egyenletet, ha meg kell oldani, az lehet érdekes, meg fejleszti a gondolkodást, de akkor is nem a villamoson állt elém egy egyenlet, hanem a matek órán az a probléma merül föl. Ezzel szemben, ha egy konkrét helyszínen vagyunk ott, akkor ott a három dimenzióban 2026-ban belebotlunk abba a valamibe. Tehát nem egy elméleti, nem egy tantermi konstrukció dolog, hanem valós létező három dimenzióban előttünk álló, megfogható, kézzelfogható, konkrétan azon a helyen, ha történt valami, akkor sokkal jobban lehet hozzá kapcsolni. Tehát ez rögtön az autentikusság. Hajánál fogva előrángatott probléma helyett egy valós, tényleg kézzelfogható húsvér kérdéssé válik, ez egyik. És a másik pedig nagyon alkalmasak ezek a látogatások tantermen kívül programok a jelenség alapú megközelítésre. Most egy földrajzi példát tudok mondani, csak földrajz fakultáción került elő, hogyha ránézünk a visegrádi Herkules kútra, akkor annak ugye van vonatkozása Mátyás királyhoz történelmileg, van vonatkozása a reneszánszhoz művészet történetileg, van vonatkozása földrajzhoz is, hiszen Gerecsei vörös márványból van. És akkor egy jelenséget látunk, de rögtön amivel egyébként néha a tantermi disziplináris oktatásban küszködünk, hogy egymástól különálló oszlopokat építenek az egyes tantárgyak a maguk viszonyrendszere szerint, de nem mindig kapcsolódik ez össze a diákok fejébe. Amikor egy jelenséget nézünk meg, és annak a különböző aspektusait, akár különböző tantárgyak felé, akkor az sok esetben stabilabb tudáselemet tud létrehozni. Persze nyilván ez nehéz lenne ilyen szinten, ahogy szokták mondani Németh László óta legalább, ezt probléma, aki saját maga egymagában tudta a legtökéletesebben ezt megcsinálni, de nagyon nagyon nehéz egy ilyen szintű együttműködés, de hát ez valami fajta mondhatjuk projekt jellegű oktatásnak is. Bár én azt gondolom, hogy akkor működik jól, ha mindkettő lába megvan, tehát ahhoz, hogy alapos és elmélyültebb ismereteket tudjunk adni, az kell a disziplináris oktatás. Ugyanakkor kellenek mellé legalább annyira ezek az élmény és jelenség alapú megközelítések is. Tehát ennek azt gondolom az ideális egyensúlya a jó, és a diákok is általában ezt nagyon szeretik, kedvelik, hiszen amellett, hogy szakmai kérdéseket vitatunk meg szakmailag bővül a tudásuk, amellett ez egy közösségi élmény is számukra. Tehát nem csak arról szól, hogy most gondolkodunk, meg nézzük, hanem ott ők egymással is jól el vannak. Ha az ember gyakorta osztálykirándulásokon ilyen térképes városbejáró feladatot adok föl. És ugyanezt meg lehetne csinálni, hogy együtt megyünk a 30 diákkal, és megállunk minden szobornál, vagy emléktáblánál, és én elmondom, hogy ez miért fontos. Biztos többeknek az is megmarad, de ha ezt megkap egy térképen bepöttyözve, és magának kell megkeresni, közben elnyolnak egy fagyit, mesélnek jó vicceket, nevetgélnek, fotózkodnak, akkor olyan élmények is kötődnek hozzá, amik nem feltétlenül csak tanórai, és azt gondolom lehet, hogy kevesebb információ megy át, de az élmények okán talán jobban meg tud szilárdulni. Úgyhogy emiatt ebben nagyon hiszek, és igazgatóként is igyekszem megteremteni a lehetőségeket, hogy ezek a programok megvalósuljanak.
1: Visszatérve a kosári domokos verseny döntőjére, amelyet említette igazgatóról, hogy a Nemzeti Múzeumban tartottak, én azt gondolom, hogy erre a versenyt létrehozónak, a kérdéseket összeállítónak nagyon alaposan fel kell készülnie. Adjunk néhány tanácsot a minket hallgató pedagógusoknak, szülőknek. Hogy lehet azt elérni, akár egy múzeum látogatás alkalmával, hogy tinédzser gyerekek, középiskoláskorúak érdeklődéssel elmélyülten nézelődjenek?
2: Én azt gondolom, hogy a kosári verseny abból a szempontból kicsit kivételt jelent, hogy oda egy nagyon válogatott, nagyon-nagyon motivált csoport érkezik, ugye az országnak a legkiválóbb történelmet kedvelő diákjai, akik meg is szeretnék nyerni ezt a versenyt, úgyhogy ők aztán nyakik fülig benne vannak ebben. Úgyhogy ott nincsen nehéz dolgunk, persze nyilván szakmailag nagyon jól ki kell találni a feladatokat, ebben a Nemzeti Múzeumnak a múzeumpedagógusai kiváló segítséget nyújtanak, hiszen ezt ők menedzselik, mi ugye a többi feladatot, de hát hál' Istennek az egyesületben kiváló, nagyon jó fölkészítés. Történelem tanár kollégákkal dolgozom együtt. Átlagos esetben azt gondolom, hogy kulcs a motiváció. Főleg egy külső helyszínen, tehát amikor tantermi keretek között vagyunk, ott a fegyelmezés klasszikus módszerek jobban működnek, nyilvánvalóan számonkérés, egyebek is ott vannak, és ez is fontos. De amikor egy külső helyszínen vagyunk, amikor a csoport csak úgy mozog magába, akkor azt gondolom, hogy valamilyen módon meg kell teremteni a motivációt, és én hiszek abba, hogy persze nyilván diákcsoportja válogatja, de hogy egyfajta módon a diákokkal azt érzékelted, hogy itt most mi egyáltalán egy osztálykirány is. Van, amikor a kollégáknak épp azért kicsit diszkomfortos a helyzet, mert hogy ott valamilyen szinten munkatársak vagyunk, tehát nem ülnek a diákok padban, a tanár pedig egy tanári asztaltól vezeti az órát, hanem ott egymás mellett haladunk, és sokkal másabb a helyzet. Egy picit felelősséget is lehet rájuk rakni. Én általában mindig vázolni szoktam nekik, hogy egy ilyenfajta feladat az számukra azért lehet, hogy kedvezőbb, mint hogyha itt most egy klasszikus tárlatvezetést hallgatnánk végig, ha valamelyik tárgy őket itt jobban érdekli, jobban elmélyednek egyfelől, másfelől nyilván az ember próbál valamilyen pozitív célt is kitűzni, tehát van egy olyan bukéja, hogy nem felelet, vagy nem egy dolgozat, amire sokat kell tanulni, hanem egy ilyen gyakorlatias dolog. Ehhez azért oda kell figyelni, hova viszi el őket az ember, tehát azért nagyjából ismerni kell, hogy annak a diákcsoportnak, akit ő tanít, milyen olyan látványosság, érdekesség van, ami tényleg érdekes lehet, és akár előzetesen fölhívni rá a figyelmüket, és arra rá kell szánni az időt, hogy elmondani, ez miért egy különleges hely, miért nagyon jó dolog, hogy ott tudunk lenni. Sose felejtem el, pont a most érettségizett osztályom a Komáromba, 35 fokban gyalogoltunk át az Erzsébet hídon, és én magam is úgy éreztem, hogy lehet, hogyha tizedikes lennék, most éppen nem Komárom belvárosának a felfedezésére várnék, de mondom a gyerekek, hát most vagyunk itt Komáromban, Jókai Mór itt született, hát hiába van meleg, Jókait földeríteni gyerekeket, ez a legjobb, ami történhet velünk. Közben egy fagyit is elnyalhattok, egyszer vagyunk itt, és akkor általában a többségnek valamilyen módon lehet a lelkére hatni, nyilván segíti az is, hogyha már ez egy begyakorlottabb dolog, ha már van benne rutinjuk. Ha elsőre akar az ember egy feladatot megvalósítani, akkor valószínűleg nehezebben fog menni, vagy nem tökéletesen. De harmadjára, negyedjére, amikor már hozzászoktak, és se tudják, megalakulnak a csoportok, és csinálják, el kell magyarázni, hogy ez miért egy fontos dolog, és alapvetően miért jó az, hogy Jókai Mór vagy Klapka György nyomába szegődünk Komáromban. Szóval a motiváció az nagyon fontos, és ezt pedig elő lehet készíteni jól, ha beletesszük a energiát, meg nyilván nagyon jó végig kell gondolni. Az is a kulcsa, hogy nem lehet irreálisat sem elvárni. Tehát, hogy a 3 múzeum per nap az a legjobb diákoknak is megfekszi a gyomrát. Egy múzeum után kell egy séta, vagy kell egy kenuzás. Most tényleg utóbb, amíg a Győrbe szerveztem, akkor a középső nap az kenutúra volt.
1: Milyenek a visszajelzések a már végzett diákoktól?
2: Azt mondhatom, hogy szerencsére nagyon jók és pozitívak. Jó néhány öreg diákommal tartom a kapcsolatot. Nyaranta mindig van egy ilyen izgalmas kárpát-balkáni vidékekre irányuló túránk. Most éppen Moldovába, meg Moldvába ottani kolostorokat, egyebeket fogunk megnézni. És hát elmúlt jó pár évnyi öreg diákból jön össze mindig egy-egy társaság, ami az évnek mindig az egyik fénypontja, de hát különleges mindig a ballagásunk is, amikor a rendszeresen több generációnyi öreg diák jön vissza, és az ember, ahogy jön ki a ünnepség után, hát jószerűen nem is tudja, hogy melyik csoporthoz álljon oda pár szóra beszélgetni, vagy utána beülnek a közeli vendéglátó helyre, és akkor ott az ember egyik asztaltól a másikra tud átülni az öreg diákok között, szóval, hogy ez egy nagyon szép, meg nagyon jó dolog, és általában nagyon hálásak. Nyilván ezt számszerűsíteni, meg egyéb módon nehéz vizsgálni, meg talán nem is volna ildomos ilyen előégetettségi kérdőíveket, meg egyebeket, de alapvetően azt tudom mondani, hogy öreg diákjaink az Árpád gimnáziumra hálásan gondolnak vissza, és szeretettel gondolnak vissza, szívesen járnak ide vissza. Nyilván 4-6 évnyi iskolában mindig vannak azért nehezebb élmények is, de hát az is a feladata az iskolának, hogy rezilienciát fejleszten, ha szabad így fogalmaznom, a nehezebb élmények kapcsán. De szerencsére pozitívak a visszajelzések, de régi osztályokkal is nagyon jó újra találkozni. Ez talán a tanári munkának az egyik legszebb pillanata, mert hogy az ember dolgozik velük, és hát aztán elbúcsúzik. Persze jó esetben az a 4-6 év is egy nagyon izgalmas és szép élményeket adó. Én most abszolút például ezt érzem a saját osztályommal kapcsolatban. Aztán jó érzés utána mégiscsak látni, hogy miből lett a cserebogár, szépen haladnak el az életükben, amikor már családot alapítanak, stb. Vagy komoly eredményeket érnek el, ezek mind nagyon szép dolgok. Igazgatóként egy picit más a helyzet, kicsit ritkulnak a kapcsolatok a diákokkal, a kollégákkal erősödnek, mert hiszen az ember kollégákon keresztül tudja az iskolát vezetni, menedzselni igazából a munkájukat. Sokszor azt érzem, hogy itt igazából a menedzselés a feladat, de hál' Istennek azért így is tud az ember tanítani, és hát így nyilván a visszajelzések is picit közvetlenebbül érkeznek, de hogyha az intézménynek például nagyon büszkék vagyunk rá, amióta az OKTV eredményeinket nyomon követjük, tényszerűen, azóta a legtöbb top 10-es helyezést ért el az iskola, 7 tárgyból is az első 10-ben voltak a gyerekeink, és nagyon komoly tárgyakból, matematikából, nyelvekből több helyen, ami nagyon örvendetes. Bár őszintén szóval ezek sokszor kiváló egyéni teljesítmények, kiváló diákok, jól felkészült tanárok, de sokszor azért a közösségi eseményeken is szeretem lemérni azt, hogy az iskola jól működik-e, hogy mennyire lelkesek, és hál' Istennek az év során azért sok szép ilyen közösségi élményben is volt részünk, jegesestől kezdve a műjégpályán, bál, szallagavató, nagyon sok szép és érdekes dolog, és reméljük, hogy ez még akár a jövőben bővülhet is. Fontos, hogy ez a közösségi és a nevelő funkciója is jól működjön az iskolának.
1: Engedje meg, hogy megkérdezzem így beszélgetésünk végén. Miért lett tanár? Mi vezette a történelem oktatáshoz? Történelmi személy vagy egy tanár személyes hatásának következtében választotta a tanári pályát?
2: Azt tudom, hogy gyerekkoromban is már a történelem nagyon érdekelt. Mi 7. kezdtünk történelmet tanulni. Előtte nyáron már elolvastam a tankönyvet. Történelmi könyvek, történelmi társasjátékok, egyebek megalapozták ezt az érdeklődést. A másik tárgyamat is azért fontosnak tartom, meg földrajzot, mert egy hasonlóan fontos és nagyon izgalmas tárgy, és pont az ilyen kirándulások esetében ez a kettő nagyon jól össze tud passzolni. Ezek így együtt alakultak. Már gimiben is azt éreztem, emlékszem, például egyszer oda mentem a töri tanáromhoz, hogy az új perzsa birodalomról miért nem tanulunk. Nagyon érdekes lenne. Mondta, hát ez nem középiskolai tananyag, meg nem lehet mindenről tanulni. És hát sok esetben éreztem azt, hogy az, amit ott az órán tanultunk, az kevés, engem annál jobban érdekelne. Úgyhogy van, akinek nehéz a választás iskola végén, hogy milyen irányba tanuljon tovább, hát nekem abból a szempontból könnyű volt. Azt is éreztem, hogy földrajzból is a Kamcsatka félszigetről például szívesen hallgattam volna még több órát, ezért a földrajztörténelem szakot kell válasszam. Jó pár évig az egyetemi millió, ahogy az embert magával ragadta, azt gondoltam, hogy én inkább kutató leszek. Volt, hogy még ókortörténész akartam lenni a Krisztus 5. első századi közjogi kérdésekkel, de aztán a 20. század és azon belül is a magyar Habsburg család története ragadott mégis magával, aminek nagyon örülök azóta is, mert hát nagyon sok érdekes téma jött ennek kapcsán szembe velem. Aztán elkezdtem a terrorházába dolgozni tárlatvezetőként, ahol kicsit megízleltem már, hogy milyen a tudás átadásnak a folyamata, és hál' Istennek jók voltak a visszajelzések, és aztán jött a tanítási gyakorlatom, ami akkor még sokkal rövidebb volt, mint manapság, igazából csak néhány hét mind a kettő tárgyból, de hát az olyan jó élmény volt számomra, ez a flow élmény eredménye, hogy az ember tanít, és hogyha arra rezonálnak a diákok, hogy akkor egy pillanat alatt eldőlt, hogy mégse a kutatói, hanem inkább a tanári irányba mennék tovább. Hál' Istennek két kiváló iskolába, egyik az Árpád, a másik akkor még Szent Benedek, most már Szent II. János Pál névre hallgató iskola. Kezdtem el tanítani, és mindenütt nagyon jó élmények értek, úgyhogy hál' Istennek azóta se csökkent a hivatás iránti lelkesedésem, amiért hát nagyon hálás vagyok jó Istennek, meg a gondviselésnek, hogy ebbe az irányba terelt, és mellette a szakma irányába is mindig, akár az egyesület keretében vannak lehetőségek, amik úgy szellemileg, szakmailag jelentenek kihívásokat, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy így alakult az élet, és remélem még lesz sok hasonló érdekességre lehetőségem.
1: Kedves hallgatóink, dr. Nánai Mihállyal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Óbudai Árpád Gimnázium igazgatójával, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnökével beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.

0: Mendelssohn Opus 30-as második könyv című művének részletét Rév Lívia játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonhárom óra van. A Zix című műsorunk következik, délutáni adásunkat ismételjük meg.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A Pannonia Szakra Katolikus Általános Iskolában ülök a tárgyalóban két magyar tanárral, Gere Edittel, aki már nyugalomban van, férje Gere György, aki alapította az iskolát, de hát Edith társtettes volt, és Strobl Bea, aki aktív tanárnő, és négy dolog jutott eszembe, amiről nagyon ismert ez a katolikus iskola, legalább négy dolog, amiről én tudok, és ilyen nincs több, ahol ez a négy így együtt lenne. Egyik, hogy évente vagy 300-an zarándokolnak biciklivel a Városmajor utcából Esztergomba, már több tucatszor. Az, hogy furujázással kezdődik és imádsággal az oktatás minden nap. Itt az furuján van a hangsúly, mert imádság sok katolikus iskolában van. A harmadik a zeneakadémiai koncertek, amely fantasztikus, és az is 35 éves múltra tekint vissza. És a negyedik pedig a János Vitéz. Egyik unokám szerepelt most ebben a János Vitézben, és egy másik idősebb unokám is ott volt a nézőközönség között, és mondta, hogy ő talán 10 évvel vagy 12 évvel ezelőtt ugyanezeket a bábokat fogta, és hagyomány, hogy minden évben valamelyik évfolyam, azt hiszem, hogy az ötödikesek, egész év alatt tanulgatják az előadást, készülnek rá, és bemutatják. Ez történt néhány nappal ezelőtt. Edittel kezdem, mert azt hiszem, hogy ő találta ki ezt, és fantasztikus fejlődésen megy át az idők folyamán. Hogyan kezdődött, kedves Edit?
1: Tulajdonképpen én csak örömet akartam szerezni a gyerekeknek, hogy amikor a János Vitéz tanulják, az számukra egy élmény, öröm legyen, és akkor kitaláltam, hogy jó, hát akkor elolvastuk az első, második, harmadik, negyedik éneket, akkor most játsszuk el. Fakanálbábokat készítettek ők maguk otthon, és egy lepedőt tartott két gyerek jobbról-balról, nem könnyű feladat, és eljátszottuk. És egy ilyen alkalommal, amikor így aztán haladtunk előre a 26 ének során, egy ilyen alkalommal belátogatott az óránkra a cserbi nuncius úr, és ő is együtt mondott bizonyos részeket a gyerekekkel, mi is nagyon meglepődtünk, és rettenetesen élvezte. És akkor ez adta az ötletet, hogy hát akkor a szülőknek is végül is eljátszhatnánk. És akkor én ezt a darabot megpróbáltam egy kicsit összefoglalni, ugye mindig részletekben játszottuk el, és akkor egy 30 percnyi szöveget jelöltem ki belőle, készítettem egy szövegkönyvet, ha nagyon nagyképű akarok lenni, beosztottuk a szerepeket, hát ugye János Vitéznek van a legtöbb szerepe, úgyhogy őt több gyerek adta elő, mert hogy ezt a szöveget meg kellett kívülről tanulni, és a mesélő szerepeket is szétosztottuk több gyerek között, és szépen megtanulták, az első előadásunk az osztályteremben volt, akkor még nem ebben az épületben működött az iskola, és hát zsúfolásig volt szülőkkel, és mindenki nagyon izgult, és akkor már néhány díszletet is festettünk, de hát azért van itt sok kulisszatitok, például amikor az óriások megjelennek, akkor igazi gyerekek.
0: Igen, azok már nem bábok.
1: Igen, és hát, hogy ők nagyobbak legyenek ott a helyszínen, hiszen a többiek a földön állnak, ezért ők egy pad tetején álltak.

0: 33 év alatt ez az egész előadás mondjuk technikailag, mert évről évre ügyesebbek, jobbak, ötletesebbek a gyerekek.
1: Angelo Acerbi nuncius a 90-es években, ő volt az első, amikor újra felvette Magyarország meg a Szentszék a diplomáciai kapcsolatot, ő volt az első nuncius Magyarországon. Ez a 90-es években kezdődött, fantasztikus. Itt van az asztalon két báb. Jancsi és Juliska, illetve János Vitéz, mert itt már nem a paraszt gyerek, hanem a vitéz huszár fekszik előttünk. Nagyon-nagyon aranyos bábok. Hány évesek lehetnek? Minden évben újak készülnek, vagy pedig évről évre újra felhasználásra kerülnek?
2: Nem, ezek nagyon régi bábok. Igazából én akartam kérdezni, hogy ezek voltak-e az első évben is, vagy azért egy kicsit
0: később? Sokkal gyengébbek voltak. A János Vitéz talán hasonló volt, még tudom is, hogy ki csinálta, Nyeste Kati csinálta ezt a János Vitéz, de az Iluska...
1: Igazi bőr csizmája van.
0: Igen, igen. De Iluska az szerintem sokat változott az évek során.
1: Egyre fiatalabb.
0: Igen, eleinte a gyerekek készítették a bábokat, aztán azért a szülők és a rajztanárok, technikatanárok is szép lassan bedolgoztak és besegítenek ma is az előadásba. Ez egy össznépi előadása.
1: Össztantestületi, összülői, összgyerek, kedves Bea.
2: Szóval én úgy szoktam a gyerekek kezébe adni, hogy jóval idősebb ez a báb, mint ti vagytok, tehát hogy több mint 20 éves, 30 éves, egyrészt, hogy vigyázzanak rá, másrészt tényleg hát már megszámlálhatatlan gyerekkéz tartotta és játszott ezekkel a bábokkal, amire én vissza tudok tekinteni, tehát a 2000-es évek elejétől kezdve ő volt Jancsi, meg ő volt Iluska, és mellettük gazdagodtak. Igen, van, ami egy kicsit elhasználódott, akkor van a jelenlegi rajztanárunk, anyukaként is készített új bábokat, meg rajztanárként is segített.
1: Ön is először anyuka volt ebben az iskolában, ugye? Úgy jött a küszöbön át, és aztán megtetszett az iskola.
2: Így van, igen, nem, máig emlékszem, amikor ötödikes volt a nagylányom, aki azóta már férjes asszony, és beültünk az előadásra a legkisebb testvérével az ölemben, aki most már egyetemista, és hát szemem számelelt a csodálkozástól. Azt sem vettem észre, hogy mikor cselérődött ki a két osztály az előadáson, azt sem tudtam, hogy az én gyerekem melyik szerepet játszott, egyszerűen tátott szájjal néztem, és csodálkoztam.
1: Ezt mondjuk el hallgatóknak, hogy évfolyamonként két osztály van általában, és mind a kettő betanulja és előadja külön-külön, tehát két produkció történik, vagy a második felvonást játsza egyik osztály, az elsőt a másik osztály.
2: Így van, tehát az A és a B osztálya felét-felét tanulja meg, és aztán egymást is segítik egyébként, de hogy fél időben van egy kis technikai szünet, amikor a két osztály kicserélődik, már ha észreveszi a közönség, és utána pedig a projektort azt a másik osztálybeli kezeli, a reflektorokat a másik osztályban.
1: Van fővilágosító is.
2: Van, tehát ők azért egymás munkáját is segítik, támogatják.
1: A gyerekek örömmel beleszeretve a János Vitéz világába vesznek részt, vagy pedig egy kötelező iskolai program? Mert az előadáson az látszott, hogy szívüket, lelküket beleadták.
2: Szerencsére én is ezt tapasztalom. Az elején persze van, akinek rögtön tetszik, és nagyon szíve szerint való feladat, és van, aki kicsit húzódozik, vagy nem annyira szeretne inkább rosszalkodni, de lényegében az előadásra mindenki megérkezett. És én ugye olyankor hátulról követem az előadást, segítem őket, a száraz jeget én intézem, hogy az ott füstöl.
1: Igen, mert füst is van, mint az Omega koncerteken volt.
2: És azt látom, hogy abszolút odafigyelnek, nagyon együtt vannak, nagyon segítik egymást. Ugye itt azért nagyon sok eszközt mozgatunk, tehát nem csak egy-egy báb van, hanem különböző díszletek is mozognak, repülnek, jönnek, mennek.
1: A hajó olyan hullámokon ment, hogy ott reszkedtem, hogy vajon partot ére.
2: Ez nagyon-nagyon komoly összmunkára van szükség. Arról nem beszélve, hogy elbizonytalanodhatnak a szövegben, csugó is volt, ott guggolt a lábuk között, és bárki, ha elbizonytalanodott, oda nézett, akkor a sugó tudott neki sugni, tehát tudta, hogy hol tartunk, odafigyelt.
1: Igen, mert a narrátornak nagyon hosszú szerepei vannak, és ja, többen voltak.
2: Nekik nem tudunk sugni, mert ők kint vannak, de...
1: De voltak is rúgott az egyiknek.
2: Mert ilyen így van, azért az is előfordul. Tehát egy nagyon-nagyon komoly összmunkára van szükség, és ebben nagyon jó dolog, hogy részt vesznek és

0: benne vannak. És most zártuk le, most volt egy értékelő óránk, és nagyon szeretnék csinálni ezt.
1: Gerelithez fordulok, aki a kezdetektől nyomon követi az iskola életét, fejlődését. Ez egy nem egy szakosodott általános iskola, mégis a művészeti zenei nevelés a lelki programokon kívül nagyon erős. És ez a színjátszás is. Azt hiszem, hogy jó pár művész kikerült, ha nem is bábozó, de kerültek ki művészek ebből az iskolából a 35 év alatt, nem?
2: Az utolsó osztályomból hárman mentek színművészeti főiskolára, el is végezték őket.
1: Ők is a János Vitézbe szerepeltek?
2: Természetesen a János Vitézbe, visszatérve a János Vitézre, mindenki szerepel. Az egy komoly tanári feladat, hogy megtaláljuk mindenkinek a megfelelő szerepet. Talán egyetlen egy olyan év volt, amikor volt egy kislány, aki...
1: Nem akart boszorka lenni?
2: Nem tudta megtanulni a szerepet, nem merte kinyitni a száját, stb.
1: És belőle is színésznő lett.
2: Elengedtem a dolgot, és hát nem erőltettem, viszont mindig ő pakolt össze. Mindig, mert nagyon fontos, hogy a próbák végén jól pakoljunk el, mert különben zűrzavar lesz.
1: A színháznál a kellékes, meg a diszlet mozgató, az nagyon fontos.
2: Úgyhogy a gyerekek legnagyobb ámulatára, amikor az a bizonyos értékelő óra volt, amit a Bea is mondott, ő is kapott egy ötöst. És mondtam, hogy nélkülözhetetlen volt a szerepe, mint egy ügyelő mondjuk a színházba, például olyan feladatot töltött be. Úgyhogy mindenkinek van szerepe, nyilván az ügyesebbeknek nagyobb szerepe van, a kevésbé ügyeseknek nem olyan erős szerepük. Volt egy év, amikor több mint fél órán keresztül kellett gyakorolnom az óriással, hogy képes legyen egyenletes lépésekkel vinni a János Vitéz tündérországig. De azt szeretném mondani, hogy nagyon-nagyon sok képességet fejleszt a János Vitéz. Tehát amit a Bea itt mondott, hogy micsoda háttérmunkára van szükség, és összedolgozásra, ez is nagyon fontos. Fejleszti a közösséget. Tulajdonképpen úgy szoktam érezni, hogy a János Vitézzel válik a közösségi 5. osztályba az osztály, és ezt meg is tartják. Szoktak a későbbiek során is beszélni a János Vitézről a gyerekek, hogy ez micsoda érték, amit magukkal vittek, de tanulnak fegyelmezettséget, tanulnak összeszedettséget, természetesen fejlődik a memóriájuk, a színészi játékuk, de a kiállásuk. Tehát ez egy nagyon komplex fejlesztő valami a gyerekek számára, és nem utolsó sorban a magyar irodalomnak egy remek művét sajátítják el.
1: Ez biztos. És tulajdonképpen az 5. irodalom tananyag rovására nem megy, hogy egész évben a János Vitézt tanulják? Hogy oszlik meg ez? Hogy van a tanrendben?
0: Ezért nem egész évben. Most idén egy kicsit máshogy is szerveztük ezt a dolgot. Évek óta van egy olyan tantárgy, hogy dráma és színház, vagy dráma és tánc, szóval több néven futott már ez a tantárgy, de mi ezt erre használtuk fel. Ez egy 5. tantárgy, és akkor ennek az órakeretének a rovására mentett. Nem az irodalom órákon, nem a nyelvtan órákon, hanem ezen a dráma órán gyakoroltunk. Nyilván ezt egy kicsit tömbösíteni kellett, így második fél évben tartottuk az összes órát, de így nem megy semminek a rovására. Ebben bízunk, hogy ez a lehetőség megmarad.
1: Profi volt minden tekintetben az előadás, technikailag is. Hát gondolom, hogy évről évre van valami újdonság, nem? Tehát idén mi volt az újdonság tavalyhoz, tavaly előtthöz képest?
0: Ja, hát szerintem sok is volt. Persze ezek a nagyon kis apróságok, tehát tényleg ilyen kis gegek, hogy az óriások, ahogy egymás fejére leveszik a koronát, és akinél megmaradt a korona, az így megemeli, mint egy kalapot. Hát szerintem az nagyon vicces volt. Vagy voltunk a Nemzeti Színháznak a János Vitéz előadásán, és innen a gyerekek beemelték azt az elemet, amikor a király előtt bemutatkozik Franciaországban Kukorica Jancsi, és az udvarhölgyek kinevetik, és akkor ott a lányok ott elkezdtek kacarázni. Ők se tudják már egyébként, kérdeztem, hogy ez kinek az ötlete volt, olyan közös volt, ugye elkezdték, és tetszett nekik, és aztán akkor mondja a francia király, hogy mától a neved János Vitéz legyen, és akkor ámulva megismételték, hogy János Vitéz. És ez érzékeltük, hogy ez a közönségnél is nagy sikert aratott. Vagy akkor az a fiúcska, a képben János Vitéz volt az Óriások földjén, az hát igen, viccesen, hangosan kinevette az Óriás királyt, akit éppen agyonütött egy darab kővel. Ennek is, hogy olyankor érezzük a közönségben, nem látjuk, de érzékeljük, hogy ezek jó viccek voltak, jó poénok voltak, és akkor ez nagy lendületet adott az előadásnak.
1: Kedves Edit, említettem az elején ezt a négy sajátosságát az iskolának, ami egyedivé teszi. Hogyan születtek ezek? Például az a ubikaritásos furujázás. Egyből tudták, amikor a 89-90-ben elkezdtek gondolkodni, hogy megcsinálják az első katolikus szellemiségű iskolát, először nem is egyházi fenntartásban, aztán a mindszenti zarándoklat, biciklitúrája, stb. Időrendben meg hangulatában hogyan születtek ezek a nagy dolgok?
2: Nagy szülői összefogással én azt gondolom, 80-90 egy olyan politikai helyzet volt, vagy társadalmi hangulat volt, hogy várták, hogy a korábbi rend lebomlása után valami új legyen, amire a szülők támaszkodni tudnak, hogy végre megszűnjön a kettős nevelés, ugye azt mondják a gyereknek otthon, amit az iskolába hall, és ez ugye korábban nem létezett, úgyhogy amikor ezt úgy a férjem felismerte, akkor elkezdett szervezkedni, először aláírásokat gyűjtött, hogy ki íratná be egyáltalán a gyerekét ebbe az iskolába. Itt Budán 600 aláírást gyűlt össze.
1: Mi is az aláírók között voltunk. A nagyobbik fiam az első évfolyamban volt.
2: József is, aki nagyon csodálkoztunk, mert Simádi József, hát nincs iskoláskorú gyereke. Talán ő se gondolta még, hogy az unokái közül ide fog járni őt. És akkor ezekkel a szülőkkel, nyilván nem a 600-al, hanem abból kivált egy kisebb csapat, akiknek idejük, ötletük, energiájuk volt ezzel foglalkozni, és minden szerdán összejöttünk este ötletelni, este 8-tól valameddig. És így alakult ki a tulajdonképpen az új iskolának a menetrendje, szokásrendje. Tehát amikor megindult az iskola szeptemberbe, akkor már tudtuk, hogy minden nap lesz reggel imas, mint hogy a férjem énektanár, és ezért talán még különösen fontos volt számára a nevelésben, a saját gyerekeink nevelésében is a zenei nevelés. Hát akkor így próbáltuk meg. Aztán nem mellesleg a második tanévtől, vagy a harmadiktól egy rendkívül tehetséges énektanár is bekapcsolódott a munkába. Az első évben még azért nem, mert akkor két elsővel, egy másodikkal és egy harmadikkal indítottunk, és mikor ötödik osztály lett, akkor Blazsek Andrea jött, és együtt a férjemmel alakították az iskola zenei életét. A mindszenti zarándoklat úgy alakult ki, hogy mivel az iskola Pannonia Szakra, mindszenti
1: jelmondata
2: kötelez bennünket, és ezért kezdettől fogva minden május első vasárnapján elmentünk a mindszenti emlékmisére Esztergomba. Hát egy kicsit uncsi volt a gyerekeknek oda elmenni, és hogy vonzóbbá tegyük ezt a programot, ezért valaki kitalálta, hogy menjünk biciklivel, Sőn György egyébként egy szülő kitalálta, és ez az ő ötlete fejlődött így fel a 30 év alatt. Azt hiszem, az az egyik kulcsszó, hogy
1: fantasztikus egyébként, ahogy a Moszkva téren, most már Szélkálmán téren, meg a Margit körúton a 300 gyerek biciklista rendőri fölvezetéssel vonult. Tehát egy tanúságtétel is, egy fölkiáltójel minden évben ez az zarándoklat.
2: A zenei akadémiai hangversenyt is szintén egy idejáró gyerek szülője kezdeményezte, aki a zeneakadémián tanár volt. Tehát el kell, hogy mondjam kicsit visszaugorva, hogy amikor az iskola végre megindulhatott, akkor mi két első és két második osztályt terveztünk. Összehívtunk egy megbeszélést annak a 600 embernek, aki föliratkozott erre a papírra, és ők azt mondták, hogy hát, az elsős gyereknek harmadikos a testvére, és azt nem tudjuk vállalni, hogy két iskolába hordjuk a gyereket. Így szülői igényre, szülői kezdeményezésre alakult az ki, hogy két első, egy második és egy harmadik osztály indult. Tehát mindig nagyon együttműködve a szülőkkel, karöltve, az ő igényeiket meghallgatva, ugyanakkor ők meg nagyon elfogadták a férjemnek a elvi irányítását, így alakult, fejlődött.
1: Jancsi és Juliska itt vannak előttünk. Hány darab Jancsi van a bábok között? Csak kettő? Kettő.
0: Van egy kukorica Jancsi, és akkor lesz belőle János Vitéz, amikor a huszárok csodálatos módon felveszik maguk közé a seregbe.
1: És Juliska csak egy van?
0: Abból természetesen csak egy.
1: Juliska nem öregszik. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hát még sok János Vitéz élményt kívánok a gyerekeknek. Tehát minden ötödikes évfolyam János Vitéz bűvöletében tölti ezt az esztendőt, életre szóló élménye.
2: Volt egyszer egy tanítványom, aki azt mesélte, hogy nagyon a szülei megbízzák őt mindig a balatoni telken a fűnyírással, amit ő nagyon nem szeret, de pont egy János Vitéznyi idő alatt nyírja le a füvet, és akkor végigmondja azt a 30 percnyi művet. Úgyhogy még ilyen hozadéka is lett a dolognak.
1: Nagyon jó. János Vitéz, mint időegység. Igen. A fűnyírásra. Strobl Beával, a Pannonia Szakra Katolikus Általános Iskola jelenlegi magyar tanárával, a János Vitéz mostani rendezőjével, illetve a hagyomány elindítójával, Gere Edit tanárnővel beszélgettünk. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.

0: Hanzix. Délutáni műsorunk ismétlését hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, 2000. május 20-án hunyt el Jean-Pierre Rampal, francia fuvolaművész. A hangoló adásában Hofmeister G-dur, valamint Telemann D-dur fuvola versenyének részletét hallják Jean-Pierre Rampal előadásában.

A 2000. május 20-án elhunyt Jean-Pierre Rampal francia fuvola művészre emlékeztünk. Elsőként Hofmeister G. Dur fuvola versenyét hallották a művész és a bécsi barokk zenekar előadásában, majd részlet következett Telemann D. Dur fuvola versenyéből a Szárvidéki Rádió kamarazenekarának közreműködésével. A hangolót Bökös Henrietta szerkesztette. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió mai adása véget ért. Munkatársaink voltak Lázár Csaba, bemondó, Bögös Henrietta, zenei szerkesztő, valamint a technikai munkatársak Fülöp Csaba és Bójás János. Köszönjük, hogy bennünket hallgattak, adásunkat éjfél után folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, éjfél van.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönti a Magyar Katolikus Rádió minden kedves hallgatóját a bemondó Tóth Zsófia. 0:03.

Arról a rendről akarunk beszélni, amelyre az ember első halláskor gondol, és ez a külső rend. Ennek azonban csak akkor van értelme, ha belemegyünk a részletekbe is, noha az a veszély fenyegeti az embert, hogy kicsinyessé és tolakodóvá válik. Meg kell próbálnunk megtalálni a helyes mértéket. Gondolkodjunk

halál. A kettő között munka, küzdelem, alkotás, sors, növekedés, termékenység és veszélyek kavarognak. Mindez kifejezésre jut a reggeli és esti imádságban. Ha ezek hiányoznak, akkor elvadul a nap. A hold ritmusából, a hónapból, ugyanakkor a biológiai feszültségek, valamint a munka és pihenés váltakozásaiból alakul ki a hét. 6 napja munkára rendelve, egy pedig pihenésre. A munkanapokon szolgálatot végez az ember, a 7. napon pedig szabad. Ez a mi életritmusunk egyik lényeges törvénye, amelyet attól kaptunk, aki az embert és a csillagokat alkotta. Azzal, hogy a 7. napot természettörvényé tette, természetes alapot adott az Úr napja megszentelésének lelki törvényéhez. A kinyilatkoztatás elmondja, hogy Isten 6 nap alatt teremtette a világot, de a 7. napon megpihent. Így ennek a napnak a nyugalma mögött Isten nyugalmának titka rejlik. Nem az ember nyugalma az, amiért a vasárnapot üljük. Az emberi pihenés tulajdonképpen Isten nyugalmából nyeri el mélységét. Az embernek épp úgy meg kell nyitnia magát az Isten nyugalma számára, mint ahogy szolgálata Isten teljes művének a szolgálatában áll. Isten nyugalmának a titkához kapcsolódik még valami. Krisztus feltámadásának a titka, amely a megváltás győzelmének dicsőségébe emeli az Úr napját, s az új teremtés kezdetének a tudatát oltja bele. A feltámadás fénye tölti be a húsvét vasárnapot, s attól kezdve minden vasárnapot. A vasárnap az Úr napja, s épp ezáltal az emberé is. De a vasárnap lelki tartalma messze feledésbe merült. A mai korban valami meghatározatlan ünnepélyesség napjává vált, végül pedig már csak a szórakozás és pihenés puszta alkalma lett. Nem tudjuk megmondani, hogy miképp lehetne ezt a napot helyesen kialakítani egy olyan környezetben, mely egyre inkább elveszíti minden érzékét az ilyen lelki tartalom befogadására. Mit lehetne tenni, hogy ez a nap komolysággal, de mégis erőltetés és kényszer nélkül váljék a világ teremtője és megváltója előtti hódolat napjává, és ugyanakkor az Úristen színe előtti öröm napja is legyen. Minden esetre olyan feladat ez, amellyel mindenkinek törődnie kell. Kívülről nem lehet megoldani, csak belülről, úgy, hogy komolyan elgondolkodunk a nap titkán. Megértjük, hogy miképp függ össze benső lényegével a természetes és természetfeletti élet. Megpróbáljuk befogadni szépségét, s azután feltesszük a kérdést, vajon mit tehetnénk, hogy személyes életünkben és családunkban mindennek teret biztosítsunk. Amilyen mértékben megértjük, hogy miről is van szó, annyira leszünk képesek mozgósítani erőinket a megvalósítás érdekében. Fel kell hívnunk azonban a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a vasárnap szempontjából is a szombat este kialakítása. Az egyház szemlélete szerint minden nap az azt megelőző estén kezdődik, és ez igaz is. Mert minden nap az ébredéssel kezdődik. Az ébredés pedig olyan, mint amilyen az alvás volt. Azt pedig a közvetlenül megelőző események határozzák meg. Ha tehát a vasárnapot meg akarjuk újítani, akkor az előkészülettel, a szombat estével kell kezdenünk. Az idő múlásának legátfogóbb egysége az év, és annak kisebb részei a hónap, a hét és a nap, melyeket a napjárása határoz meg. Az élet ébredése, virágzása, termékenyé válása, majd elmúlása pedig az esztendő tagolását adja meg. Az esztendő változásának az egyházban a liturgikus év felel meg, melyben Krisztus életének eseményei a naptári évvel egybefonódva jelennek meg. Így valósul meg minden eleven megemlékezés az Úr életéről, amely megváltásunknak állandóan ismétlődő megélése. Mennyire elmélyült és mindig másképp elmélyült az ember kedélye adventben és a karácsony időszakában, s milyen mélyen érint minket az Úr megjelenése, azután a nagybőjt, a húsvét, majd a pünkösd. Végül azok a hetek, amelyek a történelem menetét, s Krisztus visszajövetelének várakozását fejezik ki.
Az egyházi

év utolsó vasárnapjáig, amely az ítéletről beszél. Mindezt az egyéni imádságos életben is gyümölcsöztetni kellene. Régebben a családokban a liturgikus év történeteit tartották szem előtt. Ezeken keresztül léptek be a megváltás nagy eseményei és alakjai az egyéni életbe. Ma már teljesen szertefoszlott ez az összefüggés, de nagyon fontos feladat lenne azt helyreállítani és újra megteremteni a liturgikus év kapcsolatát a hétköznapi élettel. A liturgia megélése, a jól megválasztott szövegek olvasása, néhány tartalmas, otthoni családi szokás meghonosítása sokat segíthetne ebben. Az egyéni imádságnak is változatos színeket és mindig új tartalmat adhatna. A tagolt és egységes külső tér a második eleme a külső rendnek. Ezen a téren is számolnunk kell egy régóta tartó hanyatlással. Az emberi élet külső terét régen a hit alakította ki. Ha például a falu közösséget tekintjük, mint az akkori élet egyik lényeges egységét, ennek vallási központja a templom volt. Körülötte helyezkedtek el a házak, amelyek otthonok és munkahelyek is voltak egyúttal, a mezők és erdők az alkotó munkaterületei. A látványt elszórtan tagolták az útszéli keresztek, szent képek, kápolnák, s a temető. A házakat megszentelték, és keresztény szimbólumokkal díszítették. A szobában feszület volt, amely felé a napi imádság irányult. Ez a rend messze menőleg szétesett. Nem létezik többé körülöttünk a keresztény módon kialakított tér, hanem a hívő embernek kell azt újból és újból felépítenie. De miután minden ember más körülmények között él, nem lehet általánosságban túl sok tanácsot adni. Minden esetre a templomnak újból vissza kellene nyernie jelentőségét minden egyes hívő életében. Nem csak a közösségi istentisztelet helyeként, hiszen most nem arról van szó, hanem fel kellene ismerni benne az atyai házat, ahol otthont talált. Ki kellene alakulnia az odatartozás tudatának, hogy mindennapi útjaink közben bebetérjünk a templomba. Itt találjuk meg nyugalmunkat, összeszedettségünket, belső fellélegzésünket, vigasztalást, bátorságot, megerősítést nyerünk. Minden esetre a templomnak addig kellene nyitva lennie, ameddig látogatják. Természetesen adódnak okok, amelyek miatt az istentiszteleti időn kívül bezárják a templomot. Ezeket az okokat azonban nagyon lelkiismeretesen a lehetőség szerint szűkíteni kell, nehogy az emberek otthonossága megszűnjön a templommal kapcsolatban. Mert micsoda otthon az, amelyik alig van nyitva?

0: Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvasott fel.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Miért szeretem? Vallomások. Irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Mihály Anikó.
2: Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Pünkösd előtt vagyunk, milyen verset is hozhattam volna mára, ha nem egy olyan verset, amelynek a segítségével készülhetünk erre a szép ünnepre. Szabó Lőrinc Tavasz elé című verse ebben segíthet bennünket. Dárdáit már rázza valahol a nap. Hallod az aranyfanfárokat? Itt az ünnepe a ragyogásnak. A fényben szinte kigyúlnak a házak. Kigyúlok én is a fény előtt, s ahogy a zöldülő mezők visszaverik és üldözik a tél fehér seregeit, úgy ébredek a magam erejére. Úgy tölt be a március melege vére. Úgy járom a várost ittasan, s szívemben a nap aranyarca van. Ó, harsonás fény, győzelem, rugókon táncol az utca velem. Szállok, sugárkezek emelnek fölébe házaknak, hegyeknek, szállok föl, óriás torony, s az égbe szétharangozom. Erő, megváltás, remény és vigasz. Jövel, Szentlélek Úristen, tavasz. Szabó Lőrincnek a Tavasz elé című verse a tavasz érkezésének extatikus élményét jeleníti meg. A természetnek az újjászületése, a líraien belső megújulásának, a lelki felszabadulásának és egyben a spirituális felemelkedésének a jelképe is lesz. A versben a tavasz egyszerre természeti, lelki és szinte vallásos tapasztalat. Miközben márciusról beszél, azt gondolom, hogy a vers vége indokolja, jövel, Szentlélek Úristen, tavasz, a pünkösdi lélek fölötti újjongás értelmezést is. A vers első versszaka ünnepélyes hangulatot teremt, hiszen azt olvassuk, hogy dárdáit már rázza valahol a nap. A nap itt ebben a megszemélyesítésben, mint harcos jelenik meg, aki fegyvereivel készül a tél elleni csatára. A fény nem passzív, hanem nagyon aktív, győzelmes erő itt. A következő sorban hallod az arany fanfárokat? A fanfár katonai ünnepi hangszer, amely a bevonulásokat, a diadalt idézi. A tavasz tehát győzelmi ünnepként jelenik meg, amelyben a fény legyőzi a sötétséget, az élet a halált, a meleg a hideget. És nagyon jól tudjuk, hogy a nap ősidők óta az Istennek, a transzcendensnek a jelképe is. A vers központi motívuma a fény. A házak kigyúlnak, a mezők visszaverik a napot, és a költői én maga is kigyúl ettől a fénytől. A fény egyszerre jelent fizikai ragyogást, és ugyanakkor belső lángra lobbanást is. A természet és a líraién egymás mellé kerül a versben, hiszen ahogyan a természet újjáéled, ugyanúgy a lírai én is lelkileg fölébred. A zöldülő mezők a tél fehér seregeit üldözik, a tél itt ismét valami ellenséges hadsereggé válik. A természetnek a mozgása az élet győzelmét hirdeti a halál felett. A vers középső részében a külső világ és a belső állapot teljesen összekapcsolódik. A március melege vére tölti be a beszélőt. A vér szintén az életenergiát, az eleven lüktetést hangsúlyozza. A lírai én a versben szinte extatikus állapotba kerül. Úgy járom a várost ittasan, szívemben a nap arany arca van. Ez az ittasság, a tavasz mámora, az életöröm túláradása, a szívében hordozott arany arca a napnak pedig már azt jelenti, hogy belsővé lett a fény. A személyiségnek mint egy részévé vált. Ezt a felemelkedést a vers utolsó szakasza is fokozza, hiszen a beszélő úgy érzi, hogy sugárkezek emelnek fölébe házaknak, hegyeknek. A mozgás tehát fölfelé irányul, és nem csak jár, hanem száll, sőt, emelkedik. Óriássá toronnyá válik, aki az égbe szétharangozza az öröm üzenetét. A harang motívuma vallásos hangulatot teremt, amely az utolsó sorban teljesedik ki, jövel Szentlélek Úristen tavasz. A tavasz itt már nem csupán évszak, hanem a Szentlélekhez hasonló isteni erő. A természet megújulása spirituális megújulássá emelkedik. A Szentlélek várása, a pünkösd várása az egész tavaszi időszakot meghatározza, hiszen az alászállás élmény, a húsvét élmény, amely aztán a feltámadásban kicsúcsosodik, Jézus fölemelkedése a mennybe, áldozó csütörtök ünnepe, és a Szentlélek elküldése a földre az egész tavaszt végigkísérő ünnepsorozat. A vers mintha ezt az utat járná végig, és ezt a lendületet a vers formája is támogatja. Rövidek a sorok, a felkiáltások, a nagyon erőteljes igék, rázza, üldözik, szállok, folyamatos mozgást és dinamizmust teremt a versben. A ritmus zaklatottan sodró, mintha maga a tavaszi energia áradna végig a sorokon. A felkiáltások is ezt az extatikus hangulatot erősítik. Mondhatjuk azt, hogy Szabó Lőrincnek a Tavasz elő című verse egy nagyon intenzív tavaszvers, ahol a tavasz nem valami idillikus hátteret biztosít, hanem egy olyan elementáris erő, amely képes átalakítani az embert. A természetnek és az embernek a lelke egymásra felel itt a versben, hiszen ahogy a világ megtelik fénnyel és élettel, úgy ébred fel a líraimben is az erő, a remény, a megváltás vágya. A vers tehát arról beszél nekünk, hogy ez a tavasz nem csak a természet újjászületése, hanem az ember belső feltámadásának a lehetősége is. A pünkösd, a Szentlélek eljövetele éppen erre ad lehetőséget mindannyiunknak. Pilinszky János 1959. május 24-én egy új templom falai között című publicisztikai írásában így ír a pünkösdről. Az írásában utal dr. Radó Polikárp akadémiai tanárnak a beszédére, amelyet a saját gondolataival is kiegészít. A szent beszédre hivatkozik, hogy a Szentlélek Úristen eljövetele vihar és tűz. Vihar, amely elseper minden értéktelent, minden kétséget, minden sötétséget az emberből, s amely világosságot gyújt az emberi lélekben. Felnyitja az emberi szemet, hogy ne csak alkotni tudjon, hanem valóban boldog legyen, és az Isten útján tudjon járni. Szent Pál a Galatebeliekhez írt levelében leírja, hogy az emberi lélek a Szentlélek vihara és tüze nélkül csak mire képes. Azt mondja az apostol, lélek szerint éljetek, akkor nem fogjátok teljesíteni a test kívánságait. A test a lélek ellen tusakodik, a lélek pedig a test ellen. Tűz a Szentlélek Isten eljövetele. Az isteni szeretet az ember lelkét feltüzesíti, hogy ne csak szájjal, de tettekkel is szeresse az Istent. Erre kell a Szentlélek tüze, és ezt kapták az apostolok pünkösd ünnepén. Azóta jár körül és tüzesíti a mi lelkünket is a nagy parancsban, a felebaráti szeretetben. Szabó Lőrinc verse, minthogyha ennek a gondolatnak a költői megfogalmazása lenne. Köszönöm, hogy meghallgattak. További szép estét, szép pünkösdi ünnepet kívánok Önöknek.
0: Mihály Anikót hallották.

0: Grieg két elégikus melódia című művének részletét a budapesti vonósok játszották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. A Hangárium következik, a mikrofonnál a szerkesztő Csúth Judit.

0: Köszönti Önöket a szerkesztő Csút Judit. Hosszú szünet után ismét új műsorral koncertezik az imént hallott Fugato Orchestra. Vendégünk itt a stúdióban pedig az együttest vezető Alpár Balázs filmzeneszerző, az Európai Film Akadémia tagja, az imént pedig a Noé című rövid kis szerzeménnyel próbáltunk meg hangulatba jönni, hiszen már beszélgettünk itt a Magyar Katolikus Rádióban többször is a Fugato Orchestra, ráról, de azt gondolom, hogy ez egy annyira érdekes műfaj, ugye hibrid kamara szimfonikus együttes a Fugato Orchestra, hogy azoknak a kedvéért, akik esetleg most találkoznak ezzel a muzsikával, vagy az együttes nevével először, egy kicsit meséljünk arról, hogy mióta létezik a Fugato Orchestra, aminek ráadásul, ha jól mondom, 13 tagja van, tehát egy elég nagy családról, közösségről beszélünk, talán ma már ritkán látunk ennyi zenészt a színpadon, ha csak nem komoly zenei koncertre megyünk. Szóval, hogy mi a története a Fugato Orchestrának, és utána majd rátérünk arra, hogy mi az az új műsor, amit majd május 30-án lehet látni Budapesten.
1: Igen, köszöntelek, és köszönöm a meghívást. Jól érezted, hogy ez egy ilyen család és közösség elsősorban most már, hát nem csak a nagy létszám miatt nehezen fenntartható, hogy még rendszeresen koncertezzünk, de az indulás is egy tulajdonképp egy ilyen gimnáziumi, nagyon családias, nagyon baráti közösséggel kezdődött 2001-ben, tehát igazából most vagyunk 25 évesek, úgyhogy nekünk is egy ilyen jubileumi évről van szó. Az együttes a magja tulajdonképp az az akusztikus szekció, vonósok, egy vonós négyesünk van, két fuvola, oboa, trombita, énekesek többször, és ez keveredik az elektronikával, dobszerkóval, basszusgitárral, és hát a kezdetektől fogva az volt a célunk, hogy a mainstreamtől talán távolabb eső olyan zenéket megmutatni, amire rá lehet fogni, hogy a komoly és a könnyű zene ötvözete, de egy kicsit ez is már úgy elhasználódott. A crossover szót is például már kerülni szoktam igazából, azért is használjuk talán inkább ezt a hibrid kifejezést, de a lényege az, hogy a komoly zenei gondolkodást, meg a komoly zenei változatosságot, szólamszerkesztést, nem is tudom, univerzalitásra törekvést próbáljuk megjeleníteni olyan zenékben is, ahol egyébként elektros, meg rockos, meg jazzes dolgok történnek. Tehát ez egy olyan kevert stílus, ami valahogy a számomra az élet sokszínűségét is hitelesen tudja képviselni. Szóval engem mindig picit zavart az, vagy könnyen megunhatóvá tett egy-egy előadót az, hogy egy idő után ugyanazt a hangzást, ugyanazt a fajta zenét muszáj produkálnia. Ezt egyébként pont Vangelis is említi egy interjúban, hogy mennyire nehéz volt neki azt a nyomást elviselni, hogy az első nagy sikere után a kiadók ugyanazt akarták még egyszer, és még egyszer, és még egyszer, és ő művészileg már fejlődött volna tovább, de hát van egy ilyen érdekessége, vagy volt a zeneiparnak. Mi azt próbáljuk képviselni, hogyha van mondjuk egy kis zenei motívum, egy ötlet, akár ez nem is énekes, vagy szöveges dal ötlet, tehát nálunk ritkábbak a kifejezetten szöveges dalok, és inkább, ha megszólal az ének, az is egyfajta hangszerként van jelen ebben a szövetben, és azok a kis motivumok, amik felbukkannak, egyszer az egyik szólamban, aztán a másik szólamban. Azért is lett a név Fugato, mert a barokk zenében a fuga művészete is igazából erről szól, hogy van egy-két olyan zenei motivum vagy alapötlet, ami folyamatosan diskurzusba kerül szólamok között, egymásnak dobálják a labdát igazából a szólamok, és ez nálunk is nagyon gyakran így van.
0: Mindjárt rá is térünk a görög zeneszerzőre, Vangelisre, aki ezt az új műsort ihlette, de előtte még megütötte a fülemet az, amit mondtál erről a crossover, vagyis műfajok átfedésre, vagy műfajok határain játszó zenét szoktuk így hívni, talán jól fogalmaztam meg, hogy ezt már nem szeretik a zenészek használni, mert hogy ez is egy olyan elcsépelt dolog, vagy stílus lett, ugyanakkor meg azon gondolkoztam, miközben ezt mondtad, hogy közben meg annyit hallunk arról, hogy a fiatalokat hogyan lehet megszólítani a komoly zenével, és hát a könnyűtől való közelítés, vagy a könnyűbe átültetett komoly zenei dallamok azért mégiscsak egy út lehet feléjük, szóval hogy hogyan lehet ebben megtalálni azt, amivel tényleg lehet adni egy komoly zenei élményt azoknak, akik mondjuk ezt szeretnék újra felfedezni, vagy mondjuk a könnyű zene felé szeretnének nyitni, mert lehet, hogy van ilyen is, és hogyan lehet ezt ugyanúgy a felé forgatni, hogy akár a fiatalokat elindítani egy irányba, hogy milyen zeneszerzők vannak, akik megihlethetnek, akár egy ilyen hibrid kamara szimfonikus együttest is.
1: Hát több mindent érintettél ezzel a felvetéssel, mert az egyik az az, hogy ha van egy ilyen pedagógiai hozzáállása egy fellépő művésznek, hogy én tudom, mi a jó komoly zene, amit meg kellene mutatni a fiataloknak, de akkor mivel vezessük be őket, akkor azért azt jó lenne valóban látni azoknál a fellépőknél, zenekaroknál, akik erre hivatkoznak, mert azért sok crossover zenész elmondta, hogy ő azért technósítja a Vivaldit, hogy majd akkor onnan bevonza a komoly zenébe az embereket, de utána csak technós Vivaldikat hallhattunk ezeken a koncerteken, tehát én számomra az lenne a hiteles képviselet ennek, hogy két technós Vivaldi után eljátszanak egy ismeretlenebb eredeti Vivaldi koncertot, és akkor rá lehet csodálkozni, hogy ez honnan fejlődött mondjuk a technós crossoverré. De ez gyakran elmarad, tehát igazából az a hiteles képviselete ennek szerintem, ahol valóban kinyitunk kapukat, és ma már sokszor nem is annyira a könnyű zene felől, hanem a filmzene felől érzékelem azt, hogy meg lehet fogni fiatalokat, most hangszeren tanulóknak, nagyon sokszor a John Williams, nem tudom, Harry Potterje az, amit egy zongoratanár így cseresznyeként odaad, hogyha kisfiam kigyakorolsz, vagy kislányom két Haydnt, akkor utána eljátszhatod a Harry Pottert. Szóval nekik ez mindenképp egy ilyen jó meghívó talán, hogy a klasszikus filmzenékből talán ismerhetnek olyan zenéket, amiknek a dallamára emlékeznek, felfigyelnek, a hatását érzik, és akkor egy jó pedagógus meg tudja mutatni, hogy egyébként John Williams kiknek a vállára állva írta ezeket a nagy műveket, és hogy a Star Warsnak az inspirációja a Gustav Holst Planéták című műve, és akkor azt el lehet játszani mondjuk egy szimfonikus koncerten egy Star Wars mellett, és visszamenni időben, hogy Gustav Holstnak pedig ki volt a példaképet, szóval, hogy ezt így lenne érdemes csinálni. Kevesen tudják ezt így valóban megvalósítani. Vagy akkor ne vállaljuk azt, hogy mi bevonjuk őket a komoly zenébe, hanem csak mondjuk ki, hogy amit mi csinálunk, az ilyen. Mi mind a kettőt csináltuk, tehát mi csináltunk egy olyan bachos műsort is, ahol looper pedálos, elektromos hegedűs megközelítésből, a loopolásból, a könnyű zenei ilyen monotonitás ismétlődésből jutottunk el oda, hogy egyébként a barokk zene mennyire nem az ismétlést szereti, hanem harmóniailag mennyit mozog meg. Szóval, hogy meg lehetett mutatni egy idő után azt is, hogy milyen eredeti Bach művek vannak, amiket még érdemes meghallgatni. De igen, ez a hibridség, ez valahogy azt hivatott képviselni nálunk, hogy a jazznek a játékossága, nem feltétlenül jazz akkordok, vagy őrült önmegvalósító jazz szólók, de maga az a játékosság, meg nyitottság, hogy egy-egy témával lehet játszani, és hogy erre a közönséget is invitáljuk, hogy ez egy közös játék legyen. Ez a momentum van meg nálunk a jazzből, a rocknak az ereje, sokszor a progresszív rocknak a ritmikája, szóval, hogy sokszor elég komplex dobolások, vagy dobgroove-ok, vagy olyan ritmusok jelennek meg, ami a progresszív rockból hatott ránk, és hát tényleg a komoly zenéből pedig nagyon sokszor ez a szerkesztésmód, hogy hogyan kerülnek egymással kapcsolatba a szólamok.
0: És akkor, ha már szóba került a filmzene, ugye amikor bemutattalak, akkor nem véletlenül mondtam el azt, hogy az Európai Filmakadémia tagja is vagy, hiszen sok szálon kötődsz a filmzenékhez is, magad is ugye szerzel filmzenéket, hogyha lesz időnk, akkor ebbe is belekóstolunk majd. És hát itt van ez az új műsor, ami május 30-án lesz majd hallható Budapesten a Bábel kertemben, ez egy szabadtéri helyszín, amit pedig ugye a görög zeneszerző Vangel inspirált, vagy ihletett, aki 4 éve nincs már velünk. És hogyha őróla beszélünk, akkor az 1492 a Paradicsom meghódítása című film az, ami először eszünkbe jut, vagy a Tűzszekerek. Ez egy másik olyan film, aminek a zenéjét szerintem nagyon sok generáció ismeri és szereti. Miért pont Vangelis? Érdekes volt az is, amit az imént már említettél róla, hogy egy sokkal szélesebb területen szeretett volna alkotni, de hogy ugye ez a típusú zene hát bejárta a világot, szinte lehet mondani, hogy mindenhol ismerik ezt a zenét, hogy mégis az volt az elvárás, hogy ennél maradjon.
1: Igen, nagyon érdekes nála, hogy ő egyébként olyan szempontból képzetlen zenész volt, hogy amikor kottát kellett írni, akkor azt helyette valaki lekottáztatott, amit ő mondjuk a szintetizátoros hatalmas rendszerén kézzel, lábbal, csáppal, amivel tudott játszani, nyomta a gombokat, és hihetetlen színeket tudott elővarázsolni, és improvizálta a filmzenéket sokszor úgy, hogy közben nézte a monitoron az adott filmjelenetet, de hogy azt, amit ő ott megálmodott, azt kellett egy kottázó szakember, aki aztán átültette zenekarra. de talán pont ez a képzetlensége adta, nem tudom, bátorságát is, kísérletező kedvét, hogy azt az amúgy viszonylag egyszerű zenét, mert sokszor az van, hogy megnézzük, hogy mitől olyan sikeres, vagy mitől olyan hatásos egy-egy ilyen nagy műve, és valami olyan primár módon betalál valami ősi érzetbe, ami annyira egyszerű zenét írni már nehezebb, mint komplex zenét írni. Szóval vannak azok a nagyon különleges művek, ahol azt érzi az ember, hogy ő már bejárta a nagyon bonyolultat is, és utána visszatér valami, tényleg amiben valami ősi és spirituális és közösségi jelenik meg, és ezt nem lehet ilyen nagyon bonyolult és agyas zenével. Ő maga is úgy fogalmazott sokszor, hogy így vette az adást. Szóval nem tudom, hogy egész pontosan milyen Isten kapcsolata volt, vagy miben gondolkodott, de többször úgy fogalmaz, hogy ha ő megkap valamilyen üzenetet, amit át tud adni, akkor csinál egy jó filmzenét, ha nem, akkor nincs szerencséje a rendezőnek, szóval ilyen szolgálatába állt ennek a inspiráció jövésmenésnek, és én rám gimnáziumi koromban is nagyon hatott, vagy előtte főleg így 7-es, 8-os általános iskolás koromban, azért akkor sokszor van az ember ilyen útkeresésben, egyedül a kis Walkman-emmel hallgattam a zenét, miközben kirándultam itt ott, amott, és volt pár olyan Vangelis album, ami tényleg ilyen egészen elementáris erővel hatott, és mostanra az az érdekes, hogy én is bejárva egy ilyen zeneakadémiai, meg doktori képzési útvonalat, hogy érdekes visszamenni ezekhez az első nagy hatásokhoz, hogy oké, megtanultunk nagyon komplex zenéket, meg mitől nagy művészet Beethoven, vagy Sostakovics, vagy Chopin, de hogy mégis mitől működik akkor ennyire nagy közönség számára is mondjuk az a minimalista, de nagyon erős zene, amit Vangelis képvisel. És ami egy érdekes ilyen személyes élményem vele, hogy én sem az 1492 kapcsán ismerkedtem meg az ő zenével, hanem sokkal korábban gyerekkoromban én kazettáról hallgattam rádiójátékokat, sok nagy klasszikus történet a Dzsungelkönyvétől kezdve meg volt kazettán, rádiójáték formában, ahol ugye nem az volt, mint a mai hangos könyveknél, hogy akár egy jó színész mondjuk felolvassa az eredeti művet, hanem ott színészek eljátszották zörejezéssel, elzörejezték és zenével alátámasztották csak hangban az adott történetet. És ezt...
0: Én muszáj közbeszúrnom egy mondatot, hogy egyébként nekünk annyira szerencsénk van, hogy itt ebben a stúdióban még most nem olyan régen is csináltunk készülnek ilyen hangjátékokat. Ez valóban egyébként igen, tehát ezt a rádiós szívvel is azt lehet mondani, hogy ez egyik legnagyobb élmény, amikor nem felolvasás készül, hanem hangjáték több szereplővel. Szóval zárójel, zár vissza a te élményedhez, ami hasonló mesejáték volt.
1: Nagyon öröm hallani, hogy vannak ilyen kezdeményezések, mert én azt hiszem, hogy egy gyereknek ez a legfantasztikusabb dolog, amit lehet adni egy történet kapcsán, hogy adunk neki egy jó nagy területet, ahol a fantáziájára van bízva a dolog. Tehát nagyon megvan ágyazva annak, hogy elképzeljem azt a jelenetet, jók a színészek, jók az örejek, jók a zene, de nincs vizualitás. És az akkor rám szerintem pont ezért hatott ennyire erősen, mert az már mindenkinek a saját képzeletére van bízva, hogy az adott jelenetet konkrétan hogyan képzeli el, de az, hogy részese vagy, te alakítod ki a fejedben a képet, az iszonyatosan erős teszi az élményt. És Bambi, Félix Salten Bambia volt az, ahol az akkori Magyar Rádió valamelyik zenei szerkesztője úgy gondolta, hogy beválogat néhány nagyon erős Vangelis zenét, és az amúgy sem nagyon, hogy mondjam, ilyen rózsaszín történethez, tényleg akár drámák, ahogy az édesanyját vadászaton, ugye a vadász elkapja, stb. Ezeket még megtámasztani a Heaven and Hell, Menj és Pokol című Vangelis album zenéivel, egészen erős élmények, és nem rossz élmények, csak komoly és mély élmények. Szóval ez a gyereknél sem kell szerintem attól tartani, hogy ez túl szomorú, ez túl nem tudom, hanem őszinte és erős karaktereket hallottunk ott, és én utólag tudtam meg, hogy az Vangelis zenéje volt elsősorban. Messiaen, Turangalila szimfónia és minden egyéb került oda bele, tehát valaki nagyon jól érezte zenei szerkesztőként akkor annak a Bambi történetnek a hangulatát, de minden esetre az az élmény, hogy a zene ilyen erősen képes hatni rám, vagy jeleneteket, képeket láttatni, az azt hiszem, hogy az a primer élményem így gyerekkoromban, az pont ezzel kapcsolatos. És mivel ez Vangelis volt, később úgy éreztem, hogy de jó lenne ezeket a zenéket valahogy megszólaltatni, és valahogy egy picit a saját szájízünk szerint előadni a zenekarommal.
0: Ez lesz tehát május 30-án a Bábel kertemben. Mire készüljön az, akinek felkeltette az érdeklődését a Fugato Orkesztra munkássága?
1: A Vangelis dallamok úgy fognak elhangzani, nyilván van egy-két olyan Vangelis sláger, amiknek muszáj megjelenniük egy ilyen koncerten, és szeretettel is idézzük fel őket, de játszunk ezekkel a témákkal, tehát a Fugato szerkesztésre jellemzően nálunk is úgy szólalnak meg ezek a témák, hogy a 1492 dallama egyszer csak már találkozik a Szárnyas Fejvadász dallamával, és együtt mennek át egy harmadik albumnak a dallamaiba, tehát egy ilyen Vangelis szimfóniává érik igazából össze ez a 15 perces Vangelis medley, ami a központi műve ennek a műsornak. És amit még szerettem volna, hogy megmutatni egy kicsit azt, hogy Vangelis óta, vagy Vangelis hatására hogyan alakult akár a filmzene az elmúlt 10-20-30 évben is, mert azért Hans Zimmertől kezdve nagyon sok olyan az utókorban dolgozó filmzeneszerzőre hatott Vangelisnek a hatása, akár kimondva, akár kimondatlanul, amit érdekesen meg lehet mutatni úgy, hogy a műsorba beválogattunk főleg magyar olyan zeneszerzők, filmzeneszerzők darabjait. Kiküldtem felkérést több helyen, hogy kinek van olyan műve, ami szerint a Vangelis hatására készült, és ezt a Fugato Orchestra számára áthangszerelve át tudják-e adni nekünk, és szerencsére elég sokan jelentkeztek, úgyhogy beválogattunk több olyan szerzőtől zenéket, akár olyanoktól, akik ma a nagyon modern, ilyen traileres filmzenés világot képviselik, akár olyanoktól, akik kicsit korábbi, hát akkor még talán New Age-nek hívták ezt a műfajt, és főleg ilyen szintetizátoros hangzásokban gondolkodtak, de mindig ez a nagyon tágas, nagyon ilyen éteri hangzás volt rá jellemző, és ezt idézzük fel több magyar zeneszerző számán keresztül is, illetve tőlem is lesznek saját szerzemények majd a koncerten.
0: Hogy ne vegyük el az időt a zenétől, ezért ez már az utolsó kérdésem, hogy ezen az esten hogyan kerülünk majd kontextusba, vagy mondhatnám úgy is, hogy hogyan kerülünk majd képbe azzal, hogy éppen kinek a zenéjével találkozunk, tehát hogy azért a zene mellett lesznek átkötő szövegek?
1: Igen, mindenképpen picit beavatjuk abba a hallgatókat, hogy ki miért és hogyan inspirálódott Vangelis által, vagy hogyan született az az adott mű. Itt most vizuálra nem készülünk ezen a konkrét koncerten, azért ez egy ilyen lampionos, könnyed nyári koncerthelyszín, és nem is annyira akartuk a filmek képi világával elterelni a figyelmet a zenéről, tehát itt kifejezetten arra készülünk, fények nyilván, meg egy alaphangulat azért lesz a vizualitás terén is, de inkább arra invitáljuk a hallgatókat, hogy magát a zenét hallgassák meg, hogy vajon mitől működött az annyira a képpel együtt is.
0: Mi pedig most itt ebbe az említett központi elembe, a medlinek egy részletébe fogunk belehallgatni, utána pedig amennyi időnk marad, az egyik saját filmzenei szerzeményed következik. Aki pedig szeretné ezt a koncertet megnézni, az látogasson el jövő hét szombaton, május 30-án a Bábel kertembe. Vendégünk pedig a Fugato Orchestra vezetője Alpár Balázs, zeneszerző, filmzeneszerző volt. Köszönöm, hogy mindenről beszélgethettünk, és várunk vissza.
1: Köszönöm szépen.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Egy óra van. Következik a házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla.

0: India vonzásában sokan éltek a magyarok közül, sokan kerültek olyan közel ehhez a kultúrához, amely innen számunkra Magyarországról nagyon izgalmas és érdekes, hogy belehelyezkedhettek az indiai kultúrába, a mindennapokba, sokan váltak közülük szinte indiaivá, de hogyha visszagondolunk azokra a nevekre, akik eszünkbe jutnak magyarok közül India kapcsán, akkor szerintem nő neve nem valószínű, hogy eszünkbe jut. És én azt gondolom, hogy dr. Lázár Imre, diplomata, India kutató is így lehetett ezzel, hogy elcsodálkozott, hogy Indiában magyar nők is vannak, meg jelentőset tettek, amikor Delhiben a Magyar Kulturális Intézet igazgatójaként, először igazgatóhelyetteseként ön is szembesült ezzel a ténnyel, hogy magyar nők is szép számban éltek, élnek Indiában. Vajon az Indiába látogató nők közül ki volt ez az első, aki az ön figyelmének a középpontjába került? Lehet, hogy éppen egy személyes találkozás kapcsán, vagy már itthon Magyarországon, még mielőtt Indiába érkezett volna, ki volt az első, aki fölhívta az önfigyelmét arra, hogy noha nők is tettek itt India kapcsán?
1: Két időszakot is töltöttem Indiában kulturális diplomataként, és nagyon sok kiváló emberrel találkoztam. Közülük megragadta figyelmemet jó néhány ott élő hölgy. Kulturális diplomataként kutattam azt, hogy kik azok, akik a magyar-indiai kulturális kapcsolatok történetében valami fontos dolgot tettek, akikre emlékeznünk kell. És bizony, amikor ennek utána olvastam, csupa férfi nevekkel találkoztam, és ez valahogy ütközött a személyes tapasztalataimmal, hogy én magam is találkoztam olyan hölgyekkel, akik valahogy kimaradtak az eddig lejegyzett történelemből. Közülük az egyik nagyon érdekes és különleges személyiség, Shobha vagy becenevén Fori Nehru, aki nem csak, hogy szinte a 20. századot Indiában töltötte, hosszú 108 évet átölelő élettartama során, hanem olyan közegben élt, ahol a 20. századi India történelmét formálták.
0: Szerintem a Nehru családnak a neve Magyarországon is sokak számára ismerős, de most még egy kicsit hagyj térjek vissza az első kérdésemre, amikor ön először találkozott Forival, Fori nénivel, ugye így szólították őt, akkor mi volt az ön benyomása, vagy mi volt az az egyéniségében, ami önt is megragadta? Mert azt hiszem, hogy ő nem csak olyan lehetett, akinek az élete, az, hogy ki mellett élt, az meghatározó volt, hanem maga a személy, az egyénisége, a kisugárzása lehetett varázslatos.
1: Hát a 11 Indiában töltött év során léptennyomon találkoztunk. Ő nagyon hűséges látogatója volt a magyar kulturális rendezvényeknek, és bár az Indiában töltött évek alatt Nehru család tagjaként töltötte az életét, bár szinte indiaivá vált, mégis a lelke mélyén magyar maradt. Ő egy nagyon varázslatos személyiség volt, egy végtelenül finom, művelt asszony, és magas kora ellenére pengeéles memóriája volt, és rengeteget mesélt nekem az életéről, és ezeket a általa elmondott történeteket én mind lejegyeztem, és aztán később egy könyvben össze is foglaltam, bár nem ő foglalta el azokat a fontos pozíciókat, azokat a fontos politikai posztokat, amelyet a Nehru család többi tagja, de ő a háttérből rengeteget segített, mind férje, Brács Kumár Nehru, mind közeli rokonuk, Jawaharlal Nehru, India miniszterelnöke munkájában.
0: Már az magában szerintem nagyon érdekes a számunkra, hogy egy magyar lány hogy jut el Indiába, és hogy tud egy ilyen magasrangú indiai családba beilleszkedni. Hiszen azt mindannyian tudjuk, hogy azért Indiának a társadalmát egy kasztrendszer határozza meg, a kasztok között nincs átjárás, és hogyha szigorúan vesszük a vallásos értelemben nézzük ezeket a kasztokat, akkor egy magasabb kasztba tartozó személy számára egy külső, egy idegen országból érkezett személy érinthetetlen. Hogy lehet, hogy mégis ő a Néru családba beházasodhatott?
1: A sors néha nagyon különös módon szövi egy-egy ember életének a fonalát, történetét. Chopin Néru Friedman Magdolna néven született Magyarországon 1908-ban.

0: tanították a szülei, és az iskolában a forbát nyomán 5 forinnak becézték, és ez rajta ragadt egész életében. Nos, hát ő hiába volt jó tanuló, tehetséges, a numerus clausus miatt nem juthatott be a Budapesti Egyetemre. A szülei, bár a 30-as évek végének világválsága nagyon tönkretette őket, mégis úgy gondolták, hogy ennek a tehetséges lánynak tanulnia kell. Először a Sorbonne-ra küldték Párizsba, majd Londonban, a London School of Economics-ban tanult. És ott ismerkedett meg egy indiai fiúval, Brács Kumár Néruval, egymásba szerettek, és elhatározták, hogy összeházasodnak. Ez a szándék mind a két családban óriási ellenkezés váltott ki, hiszen a Néru fiú egy kasméri brámin volt, és a szülei hallani sem akartak róla, hogy egy nem hindú és nem brámin lányt vegyen feleségül. Nem az volt a kifogásuk, hogy a lány zsidó származású, hanem az, hogy nem indiai. A lány szülei ugyanígy ellenezték a házasságot, hiszen ők nagyon tartottak attól, hogy a lány majd nem tud beilleszkedni ebbe a környezetbe, idegennek érzi magát, és nem tudja megszokni az európaitól teljesen eltérő környezetet. Nos, hát a két fiatal addig harcolt, míg a szülők beleegyeztek egy feltétellel, hogy a lány egy évvel a kitűzött házasság előtt kimegy Indiába, a Néru fiú szüleinek felügyelete alatt él, ha megszokja az ottani életet, akkor maradhat. A fiú pedig el kell, hogy végezze a közszolgálati kurzust. A két fiatal ebbe beleegyezett, sőt, sikeresen teljesítette is ezeket a feltételeket. 1934-ben Fóri Indiába ment, és mondhatni, hogy teljes sikerrel beilleszkedett. Ez nem volt könnyű dolog, hiszen meg kellett tanulni a nyelvet, már Budapesten elkezdte, Baktai Ervin volt a tanára, és olyan szerencsés alkata volt, fekete, hosszú haja, viszonylag barna bőre, hogy az indiai, egyébként a vallási hagyományokat szigorúan követő rokonok nem jöttek rá arra, hogy ez a lány nem indiai, annyira beilleszkedett. Ez nem volt könnyű, hiszen egy vegyes házassággal kapcsolatban voltak nagyon rossz tapasztalatok is Indiában. Nem minden európai tudta ezeket a szokásokat átvenni.
1: Biztos az egyéniségében volt valami olyan csoda, ami megtetszett, vagy szimpatikus volt az indiaiak számára, hiszen nem csak a közvetlen rokonságot, a leendő anyóst, apóst, a leendő férjének a nagyszüleit vette le a lábáról, hanem például Mahatma Gandhival, akivel ugye a családszoros kapcsolatban állt, többször találkozott, és maga Gandhi volt az, aki segítette, hogy ők összeházasodhassanak. Tehát volt valami a kisugárzásában, ami ott nagyon rezonált ezekkel az emberekkel.
0: Egyrészt volt benne egy nagy adag kedvesség, amit én is megtapasztaltam, egy varázslatos személyiség volt, mindenkit elbűvölt, másrészt pedig fantasztikus alkalmazkodó készség és szerénység volt benne. Attól a pillanattól kezdve, hogy Indiába ment, indiai ruhát öltött, és szinte egész életében indiai ruhában járt. Mondhatni, hogy hívő hindu lett. Ő a zsidó vallását soha nem gyakorolta, viszont buzgó hindu lett, és megtanulta tökéletesen a nyelvet, úgyhogy még azok a nagyon konzervatív rokonok is, akik egyébként az európaiakat a kasztrendszer aljánál is lejjebb helyezik el a rituális rangsorban, mlékcsának nevezik, az azt jelenti, hogy rituálisan érinthetetlen, tehát még az indiai érinthetetleneknél is érinthetetlenebb. A Néru család teljesen felvilágosult volt, és nem törődött ezekkel a hagyományokkal, viszont voltak távoli rokonok, akik teljesen elhitték azt, hogy Fóri egy kasméri brámin. Forinérú

0: élete példázza azt, hogy hogyan lehet egy másik kultúrához úgy közeledni, és úgy abba beleilleszkedni, hogy annak az értékeit, és hangsúlyozom az értékeit, teljes mértékben elfogadjuk. Gandhi is ezt látta meg Foriban, bár a anyósát figyelmeztette, hogy figyelje ezt az európai lányt, mert az európai nők hajlamosak a túlköltekezésre, és ne hagyja, hogy szórja a pénzt, és mindig figyeljen arra, hogy kellő mennyiségű adományokat adjon az indiai szegényeknek. Nos, ebben nem csalódott Gandhi.
1: Hogyha az életének a történetét látjuk, akkor mindenképpen az alkalmazkodás az egy nagyon fontos tulajdonsága kellett, hogy legyen, hiszen a férje mellett, aki diplomata lett, és a Nehru család révén is, meg saját tehetsége révén is a nemzetközi pénzügyek léptráján haladva nagyon fontos posztokat töltött be, ugye washingtoni nagykövet is lett, fontos bank kapcsolatok, India és Európa, India és Amerika közötti kapcsolatoknak a felelőse, felügyelő jelet. Tehát ő sok felé élt. Indiában is több tartományban élt, amikor éppen ott volt diplomata a férje. Európában is, ugye Amerikában is élt. Rengeteg felé kellett alkalmazkodni, és amikor éppen Indiában élt, akkor éppen a szegények felé is kellett, hogy lépjen, velük is kellett, hogy szót értsen, hiszen nagyon sok szociális munkát végzett, de a másik oldalon például Amerikában a Kennedy családdal, vagy az elnök legközelebbi diplomatáival is kellett, hogy szót értsen, és ez nagyon jól sikerült is neki.
0: Élete során nagyon sokszor került olyan helyzetbe, ahol komoly próbatéteknek volt kitéve, és ezeket a próbatéteket kiállta. Amikor például az indiai függetlenség és Indiára és Pakisztánra való szétválásakor egy népvándorlás kezdődött el, a hinduk és a szikek Pakisztánból menekültek Indiába, Indiából a muszlimok tömegesen vándoroltak át a muszlim Pakisztánba, akkor egy válságos helyzet, egy vérontás alakult ki. Ezek a elkeseredett népcsoportok egymásnak estek és gyilkolták egymást. Volt egy vészhelyzet bizottság, aminek Fori Nehru tagja lett. És az volt a feladata, hogy egyrészt a Delhiben élő muszlimok, akik át akartak vándorolni Indiába, és halálos veszélyben voltak, mert a hinduk meg akarták gyilkolni őket, akkor az ő biztonságukról, ellátásukról és vonaton való szállításukról gondoskodjon. Ugyanakkor a Pakisztánból Delhibe menekült hinduk és szikek, akik nincstelenné váltak, minden javukat hátrahitták, azokról is gondoskodjon. Ezt a feladatot ő kiválóan ellátta, még akkor is, ha sok vonat, amit elindítottak, tragédiába torkollott az út, mert az utasokat meggyilkolták. Viszont ő nagyon nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy valami megélhetési forrás találjon azoknak a szerencsétleneknek, akik Indiába menekültek. És ezek között nagyon sok olyan asszony volt, aki kiválóan hímzett, szőtt, és létrehozott egy mozgalmat, hogy munkát adjanak ezeknek a menekülteknek, és nem csak, hogy munkát adjanak, hanem az általuk létrehozott népművészeti, iparművészeti tárgyakat árusítsák.
1: Ez Gandhi nyomán született ez a gondolata?
0: Ennek
1: mert
0: Gandhi,
1: ez neki egy nagyon
0: Gandhi
1: fontos
0: már,
1: volt a,
0: már
1: az indiai kézipar.
0: Indiába érkezésekor arra biztatta, hogy tanulja meg az indiai kézi munkát, szövést, és minél több nincstelen indiait tanítson meg, erre. Sokszor ezek az asszonyok az a kézimunka, amit elkészítettek, egy egész család megélhetését biztosította. Gandhi egyébként mindenkit arra biztatott, hogy ne angol szövetekből készített ruhákba járjanak, hanem rokkánfont szálakból otthon készített házi szőttesben, úgynevezett kádiban járjanak. Nos, hát ezt a szellemet Fóri teljesen magáévá tette, és úgymond a karitatív tevékenységében óriási sikerrel kamatoztatta.
1: Amikor éppen nem Indiában élt a férjével, és aztán ugye a gyerekeivel, ha jól tudom, 4 fiúk született, vagy három fiúk született, akkor egy diplomata, egy indiai, de mondjuk Washingtonban élő diplomata feleség volt. Azért ez már magában egy nehéz munka, amikor mondjuk egy nagykövet feleségeként kapcsolatot kell tartani a többi nagykövetséggel, elérni azt, hogy mondjuk India ezekkel a kapcsolatokkal gazdagodhasson, hogy kijárhasson olyan utakat, olyan lehetőségeket a férje számára, hogy megnyíljanak a különböző országok, vagy éppen a washingtoni amerikai köröknek az ajtai az ő férje előtt. Na ezt hogy vitte véghez? Hát ő végülis nem ezt tanulta, vagy nem ez volt a szakmája, nem is ebbe született bele, hogy diplomata legyen.
0: Fóri fantasztikus diplomáciai készségeket árult el, még akkor is, hogyha a férje háta mögött, ugyanakkor a férje munkáját teljes mértékben támogatva élt történetesen Washingtonban. Két példát tudok erre mondani, hogy diplomáciailag milyen zseni volt Fóri. Kennedy felesége Indiába utazott nem hivatalos látogatásra, és elkísérte India amerikai nagykövete Brács Kumár Nehru. Ugyanakkor Jawaharlal Nehru lánya, Indira Gandhi, pedig Amerikába utazott, szintén nem hivatalos útra. Hát az indiai diplomáciai szolgálat kicsit lassabb volt, mint az amerikai. Az amerikaiak előbb tudták meg, hogy Indira Gandhi Amerikába érkezik, és Kennedyvel szeretne találkozni. Kennedy maga hívta fel Fórit, akinek a férje ugye távol volt Indiában, és mondta, hogy hallja, hogy Indira Gandhi Amerikába érkezik, és találkozni szeretne vele, mikor legyen a találkozó. Fóri erről még semmit nem tudott, de azonnal azt mondta, hogy elnök úr, azonnal tájékozódom, és üzenetet hagyok. Azt mondta, ne üzenetet hagyjon, mert azt nekem nem adják át, direkt telefonáljon nekem. Tehát ilyen nagy volt a presztízse Fórinak, hogy egy elnök személyesen kereste meg, és amikor Indira Gandhi megérkezett Amerikába, akkor Fóri személyesen kísérte el, és fotók vannak a tárgyalásról, ahol Kennedyvel együtt mindenki Fórira figyel a tárgyalás során. Egy másik példa, amikor már Kennedy nem élt, és Johnson volt az elnök, Indira Gandhi már mint miniszterelnök érkezett Amerikába. Hát ugye ott szigorú protokoll van egy ilyen találkozón, az indiai nagykövetségen ki volt tűzve, hogy ettől eddig megérkezik az amerikai elnök, és tárgyalást folytat az indiai miniszterelnökkel. Utána pedig egy vacsora van, amin a protokoll szerint már az elnök nem vehetett részt, és távozik az elnök, bejön a vendégsereg, és megtartják a hivatalos vacsorát. Na most Johnson elnök, aki hát egy protokollban nem túl edzett ember volt, az egy órát túllépve maradt. És mindenki tűkönült, hogy az elnöknek már el kellene mennie, kezdődnie kellene a vacsora, kint toporognak a vendégek. Lehetetlen volt a protokoll szerint megkérni az elnököt akár arra, hogy távozzon, akár arra, hogy maradjon vacsorára. Fóri átvágta a gordiuszi csomót, maga vellé vette Indira Gandhit és a férjét, elébe lépett Johnson elnöknek, és megkérdezte, hogy elnök úr, marad vacsorára? A hátul álló protokollosok azonnal el akartak ájulni, hogy ilyen nem lehetséges, és Johnson elnök közölte, hogy marad vacsorára. Na most egy ilyen hivatalos vacsorán kényes az ültetési rend, mindent át kellett szervezni, Fóri ezt egy perc alatt megcsinálta, és nemhogy lezajlott sikeresen a vacsora, de egy vidám baráti társasággá alakult. Na most, amikor ennek híre ment, hogy Braj Kumar Nehru, az indiai nagykövet ilyen jó viszonyban van az elnökkel, akkor minden nagykövet a Nehru kegyét kereste, hogy közvetítsék az ő kéréseiket az elnök felé. Tehát mondhatni, hogy Fórinak köszönhetően a diplomáciai presztízsben és rangsorban az indiai nagykövetség mondhatni a legmagasabb szintre emelkedett.
1: Az ő férje írt egy könyvet, amiből megtudhatjuk, hogy ő neki igazából nem sikerült elérni az ő nagy céljait, vagy a vágyait. Arról szól, hogy mindig a második volt, mindig valamiről éppen lemaradt. És gondolom, hogy azért ez az ő kapcsolatukba is beszivároghatott, hogy nem sikerült a férjének igazából elérni azokat a posztokat, amit szeretett volna. Ugye, ha jól tudom, akkor az egyik az a pénzügyminiszterség, tehát hogy India pénzügyminisztere legyen, ez volt az egyik, amit éppen, hogy nem sikerült elérnie, és ugyanígy éppen, hogy nem lett az ENSZ főtitkára sem, pedig egyébként felajánlották neki ezt a lehetőséget.
0: Braj Kumar Nehru fantasztikus karriert futott be. Önélet írásának a címe, hogy Nice Guys Finish Second, tehát a kellemes vagy jópofa fickók mindig másodikok lesznek. Hát a második hely sem akármi, de valóban, amikor komoly esélyes volt arra, hogy az ENSZ főtitkára legyen, akkor hát egy indiai miniszter megfúrta, mert ő szerette féltékenységből.
1: Cselekvő ember, igen.
0: Amikor pedig felajánlották neki, hogy India külügyminisztere legyen, akkor már több mint 80 éves volt, és korára való tekintettel nem fogadta már el. És hát több ilyen eset volt. Nehru mindig józan derűvel kezelte ezt, hiszen ő nagyon sokat tett a hazájáért, és ez a második hely azt jelentette, hogy azért ő az indiai diplomaták vagy tartományi vezetők rangsorában ő azért nem volt akárki, és Fóri mindig mellette volt, és Fóri mindig segítette, és mindig megtalálta Fóri magának azokat a karitatív vagy egyéb nőmozgalmi feladatokat, amikkel nem csak, hogy segítette a férje munkáját, de a saját jogán is rangot vívott ki magának.
1: Aztán, amikor meghalt a férje, akkor ugye Fóri még azt hiszem 17 évvel élte túl a férjét körülbelül, igen. Akkor ő azért még maga köré vonzotta azokat a diplomatákat, tudósokat, magyarokat és indiaiakat, akik életes során kapcsolatba kerültek vele. Tehát ez mutatja, hogy ő maga is volt annyira érdekes vagy vonzó a számukra, hogy nem hagyták magára.
0: Hát Fóri, hogy úgy mondjam, egy nagyasszony maradt, annak ellenére, hogy végtelenül szerény volt, de óriási tiszteletnek örvendett. Én magam is így kerültem kapcsolatba vele, és nagyon szép emlékként őrzöm azokat az órákat, fél napokat, amiket egymással beszélgettünk, de nem csak a magyarokkal, hanem például a fia barátaival is nagyon kedves és szoros kapcsolatot ápolt. Például a fia, aki Oxfordban tanult, és amikor meglátogatta őket egy ottani évfolyam társa, aki a hosszú út során súlyos beteg lett, Fóri maga ápolta. És később ez a Martin Gilbert nevű egyetemista egy nagyon neves történész lett. És amikor 1998-ban újra meglátogatta őket, egy beszélgetés során szinte véletlenül derült az ki, hogy Fóri zsidó származású, amivel Fóri soha nem dicsekedett, nem mesélte senkinek, és Gilbert, aki maga is zsidó származású volt, hosszan elbeszélgetett erről vele, és Fóri elmondta, hogy mindig bántotta az, hogy amikor a zsidóság végveszélyben volt a náci uralom alatt, akkor ő távol volt biztonságban, és nem segíthetett. És elmondta azt is, hogy ő a vallását soha nem gyakorolta, és igazából nem is tud semmit arról, hogy mit jelent zsidónak lenni. És akkor ez a fiú, ez már immár jeles történész, megígérte neki, hogy minden héten küld neki egy levelet a zsidó kultúráról, a zsidó vallásról, a zsidók történetéről. És 2 éven át folyt ez a levelezés, és aztán elhatározták együtt Fórival, hogy ebből egy könyv lesz. És meg is jelent ez a könyv, amelynek a címe Letters to Auntie Fóri, Levelek Fóri néninek, ami a mai napig mondhatni egy alapvető könyv azoknak, akik szeretnék megismerni az őseik vallását, de nem zsidóknak is, akik zsidó testvéreikhez közelebb szeretnének jutni és megismerni az ő hitüket.
1: Amikor meghalt egyébként az indiai közösségben, akkor tudatosult, hogy ő magyar volt. Tehát mindenki azt hitte Indiában, mert elég közismert volt, hogy ő egy indiai hindu asszony.
0: Az asszimiláció ennyire tökéletes volt, illetve ő annyira alárendelte a maga sorsát, maga személyes sorsát annak a történelmi feladatnak, amit az a család, amelybe ő beleilleszkedett, amibe ő beleházasodott, India és a világ történetének formálásában véghez vitt. Férje halála után Kaszauliban egy nagyon kedves, úgynevezett hegyi állomáson töltötte a nyarakat, a teleket pedig a fiainál felváltva, akik India különböző részein éltek. Kaszauliban nagyon tisztelték őt, egyébként ott is aktív életet élt, hiszen ennek a kis hegyi közösségnek nagyon fontos motorja, az ottani közösségi életnek fontos mozgatója volt, és én emlékszem, hogy a 100 éves születésnapján, amelyre meghívott, micsoda szerető társaság vette őt körbe, India legmagasabb elitje, mondhatni a politikusok, a művészek és a leghíresebb emberek köszöntötték őt, de külföldről is volt, aki amerikai barátai közül, aki csak ezért elutazott. Tehát én úgy gondolom, hogy ez az élet nagyszerűen példázza azt, hogyha valaki egy ilyen feladat elé kerül, akkor hogyan tudja ezt a legmagasabb szinten mind Magyarország, mind India dicsőségére végbe vinni?
1: Köszönöm, most itt egy pontot fogunk tenni, mert Fóri Nérúnak az életéről, aki ugye Magyarországon született, és egy magyar zsidó család gyermekeként került aztán először ugye Angliába, majd Indiába, Amerikában is élt hosszú időn keresztül, tehát az ő életéről ennyit beszélgettünk most éppen Lázár Imrével, de a zene után folytatjuk a beszélgetést egy másik nőről, aki szintén India vonzásába került, egy olyan tudós művészettörténész apácáról, aki hitte és feladata rendeltetése révén került Indiába, ő nem készült oda sohasem, de aztán egy olyan nyomot hagyott az indiai kultúrában maga után, ami a mai napig jelentős. Tömöri Editről fogunk beszélgetni a zene után.

0: Továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót benne a házunk táján hallják. Üdvözlöm a most csatlakozó hallgatókat, én Szabó Csilla vagyok. Vendégünk pedig dr. Lázár Imre, diplomata, India kutató, a Delhi Magyar Kulturális Intézet volt igazgatója, akivel eddig Forinérúról beszélgettünk, egy olyan korszakot élt ő végig magyar nőként Indiában, magyar születési asszonyként Indiában, ami India történelmét meghatározta. Most pedig egy olyan hölgyről kérdezem majd őt, aki szintén magyar, hiszen magyar asszonyok sorsáról beszélgetünk most, de ő apácaként, tudós művészettörténész apácaként írta be a nevét India történetébe is. Tömöri Edith Magyarországon született, és hogy alapozta meg azt a pályát, amit aztán Indiában futhatott ki? Mit tudunk egyáltalán az ő családjáról?
1: Tömöri Edith élete is egy fantasztikus történet, hiszen ő annak ellenére, hogy jó módba született, egy iparmágnás család gyermeke volt. Apácaként az egyik legszigorúbb rendet, a Ferences Mária misszionárius nővérek rendjét, a szegénységet választotta, és Indiába kerülve pedig felvirágoztatott egy oktatási intézményt, és egy olyan tisztelt tudóssá vált, akinek az emlékét a mai napig őrzi az az egyetem, ahol oktatott. Tömöri Edith családja német származású, úgynevezett Schopper család, amely az dédnagyapja magyarosította a nevét Tömörire, amikor nemesi rangot kapott, Pestváros tanácsában komoly szerepet játszott. Tömöri Edith korán árvaságra jutott 5 testvérével együtt, hiszen édesapja az első világháborúban elhunyt. Édesanyja 3 évig maradt özvegyen, és utána Rajnai Gáborhoz, a neves színészhez, azt hiszem, hogy régi magyar filmekből nagyon sokan ismerik őt, hozzáment férjhez, és mondhatni, hogy Rajnai példás apja volt az árváknak. Tömöri Edith már fiatal korában nagy tehetséget árult el, és elvégezte a Pázmány Péter Egyetemet, és utána Löwenben, illetve Perugiában, a Stranieri Egyetemen tanult tovább, és le is doktorált. A doktori értekezése az Aacheni magyar kápolnáról volt, egy nagyon komoly művészettörténeti munka, amely nyomtatásban is megjelent. Viszont alig, hogy ledoktorált, a család meglepetésére bejelentette, hogy ő apáca akar lenni, és a Ferences Mária misszionárius nővérek rendjébe lép be. Egyébként nagyon érdekes összefüggés, hogy ezt a rendet Indiában alapították, egy francia apáca, aki már hosszú ideig Indiában élt, Alain de Chapotin, kínszenvedésről nevezett Mária nővér volt a rendbeli neve, ő alapította a 19. század végén, egyébként 20. század elején már Magyarországon is létrejött egy anyaegyházuk, a mai napig egyébként a Hermina úton vannak, ahol a templomuk is található. Nos, félretéve a tudást és a művészettörténetben szerzett ismereteket, Olaszországba Grotta Ferratába utazott, és ott lépett be noviciusként, majd ott is tette le a végleges rendbeli fogadalmat.
0: Ez Róma közelében van.
1: Ez Róma közelében van, majd a fogadalom letétele után a római anya egyházban, anya szervezetbe települt át, és Vatikánban, a háború alatt főleg, Vatikánban az általános titkárságon dolgozott, ahol családegyesítési, karitatív munkákat végzett. A II. Világháború után döntött úgy a rendje, hogy Indiába küldi. Chennaiba, a mai Chennaiba, az akkori Madrászba került, ahol a madrászi, a nagyon patinás madrászi egyetem egyik kalicsába, a Stella Maris kalicsba került, hogy művészettörténetet oktasson.
0: Lányok számára mi azért volt akkor rendhagyó vagy különleges, mert akkor építették ki az egyetemnek azt a részlegét, amely megnyitotta az egyetemi képzést a lányok számára.
1: Indiában ez volt az, immár, ez ugye 1948-ban volt, 1947-ben lett független India. A független India egyik legelső, kizárólag lányok számára létrehozott oktatási intézménye volt.
0: Ezért taníthattak itt az apácák, így ez van, volt a zárójelünk. Tehát ők férfiakat nem oktattak, csak lányokat, de az volt még a különlegesebben, hogy ő alapítóként, tehát intézet alapítóként érkezett oda, azok után, hogy azért jó néhány évig nem foglalkozott a művészettörténettel, most neki kellett egy egyetemi szintű intézetet létrehozni.
1: Egészen addig Tamil Nadu-ban, Indiának ebben a tartományában nem volt lehetőség egyetemi szinten művészetet és művészettörténetet tanítani. Ő hozta létre a művészeti intézetet, amely részben művészképzést végzett, részben pedig művészettörténetet. Ő lett a művészettörténet tanszék vezetője, és hát nagy ambícióval fogott ehhez a munkához. Menet közben kellett tökéletesen megtanulnia angolul, bár tudott angolul, de ahhoz, hogy a művészettörténeti szakkifejezéseket és ezt az oktatást a legmagasabb szinten végbe vigye, ahhoz még nagyon sokat kellett tanulnia, és nem volt tankönyv. És neki kellett megírni az első olyan tankönyvet, amelyben mind az európai, mind az indiai művészet történetét leírta. Ennek 1968-ban jelent meg az első kiadása, majd 1982-ben a lényegesen bővített újabb változata, amelynek már lényegesen bővebb része foglalkozik az indiai művészettel.
0: Ő nyilván ott kezdett el megismerkedni
1: egyáltalán,
0: nyilván ő addig az európai művészet történetével
1: utazott,
0: foglalkozott.
1: Fényképezett, tanulmányozott. Ez a könyv olyan alapossággal tárgyalja az indiai és az európai művészet történetét, hogy örökbecső munkává vált, hiszen most már több mint 20 kiadást megért, és a mai napig minden felsőfokú indiai oktatási intézményben ebből tanítják a művészettörténetet, és kézikönyvként is ezt használják. Úgyhogy mind intézmény alapítóként, mind intézet vezetőként, tanszékvezetőként, professzorként, mind pedig elméleti tudósként, művészettörténet íróként beírta magát India történetébe.
0: Vajon hogy lehetett az, hogy ugye úgy érkezett meg nyilván Indiába, hogy addig még nem foglalkozott az indiai művészet történetével, és akkor azért nagyon nagy munka megalapítani egy egyetemi tanszéket, vagy egy intézetet, akkor ezt elkezdte, szervezte, nyilván foglalkozott a tanárokkal, diákokkal, ő maga is oktatott, és közben még az is belefért az idejébe, hogy egyáltalán elengedte a rend arra, hogy ő beutazza Indiát, hogy megírhassa a tankönyvnek azt a részét, amely az indiai művészetet mutatja be.
1: Hát ez csak óriási áldozattal volt lehetséges, hogy ő teljes lényét, teljes tudását, minden erejét erre a célra áldozta föl. Nem a saját dicsőségét kereste, ő mindig hangsúlyozta azt, hogy a művészet megismerése és megszeretése az csak eszköz annak érdekében, hogy ezek a tanulók közelebb jussanak Istenhez. És mindig hangsúlyozta azt, hogy ha valakinek a Jóisten tehetséget adott, talentumot, akkor ezzel a talentummal neki kötelessége élnie. Tehát ő ezt egy túlvilágról kapott feladatként értelmezte, és a diákok nevelése pedig azért volt fontos számára, hogy egy magas tudású, szociálisan érzékeny és India felemelésén dolgozó új generációt neveljen. És több generációt is tanított, és könyvei és hagyománya révén a mai napig egy hatóerő a Stella Maris College-ban, hiszen az emlékét mindenféleképpen megőrzik, minden évben szemináriumot és előadásokat tartanak az ő emlékére, és a kis múzeumban, amely azokból a tárgyakból áll, amelyet ő összegyűjtött indiai utazása során, az ő fényképe van kirakva, és az ő emlékét ez az intézmény a mai napig híven őrzi és gyakorolja.
0: Vajon az, hogy ő nem csak művészettörténész volt, meg egy tudós, hanem apáca is, az hogyan hatott erre? Tehát más egy apáca kezeiből egy könyv, egy ilyen művészettörténet könyv, más-e, hogyha egy apáca oktat egyetemi szinten tudósként, mint hogyha ő egy polgári személy lett volna.
1: Az ő mély hite átsugárzott az ő professzori oktatói tevékenységén is. Mindig arra oktatta a tanítványait, hogy az a sok szépség, ami a művészetben megnyilvánul, azon Isten alkotó ereje sugároz át. És ez nem önmagáért van, és nem valami világi dicsőség hirdetésére, hanem azért van, hogy a művészet megnyit egy kaput, amelyen a lélek kapcsolatba tud lépni a legfelsőbb hatalmakkal. És ő ezt a legnagyobb szerénységgel végezte. Ugyanakkor ő nagyon tisztelte a nem keresztény, tanított nem keresztényeket is, és amikor az unoköccse egyszer például megkérdezte, hogy miben különböznek az indiaiak és az európaiak, akkor ő tömören azt válaszolta rá, hogy az indiai mélyebb. Ez a mélység azt jelenti, hogy közvetlenebb kapcsolatban áll a szellemiséggel, a szellemi világgal, a túlvilággal, Istennel. Tehát ő Indiában és az indiai kultúrában megtalálta azt, amit Európában javarészt már kiveszett, a spiritualitás fontosságát és a spiritualitás életet vezérlő elvének fontosságát, hogy teljes életet tudjunk élni. Egyébként Magyarországgal a kapcsolatot soha nem veszítette el, levelezett a családjával, és többször Magyarországra látogatott. Írt is egy magyar nyelvű könyvet az India művészetéről, ami sajnos nem jelent meg, de üzenem a könyvkiadóknak, hogy ez a kézirat kiadásra vár, hogy magyarul is olvashassuk Tömöri Edit munkásságát.
0: Amikor meghalt, akkor az intézet is, vagy az egyetem is emlékezett rá, az ország is több díjat kapott Indiában, és azok a diákjai is, akik annyira tisztelték és szerették őt, hogy az emlékét őrzik. Köztük egyébként vannak, akik azért értek keresztény hitre, mert az ő hatása alatt tapasztaltak meg valamit, ami odaindította őket. Hát köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk Lázár Imre, és beszélt nekünk arról a két nőről, akik India vonzásában ugyanabban a korban éltek, de nagyon más pályát futottak be. Ugye Fóri Néruról, aki egy indiai meghatározó családnak a tagja lehetett, és arról a tudós apácáról, aki pedig nyomot hagyhatott úgy az indiai történelemben, hogy intézet alapítóként jelenhetett meg a történelmükben. Tehát még egyszer köszönöm Lázár Imrének, hogy velünk volt. A mai műsort készítette Bögös Henrietta, Urbán Péter és Szabó Csilla.
1: Én is köszönöm a meghívást.

0: az Azur Blue Band muzsikált.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Két óra van.

Kedves hallgatóink, a következő egy órában Aquarell című kulturális ajánlónkat hallhatják, melyben először két kiállításra invitáljuk Önöket, majd egy történelmi szöveg átiratának kötetébe lapozunk bele. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta, technikai munkatársunk Csák Éva, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a mikrofonnál a műsorvezető Tóth Zsófia.

Szent helyek címmel sokszorosított nemes grafikai eljárásokkal készült munkákat bemutató kiállítást nyílt Török Bálinton a Falu Múzeumban. Olyan templomokat, apátságokat, szakrális helyszíneket és szenteket ábrázoló alkotásokat tekinthetnek meg az érdeklődők, melyek hazánk és a Kárpát-medence jelentős építészetét.